0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
0: Trend Night.
1: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Made in Base egy funky jazz játszó formáció. 2008-as megalakulások óta két alkalommal is elindultak a Jazzy által hirdetett dalversenyen, melyeken először döntősök lettek, majd következő évben harmadik helyezést értek el. Az együttes dalai több ízben visszautalnak a 70-es évek basszusgitár alapú amerikai funky jazz témáira, ötleteire. A basszusgitár gyakran átlép kísérőből szóló hangszerré, mindezt úgy teszi, hogy megtartja az ízlésesség határait. Alapvetően trió felállásban működik a zenekar, de jellemzően barátokat is meghívnak közreműködőként a felvételekre, illetve fellépésekre. Lemez anyagukon több nevezett zenész is kitüntette őket vendégszereplésével, ami egyértelműen pozitív visszajelzésként értelmezhető.
0: Trend Nights.
1: Itt a Trend FM-en már is a Made in Base zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Leszli 1968-ban született Budapesten, és 1974-ben már zenei előkészítőbe járt. 75-től 83-ig a 13. kerületi zeneiskolában tanult hegedűn. 1978-tól 1983-ig az általános iskolában gitáros beat klubba járt, amit az osztályfőnökük vezetett. Ekkor már írt dalokat, de még csak mások verseit zenésítette meg. Az általános iskola elvégzése után gitáron magát képezte tovább. 1982-ben megkapta első zongoráját, amin önállóan tanult meg játszani. 1991-ben megalakult első együttese, Éj Menüet néven, ahol már saját szövegű dalai is a repertoárba kerültek. 1994-től 2003-ig évenként átlag 180 fellépése volt, ahol túlnyomó részt egyedül egy szál gitárral játszotta, leginkább a saját szerzeményeit. 1998-tól napjainkig több mint 20 nagy lemezen szerepelt.
1: Trend Night.
2: Szabó Leszli következik most a különleges zenei válogatásban.
3: Lehet így is, és úgy is tenni jó.

még nagyjá is lehet. Ha csak csendben, de vízhangosan szeret. Lehet így is, és úgy is tenni jót. A lényeg az, hogy adj valami el nem dobhatót, mert egy állat

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek a sokoldalú jazz zongorista zeneszerző, a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak, eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Night.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loopstation segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
0: Trend Night.
1: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofang művész név mögött Csányi István session zenész rejtőzik, aki 2011-ben kezdett ebbe a projektbe. Két dalt is komponált szaxofonra exportált. A Riffness című dala bejutott a Jazzy Jazz dalverseny döntőjébe. 2016-ra 5 tagú zenekarrá érett a produkció. Csányi István mellett élvonalbeli zenészek ékesítik a zenekart, népszerint Takács Donát, Kartos Norbert, Dajka Krisztián és Balog László. A koncerteken saját kompozíciók mellett világslágerek igényes átiratai hallhatóak, a funk, a soul, az R&B, a smooth jazz zenei műfajokból, igény esetén sztárvendégekkel kiegészülve.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a szaxofangtól is meghallgatunk egy dalt most.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Nights.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztró swing zenekara, a 20-as évek Amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
0: Trend Night.
1: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: A Művészetek Völgye idén már a 35. kiadásával jelentkezik Kapolcs, Talján Dörögd és Vigán Petend augusztus 2-áig a Balaton felvidék kulturális csomópontját jelentik. Július 26-án Tóth Krisztinával a kortárs szépirodalom egyik legjelentősebb alakjával beszélget 17 órától a Buda udvarban, Ruff Orsolya. A Kánkán az üvegpadlón történeteiben hol mulatságos, hol végtelenül megrázó életekkel találkozhatunk, mi olyanokkal, mint a saját életünkben. Almási Kitti pszichológus szakértő a Momentán társulattal improvizál majd este 7 órától július 26-án. A Fröccs interaktív lélekbúvárkodás a Momentán udvarban zajlik majd. A Hagyományok Háza Folk udvarán pedig este 10:30-től a Dűvő és a Duhaj zenekar közreműködésével lesz hajnalig tartó folk kocsma.
0: Esemény.
1: 17. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 54 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Balogh Zoltánt, a Magyar Fürdőszövetség főtitkárát hallják.
2: Ezen fürdők zömében termálvíz is van, tehát gyakorlatilag azért az időjárásnak kevésbé vagyunk kitettek, sőt egy picit enyhébb idő esetében is a meleg vízben lazulva nézni ezeket a változatos programokat itt, illetve részben bennük is egy jó megoldás. És ugye, ha már a kreativitásnál tartunk, ugye az alap az a zene és a hosszított nyitvatartás. Ezen a napon minimum éjfélig várják kollégáink a vendégeket, de jó néhány fürdőben ennél hosszabb, hajnali egy, akár két óra zárás mellett is várják a vendégeket. Ahogy mondtam, zene, különböző betétprogramok, a táncnak itt különböző formája, a szalsza, a zumba, a brazil táncon keresztül minden, aztán csapát egy kicsit egyéb mozgásformában, aquafitness, víz alatti játékok, van, ahol búvárkodás, illetve egyre több helyen nyújtanak ilyenkor szauna programokat, és ezt mindig fontosnak tartom elmondani, hogy szaunázni nem csak a hűvösbe lehet, hanem ilyenkor is a nyári időszakban kifejezetten felüdítő tud lenni, akár napközben, akár Nikolában is egy jó szauna, és akkor, ha utána jövünk a 30-35 fokba, még azt is felüdítőnek érezzük a 95-100 fok után. Nagyon fontosnak ítélem azt, hogy ugyan Strandok éjszakájáról beszélünk, de a legtöbb helyen már napközben is vannak programok, hiszen a legkisebbekre, kisgyermekekre, illetve családosokra is gondolunk, és számukra is különféle játékok, bábelőadás, henna, csillámtetkó, különböző gyerekkoncertek lesznek, úgyhogy én mindenkit biztatok arra, hogy döntés, hogy keresse meg a Fürdőszövetség honlapját, ott a hírek között megtalálja a Strandok éjszakáját és a csatlakozó fürdők név során túl egyébként egy részletes programot is, illetve magát az adott fürdőnek a nyitvatartását is.
0: Esemény.
1: A világ egyik leggyorsabban fejlődő sportága költözik a július 25-26-i hétvégén Budapest új közösségi terére, a Rakpartra. A kétnapos esemény központi eleme egy egyedi kialakítású paddle pálya lesz, ahol a látogatók teljesen ingyen kipróbálhatják ezt a sportágat. Profi edzők vezetésével bárki pályára léphet, tesztelheti a legmodernebb ütőket, részt vehet ügyességi játékokon és értékes nyereményekért is versenyezhet. A hétvége során látványos bemutató mérkőzések, magyar válogatott játékosok, nemzetközi versenyzők és meghívott profi sportolók gondoskodnak a magas színvonalú programról. Ütőt ragadnak ismert hazai közéleti szereplők, influencerek, valamint korábbi élsportolók, köztük futball és jégkorong legendák is, akik egyedülálló crossover mérkőzésen mérik majd össze tudásukat. A szervezők célja, hogy a paddelt kiléptessék a sportklubok falai közül, és Budapest egyik legpezsgőbb közterén közelebb hozzák az emberekhez. A kétnapos pop-up esemény várhatóan összehozza a hazai paddle közösség minden szereplőjét, miközben egész napos DJ-szettek és élő zenei programok teremtenek fesztivál hangulatot. A rakpart ezen a hétvégén azt bizonyítja, hogy a paddle jóval több egy rohamosan népszerűsödő sportágnál, közösségi élmény, amely kortól, sportmúltól és tapasztalattól függetlenül bárkit képes bevonni, összekapcsolni és megmozgatni. Szabad paddle a Szabad rakparton a július 25-26-i hétvégén.
0: Kiállítás.
1: Hagyományos népviseletekből, köztük a szegedi nagy tájra jellemző ruhákból és népművészeti motívumokat tartalmazó modern darabokból nyílt kiállítás. Folk Fashion Divata Folklore címmel csütörtökön a Fekete Házban. A tárlat célja, hogy bemutassa, milyen módon hatott hat napjainkban is a népművészet a divatiparra, a divattervezőkre. A látogatók csaknem 80 ruhán keresztül ismerhetik meg ezeket a kapcsolatokat. Az év végéig látható szegedi kiállítás a Hagyományok Háza tárlata, amelyet szegedi elemekkel egészítettek ki a szakemberek. A Móra Múzeum népművészeti gyűjteményéből megmutatnak alsóvárosi és tápai ruhát, valamint egy a délalföldre jellemző teljes kék festőviseletet is. A tárlaton szerepelnek a szegedi papucsok is, amelyek 500 éves története egészen a hódoltság koráig vezethető vissza. A hagyományos lábbelik mellett pedig varrott, kifordított egylábas papucsok is láthatók lesznek, amelyeket a legendás mester Rátkai Sándor készített. A Móra Múzeum iparművészeti gyűjteményéből származó polgári viseletek jó példák arra, hogy a tervezők már egy évszázada is szívesen merítettek ihletet a népművészeti hagyományokból. Az 1930-as évek magyaros divatjának darabjain a hímzéseken vagy a ruhák forma világában jelennek meg a népviseletek elemei. A tárlat vendégei az ország több tájáról is láthatnak klasszikus magyar népviseleteket, amelyek sok esetben az alapját adták a modern ruhakölteményeknek. Bemutatják azt a magyóhímzéses ruhát, amelyet Regőci Krisztina műkorcsolyázó először az 1974-es zágrábi Európa-bajnokságon, majd az azt követő müncheni világbajnokságon viselt. Az érdeklődők láthatják Sebestyén Márta fellépő ruháját is, amelyet 1993-ban viselt, amikor II. Erzsébet angol királynő előtt énekelt. A kiállításon megjelenek a táncház és hippi mozgalom időszakában készült ruhák, valamint a 2012-es londoni nyári olimpia egyenruhái, amelyeket szintén klasszikus népművészeti motívumok díszítettek. A látogatók találkozhatnak a Malév 1974-es formaruhájával, amelyet a légiutas kísérők hordtak, a piros szettet, amely szoknyából, blúzból, kabátból és kalapból állt, és egy kalocsai mintás kötényjel egészítették ki. A tárlaton a különleges ruhaköltemények megcsodálása mellett a látogatók népművészeti motívumokkal ellátott ruhákat próbálhatnak fel, és fotózkodhatnak is azokban.
3: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Marcipán és macskakő, tájház, képtár száncsengő, avagy az ezerarcú Szentendre. A Duna kanyar kapujának városa pihentető, mediterrán hangulatú és minden évszakban varázslatos. A város jellegzetes 18. századi milliója ma is élvezhető macskaköves tereivel, színes barokkos polgárházaival, szűk utcácskáival, kecses templomaival, kellemes kávézóival és vendéglőivel. Az Ódon város központot a szerb ortodox keresztény menekültek beáramlása is alakította, akik a török betörések idején érkeztek, majd később a Balkánon dúló harcok elől menekültek. A II. Század elején a rómaiak védekező rendszert építettek a város körül, és ezt a megerősített katonai tábort nevezték Ulcica Castrának, amely a helység első ismert neve is lett. Később a várost a plébánia templom védőszentjéről, Szent András, azaz Szent Endre apostolról nevezték el. Szent Endrét gyakran nevezik az élő művészet városának. A város az 1920-as években számos ismert magyar művészt inspirálta. Így ma szinte minden második épületben képtárat, galériát, kézműves termékek boltját vagy múzeumot találhatunk. Szent Endre olyan hely, ahová nem csak megérkezni jó. Már az oda vezető út is lehet az élmény része, s ehhez érdemes a víz felől közelíteni. A Mahat, Pasztáv, Budapest és Szentendre között közlekedő menetrend szerinti hajójárataival a Duna hullámain egészen más nézőpontból csodálhatod meg a Duna kanyar kapuját. A fővárosi Vigadó térről és a Batthyány térről induló járatok kényelmes alternatívák az autó vagy a hév helyett. A fedélzetről a folyópart látványa önmagában is emlékezetes. Hajóval érkezve gyakorlatilag közvetlenül Szentendre belvárosában landolhatsz. Nem szükséges parkolóhelyet vadászni, s akár egy pohár jó bort is gondtalanul elkortyolhatsz. Amennyiben még tartalmasabb kikapcsolódásra vágysz, választhatsz szervezett programcsomagot is, amely vezetett városi sétával és hagyományos magyar ízekkel teljes.
3: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikusok vagyonosodását, letartóztatták Hankó Balázs volt kabinetfőnökét is. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felsővezetők esetében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Azt mondta, a jelenlegi immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és a vele egyháztartásban élők adataiba, jelezte, hozzátéve, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Hozzátették, azt is tervezik, hogy akik most lettek képviselők vagy miniszterek, azok is vizsgálhatóak legyenek 2 év elteltével. Kiemelte, sürgetik a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot minél előbb be tudja terjeszteni. Az erdők klímavédelmi funkciója vált elsődlegessé az erdőgazdálkodásban, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter Nyíregyházán az Országos Erdészeti Egyesület 156. vándorgyűlésén. Gajdos László úgy fogalmazott, a klímaváltozás miatt új prioritásokra van szükség, a természetvédelmi és ökológiai szempontok megelőzik a gazdasági érdekeket. Hozzátette, a biodiverzitás növelése a klímaváltozás kihívásaira adott egyik legfontosabb válasz. A tárcavezető kiemelte, az erdőgazdálkodás megújítását az erdészekkel együtt kívánják végrehajtani. Mint mondta, az nem valósítható meg egyik napról a másikra, és nincs minden erdőre alkalmazható egységes megoldás. Koncos Nóra, Hankó Balázs volt kabinetfőnöke lehet az a személy, akit hetedikként vett őrizetbe és hallgatott ki a Bács-Kiskun megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt, értesült a Telex. A portál rámutatott, hogy korábban arról számolt be nekik a főügyészség szóvivője, hogy a nemzeti kulturális alap botrányhoz fűződő további személy egy hónapig tartó letartóztatásáról döntöttek, ám azt nem nevezték meg, hogy kiről van szó. A nyomozati bíró a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az eljárási jog ellenes befolyásolására hivatkozva rendelte el a letartóztatást, amellyel szemben fellebbezést nyújtottak be. Egy kábítószerkereskedőt és vásárlóját értéktetten a rendőrök Pécs belvárosában, amikor az 52 éves férfi éppen amfetamint akart eladni a 48 éves nőnek, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök kedden délután egy autóst igazoltattak, mert a gyanú szerint a volán mögött ülő férfi éppen kábítószert akart értékesíteni a mellette ülő nőnek. A kocsi átvizsgálásakor a rendőrök 264 g kábítószer gyanús fehér port foglaltak le, majd a férfit és utasát előállították, a drogteszt mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott. Kihallgatásokat követően a férfi ellen kábítószerkereskedelem, vásárlója ellen pedig kábítószer birtoklása miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A férfit őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton többnyire kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett napos idő várható. Legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A szél mérsékelt marad. A minimum általában 10-15 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél is hűvösebb lehet a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Köszöntjük a hallgatóinkat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akinek nagyon örülök, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, Messzes Balázs, a Punani Masszívnak az énekese. Szia Balázs, tegeződni fogunk a műsor során, mert ismerjük egymást, örülök, hogy itt vagy.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem.
1: Picit aggódtam, hogy ebben a nyári csúcs szezonban hogy fogunk tudni leülni beszélgetni, de szerencsére találtunk időpontot. Mennyire vagytok most elfoglaltak? Ennyire van csúcsra járatva ez a nyári időszak nálatok, vagy van egy pici idő pihenésre?
2: A pici idő a pihenésre, hoppá, ezt Grécsi László is megirigyelte volna. Ez mindig a téli időszakban jön el. Ugye főállási zenészek vagyunk, és nekünk ez a csúcs szezon. A közelmúltról beszélek egy kicsit, akkor elég húzó hétvége van most mögöttem, mert két koncert is volt, meg a kettő között podcast vendég is voltam egy műsorban, úgyhogy megyünk szépen. De hát idestóval több mint 10 éve megy a Punani ezzel az élőzenei felállással, és én már előtte is zenéltem. Ha egész pontos akarok lenni, akkor körülbelül 3 éves korom volt a zenélek. Pénzt még akkor nem kaptam érte, de szóval megyek, és úgy érzem, hogy a szervezetemet sikerült ráállítani erre az életformának.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy emlékszel a zenével való első találkozásodra? Amikor nem az ágynak a tetején ugráltál, mondjuk a, nem tudom, a rádión?
2: Valójában én ezt nem tudtam egyszerűen kikerülni, mert a nagypapám, ő prímás volt egy zenekarban, lakodalmakat, családi esteket, egyéb rendezvényeket játsztak Baranya megyében. Édesapám gitáros lett a szakmája mellett, ami a postás volt, amikor én gyerek voltam, tehát ő is gitározott, aztán a testvérem elkezdett zongorázni, miután a Zenovit kijárta, én is bekerültem a Zenoviba, és én is zongorázni kezdtem, mert azt akartam, amit a bátyus csinál. Szóval végigjártam a létrát. Megkerülhetetlen volt a zenélés.
1: És anyukád?
2: Édesanyám 40 évig volt óvónő, az éneklés nem áll távol tőle, illetve a közönség előtt való megjelenés.
1: Na ez az egyébként, az ember akarhat mondjuk valamit csinálni, amit hoz ilyen családi tradíciót, de az kérdés, hogy egyrészt megvan-e benne a tehetség, vagy csak inkább a lelkesedése van meg, illetve hogy megvan-e mondjuk a bátorsága, hogy kiálljon, mert azért ez szerintem egy nagyon fontos része a ti munkátoknak. Most már nyilván kevésbé gondolom, hogy van mondjuk druk az emberbe, amikor felmegy a színpadra. Bár egy-egy új dolognál talán még nálatok is megvan, hogy hogyan fogadja a közönség. De amikor elindul ezen az úton, hogy benne van-e az, hogy hogyan fogadja a közönség, hogy át tudom-e adni azt, ami itt van, bennem összeáll, nyilván a kép, hát én vagyok az alkotó, de hogy a közönség ezt hogy tudja átvenni vagy megérteni?
2: Ezt két részre bontanám. Az egyik az, hogy van még druk, kell, hogy legyen druk, mert a lámpaláz az az energiaszint, amivel a hitelességet megadjuk az előadó művészetnek. Amikor az eltűnik, akkor viszont látás a színpad. Kell izgulni, mert azáltal lesz tétje a történetnek. A másik dolog pedig az, hogy két kezem összeteszem, csodálatos gyerekkorom volt, és abban része volt és helye volt a mindennapoknak az, hogy én kiálltam emberek elé. Visszaemlékezve az óvodára, még nyilván csak produkálja magát az ember, de hogy az általános iskolában már szavaltam, énekeltem kórusban, jelen volt az életemben folyamatosan az, hogy szerepelni kell, ki kell állni, ott produktum kell, az elismerés, a tapsolás, az megmutatja, hogy amit csináltunk, az jó, fontos, érdemes folytatni. Aztán a lendületem még a mai napig tart.
1: Ugye te is sok mindent csináltál, volt neked több civil foglalkozásod is, ha én jól tudom, tehát nem úgy volt, hogy elindultál a zeneóvi vagy zenebölcsi irányába, és akkor onnantól kezdve maradt a zenélés, hanem hogy azért volt más tapasztalásod is, ami szerintem nagyon fontos, hiszen minél többet tapasztal az ember, annál több muníció van benne, amiből aztán tud építkezni.
2: Azt szokták mondani, hogy ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy. Én azt ugyanúgy átraknám arra is, hogy ahány munkába belekóstoltál, ahány munkáján voltál, ahány emberek közegébe benne voltál. Voltam konzervgyárba, szoknigyárba csomagoltam, recepciós voltam hotelban, újságíró voltam, rádiós műsorvezető voltam. Annyi mindent kipróbáltam, és az mindegyik egy-egy más szituáció, másik közeg, más emberekkel való kommunikáció, és az csak színesítette az én palettámat, de mindig visszalökött az élet a zene irányába.
1: Mennyire hiszel benne, hogy egyébként tényleg az embert valahogy ráteszik arra a sínre, ami az övé, ami mennie kell?
2: Nekem muszáj elhinnem, mert ez történt. Mondhatunk bármit, sorsszerűség, ez így alakult.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy miben hiszel? A sorsszerűség az lehet egy irány.
2: Abban hiszek, hogy nyitottnak kell lenni mindig, és figyelni, mert tudom én, a válunkra ült kis angyal az mindig megsúgja azt, hogy milyen irányba mozduljunk el, meg hogy jó, amit csinálok, vagy rossz, amit csinálok. Szerintem a nyitottság az baromi fontos. Hinni kell abban is, hogy valaki mozgatja a szálakat, nem baj, hogyha van egy erkölcsi tartás az embernek, és hisz valamiben, mert az egy kapaszkodó, az egy támasz. És akkor az egy bizonyosság, hogy van értelme dolgozni. Mert jönnek a visszajelzések. Sok kicsi emberi fejek ott elől. Nagyon tapsolnak, nagyon boldogok, vagy nem, és ezekből összetevődik a lélek ereje.
1: Hogyha picit visszamegyünk a gyerekkorodra, és meséltél egy picit a szüleidről, hoztad tulajdonképpen a zene iránti szeretetet, megnyitottságodat, de mondjuk ők mit tanácsoltak, a szüleid, a nagyszülők, mit adtak, mit kaptál a csomagodba, amivel útra tudtál indulni? Vagy mennyire tudták például benned tartani a lelket, amikor más irányba mentél? Benned megvan az a plusz, ami miatt te biztos, hogy a zenével kellene, hogy foglalkozzál, vagy hogy majd eljön az az idő, amikor ez lesz az egész életed.
2: A mai napig hála jó Istennek a legnagyobb támogatóim. Anyu az mindig erősít. Csinálom a szóló projektet is, ami építkező ágazatában van most, éppen építkező állapotjában, és ott még nincsenek ilyen hatalmas visszajelzések, mint a Punani Masszívnál, bár írtam már én is fesztiválhimnuszt, készítettem saját szólólemezt, sok koncertem van, csinálom a dolgomat, de az igazi áttörés ott még nem történt meg, és anyu mindig megerősít, hogy ne adjam fel, nagyon jók a dalok, csináljam, és ez mindig is ott volt. Apu is, annyi volt, hogy akkor leérettségiztem, de nem vettek föl sehova. És akkor ugye apu a racionálisabb, anyu meg, nem tudom, a szentimentálisabb volt egy kicsit, csinálj valamit, kezdj magaddal valamit. Sokat nem várattam magamra, hanem elmentem dolgozni, és akkor most belevágtam az életbe. Pénzt kerestem magamnak, amiből ruháztam magam, megcsináltam a jogosítványt. Szóval fordítottam magamra időt, energiát. Jöttek az első kis pénzek, és nem tudom, aztán felvettek a főiskolára, Kaposvári főiskolára jártam irodalom magyar szakra, és az tetszett is. Újságíróként dolgoztam mellette, és az nagyon jó kis időszak volt, de valahogy mindig jött a zene az életembe. És akkor azért néha láttam anyuék fején, hogy Jézusom, amikor a biztosat hagytam ott, a bizonytalanért, mert hogy megtörtént az, amikor túl főiskolán újságíráson minden kívül, egyszer csak valahogy egy ilyen parkolópályára kerültem, recepciós lettem egy hotelben, ami baromi jó állás volt, mert hogy hatalmas juttatások voltak, nagyon jó közeg, jó társaság, az emberekkel kellett foglalkozni, amit én imádok, dumálni kellett sokat, az embereknek a jó kedvébe járni, és nagyon szerettem. És aztán elkezdődtek a koncertek besűrűsödni, annyira, hogy az időbeosztásom már vagy az egyiket, vagy a másikat engedte volna csak. És úgy döntöttem, hogy én itt felmondom. És az akkori főnök azt mondta, hogy felmondasz. Hát innen nem mond föl senki. Hát mondom, azt tudom, és nem is úgy néz ki a történet, nem is olyanok a juttatások, hogy nekem ezt meg kéne tennem, de úgy érzem, hogy nekem most mennem kell. És azóta fennülök ezen a színes szagos vonaton.
1: Mesélj egy kicsit róla, hogy jött a Punani az életedbe.
2: Hát ez egy kacifántos történet, regény lapokra kívánkozik. Ugye gyerekkorom óta zenélek, a zongorát lecseréltem, vagy váltottam klarinétre, aztán szaxofon, fúvószenekar, jazzband, és akkor olvastam egy újsághirdetést, Pécset, egy pécsi újságban, hogy a Zagasztik, egykor jó hírű, létező, csodálatos regi zenekar, országos szintű regi zenekar, énekest keres. És akkor én jelentkeztem oda. De úgy, hogy csak kórusba énekeltem előtt, tehát akkor még fogalmam nem volt erre az egész. De jelentkeztem, hogy szaxofonozom, meg megpróbálom az éneklés is, és ott nagyon jó barátságba kerültem a fiúkkal, és bevettek a bandába, és elkezdtünk együtt dolgozni, aminek lemez lett az eredménye, és nagyon szép sikereket értünk el, nemzetközi reggi fesztiválra, és eljutottuk Rototom Soundsplash-re, ami egy Barcelona melletti nagyon híres reggi fesztivál, ott léptünk fel, országos versenyt nyertünk, és az egyik pécsi koncertre az Uránia moziba eljött a Máté meg a Roli, Felcse Máté és Farkas Roland, és megnézték a koncertet, és azt mondták, hogy figyelj, mi vagyunk a Punani Masszív zenekar, hogyha nem ismerné minket, is most készül egy lemezünk, és ez a hang kellene nekünk az egyik dalba. Mit szólsz hozzá? És akkor valahogy együtt töltöttük az estét, dumáltunk, és akkor megbeszéltünk egy időpontot, amikor felmentem Pécsett a Máté stúdiójába, és az egy dalból lett 5 vagy 6, ott maradtam egy hétig. És így indult a sztori. Ez volt a Senkik album, és akkor ott vagy 5-6 dalba éneklek, ott jött mindjárt a Hétvégre című szám, akkor ahhoz videoklip a pécsi Zionba, és akkor ott beindult az éle. Akkor még a Máték DJ felállással jártak, hol 2, hol 3, hol 1 DJ-vel, és akkor így hakniszkadtak így ketten a körkor képes dalokkal, meg az új lemez bemutatója, stb. És volt egy ilyen vicces szituáció, hogy a pécsi Zionban, ami egy ilyen ifjúsági, zenei ifjúsági otthon volt, ott tartottak egy ilyen koncertet. Ilyen mini fesztivál volt, és az egyik színpad az övék volt, és én már énekeltem az új lemezre, de sehol nem léptünk fel. Csak megvoltak az adott dalok. És soha nem felejtem el, hogy a színpadon ment a koncertjük, és a Máté lekiabált, gyere fel! És mondom, de mit csináljak? Tök mindegy, gyere fel! Hát valahogy így nyílt az a barátság.
1: Említetted, hogy azért féltettek, hogy a biztost a bizonytalanért ott hagyod. Egyébként ezt nagyon sok zenész elmeséli, meg sikeres ember, hogy azért a környezet az pontosan ezzel az érvel állt mögöttük, hogy kellene egy olyan szakma, amiből mindig meg fogsz tudni élni, vagy még egy plusz láb, amiből meg fogsz tudni élni, de hogy sokan érzik azt a fajta belső hívást, mint amit te is mondasz, hogy ott kell hagynod a munkáját, mert menni kellett, mert azt úgy belülről érezted, hogy menni
2: igen,
1: kell.
2: De azért mostanában, de azért az elmúlt időszakban, hogy én profi zenész lettem, azért voltak olyan időszakok, amikor igencsak elgondolkodtam, szerintem többen magammal azon, hogy a fenébe nem fejezted be ezt az iskolát, a fenébe nem maradtál, nem folytattad és képezted magad tovább, és akkor vannak ilyen nagyon-nagyon bizonytalannak tűnő helyzete, és akkor kell az a hit, amit mondasz. Jó, de azért nem véletlenek ezek a sikerek, meg van érte dolgozva, ennek vissza kell jönni, csináljuk tovább, tegyünk bele a munkát.
1: Ezt hogy élted meg egyébként, amikor jöttek az első igazán nagy sikerek például ugye a zenekarban, amikor már nem csak Pécs szerte tudták azt, hogy te ki vagy, hanem amikor már mondod, hogy a fejek is arcok ott a színpad előtt, hanem egy ország ismeri a hangodat, a tiedet is, vagy énekli a dalaitokat.
2: Rádión volt egy ilyen akusztikus műsor, 2010-es évek elején, ott csináltunk egy ilyen akusztikus koncertet, az nagyon nagyot szólt. Rengeteg koncert kezdett el jönni, és akkor szépen lassan egyszer csak jött az Élvezd, a Másfélte, és akkor hát az, hogy mi volt, nem is tudom, hogy mihez hasonlítanám. Fluor Tomi mesél ilyen történeteket itt-ott, hogy mikor csinálta a Fluor formációt, akkor kergették az autóját is, és olyan rajongások voltak. Hát itt is voltak azért nagyon durva dolgok.
1: Mesélj.
2: Hát az Élvezd, az hatalmasat szólt.
1: Mint a Beatles, hogy egyik oldalon be a kocsiba, a másik oldalon ki, és mentek utána hát a rajongók.
2: A rózsától a melltartóig minden repült a színpadra. És az, hogy elmenjünk valahol fellépni, és hosszabb az ideje a dedikálás fotózkodásnak, mint maga a koncert, az ilyen mindennapos dolgok voltak. Elég érdekes. Szóval Magyarországon én nem is tudom, ez egy ilyen kulturális jelenség, ami nem létező dolog volt Magyarországon. Ha létezett volna, akkor valószínűleg a Hungária zenekar az, amit ilyen kegyben tartottak volna. Én nem is nagyon láttam, a Flóra az előbb volt, mint mi. Neki elhiszem, hogy ilyen sztorik voltak, de ilyen zenekaros szinten láttam megőrüléseket mások iránt, de nem ilyen jellegűt. Nem akarom magunkat így ilyen piedesztára emelni, de én úgy vettem észre, hogy ez a fajta őrület, ez így nálunk indult el, amit most már így lazán megkapnak más zenekarok, amiket látunk. Szóval ez ilyen kulturális dolog, aminek így ki kellett alakulni, ki kellett fejlődni.
1: Szoktunk arról beszélgetni egyébként mellzenészekkel is, ilyen értelemben művész alkotó emberekkel, hogy amikor elindultak, akkor milyen csatornákon tudtak ugye közölni, hogyan tudtak szólni, volt-e már internet, social media felület, és hogy amikor ez kevésbé volt ennyire minden másodpercnek a része, hogy akkor mennyire nehezen, vagy éppen nem nehezen tudták megszólítani a rajongókat, vagy eljutatni az üzenetet, és hogy akkoriban a rajongás hogyan működött, és most milyen a rajongás. Meg egyáltalán, hogy hol tudnak megjelenni, mert ma már az ember előkapja a telefonját, de mondjuk szerintem még 10 évvel ezelőtt sem volt ez ennyire egyértelmű. Mondjuk lehet, hogy 10 éve igen, de mondjuk a 2010-es években nem volt ennyire sok felület. Egy-kettő már volt, de nem ilyen sok.
2: Nagyon sarkos lenne azt mondani, de azért ne vitassuk el annak az igazságát, hogy akkor tényleg jó dalokat kellett írni. Mert akkor a rádióba az bekerült, és akkor azt hallgattak az emberek, rádiót, volt türelmük végighallgatni dalokat, illetve, hogy aki megtehette és készített videóklipet, akkor az a nagy videó megosztón, az ott felkerült, és akkor azt nézték. Tehát, hogy ilyen csatorna szinten, meg hogyha a tévében esetleg volt valami olyan műsor, nem tudom, hogy akkor lottósóban lehetett menni zenét, de hogy ilyen, ennyi, viszontlátásra, ezek a lehetősége. És most meg azért tudjuk, most az van, hogy szét van bombázva az emberek agya, gyakorlatilag. Fiatal korosztán meg egyszerűen türelmetlen. Önmaguk ítéseiért 3-4 másodpercet eldöntik, hogy valami jó vagy rossz. Nem adnak semminek esély.
1: És mert na,
2: ebben a sztoriban itt aztán. De hát úgy csinálják nyilván, hogy vannak nagy zenei kiadók, és akkor ott a napalmot minden felületen szórják az embereket. Hogyha nem talál be ezen a csatornán, akkor van még 18 csatornánk. Úgyis eljutatjuk az agyadig a dalt, és úgyis meghallgatod, és hogyha minél többen meghallgatják, akkor már megnyertük a csatát. Csak ezzel meg az a baj, hogy ez ott fog visszaütni, ne a proféta szóljon belőlem, de sajnos a tapasztalat az az, hogy ezek kérészéletű dalok. Azt, hogy mi volt a tavaly legnagyobb slágere? Ja, nem tudom. Szóval most voltunk egyébként az EFOT-on, és készítettek velünk interjút, hazai televízió, és ott tök jó dolgok szóltak, hogy így jöttek fiatal kis riportek, és így mondták, hogy úristen, hogy érzitek magatokat, hogy itt vagytok, még hát nem öregezett le, de azért régi motorosok vagyunk már így a pop palettán. És azt mondom, hogy érzitek magatokat, hogy itt vagytok, és akkor gyakorlatilag 10 éve így a legnagyobb slágerekkel bombázzátok az embereket. Hát igen, ezek ilyen kőbevésett cuccok. Ilyen örökérvényű dalokat kell írni, és ezeket egyre nehezebb megírni.
1: Na jó, de nektek ugye a szövegeitek is olyanok. Tehát mondjuk, hogyha csak az élvezetet megemlítetted, tehát hogy annak konkrétan minden sora valamilyen óriási nagy igazságot rejt magába. Tehát, hogy szerintem az nincs ember, aki így ne tudna bármelyik sorával valamilyen szempontból úgy azonosulni.
2: A nagy slágerek azok az óriási nagy igazságok. És az a lényege, hogy a hallgató, amikor azt gondolja, hogy ugyanez jár a fejembe, csak nem tudtam volna ilyen szépen leírni. Na, ez.
1: És ti meg ne tudtátok.
2: Hogy adománya, érted?
1: Igen, hogy készült az a dal, hogy szedjük össze a legnagyobb igazságokat? Lehet fél egészség, vagy nem tudom. Tehát, hogy azt hogy írtátok meg? Zseniális dal.
2: Hát a Roli hozott 4 sort, a refrént, és akkor ott beültünk a Mátéhoz a stúdióba, és akkor ott voltunk. Elkezdtük összeírogatni ezeket a dolgokat, ami a... Figyelj, ez olyan, hogy jönnie kell egy ilyen valaminek, ami, mit tudom én, szerelem, háború, vallás, és akkor egy jó bemondás ahhoz, hogy tudom, úristen, ki ez a lány, vagy valami. Egy ilyen, és akkor utána meg megindul az agyad, mint a lavina, és köré írod életet, nagy tapasztalatait. És hogyha jó szerző vagy, akkor ezeket úgy tudod tolba mondani, hogy annak súlya van. Hát és így akkor leültünk, a Roli ott maradt, amíg felreppett a részét, mi a Mátéval még maradtunk reggelig, hajnalba bementünk a kisboltba, vettünk, mit tudom, egyes sört vagy valami, de akkor már a, nem tudom, MP3 lejátszó már itt volt a dalnak az első verzió, és úgy hallgattuk, és akkor mondom a Máténak, fú, ez nagyon durva lesz.
1: És az lett.
2: És az lett.
1: Nagyon-nagyon jó lett.
2: Egyszerűsége egyébként szerintem az, ami nagyon működtető. Ha meghallgatod, akkor csak egy ilyen, hát ilyen majdnem regi lüktetés, minimális zenei alap.
1: De hogy a dallama is elképesztően jó. Tehát ez a mindenki tud rá bólogatni, mindenki tud rá ilyen nagyokat egyetérteni, hogy hát ez tényleg így van. Na de majd folytatjuk szünet után, kedves hallgatók. Ez a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Messzes Balázsral beszélgetek, a Punani Masszívnak az énekesével, és egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire a készülékektől, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
0: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Meszes Balázs, Meszka. A mai vendégem,
2: mégsem
1: mondtam így a becenevedet egyébként. Az jutott eszembe, és úgy zártuk a beszélgetést a szünet előtt, hogy a nagy sikerekről gondolkodtunk, és említetted, hogy nyilván tudjuk, hogy neked van szóló projekted is, és jó pár éve is van már ez is. És mondod, hogy a nagy áttörés még nem történt meg, vagy legalábbis nem érezted azt. Pont ezen gondolkodtam, hogy ha van egy ilyen óriási siker, mint a zenekar, egyébként ott van a te saját projekted is, akkor az egyik jó. Mennyire tudja beborítani a másikat? Mennyire nehéz ezen az oldalon kitörni a nagy sikereken túl? Tehát mondjuk a nagy ragyogása ennek mennyire árnyékolja le a lehetőségeket? Vagy éppen ezt nem így kell nézni, hanem azt kell nézni, hogy ez a nagy ragyogás tudja megvilágítani a másikat.
2: Szerintem ez független a kettő. Úgy is betalál az egyik. Én lelkesen írom a dalokat, meg vannak a felületek, amikről beszéltünk, ahol ezek megjelennek. Közönségnek kell ráérezni. Persze a punan is múlt, az tud segíteni, de azért a történelemben látjuk, hogy a szóló projektek azok mindig nehezebben. Van egy Phil Collinsunk, akinek ment, meg a Cikora Robi itthon. Igen. És aztán elég nehéz egy nagy formáció árnyékából csinálni valamit.
1: Összehasonlítjuk, az a probléma? Vagy mi lehet a nehézség?
2: Elképzelhető. Az elején én is összehasonlítottam, kérdezték, hogy én hogyan kategorizálom azt, ami dalokat írok, és akkor mondtam, hogy húzzátok le a két repet, és minden, ami marad, az. De hát ennél sokkal bonyolultabb nyilván a kérdés.
1: Hogyan írsz zenét? Hogyan szerzed a zenét, amit te akarsz közölni? Egyáltalán mit akarsz közölni?
2: Mindent, ami jön. Az ilyen ösztönös szerintem. Sokszor jártam futni, meg járok is, az is egy csomószor megindított bennem dolgokat Margit szigetre. Két koncert, két turné között csomó gondolat van a fejemben. Amúgy ilyen bedolgozóként, meg részszerzőként ott vagyok én a Punaniba is, csak ezeket nem terjesztettem ki teljes dalokra. És aztán jött a Covid, amikor eljött ennek az ideje, és akkor nekiálltam megírni a dolgokat.
1: És mik azok a témák, amik egyébként így megérintenek? Említetted a szerelem, a háború.
2: Hát figyelj, az elején olyan volt, hogy szeretem azt a Motown stílust, amit például a Cikoráik is meg a Charlie csinálgat dalokba, és akkor írtam egy karácsonyi dalt, amit a Tóth Verával éneklünk. Csináltam hozzá videoklipet. Szóval azt tetszett meg nekem ebbe az egészbe, hogy írok egy dalt, kitalálom, hogy szóljon, mint szóljon, szervezek hozzá videoklipet, így az egészet menedzselni. Már jutottam el odáig, hogy szeretnék most már csak a dal szerzéssel foglalkozni, mert baromi fárasztó egyszerre mindent csinálni. A mai nappal meg úgy szerzek már dalokat, hogy nekiálltam gitározni is. Megtanulni az akkordokat, hogy ne legyek rászorulva senkire. És írtam is már így egy pár dalt, amiket most Dorogi Péterrel rögzítünk.
1: Te kiket hallgatsz? Hogyha így a nagyvilágból ismeríthetünk a zenei palettából, akkor ki van rád hatással? Vagy milyen országoknak a dallamai?
2: Hát annak? Ez nagyon vegyes. Ez gyerekkoromtól kezdve volt egy nagyon komoly felépítmény ennek az egésznek, mert én nagyon szerettem a nu metalt, a 90-es évek eleje, meg ugye azért nem tudok elmenni a Guns N' Roses komolyabb albumai mellett, de aztán a 2000-es években meg elkezdődött az elektronikus zenék világkora, úgyhogy az is nagyon magába szippantott. Fatboy Slim, meg Crafty Cuts, meg mindenféle, drum and bass-ek. Iszonyatos bulikba jártam. Hát aztán nem tudom, amióta meg komolyabban zenélek azóta, meg nyilván meghallgatok mindenfélét, de kicsit úgy bezártam, hogy arra koncentráljak, amivel foglalkozom. Nekem az működik, nekem az jön be. Sokan azt mondják, hogy nyitottnak kell, és folyamatosan bújni kell az internetet az új előadók iránt. Persze, sorolhatnám én is a hip-hop előadókat, meg mindenkiket, akik inspirálnak, akiket hallgatok, de legtöbbször befelé hallgatok. Meg amúgy szimfonikus zenét hallgatok, meg operát hallgatok, meg nagyolas slágereket.
1: Ez menő.
2: Jó, ezek ilyen kikapcsoló dolgok. Kikapcsolnak, és utána meg vissza jövök magamba, és akkor meg nekiállok zenét én.
1: Gyere, tudom képzelni, ahogy így operát hallgatsz.
2: Azt imádom, a Pavarottit, azt nagyon szeretem.
1: Hogyha már így a zenei palettát szóba hoztuk, akkor azon gondolkodtam, hogy mindig beszélünk róla, hogy kis ország vagyunk, és hogy mekkora az a torta, amit igazából fel lehet osztani. Neked is említetted, hogy több minden mindenkivel dolgoztál és dolgozol együtt, hogy ezekben a közegekben vannak barátok, vannak barátaid, lehet nem vetélytársnak, hanem pályatársnak tekinteni a többi zenészt, lehet együtt gondolkodni, mert egyébként én azt látom, hogy megoszlanak erről is a vélemények. Van, aki azt mondja, hogy jó, együtt dolgozunk, de azért nem járunk össze. Van, aki azt mondja, hogy ilyen a legjobb barátok, akikkel együtt is dolgozik, de hogy vagy ezzel? Lehet igazi barátságokat kötni, amikor ugyanarról a piacról
2: szerintem
1: élünk?
2: Szerintem megkerülhetetlen. Mindig vannak új előadók, akik bejönnek, értik a gyémánt krajcárjukat, de aztán ott is leomlik a fal, mert hogy mindig ott lesz a közös nevező, hogy zenészek vagyunk. Ezer éve benne vagyunk a szakmában, itt 1 millió backstage történet van a tarsolyunkban, tehát ott megkerülhetetlen, hogy egy Fishing on Orphan, ahol rengeteg zenekar egy kis helyen össze van rakva. Sok a fesztivál, sok a fellépés, azokon általában, ha nem városi napokról beszélünk, vagy valami speciális megjelenésről, akkor mindig több zenekar van. Óhatatlanul kialakulnak a barátságok, de szerintem ez jó is, ennek így kell lennie, mert ha csak mindig a zenésztársainkkal beszélgetnénk, meg a főszervezőkkel, meg szervezőkkel, akkor kicsit uncsi lenne a sztori. De ez itt tök jó, hogy hello, sziasztok, hol voltatok, mit csináltatok, meséljetek már egy kicsit. Ilyen barátságban rengeteg van. És ezek nem felszínes barátságok, hanem tényleg az, hogy annak most született a kislánya, annak ennyi idős a fia, ez történt, azzal az történt, és persze akkor összejönnek közreműködések is, megkerülhetetlen. Hát ezek így születnek ezek a dolgok. Együtt lógunk.
1: Azon gondolkodtam, hogy tudod, hogy hány napot dolgozol?
2: Egy évben?
1: Igen.
2: A fellépéseket tekintjük mindent, csak annak, vagy mindent?
1: Mindent össze. Tehát 365-ben hány napot dolgozol? Amikor nem gondolkodsz, és nem éppen
2: ja, fellépsz. Akkor 365. Hogyha az alvás időket kivesszük, de valamikor akkor is koncerttel álmodok, meg stúdióval, meg ilyenekkel.
1: És neked is van valami olyan, hogy mondjuk így éjszaka felébredsz, hogy álmodsz mondjuk egy dallamot, vagy egy szöveg, és akkor gyorsan le kell írni, fel kell mondani.
2: Volt ilyen, feleségem mondta, hogy te mi a csinálsz? Mondom, megvan az a 4 sor, amit kerestem.
1: Az éjszaka jutott eszedbe?
2: Persze.
1: És felmondtad, vagy leírtad?
2: Ne, telefonomba bepötyögtem. Valami rendezvényről értünk haza, épp, hogy elájultunk, és akkor fél államban, úristen, hát erre vártam.
1: Mi az a, egyébként az a zenei stílus, amit kipróbálnád, de még sose volt rá alkalmad, ami már nagyon határmesdjen állad? Van olyan?
2: Hát beszéltünk itt a nu metalról, meg az ilyenekről, hogy hát én nagyon szerettem volna ilyen zenekarban frontember lenni. De azt azért be kell lássuk, hogy bármennyire is jó a hangom, megvannak a határai, és ami megfelelő a Punani Masszív, vagy saját szóló cuccaim hangtartományának, az nem felel meg abban a stílusban, ami nagyon közel áll a szívemhez. Hiába szeretnék mondjuk Korn, Rage Against the Machine-t, Metallica-t, Nirvana-t énekelni, vagy Pearl Jam-et énekelni, egyszerűen nem állna jól, mert van, amit nem tudok megcsinálni.
1: Hát igen, de akkor meg a saját stílusodat tudnád kialakítani igazából, és az a hangterjedelem lenne, ami ugye neked megvan. Akkor meg azt szeretnék, hogyha egy új formációról lehet beszélni. Külföldre nem akartál menni zenélni sosem?
2: Á, nem. Én nagyon szeretem ezt az országot. De tényleg, ez olyan kérdés, hogy Amerikába kimennék-e? Persze, de szerintem semmi értelme nincs így 2 hétre meg hónapra kimenni. Hogyha az életembe adódna lehetőség, hogy 5-10 évre kimenjek, akkor abban látok racionalitást, de így. Meg annyi látnivalóval, most már azért el tudom mondani, hogy ha jól számoljuk, akkor 15 éve, legalább, vagy 16, mert a zagasztikkal is azért pörögtünk szépen az országba. És gondolod, hogy hány éven keresztül én hányszor jártam körbe ezt az országot? Amikor tudom, hogy a borsodi kis településen mennyi a korsósör, meg itt.
1: Igen, megértem.
2: Tehát, hogy így annyi mindent tudok, és még annyi szépség van itt. Külföldön voltunk, a Punanival is voltunk, Eurotúron, meg ugye a Zagasztikot is mondtam, ott meg voltunk Spanyolországban. Szóval megadott a lehetőség, de az, hogy én kint éljek, és amúgy meg hány olyan zenész van, aki Magyarországról indult, és ilyen Lazaria is kiment európai turnéra, hát nem hallottunk róla olyan visszajelzéseket, amiket itthon kapott. Pedig nem hiszem, hogy a produkció gyengébb lett volna. Megpróbálták ők is. De innen azért, na. És az elmúlt időszakból, amit mondjuk egy ilyen nagy 20 évre tegyük, akkor Romániából kimentek 3 fiú, aki a repülőgépen forgatta a videoklipet, ennyi. Az a szám itt megpörgött, és viszont látásra nem ment ki innen semmilyen dal. Itt egy dal kell, és akkor Magyarországról meg a Hevesi Tamás kiment a Csíkos Napernyőt, vagy nem is tudom melyiket játszották az MTV-n. Mikor volt az? Nem lehet innen kitörni. A Hien kint tanult a Juilliardon, tudjuk, hogy mik az eredmények, de hogy meg a Radics Gigi kint dolgozott, a Quincy Jones-nál volt a stúdióban. Az a durva, hogy ezek ilyen pontosan látható és mérhető eredmények, amik nekik csodálatos életre szóló élmények, de nem olyan teljesítmény, hogy nem tudom. Én is nagyon várok, drukkolok, hogy Magyarországról legyen egy olyan nagy kitörés, hogy valaki csinál egy világhírnevet, de
1: szerintem mi lehet az oka?
2: Nem tudom, jó az angolunk.
1: De hát, hogy az ő angoljuk az tökéletes, meg egyébként tehát a hangjuk is, meg a tehetségük
2: hát
1: is
2: ez abszolút az, hogy minden ott van. Színvonal. Megvan minden egyébként, minden. Ott vannak a csatornák, szerintem tőke is van rá, hogy szétbombázzanak valami felületeket, hogy mindenhová jusson a dal. Egyszerűen nincs Eurovízió. Hányszor voltunk én, és voltak közöttük nagyon jó dalok, nem lett bőle semmi. Valami extrémitás kell.
1: Azon gondolkodtam, hogy neked milyen terveid vannak a saját szóló projekteden belül most ott hol tartasz? Tehát, hogyha ha kitörést beszéljük, akkor mi vár rád mondjuk például ezen a területen még idén?
2: Még idén? Csináltam most már másfél lemezt, dalokat ünnepekre, egy csomó videoklippet barátokkal együtt. Ez is egy ilyen mini útkeresés, mint ami megelőzte a Punanit, hogy most tanába jutok el majd a zenei stílusomhoz, ami úgy az enyém tud lenni, az meg ilyen, hogyha Bunanira vetítem, akkor ilyen másfél hetés utolsó táncos vonal, és ilyen magyar zenés romás dolgokat csinálok mostanában, és ebbe segítségem nekem a Dorogi Peti, ilyen tök jó hangszere, illetve amit tavaly lehetett hallani, hogy én boxoltam tavaly, és ennek írtam egy bevonuló dalt, és azt baromi jó roma zenészekkel vettem fel, és idén is velük dolgozom, és készül egy album, ami csak ilyen tematikájú dalokat vonultat fel. És itt elég jó kis dalokról beszélünk.
1: Mert ugye neked nem volt ez kérdés, hogy amikor bevonulsz, akkor saját zenére vonuljál be.
2: Hát az abszolút egyértelmű volt. De most nem, ekkor az ígyszert kihagyni.
1: Az milyen volt? Mennyire volt komfortzónán kívüli történet az a Starbucks-os időszak, felkészülés, a mérkőzés?
2: Jól eső érzés volt, hogy amúgy a sport nem áll tőlem távol. Ez a fajta sport, ez még nem volt ilyen az életemben. Azt most nem számítanám ide, hogy általános iskolában kungfúztam, mert annak semmi köze nincs ehhez, hogy egy kisgyerek mit csinál a Bruce Lee plakát előtt. Ez jól esett nagyon. Az egész felkészülési időszak, én a Madárfészek klubban voltam, ott többször is találkoztunk Madárral, baromi jó sportembereket ismertem meg, és mind a mai napig járok is boxolni. Jót tett a fizikumomnak, jót tett a lelkemnek.
1: Megmaradt a box az életed részeként?
2: Meg. Nagyon szeretem. Sokáig fociztam, csak aztán ott elegem lett egy idő után a túlfűtöttségből, hogy nem a BL döntőben vagyunk, amikor éppen a mini pályán játszunk, és nem szeretek sérülni, meg azzal foglalkozni, hogy most akkor ki hogyan áll hozzá. A boxnál meg tudod, úgy van, hogy ha te jól állsz hozzá, akkor csak magadat okolhatod, ha okolod. Ez egy ilyen amatőr kategória, itt csak a jó érzések hatnak át.
1: Hogy indultál egyébként akkor a ringbe be? Arra emlékszel, hogy milyen lelki és ideg állapotban voltál? Milyen tanácsokkal indultál el aztán?
2: Nem volt egy tanács. Ez komoly volt. Figyelj, de hát olyan volt, mint bármilyen színpadra felmenni, show műsor, csak ottán a ringben ott a csépelés van. Az egy kicsit más, de hát nyilván nem úgy mentem oda, hogy nem kesztyűztem volna előtte legalább 50-et, szóval ez benne volt. Amit sajnálok az, hogy a párosítás az nem a legszerencsésebb volt. De azt hiszem, a maximumot kihoztam a történetből.
1: Egyébként érdekes, mert többen voltak már a műsor vendége azok közül, akik a boxos témában is szerepeltek, és érdekes, hogy mindenki azt mondta, hogy az egy ilyen leírhatatlan érzés, ami akkor volt bennük, amikor már mentek tényleg a ring irányába, és hogy be kellett lépni a szorítóba. Ezt mondta az Iván, szerintem a Németh Kristóf is ezt mondta, és Sidi is.
2: A lámpalázis eufória.
1: Igen, valami
2: csodálatos keveréke.
1: Elképesztő keverék volt az.
2: Az első kiózanító pofonig.
1: Igen.
2: De nagyon jó élmény, tényleg. Én magamat kisgyerekként simán elképzeltem. Tehát amikor, ugye 80-as éveken születtem, amikor kisgyerek voltam, akkor volt a boxnak a virágkora. Kokó, Erdei Zsolt. Itthon. És akkor külföldön ne is beszéljünk róla, hogy mik voltak akkor. Tysont nézni, meg ezek kisgyerekként. Nem volt ez az elérés, amiről beszélünk, ez visszatérő téma, hogy nem volt itt okostelefon, meg ilyenek, hanem a tévébe adták, akkor mindenki tudta. És egy zenével visszatérve, az egy csodálatos műsor volt, amikor a Michael Jackson új videoklippel jött, és azt mondták, hogy pénteken este 8-kor a Michael Jacksonnak az új videoklipje jön az MTV-n. És akkor azt mindenki tudta, a szerencsés barátok, akik külföldről kaptak egy videót, akkor azt fel is vették, így jöttek be a dolgok. És akkor annak presztízse volt minden dolognak.
1: Az egy ilyen tévi aranykora volt szerintem, az a 80-es évek, nekünk
2: aztán
1: meg
2: aztán jött
1: amikor...
2: a barátok között.
1: Igen, igen. Nekünk meg egy picit később ott a 90-es években, amikor már így tényleg az a korszak eljött, hogy, hogy abszolút amerikai filmeket lehetett nézni, és nem csak egy hangon volt szinkronizálva minden, hanem...
2: Ja, az alábeszélés ott a csodálatos volt.
1: Hanem többen. Úgyhogy valóban egy nagyon klassz korszak volt, és tényleg egyébként azokért, kár azokért a tévéadásokért. Nyilván most már ez a premier, tehát hogy, hogy így minden így magatoknak megy. Tehát a felületeket is ti választjátok meg, hogy mikor lesz a klip premier, a bemutató, tehát hogy most a más, más oldalra kell dolgozni.
2: Hát azért mondtam, hogy kicsit elfáradtam ebben. Igen, mert ez egy munka. Azért vannak a menedzserek, meg a social, meg minden, hogy a menedzser régen is volt, de most akkor lettek social-ösök, meg nem tudom, és akkor ők csinálnak. Tour manager, és akkor így tudod, minden le van osztva.
1: Igen.
2: És az a legjobb leosztás, hogyha a zenész csak a zenével foglalkozik. Mert
1: az egy ilyen áldásos állapot, ja. Amikor másra nem kell figyelni, és amikor nem a zenével foglalkozol, akkor te mivel kapcsolódsz ki? Tudod, a 365 napot ledolgozod, igen, és akkor maradott még néhány óra, vagy valami.
2: Hát figyelj, hétköznapom az úgy néz ki, hogy most 8 éves a kislányom, és gyakorlatilag 2,5 éves kora óta hordom reggel az óvodába, és akkor vissza, utána az iskolába, és akkor vissza, és most itt tartunk. Aztán hétköznap meg dalszerzés, haverkodás, sportolás, moziba járás sok. Azt imádom. Az is halálom volt, amikor eltörték. Délelőtti mozit. Képzeld, hogy megtörtében elmentem a imád. Ez a Covid előtti időszak. Imádtam elmenni délelőtt moziba. 10, minden le van tudva. 10 óra, és bennülök, senki, sehol, nyugodtan megnézel egy film. És egyszerűen a diákok dolgozhatnak csak ilyen helyeken, és kérdezi tőlem a srác, hogy ne haragudj, te mit keresel itt? Hát mondom, moziba jöttem. Most? Hát mondom, ne haragudj, mi köszönt neked hozzá, hogy én mikor dolgozom, hogy teljesen ledöbbente, hogy micsoda kérdés volt ez, hogy én mit keresek. Most már lehet menni megint délelőtt. Szóval azokat nagyon szeretem. Az és kikapcsolt.
1: És olvasni?
2: Például. Azt is szeretem, nagyon. Rengeteg könyv van.
1: Mit olvasol? És mit nézel a moziba? Milyen témák érdekelnek a világból?
2: Megvan az összes Havas Henrik. Tényleg a tanár urat, azt nagyon szeretem a könyveit. Amikor nagyon megszerettem az olvasás, Beat generáció. Abszolút. Kerouac, és a többiek. Azt szerettem a legjobban. Tőlük minden megvan.
1: És a moziba mit nézel? Mit néztél?
2: Hát egyre kevesebb dolgot nézek a moziba, mert ugye minden streamingre készül. És pont most olvastam, hogy a Nolannek jön ugye az Odüsszeája, és hogy hát, hogy még meddig lett így a Matt Damon nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy vajon, hogy mindenképpen el kellett, hogy vállalja ezt a filmet, mert nem lehet tudni, hogy mikor ad a stúdió még egyszer ilyen költségvetést, ennyi statisztát, meg ennyi helyszínt egy produkciónak. És akkor erre mondta Nolan, hogy valóban tényleg régen volt ilyen, hogy Új-Zélandon át Angliáig minden, hova el tudnak menni, és nem csak stúdióba, hanem helyszíneken forgatni, hatalmas tábokkal. Ugye ez a kardos, szandálos filmekre jellemző, hatalmas, de hogy most meg már tudod CGI, meg kisképernyőre, egyre nehezebb beülni olyan filmre, ami szerzői. Pedig én nagyon szeretem az ilyen hangulatú dolgokat.
1: Színház?
2: Most ott régen voltam, nem is tudom, hogy mit néztem. Woody Allen? Kern András volt a főszereplő. Woody Allen.
1: Majdnem.
2: Majdnem, de a Jászlőre szemet azt láttam. De a színházat is szeretem. Gyerekkoromban sokat jártunk, annyi az állandóan vitt minket. Vagy Kaposvárra, Csiki Gergelybe, vagy Pécsre. Sokat néztünk.
1: Mennyire vagy kritikus? Akár magaddal, akár a világgal szemben.
2: Ha az is vagyok, már vagyok annyira tapasztalt, hogy rájöttem, hogy az embereket nem érdekli az igazság. És csak annak mondom el a véleményetek, aki kérdezi. Nem érdekli az embereket.
1: Megértik egyébként az emberek szerinted? Akkor is, hogyha kérdezik.
2: Figyelj, megértik. Hogyha leszűrnek belőle valamit, és egy kicsit a magukévá teszik, akkor már megérte.
1: Igen, csak hogyha az embernek elmondják az igazságot, tudod, azt mondják, hogy betörik a feje, vagy legalábbis az egó néha.
2: Mondom, hogy nem szeretik az emberek. Igen. Figyelj, hogy attól, mert neked van egy tükröd, attól még nem kell oda tartani az emberek felé. Az lehet, hogy én felismerem magamba, hogy tök jó dumálhatnékom van, nagyon jó ráérzek emberekre, tök jó rezonálok velük, tudom, hogy mi bánthatja, tudom, hogy mi játszódik le bennem, és ettől még nem feltétlen kíváncsi erre. Ez veszélyes játék a nagyítóval rohangálni a hangyák között.
1: Te csinálnál más, hogy bármit, így a saját életedben, munkásságodban?
2: Nem. És most visszatérünk a hithez. Hát, hogyha most így hirtelen 180 fokot váltanék, akkor lehet, hogy megijednék, hogy, tehát, hogy eddig mindig hittem magamban, meg abban, hogy a dolgok nem ok nélkül valóak, csak lehet, hogy megérnék, hogy elrontottam. Nem, mert akkor is megveregetném a vállamat. Figyeljenek, így kell lennie.
1: De jó. Ez egyébként egy tök jó végszó volt. És én úgy beszélgetnék még veled tovább, de erre a mai adásra csak ennyi idő jutott. Hol lehet benneteket legközelebb látni, azt azért még elmondod. Így most a nyáron például. Téged vagy benneteket?
2: Programnaptár?
1: Igen.
2: Ú, még lesz nagyon
1: csapjuk
2: sok minden.
1: Fel.
2: Hát most nem sokára Nyergesújfalun játszunk a Masszívval, aztán játszom a szóló projektemmel a Balatonon, több helyen is, meg DJ-zek a Tilos a Tilosban jövő héten. Ha valaki arra jár, olasz est.
1: Ó, de jó.
2: Olasz est, az nagyon jó lesz. Hát bárhol lehet velünk találkozni.
1: Én úgy örülök, hogy ma itt voltál a rádióval, is találkoztunk és beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm a meghívást.
1: És nagyon sok sikert kívánok neked minden fronton, áttöréshez is, meg a meglévőknek a sikereihez is. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Meszkával beszélgettem, a Punani Masszív énekesével, Meszes Balázzsal. Ha lemaradtak volna az adásunkról, akkor visszahallgathatják itt a felületeinken, és hát a rádióban is lesz ismétlés, tartsanak akkor is velünk. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Víg Vanda.
0: Ez volt a Lélektér Víg Vandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. She came on like the Mona Lisa, the puzzle with the missing piece. I wonder what could make her smile, so I talked to her for a while.

0: Kulturális műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál. Mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Felkészült a rendőrség a Forma 1-re, nőtt a fizikai dolgozók órabére. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Ideiglenes rendőrőrsöt alakítottak ki Mogyoródon a hétvégi Forma 1-es magyar nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek. A rendőrség a térség forgalmát a légtérből is folyamatosan figyeli, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. Azt kérik, hogy mindenki figyelje a kihelyezett táblákat és tartsa be az iránymutatásokat. A parkolókban hagyott autókat mindig zárják be, az ablakokat húzzák fel, az utastérben látható helyen ne hagyjanak őrizetlenül semmilyen értéket. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a szabálytalanul parkoló autókat elszállítják. Meghaladta a 2400 forintot a fizikai dolgozók átlagos bruttó órabére a második negyedévben egy felmérés szerint. Már minden régióban stabilan 2000 forint felett alakul a fizikai átlag órabér szintje. Ez az érték országszerte jellemzően 2100 és 2400 forint között mozog, a Közép-Dunántúlon már a 2600 forintot közelíti. Az órabérek átlagos nagysága Közép-Magyarországon és a fővárosban már elérte a 3200 forintos szintet is. 50-250 ezer forint között alakul a balatoni gyermektáborok hetiára nyáron a választott program típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől függően, írja a Balatoni Turizmus Szövetség. A napközis táborok már 50-80 ezer forinttól elérhetők, míg a klasszikus, tartalmasabb napközis programok 80-140 ezer forintba kerülnek. A szállást és a teljes ellátást is biztosító táborok ára általában heti 100-250 ezer forint. Az intenzívebb szakmai programok, mint például a nyelvi, zenei, kézműves, technológiai táborok vagy sportakadémiák ára meghaladhatja a 250 ezer forintot is. Az országos jégkármérséklő rendszert már a narancssárga riasztás esetén is bekapcsolják, hogy mérsékeljék a jégesők által okozott károkat a minisztérium kérésének megfelelően, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ez azt jelenti, hogy a talajgenerátorokat akkor kapcsolják be, ha 30%-nál nagyobb az esélye a jégesőnek. A jégveszélyes zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttatnak a légkörbe. Így kisebb méretű jégszemek képződnek, csökken a károk esélye, miközben nem csökken a csapadék mennyisége. Franciaországban még soha nem égett le annyi erdőterület július közepéig, mint idén, amióta két évtizede mérések készülnek. Az erdőtüzek elsősorban a déli ország részben és a párizsi régióban pusztítottak.
0: Időjárás jelentés.
2: Sok napsütés várható gomoly felhőképződéssel, néhol zápor esővel, mérsékelt marad a szél. A csúcsérték 25 és 30 fok között alakulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora, a mikrofonnál Somodi Evelin. Egészen 11 óráig kínálunk ma is érdekes beszélgetéseket a kultúra, utazás és gazdaság témaköreiből. Szemezgetünk Buza Sándor turisztikai magazinjából, és hozok néhány izgalmas beszélgetést a Reggeli Monitor hírelemző műsorból. Végül pedig olvasnivalót ajánl nekünk akár a hétvégére is Olá Andrea. Mindezek előtt egy fontos hazai gazdasági beszélgetés a Reggeli Monitorból.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Új szakaszába lépett a Gyesev ZRT 11 darabos Flirt Intercity motorvonat beszerzése. A Stadler szolnoki üzemében elkészült kocsi szekrényeket már elszállították Lengyelországba, ahol jelenleg a járművek végösszeszerelése zajlik. A motorvonatok 2026 végén érkeznek vissza Magyarországra tesztelésre, majd 2027-től 2028 nyaráig a hatósági engedélyek megszerzését követően fokozatosan állhatnak forgalomba. Nyugat-Magyarországon közlekednek majd, nem csak légkondicionáltak és alacsony padlósak lesznek, hanem étel- és italautomatákkal felszereltek is. Az új motorvonatok beszerzése 3-4 évet vesz igénybe Európában általában, ezt az uniós pénzek megszerzése sem tudja gyorsítani. Homolya Robertet, a Stadler Trains Magyarország ZRT elnökét Nagy Károly kérdezte.
2: Pár nappal ezelőtt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is bejelentette már, hogy elindult az Intercity vonatok, a Flirt Intercity egyrészt beszerzése, másrészt már a gyártási folyamat is. Hogy haladnak ezzel kapcsolatban?
3: Nyugodtan mondhatjuk, hogy a gyártási folyamat a végéhez közeleg. Ugye ez egy hosszú folyamat, 2022-ben indult meg a beszerzés ezeknek a járműveknek, 2024-ben lett aláírva a szerződés, és ezután kezdődött meg a tervezési munka. Tavaly évvégén lett kész itt Magyarországon a Stadler szolnoki gyárában az alumínium kocsiszekrény, a festett alumínium kocsiszekrény, amelyek Lengyelországba kerültek szállításra, és Lengyelországban indult meg a szerelvényeknek az összeszerelése, és ahogy a hírekből lehetett hallani, az első szerelvény, az első motorvonat összeszerelése az le is zárult, és ezek után indulnak az egyéb járműveknek az összeszerelése, összesen 11 jármű fog érkezni Magyarországra, és az összeszerelés után próbautak következnek, tesztelni fogják a járműveket, ahhoz, hogy a szükséges engedélyeket megszerezhessék, és ezek a Romániában, Csehországban és Magyarországon fognak zajlani ezek a próbautak.
2: Emlékeim szerint vannak már Flirt vonatok Magyarországon, már találkozhattunk velük. Mennyiben lesznek ezek a motorvonatok mások, vagy egyáltalán mások lesznek ahhoz képest, amit mondjuk az elővárosi közlekedésben megszokhattunk Budapesten?
3: A Stadler Flirt motor vonatjai azok, nyugodtan mondhatjuk, hogy a világon az egyik legelterjedtebb járműcsaládot képezik. Összesen több mint 3000 ilyen járművet adott el a Stadler. Nyilvánvalóan ez egy jó piaci visszajelzés, hogy ez egy kiforrott és jó járműkonstrukció. Tehát ilyen szempontból ugyanaz a járműcsaládhoz tartoznak, amelyeket megszokhattak a magyar utazók, de ezek teljesen más motorvonatok lesznek, hiszen ezek intercity kialakításúak lesznek. Ezek ugyanúgy 160 km/órás sebességre lesznek képesek. Azonban első és másodosztályú kialakítással találkozhatnak majd az utasok, és ami megkülönbözteti őket elsősorban az elővárosi, a Magyarországon ismert elővárosi motorvonatoktól, hogy sokkal kényelmesebb, távolsági, hosszabb utazásra kialakított ülésekkel rendelkeznek. A légkondicionálás az alap, az ezekben a járművekben ez benne van, alacsony padlós utastérrel rendelkeznek, ugyanúgy modern utastájékoztató rendszerrel készülnek, és egy nagy különbség az, ami a hosszabb utazáshoz való kényelmet szolgálja, hogy étkező zóna kerül kialakításra, itt étel és italautomaták kapnak majd helyet, és rugalmasan kerül kialakításra a belső tér, nyáron akár 18 kerékpár szállítására is lehetőség lesz ezeken a járműveken. Tehát ez ugyanahoz a járműcsaládhoz tartozik, azonban intercity kialakítású járművek, és hát talán ez egy ilyen vasút történeti pillanat is volt, mert 30 éve nem volt ilyen intercity motorvonat beszerzés Magyarországon.
2: Hát ami egy kicsit szomorú egyébként így őszintén szólva, mert lehet olvasni arról, hogy a MÁV, mondjuk az nem Gyesev, de mondjuk a MÁV járműveinek átlag életkora az 40 év fölötti, és bőven a régiós átlag életkorok fölött van már, ami más országok vasúti hálózatát illeti. Ez egyfajta teszt is egyébként abban az értelemben, hogy ha a gyesebb vonalai beválnak nyugat-magyarországi közlekedéssel, akkor akár ebből még nagyobb megrendelés is lehet?
3: Reméljük, hogy igen. Ez a teljes vasútipart számára ez egy jó fejlemény lenne, hiszen itt az elmúlt években nyugodtan lehet azt mondani, hogy a vasúti piac az befagyott Magyarországon. Ugye a gyesebb ezt Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest között fogja közlekedtetni, és ezek a járművek egyébként két-három neműek, tehát ezek alkalmasok arra, hogy Ausztriában akár Bécsig is közlekedtesse őket a gyesebb, tehát azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon jó jármű konstrukció. Az egyértelmű, hogy ez a trendváltás már talán évtizedek óta megfigyelhető a vasúti közlekedésben, hogy a mozdony által húzott szerelvényeket leváltják a motorvonatok. Ezeknek az üzemeltetése jóval költséghatékonyabb, és egyéb olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, gondolok itt a gyorsulásra, energiafelhasználásra, amely kedvező üzemeltetést tesz lehetővé. És hát ugye hallhattuk a közlekedés és beruházási minisztertől, Vitézi Dávidtól, hogy az Európai Uniós források az a hozatalának köszönhetően ugye 1,8 milliárd euró értékben lesznek majd tenderek, és a bejelentésből már hallhattuk, hogy reményeink szerint majd a MÁV vonalon is meg tudnak jelenni ilyen intercity motorvonatok.
2: Az is elhangzott egyébként többször a közlekedés és beruházási minisztertől, hogy nem egyszerű egy vonat flotta lecserélése, mert hogy nem az van, hogy kész termékek vannak, mint ahogy egyébként a példa is mutatja, hogy a Flirt motorvonatokat is egy részét Magyarországon alakítják ki, aztán a végösszeszerelés Lengyelországban van, hogy aztán máshol teszteljék őket, tehát egy nagyon-nagyon bonyolult, sokszor több országon átívelő együttműködés, és hát nincs a raktáron mondjuk 20-30-50-60 ilyen vonat. Mennyi idő, hogyha mondjuk leadják, fogalmazunk úgy az állami megrendeléseket, amíg az új hasonló jellegű motorvonatok elkészülnek, az is egy ilyen 2-3, de inkább 3-4 év?
3: Hát, hogyha megnézzük a gyesevnek a tenderét és ezt a gyesev projektet, ott az ajánlattevők a közbeszerzési eljárásban ott 36 hónapra vállalták az első engedélyekkel rendelkező járműnek a leszállítását. Tehát a szerződés kötéstől 36 hónapba telik ezeknek a járműveknek a legyártása, és láthatjuk azt, hogy a legyártás az még viszonylag ennek az időszaknak a felét teszi ki, és utána az engedélyeztetés és a próbafutások azok egy további egy-másfél évet követelnek meg, vagy tesznek ki. De hogyha megnézzük a szomszédos országokat, hogy történtek nagyobb beszerzések Lengyelországban, nagyobb emeletes motorvonat flotta beszerzése történt meg, ott akár a 40 hónapot is elérte a szállítási idő. Ugye azt kell látni, hogy ez egy történelmi adottság, de eltérő műszaki és technikai sajátosságai vannak az egyes országok vasúti hálózatának, itt gondolok az elektromos hálózatra, gondolok a biztosító berendezésekre. Ezért, hogyha valamelyik országban egy szállító szállít vasúti szerelvényt, vasúti járművet, motorvonatot, sajnos ez nem alkalmas alapesetben arra, hogy ez egy másik országban is közlekedjen. Ez a történelmi adottság és széttagoltság ez nem teszi lehetővé azt, hogy időzőjelesen raktáról lehessen szállítani ilyen járműveket, és sajnos ilyen időintervallumot követel meg az, hogy új vasúti járművek tudjanak érkezni egy vasúti hálózatra.
1: Homolya Róbertet, a Stadler Trains Magyarország ZRT elnökét hallották.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
1: Nagy kihívás az AI tervezése és különösen annak technológiai kihívása, valamint annak kitalálása, hogyan segíthet majd a döntések meghozatalában. Ezt mondta Hétfő Egynő című műsorunkban a TuConnect vezérigazgatója. Pap Gerlei Gyöngyvér szerint mindezen túl fontos szempont a biztonság, ami nem csak a technológia oldaláról kérdés, hanem az ügyfelek szenzitív adatainak védelme is, hiszen a jövőben az AI-nak szüksége lesz rájuk. Kutasi Judit interjúja.
4: Hogy ma már szinte mindenhol, minden technológiai konferencián akár a mesterséges intelligenciáról beszélünk, illetve azokról a változásokról, amik már itt vannak körülöttünk. Te mit látsz alapjaiban, mi fog most megváltozni, vagy a közeljövőben?
5: Hát ugye szét kell választani, az ember magánemberként gondol a mesterséges intelligenciára, vagy mint egy technológiai cégnek a vezetője. Kezdem az utóbbival. Nekünk ahhoz, hogy ezen a, már említettem, hogy egy konszolidálódó, formálódó vállalat az, amit vezetek. Ebben különösen felértékelődnek azok a fajta megoldások, amik segítséget nyújtanak ahhoz, hogy akár átmenetileg bizonyos rendszereket ki tudjunk váltani, addig, ameddig majd a jövőbeni vágyott megoldás meg nem érkezik, hogy tudjunk olyan mesterséges intelligencia alapú megoldásokat használni, amelyek abba segítenek minket, hogy prediktív módon automatizáltan tudjunk hibákat detektálni és azokat megelőzni. Úgyhogy ez az egyik része, ami a technológiai rész, a másik része már kicsit magánember, de még mindig mint vezető, hogy hogyan tudok olyan AI megoldásokat behozni a mindennapokba, amelyek segítik egyrészt a döntéshozatalt, amelyek segítenek abban, hogy olyan minőségben tudjunk anyagokat rendkívül rövid idő alatt átnézni, véleményezni, és aztán döntésre vinni, amiben egy ilyenfajta technológiai segítség az nagyon, nagyon sokat jelent nekünk.
4: Egyébként nyitottak a kollégák ezekre a megoldásokra?
5: A kollégák nyitottak, ugye megint a probléma az ugye ott van, és ez nem a mi sajátosságunk, hanem általában a technológiai cégeknél, hogy hogyan tudunk olyan biztonságos környezetet teremteni, ami azt segíti elő, hogy a mi munkánkat támogatja az AI, ugyanakkor
4: de nem veszi el a munkánkat.
5: Egyrészt nem veszi el a munkánkat, de másrésztről meg sokkal inkább az, hogy az a fajta esetleges külső támadási lehetőség vagy sérülékenység, ami ebből fakadóan megjelenik, hiszen nagyon sok információt adunk oda az AI-nak annak érdekében, hogy segítse a munkánkat. Na az, hogy ezt a környezetet hogy tudjuk kialakítani, ez nagyon nehéz mai technológiai cégnek, úgyhogy tulajdonképpen mi is ott tartunk ebben a gondolkodásban, hogy felmértük azt, hogy ebben a folyamatban hol tartunk, mik azok az esetek, lehetőségek, amelyekben tudjuk a mesterséges intelligenciát használni, és hogy ezt hogyan tudjuk kialakítani, mi tartunk ebben a folyamatban. Ugyanakkor, mint szól, ez is egy izgalmas kérdés, hogy az adatközpontokban egyre inkább az látszódik, hogy nagyon nagy mennyiségű információ, borzasztó nagy áramfelvétellel, egyre több energiát és kapacitást felhasználva kell ezeket a jövőbeni beruházásainkat megvalósítani. Úgyhogy mivel ezek nagyon időigényes, és hát természetesen befektetésigényes feladatok, a mi dolgunk az, hogy azt nézzük meg, és prognosztizáljuk, hogy mi fog történni 3-5 év múlva annak érdekében, hogy mire az a beruházás odaérkezik, az az akkori igényeket képes legyen kiszolgálni.
4: Mennyire lehet egyébként előre látni, vagy mennyire tudtok előre gondolkodni?
5: Nekünk muszáj előre gondolkodni, akár a hálózatok tekintetében, akár az előbb említett adatközpontok tekintetében, mert minden egyes ilyen technológiai újítás, mire a tervező asztalról, vagy tulajdonképpen a döntéstől, hogy valamit megcsinálunk, eljut a tervező asztalra, aztán kiépítjük, és aztán a végén abból lesz egy kész hálózat, vagy egy modern adatközpont, ez több éves folyamat. Ezért nekünk az a feladatunk, hogy ténylegesen azt képesek legyünk prognosztizálni, hogy amire 3-4-5 év múlva szükség van, akár egy lakossági felhasználónak, akár egy üzleti felhasználónak, akkor az a hálózat az képes legyen ezeket az igényeket kiszolgálni.
4: Mennyit dolgozik egy vezérigazgató per nap?
5: Én azt látom, hogy már ebben az átalakult környezetben, ahogyan mi dolgozunk, ez ilyen folyamatos, nem is számolom, mert igazából...
4: Nem tudod megmondani, mondjuk egy munkanapot hány órás?
5: Nem tudom megmondani, mert szerintem ez a privát élet és a munka közötti átmenet az egy ilyen szürke zóna. De valószínűleg az én működésem is ilyen. Én például nem szeretem, azt rettenetesen frusztrál, hogyha elmegyek mondjuk szabadságra, és teljesen kikapcsolnék mindent, visszajönnék, és akkor rám ömlene az elmúlt, nem tudom én, egy-másfél hét.
4: 250.
5: Az olvasatlan levelek, az, hogy mi történt, akkor fölvenni a fonalat, és gyakorlatilag akkor egy hét az azzal telne el, hogy akkor próbálnám felvenni a szálakat. Úgyhogy nekem nagyon bevált az a fajta működés. Én tudom, hogy ezt nagyon sokan nem szeretik, nagyon irigylem azt, aki egyébként ki tud kapcsolni, én nem vagyok ilyen. Nekem sokkal inkább az válik be, hogy még ha elmegyek szabadságra is, akkor nem tudom, naponta fél órát, néha többet, de hogy azért fél órát azzal töltök, hogy akkor megnézem, hogy mi van. A kollégáim tudják, hogy csak akkor szólnak, hívnak, hogyha valami olyan probléma van, amivel kell foglalkozni.
4: Ütőerén ott tartod a
5: kezedet. Igen, de nem azért, mert nem bízom a kollégáimban, mert ez egy nagyon fontos dolog, meg nem azért, mert mikromanedzselni akarom a vállalatnak a működését, egész egyszerűen ez az én belső igényem, ami nekem teszi komfortossá így a mindennapokat.
1: Pap Gerlei Gyöngyvért, a TuConnect vezérigazgatóját hallották, most egy kis szünetre megyünk, majd folytatjuk a hétvégi menetrendet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, folytatjuk is hétvégi válogatásunkat, méghozzá azzal, hogy a forint erősödése 3%-kal csökkenti a külföldre szállító magyar fuvarozók árbevételét, miközben a megemelt útdíjak és a kevesebb fuvar is sújtja az ágazatot. Szerdán nyújtották be első körben a fuvarozói érdekvédelmi szervezetek azokat a javaslatokat, amelyekkel segíteni lehetne a két éve veszteséges ágazatot. Nem csak egy új kedvezményes hitelbevezetését kérik, hanem más intézkedéseket is sürgetnek. Az egyik fuvarozó érdekképviselet szerint sok külföldi cég trükközik az útdíjakkal is. Lajkó Ferencet, a Néthangeri ügyvezető titkárát Nagy Károly kérdezte a fuvarozói piac jelenlegi problémáiról.
2: Elég hamar sikerült az új kormánnyal tárgyaló asztalhoz ülni. Vitézi Dávid beruházás és közlekedési miniszterrel, illetve Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel, és párnapos határidőben gyakorlatilag már megállapodtak arról, hogy ezek a tárgyalások tovább folytatódnak. Hogy sikerült ilyen hamar tárgyaló asztalhoz ülni? Jelenleg ugye a kormány az inkább egyfajta törvénykezési versenyben van, és kevesebb idő jut az egyeztetésre, de most mégis sikerült.
3: Valóban nem volt könnyű munka, hiszen a kormány még formálódik, egyes pozíciók még nincsenek is betöltve, illetve amely pozíciók be vannak töltve, még ott is ugye nagyon frissek a kollégák, és még lehet, hogy a technikai dolgaikkal vannak elfoglalva, hogy milyen irodában ülnek, vagy éppen, hogy mikor kapnak a számítógépet. Ebbe a környezetbe sikerült eljuttatni a két miniszterhez azokat az üzeneteket, amelyek megmutatták, hogy ennek a szakmának mekkora jelentősége van. A közúti fuvarozást és ugye a hozzá kapcsolódó közúti személyszállítást azt elég sokan infrastruktúrális kérdések halmazának tekintik, tehát közlekedésnek, és egy közlekedés ugye ez egy technikai kérdés. Mi azokat az üzeneteket fogalmaztuk meg, amiben egyértelmű válhatott a két miniszternek is, hogy a közúti fuvarozás és a személyszállítás az egy gazdasági tényező Magyarországon. És ezt állítjuk azért, mert hogy talán nem sokan tudják, hogy a GDP 4%-át állítja elő ez a szektor, az 3000 milliárd forint, és amellett, hogy ilyen jelentősen hozzájárul a GDP-hez, jelentős adó befizető, mintegy 1000 milliárd forintot fizet be ez a szakma útdíj és jövedéki adó formájában, a többit nem is számolva, mert azok nehezebben számolhatóak ki, tehát egyértelműen kimutatható, hogy ez a szakma ez nem csak kér, hanem betesz a közösbe, és úgy gondolom, hogy a 4%-os GDP arány pedig ugye azért magáért beszélő, mert önmagában 4% az nem tűnik soknak, de ez a teljes magyar mezőgazdaság GDP hozzájárulásával azonos. A másik, ami szerintem fontos lehet, és az új kormány számára is, hát mondjuk úgy, hogy olyan terület, ami felkelti a figyelmét, hogy ebbe a szakmába az a 12.900 vállalkozás, aki áru- és személyszállítással foglalkozik, ezeknek a 90%-a magyar tulajdonú és KKV. És ugye ez a kormány, ez már a választások során is hitettett amellett, hogy segíteni akarja a magyar KKV-knek a boldogulását. Én úgy gondolom, hogy ez a gazdasági súly, és hogy alapvetően KKV-k képzik ugye ezt a szakmát, ezek olyan jelzések voltak, amelyre sikerült felhívni magunkra a figyelmet. Mert mind a mellett persze, hogy nagy gondban van, nagy nehézségben van ez a szakma, sok minden sújtja, de jelen pillanatban is, és az elmúlt két évben is veszteségben fuldoklott a teljes ágazat, ez főleg az áru forrozói részre igaz. Ugye volt itt minden útdíjemeléstől kezdve gazdasági visszaesés, most a útdíjemelést a 2024-esre gondolom, akkor ugye most azért a nemzetközi forrozókat, ez az euróárfolyam is rendesen megtépázza a profitjukat, szóval számtalan nehéz helyzet eredménye az, hogy most olyan helyzetben van ez a közúti fuvarozói szakma, hogy 4 év alatt 12%-kal csökkent a vállalkozások száma, több mint 1500 magyar KKV vállalkozás ment tönkre a mi szakmánkba.
2: Miket javasolnak, vagy milyen területeken próbálnak meg együtt dolgozni, amiben maradtak a kormányzattal?
3: Azok a célok és javaslatok, amiket itt zsigerből gondolnánk, azok egy részét azért át kellett dolgozni. Tehát most azt azért látja egy érdekképviselet, aki komolyan veszi a szakmáját, meg azt, hogy hogyan tárgyaljon eredményesen a kormányon, nem lehet oda menni és azt kérni, hogy elnézést, nekünk nem jó az a 355-ös forint, mi azt szeretnénk, hogy 380-as legyen. Tehát most ennek például semmi értelme.
2: Vagy esetleg jövedéki adót csökkentést az üzemanyagon, mint amire korábban volt példa.
3: Igen, tehát hogy ilyeneket, tehát ezeket jól át kellett gondolnunk, hogy akkor hogy olyat kérjünk, ami reális. Tehát amire azt tudja mondani a kormány, hogy kérem szépen, értem a problémát, így nem tudok segíteni, de mondjuk, hogyha egy másik irányt megnéznénk, tehát ilyen módon kellett jól kitalálni azt, hogy abban a rendelkezésünkre álló másfél órában akkor milyen javaslatokat teszünk, mert tényleg csak kérni és hőbörögni az nem vezet sokra. Én azt gondolom, hogy sikerült ezeket megfogalmazni, mint hogy azt se kérhettük most még egy példa, hogy jaj, csökkenjen le az UDI, és akkor nekünk milyen jó lesz. Tehát ez egy olyan fontos költségvetési bevétel, amit nem lenne racionális kérni, hogy csökkentsék le, és egyébként ezt vissza is igazolta mindkét miniszter, hogy nagyra értékelték, hogy nem ilyen kérésekkel jöttünk, ami csak ugye költségvetési nehézséget okoz, hanem olyan javaslatokat tettünk, ami win-win lehet, tehát a kormány számára is és a szakma számára is. Ugye az egész, amiről szól, az a versenyképesség. A Nithangeri is ugye amellett tette el a hitét, most már 36 éve azért küzdünk, hogy a magyar fogyasztók versenyképességét növeljük. Ez nagyon fontos, nem csak adókedvezményeket, ezek lehetnek ilyen formák is, de a versenyképesség a lényeg. Van egy hazai versenyképességi lencskép, meg van egy nemzetközi, amiben a hazai forrazók érdekeltek, és Magyarország nagyon jó volt ebbe a versenyképességbe. 2004-ben az EU csatlakozáskor a teljes európai fuvarpiaci tortából 2% volt a részesedés. Ez 2018-ra, ez 5%-ra növekedett meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy fantasztikus sikerágazat volt, ráadásul ugye itt mi szolgáltatást exportálunk, legalábbis a nemzetközi kollégák, de ez a tavalyi évre 3,9%-ra csökkent. Tehát látszik az a számok alapján, hogy nemzetközi összehasonlításban csökkent a versenyképességünk. Most ennek sok összetevője van, de ami ennél szerintem sokkal drámaibb, hogy a belföldi, tehát a saját hazai piacunkon is romlott a versenyképességünk, és ez nem csak azért van, mert ugye Románia is Schengen belépett be ugye 2 éve, ez segítette őket, hanem egyszerűen valamit jobban csinálnak, de sajnos úgy tűnik, hogy nem csak, hogy jobban csinálnak, hanem lehet, hogy csibészebbül is csinálnak, és különböző tisztességtelen verseny magatartásokra gondolok. És mi azt gondoljuk, hogy például, amikor azt javasoltuk, hogy fokozottabb ellenőrzéseket szeretnénk kérni, akkor azt szeretnénk kiszűrni, hogy azok a cégek, akik például UDI-t csalnak, tehát nem fizetik be az UDI-at, azok ne rontsák a hazai piacot, vagy legyenek keményen megbüntetve, vagy szoruljanak ki a magyar piacról, mert nem jogkövetőek. Tavaly évben mintegy 15 milliárd forint UDI büntetést róttak ki Magyarországon, vagy szabtak ki. Ennek a 75%-a az külföldi forrazókat érintett. Tehát látszik, hogy a külföldi forrazók azok nagyon bátrak ezen a téren, és ami még rosszabb hír, mert nyilván, hogyha elkapják őket és megbüntetik őket, akkor kétszer is meggondolnák, de még rosszabb hír, hogy ennek a 75%-nak, ami mintegy 11 milliárd forint, csak a 30%-a folyt be a költségvetésbe. Tehát nincsenek még meg azok a módszerek, azok a eszközök mondjuk a rendőrségnek, vagy lehet, hogy a jogi háttér hiányzik még, hogy ezeket a büntetéseket, ezeket kikényszerítsék. Most azért gondoljuk végig, hogyha én UDI csalok, megbüntetnek, de azt nem kell befizetnem, akkor holnap is UDI csalni fogok, mert nincs következménye, hiszen nem történik semmi. Tehát ebben például ez egy olyan terület, amit hogyha nem csak, hogyha behajtanák, akkor egyrészt 8 milliárdak gazdagodna a költségvetés per év, másrészt ugye visszaszorítaná azt a tisztességtelen versenyt, aki elviszik a magyar fuvarozók elől tisztességtelenül a Magyarországon keletkező fuvarokat, kvázi ez a kereslet-kínálat arány ez helyre billenhetne, vagy javulhatna az aránya, és a hazai fuvarozók azok jobban át tudnák hárítani a költségeiket. Úgyhogy ez volt az egyik javaslatunk, ez a hazai piacon, ugye ez az ellenőrzéseknek az erősítése. A Nithangeri kizárólag jogkövető cégeket képvisel, tehát mi a magyar fuvarozók esetében is azt gondoljuk, ha valaki csal, akkor az annak a következményeit vállalni kell, tehát nem a külföldiekre van ez kihegyezve, a statisztikát csak azért mondtam, hogy ez nagyon sok külföldit érinthet a jövőben. A másik ilyen kérdés az, hogy hogyan lehetne most a hazai KKV-knak a pénzügyi helyzetén segíteni. Ugye van ez az euró probléma, ez elég komolyan sújtja a nemzetköziseket, és ez ugye rájött már egy olyan helyzetre, amikor egyébként is nehezen vagy nem tudták áthárítani ezeket a költségemelkedéseket, ugye a kereslet kínálat felborulása okán, amelyek korábban keletkeztek, akár még a 2024-es, ugye 60%-os hazai útdélemésről is beszélek. Tehát nagyon megromlott a likviditása a hazai fuvarozó cégeknek, ugye KKV-król beszélünk, akik eleve nem duskálnak a pénzben, a likviditásban, és jelentős számú cég ezért kell, hogy befejezze, hogy egyszerűen nem tudja átvészelni ezt a nehéz időszakot, amikor veszteséget kell termelni, nincs ekkora tartalékuk, és ugye nagyon rosszkor jött egy ilyen pénzügyek gyenge állapotba érkezett az, hogy ekkorát erősödött a forint hirtelen, tehát viszonylag rövid idő alatt több mint 30 forinttal erősödött, ez ugye azt jelenti, 10 forintonként 1%-nyi profit változást generál, tehát most 30 forint, az azt jelenti, hogy 3%-nyi profit hiányzik az egyébként is mínuszos cégeknek a zsebéből, tehát mélyült a veszteség, és ugye teljesen akaratlanul, de ugye erre érkezett az, hogy akkor ez a bizonyos KKV szektor segítő 3%-os szabad felhasználású kavosz hitel is megszűnik. Tehát, hogy még az sincs most már, hogy ezt mondjuk kedvezményes hitelből lehetne finanszírozni. Mi ezt elmondtuk a kormánynak, akik bizonyára ennek nem voltak ismeretébe, tudásába, hogy ez mennyire fontos ennek a szakmának. Elmondtuk a problémát, elmondtuk, hogy értjük azt, hogy miért szűnt meg a kavosz, hiszen lekommunikálták megfelelően, hogy sokan nem arra használták, hanem arbitrázs üzletekre, ami nyilván nem támogatható, de mi kértük, hogy ehelyett valami hasonlót ezeknek a magyar KKV-knak indítsunk, vagy tegyünk elérhetővé, különben tömeges csődökre lehet számítani az idei évben is. Tehát ez a fajta, hogyan lehet a vállalkozások kritikus pénzügyi helyzetén valami azonnali, valami olyan, ami tényleg segítség, ez volt még egy kiemelt pontunk. Volt szó a munkaerőhiányról, ez azért egy strukturális, egy középtávú probléma, bármilyen középtávon lehet megoldást rá találni, ez nem egy ilyen egyszerű kérdés, hogy akkor nem tudom, most kapunk 5 milliárd forintot sofőrképzésre, hogy ilyen egyszerűen ennél sokkal bonyolultabb, de ezt is felvetettük, hiszen a szakma jövőjével kapcsolatosan ez egy kritikus kérdés.
2: 5 munkacsoportban állapodtak meg, hogy munkacsoportokban folytatják a munkát, és hogy július 8-áig, vagyis szerdáig tesznek le javaslatot, nem csak önök, hanem más szakmai szervezetek is. Ez abban az értelemben egy megugorható határidő, hogy mindenkinek azért a fejében már nagyjából ott voltak azok a javaslatok, amikkel pontról pontra tényszerűen előáll, és akkor akár július végéig ezeket intézkedésekké lehet összehozni a kormány segítségével, vagy ennyire nem gyors azért a munkatempó?
3: Szerintem lehet ilyen gyors és megugorható. Nagyon profin zajlott ennek az egész találkozónak az előkészítése. Azt hozzá kell tennem, hogy a Nithangeri volt az, aki el tudta juttatni ezeket a komoly gazdasági érveket és ezt a segélykiáltást, hogy aztán abból a kormány előre vegyen minket a többi szakmához képest, és előbb tárgyaljon velünk, mint másokkal. De azt is hozzá kell tenni, hogy nem egyedül a Nithangeri szeretett volna tárgyalni. 4 szervezettel együtt összesen 5-en tárgyaltunk múlt csütörtökön, tehát más fuvarozói szervezetek, illetve egy logisztikai szervezet is részt vett ezeken a tárgyalásokon, tehát nem csak a fuvarozás lesz a fókusz, de főként ennek a közötti fuvarozás a fókuszon, hanem belekerült már a logisztika és annak egyes kérdései is. Tehát én most azt gondolom, hogy megmerem kockáztatni, hogy az 5 munkacsoportból legalább egy, az nem feltétlen közúti fuvarozási, hanem általánosabb logisztikai fókusszal fog rendelkezni. De hogy visszatérjek, hogy a nagyon profi volt az előkészítés, mert mind az 5 szervezettől bekérték előre, hogy mi az a 2-3 kiemelt pont, amiről mindenképpen szeretne a személyes egyeztetésen beszélni, és ezt a minisztériumi kollégák összegyúrták 5 olyan tárgyalási ponttá, amiből végül is kialakult a munkamenete a múlt hét csütörtöki megbeszélésnek. A tárgyalás során az 5 témakört a következőképpen alakították ki, és tárgyaltuk, ugye a pénzügyi finanszírozás és annak a kérdése, amiről az előbb beszéltem, a külön pont volt a munkaerő kérdése, akkor a magyar közúti fuvarozói ágazat versenyképességi helyzete és annak fejlesztési lehetőségei, az útdíjrendszer ellenőrzések és annak az egyszerűsítése, és az 5. pont volt pedig a logisztikai infrastruktúra és a vasúti árufuvarozás, ami ilyen bővebb logisztikai szkópot jelent. Akár ez az 5 pont lehet az alapja a formálódó munkacsoportoknak, hiszen a munkacsoportoknak az is fontos kérdése, hogy ugye milyen résztvevők vannak benne, és hogy ezek a résztvevők hogy tudnak haladni. Tehát ez már ilyen projektszemlélettel, ilyen feladatközpontúan kell végig gondolni, nem csak szakma specifikusan. Én most ebben a pillanatban, bár szerdáig még azért mi is átgondoljuk, bárhol aláírnám, ha azt mondanánk, hogy ez az 5 munkacsoport indul, és akkor delegáljunk bele tagokat, mert végül is most ez az 5 legfontosabb terület. Habár mi is letettünk egy olyan írott anyagot, amiben ugye minden más pontot megjelöltünk, és a minisztériumok tudtára adtunk, hiszen most itt, hogy 2-3 pontot tudtunk mi is megjelölni, ez nyilván nem volt elég a másfél óra arra, hogy mindent az asztalra tegyünk, de mi a javaslatainkat kötve, fűzve, nyomtatva átadtuk a miniszter uraknak, a államtitkárasszonynak, államtitkárúrnak és a jelenlévő helyettes államtitkároknak azért, hogy a kezükben legyen az, hogy tényleg az a jéghegy csúcsa, mondjuk ez az 5 pont, vagy ez az 5 munkabizottság, sok minden más is lehet benne, és hát ha ők találnak benne olyat, hogy például itt a közepén van egy pont, amit viszonylag gyorsan meg lehetne csinálni, csak mondjuk mi nem tudtuk, hogy ez egy ilyen quick win lehetséges.
1: Lajkó Ferencet, a Nithangeri ügyvezető titkárát hallották. Most híreket mondunk, majd érkezik Buza Sándor turisztikai és gasztronómiai műsora.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes

0: Semmit tevés vagy vízisport? Gyerekstrand vagy nappali parti? Hűsítő italok és a világ összes strandkajája? A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Kevesebb gabona teremhet a hőség miatt, adományokból állítanák helyre Márévárát. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2,4 millió tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését a hőhullám okozta károk miatt, írja a Financial Times. Ez nagyjából 444 millió eurónyi, azaz 160 milliárd forintnyi kiesést jelent a magyar gabonatermelésben. Alap szerint ugyanakkor nem számíthatnak magasabb árakra a magyar gazdák, ugyanis az olcsóbb fekete-tengeri gabona lenyomta az árakat. Nyugat-Európában a valaha mért legmelegebb júniust regisztrálták idén. A kontinensen az 1991 és 2020 közötti átlaghoz képest 3 fokos emelkedés volt tapasztalható. Franciaországban a legmagasabb hőmérsékletek a 43 fokot is meghaladták, de Magyarországon is volt példa 40 fok feletti csúcsértékekre. Adománygyűjtés indult a mecseki Márévára helyreállítása érdekében, amelyet nemrég megrongáltak, tájékoztatott Magyaregregy polgármestere. Koch Dávid közölte, az üzemeltető Magyaregregyi Önkormányzat szakértők bevonásával méri fel a károk mértékét, de annyi már most látszik, hogy a megrongált falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége elérheti a 2 millió forintot is. Amennyiben a sérült falszakasz megtámasztása elkészül, a vár újrafogadhatja a kirándulókat, ezzel együtt a teljes helyreállítás csak a későbbiekben történhet meg. A kémiai szúnyoggyérítés nem csak a szúnyogokat, hanem a beporzó rovarokat is pusztítja, közölte a Hunren Magyar Kutatási Hálózat. Egy vizsgálat eredményei szerint a kezelés rövid távon átlagosan csaknem felére csökkentette a szúnyogok számát, ugyanakkor jelentős mértékben érintette a nem célzott, köztük a beporzó rovarokat is. Garamszegi László főigazgató szerint a jelenlegi gyakorlat átgondolása szükséges, és a jövőben nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az integrált szúnyoggyérítésre, különösen a biológiai védekezésre és a tenyésztőhelyek felszámolására. 15 millió oldalnyi új digitális tartalmat tett hozzáférhetővé, és elindította a Széchenyi Híd nevű egységes szolgáltatási felületét az Országos Széchenyi Könyvtár. A bővítésnek köszönhetően Erdély, a Felvidék, a Délvidék, Kárpátalja, Budapest, a Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország, valamint Csongrád-Csanád, Pest, Békés, Komárom-Esztergom, Somogy és Hajdúbihar vármegye több sajtóterméke is teljes szöveggel kutathatóvá vált. Szintén elérhetővé vált a Magyar Távirat Iroda 1945 és 1987 közötti híreinek gyűjteménye, amely önmagában több mint 1,5 millió oldallal gazdagította az adatbázist. A nyári hőségben gyorsan vagy nagy mennyiségben fogyasztott jeges italok átmenetileg lassítják az emésztést, ezáltal puffadást, hasi görcsöket, fejfájást okozva, figyelmeztet a Semmelweis Egyetem. A legjobb választás a körülbelül 16 fokos, kellemesen hűvös innivaló. Ez frissítő érzést ad a melegben, ugyanakkor kisebb eséllyel vált ki emésztőrendszeri panaszokat, a hidratálás szempontjából pedig nincs különbség a hideg és a szobahőmérsékletű víz között.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve az északi és az északkeleti tájak fölött alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Megkezdjük turisztikai blokkunkat, amit a témát érintő fejlesztésekkel, fejleményekkel indítunk. Buza Sándor mondja a részleteket, kezdve a parkolással.
2: Drasztikusan drágult a parkolás Budapesten, adta hírül az MTI, és már csak kizárólag mobiltelefon használatával lehet fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A díjfizető parkolást üzemeltető kerületek egységes magyar és angol nyelvű táblákat helyeznek ki, amelyek jelzik a parkolózóna kódját, a fizetési időszakot, a várakozási díjat, az időtartam korlátozást, az üzemeltető nevét, az ügyfélszolgálat címét és elérhetőségét, valamint a Nemzeti Mobil Fizetési ZRT QR kódját, amellyel részletes mobil fizetési információk érhetők el. A változás része továbbá, hogy szerdától érvényesek a megemelt parkolási díjak, úgy mint a belvárosi A-zónában az eddigi 600 forint helyett óránként 800 forintot, a B-ben 450 helyett 600 forintot, a C-ben 300 forint helyett 400 forintot, a külső kerületeket magában foglaló D-zónában pedig az eddigi 200 forint helyett óránként 300 forintot kell fizetni. Az őrzött díjfizető P plusz R parkolókban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint per órára emelkedett, a havi nappali bérlet értékesítése megszűnt, valamint a Margit-sziget északi fizető parkolójában a várakozási díj 800 forint per óra lett. Az év 5. hónapjában országosan 3,9 millió vendégészakát könyvelhettek el a szálláshelyek. A növekedés a belföldi forgalom erősödésének köszönhető, a külföldi vendégészakák száma a Bajnokok Ligája döntője ellenére is csökkent. A Visit Hungary elemzése szerint a kedvezőtlen külpiaci folyamatok és az erősödő forint együttesen fékezték a beutazó turizmust. A Központi Statisztikai Hivatal pénteken közzétett friss vendégforgalmi adataiból kiderül, hogy májusban tovább erősödött a belföldi turizmus, a hazai vendégek száma megközelítette a 900 ezret, a hazai vendégészakák száma pedig 2,8%-kal szárnyalta túl a tavalyit, túllépve az 1,8 milliót. A nemzetközi utazók 855 ezres száma éppen csak meghaladta az egy évvel ezelőttit, a 2 milliós külföldi vendégészaka szám viszont mérséklődött tavalyhoz képest. Ennek hátterében a közel-keleti konfliktus miatti geopolitikai bizonytalanság, az energiapiaci sokk és a főbb küldő piacaink többségében tapasztalható romló fogyasztói hangulat áll a Visit Hungary elemzésében. Ezek a kihívások elsősorban Budapest forgalmát érintették kedvezőtlenül, ahol hagyományosan a legmagasabb a nemzetközi vendégészaka forgalom aránya. A fővárosban mind a külföldi utazók számában, mind a vendégészakáikat tekintve az UEFA Bajnokok Ligája döntő ellenére is összességében visszaesés volt tapasztalható májusban. Az elemzés szerint a tavaszi hónapokban erősen befolyásolták a nemzetközi turisztikai piacot és utazási kedvet az egyszerre jelentkező turizmusra ható negatív tényezők. Ideértendő a közel-keleti konfliktus miatti vendégkiesés, a légi kapacitások csökkenése, az olajárak emelkedése, a fogyasztói bizalom romlása Európa szerte, a brit és német piac gyengülése, valamint a forint erősödése. A 2026 tavaszi időszakot tehát hazánkban és Európa többi államában is alapvetően a geopolitikai bizonytalanság, az energiapiaci sokk és a fogyasztó bizalom romlása határozta meg, szögezi le a Visit Hungary. A közel-keleti konfliktus különösen érzékenyen érintette Magyarország egyik legfontosabb, Budapestnek pedig 2025-ben a vendégek száma alapján 7. legjelentősebb küldőországát, Izraelt. Erről a piacról esett ki számszerűen is a legtöbb turista, és megtorpant a közel-keleten keresztül zajló átszálló forgalom is. A fejlemény azért is különösen érzékenyen érinti a budapesti turizmust, mivel az izraeli és öbölmenti vendégek felül reprezentáltak a magas költésű, 4-5 csillagos szállodákat választó utazók körében. A következő hónapokban a turizmus teljesítménye nagyban függ a globális folyamatok és a forint árfolyamának alakulásától. Az erősödő forint növeli a magyar háztartások külföldi vásárlóerejét, ami ösztönzi a kiutazó turizmust. Ezzel párhuzamosan viszont a felértékelődő valuta rontja az ország ár versenyképességét, mivel a külföldi turisták számára a magyarországi szolgáltatások drágábbá válnak, ami különösen az árérzékeny keresleti szegmensben mérsékelheti a beutazási hajlandóságot, mutat rá a Nemzeti Marketing Szervezet. Józsefváros is behúzza a féket, 3,5%-ban korlátoznák az Airbnb lakások arányát, adta hírül az MTI. Elfogadta a rövidtávú szálláshelyek szabályozási koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat képviselő testülete június 25-én, amelynek értelmében a Józsefvárosban 3 szinten, kerület, lakónegyed, társasház határozza majd meg az Airbnb szállások arányának maximumát. Kerületi szinten 3,5% lesz a korlát, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél több rövid távú szálláshely nem létesülhet, új szálláshely pedig akkor, ha belefér a százalékos kvótába. A Palota negyedben és a Korvin negyedben a legszigorúbb 5%-os korlátot vezetnek majd be a tervek szerint. A társasházi arányt egységesen 20%-ban határozták meg. Ebben az esetben az arányt nem a lakások darabszámának százalékában, hanem a lakások alapterületének arányában határozzák meg. Továbbá új szálláshelyek csak a társasház hozzájárulásával nyithatnának a jövőben. Azon szálláshelyek esetében, amelyek nincsenek tekintettel a lakóközösségre, a társasház közgyűlése dönthet arról, hogy az önkormányzatnak jelzi, a továbbiakban nem járul hozzá a működéséhez, és ennek megfelelően a kerület nem engedné meg a szálláshely további működését. A meglévő szálláshelyek esetében mindaddig vélelmezik a társasház hozzájárulását, amíg a társasház közgyűlése határozatban ennek ellenkezőjéről nem nyilatkozik. Ez azt jelenti, hogy a probléma nélkül működő szálláshelyeknek nincs teendője, ezek tovább működhetnek. A koncepció alapján kialakítandó szabályozást októberben tervezik majd elfogadni, és jövő év január 1-én léphet majd hatályba. Július 1-e és augusztus 30-a között tesztjelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet, Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a balatonfenyvesi kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. A volánjáratokkal olyan, vonattal nem megközelíthető települések is elérhetők, mint például Tihany és Szigliget. Szintén érdekes lehet a Balatonhoz érkezőknek, hogy újra elérhető a Bakony napi jegy, amely mindössze 1199 forintért egy teljes napon át korlátlan utazást biztosít a Győr és Veszprém közötti vasútvonalon, valamint a térség számos autóbuszjáratán. Az MTI számolt be arról, hogy augusztus 20-án újra kinyit a 2 éve leégett miskolctapolcai barlangfürdő, a kültéri medencékkel együtt közölte a miskolci polgármester a Facebook oldalán. A miskolctapolcai barlangfürdő gyógyászati központjának tető szerkezete 2024. szeptember 6-án éjszaka égett le, a tűz az akvaterápiás részleg 2. emeletén keletkezett, a lángok a tető szerkezetre is átterjedtek. A csaknem 1000 négyzetméteres főépület használhatatlanná vált, később a tűzvizsgálati jelentéséről szóló határozatból az kiderült, hogy szerelési hibák sorozata, valamint a karbantartás és a szabványossági felülvizsgálat hiánya vezetett a tűzhöz. A barlangfürdő újjáépítésének lehetőségeiről már a tüzet követő héten közleményt adott ki az előző kormány Nemzetgazdasági Minisztériuma, amelyben azt írták, hogy minden lehetséges segítséget megadnak a rekonstrukcióhoz. Az önkormányzat adományszámlát is nyitott a felajánlások fogadására, emellett Miskolc 1,29 milliárd forint rendkívüli kormányzati támogatást is kapott a barlangfürdő újjáépítésének első ütemére. Ugyancsak az MTI adott hírt arról, hogy Óbuda önkormányzata kezdeményezi a budapesti Hajógyári szigeten fekvő Hadrianus palota és a Dunai Limes magyarországi szakaszának felvételét az UNESCO világörökségi listájára. A pályázat alapját az a korábbi szakmai anyag adja, amelyet már 2018-ban Visi Zsolt régész, múzeológus és csapata számos szakember és szakmai szervezet bevonásával elkészített, de a politikai döntések miatt a listára vétel meghiúsult. A Ryanair június 25-től módosította családi ülőhely foglalási szabályát. Azok a gyermekkel utazó felnőttek, akik nem szeretnének ülőhelyet választani vagy fizetni a foglalt ülőhelyért, az utasfelvételt követően ingyenes ülőhely kiosztást kapnak, ahogyan ez a legtöbb európai légitársaságnál is történik. Az ír légitársaság eddigi gyakorlata szerint legalább egy felnőttnek kötelező volt ülőhelyet foglalnia a légitársaságnál, amely mellé ugyanazon foglaláson belül legfeljebb 4 gyermek számára díjmentesen lehetett szomszédos helyeket választani. A Ryanair szerint ez a rendszer kiszámítható ülőhelykiosztást és alacsony utazási költségeket biztosított a családok számára. A légitársaság tájékoztatása szerint ebben az esetben a családtagok továbbra is egymás mellett ülhetnek, de nagyobb valószínűséggel a repülőgép hátsó részében kapnak helyet, mivel az első sorokat gyakran előre lefoglalják. Azok a családok, akik továbbra is szeretnének már a foglaláskor kiválasztani ülőhelyüket, ezt a továbbiakban is megtehetik külön díj ellenében. A szaudi székhelyű Flynas légitársaság szerdán elindította a Riad és Budapest közötti közvetlen járatát, amely első alkalommal teremt közvetlen légi összeköttetést Magyarország és Szaúd-Arábia között. A légitársaság július elejétől szeptember végéig hetente 3 alkalommal, szerdán, pénteken és vasárnap közlekedik a 2 főváros között. A riadi összeköttetés a 4. új interkontinentális járat, amely idén bekerült a budapesti repülőtér kínálatába a Philadelphia, Toronto és Seoul felé indított járatokat követően. A szeptember végéig tartó szezonális időszakban összesen mintegy 15 000 ülőhelyet kínálnak a Budapest-Riad útvonalon. Tájékoztatások szerint a közvetlen járatnak köszönhetően az utazási idő mintegy 4,5 órára csökken. Riad a hagyomány és a modernitás különleges elegyét kínálja, amely egyszerre vonultat fel olyan történelmi kincseget, mint a 15. századi At-Turaif negyed, és felhőkarcolók uralta már-már futurisztikus látképet. Elsősorban azok számára ajánlott, akik szeretnék megtapasztalni a szaudi kultúra vendégszeretetét, nyitottak a kulináris különlegességekre, valamint kíváncsiak egy modern, pezsgő nagyváros nyújtotta lehetőségekre, akár egy rövid hétvégi kikapcsolódás során is, adta hírul a turizmus.com. A görög kormány átfogó turisztikai reformokat készít elő, bizonyos térségekben korlátozhatják a fejlesztéseket, szigoríthatják az építkezéseket, és jobban védenék a partvidéket is. Az ország vezetése egy úgynevezett különleges területi keretrendszer bevezetését tervezi, amely hosszú távon szabályozná, hogy hol, mikor és milyen formában valósulhatnak meg turisztikai fejlesztések. Az egyes kategóriákhoz eltérő szabályok tartoznának, egyes népszerű szigeteken korlátozhatják a turisztikai szálláshelyek számát, emellett szigorú partvédelmi előírásokat is bevezethetnek. A tervek között szerepel például, hogy a partvonaltól számított 25 méteren belül ne lehessen új épületeket emelni, olvasható a Time Out cikkében. Görögországban már jelenleg is több korlátozás van érvényben a túlturizmus mérséklésére. Az athéni Akropolisz látogatásához továbbra is előzetes időpontfoglalás szükséges, miközben idén-nyáron országszerte több mint 250 strandon korlátozzák a napozó ágyak használatát. Nem a turisták számának csökkentése a cél, hanem az, hogy az idegenforgalom fenntarthatóbb és kiegyensúlyozottabb legyen az ország különböző régióiban, hangsúlyozta a görög kormány. Totális mélyrepülésben van Kuba turizmusa, szállodaláncok vonulnak ki, és leállt a bankkártya szolgáltatás is. A Melia Hotels International a múlt héten bejelentette, hogy megszünteti a működést 15 kubai szállodában. Az Iberostar már június 1-én megvált 12 egységétől. Mindkét lánc enged az amerikai szankcióknak a Gaisa, a sziget turizmusát irányító katonai konglomerátum ellen. A helyzetet tetézi, hogy már nem lehet fizetni a Mastercard és a Visa kártyákkal a karibi országban. Mint írják, a Trump kormányzat június 5-ét szabta meg határidőnek arra, hogy a külföldi vállalatok megszabaduljanak a Gaesához és leányvállalatához köthető üzleti érdekeltségeiktől, a kubai gazdaság jelentős részét ellenőrző katonai konglomerátumtól. A szankciók azokra irányulnak, akik fenntartják üzleti kapcsolataikat a holdinggal olyan ágazatokban, mint az energia, a védelem, a bányászat vagy a pénzügyi szolgáltatások, de általánosságban is tiltják bármilyen forrás vagy szolgáltatás nyújtását a Washington által megjelölt személyeknek, mint például Anna Guiller, mint a Lastres katonatisztnek, a Gaisa igazgatójának. A szállodaláncok kivonulása egy olyan ágazatot érint, amely évek óta zuhanó repülésben van. Ez év januárja és áprilisa között Kuba mindössze 328.608 fő nemzetközi turistát fogadott, ami 55%-os visszaesés az előző év azonos időszakához képest. A beutazások már 2025-ben is történelmi mélypontra estek, 1,8 millió látogatóval, ami kevesebb, mint a fele a 2018-as szintnek, és minden jel arra utal, hogy idén még ennél is kevesebben érkeznek. Legalább 11 légitársaság függesztette fel, vagy csökkentette kubai járatait 2026 eddigi részében, összesen több mint 1700 járatot törölve. Sápusztán készült Magyarország idei legjobb pálinkája, ugyanis a sápusztai pálinka főzde 2025-ös sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája a 2026. évi országos pálinka és törköly pálinka versenyen, a 10.000 palack feletti termelésű kategória győztesének a bolyhos pálinka főzde 2024-es Ágyas Golden alma pálinkáját választották. Az idei megmérettetésre 36 pálinka főzde 301 pálinkával nevezett, 57 arany, 127 ezüst és 89 bronz minősítést, valamint 23 champion díjat osztottak ki. Magyarország legeredményesebb pálinka főzdéje 2026-ban is a hegykői egycsepp pálinka lett, a második helyen a sápusztai pálinka főzde, harmadikként pedig a Luncer pálinkaház végzett. Gratulálunk!
1: Buza Sándort hallották, most egy kis szünet, majd jövünk vissza a legjobb magyar fagyi készítőkkel, akik elmondják, milyen lett az évfagylaltja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: És ismét itt van a hétvégi menetrend, a Trend FM elmúlt heti legérdekesebb műsoraiból válogatunk önöknek, Somodi Evelin vagyok. Ahogy ígértem, fagyiról lesz szó, bemutatkozik az év fagylaltja is. Vadbogyós törökméz, képzeljük csak el, bizonyára édes, némi savassággal. Buza Sándortól pedig jönnek is a részletek.
2: Ki van velem szúrva, mert mielőtt bejöttem a stúdióba, megettem egy tégely fagylaltot, és ez a tégely fagylalt, ez most így rágyógyult a hangszálaimra, és hogy elmegy a hangom, akkor az azt jelenti, hogy sokat ettem, de azért nem. Viszont hát az nem mindegy, hogy milyen fagylaltot kóstoltam meg, természetesen az év fagylaltjaiból, hiszen kiosztották a 2026-os év fagylaltjai díjakat. Szokás szerint a stúdióban Erdélyi Balázs, a cukrászipartestület, Magyar Cukrászipartestületnek az elnöke, és az egyik győztes, a főgyőztes Molnár Anna Mária Mikrokozmosztól. Szervusztok!
3: Szervusz!
4: Szervusz, köszönjük a meghívást!
2: Beszéltek egy kicsit hangosabban is, de közben egy új keverőpult van, és elvesztettem az identitásomat, nem tudom mit kell. Anna Mária, gratulálok! Éppen kiírtam a nyertesek sorrendjét, és mondtam, kihúzom ilyen filccel az, hogy hányat nyertél. Rengeteg.
3: Köszönöm szépen.
2: Épp fajlatja vándorkupa győztes, ugye a Szolejával, aztán a vörös, vagy vadbogyós törökméz, aztán a szakmai szervezet külön díj, a gyermekek kedvence, a király kedvence névre hallik, aztán a kézműves fajlalt névódi, és az emendatori vajra, ha jól mondtam, külön díj, ugyancsak a Szoleával, és még a Visit Hungary külön díját, a vadbogyós törökméz is, az is a tiéd lett. Mondjuk ehhez már egy nagy táska kellett, míg hazavittel az összes díjat.
3: Így van. Tehát nem számítottam ennyi díjra, úgyhogy tényleg fel kell.
2: Balázs, volt már a fagylalt versenyek történetében olyan, hogy valaki így halmozta, tarol, tehát konkrétan.
4: Igen, néha előfordul, igen, de gyakorlatilag az, hogy gyakorlatilag mind a három fagyival nevezett be, Anna Mária is mind a három nyert legalább egy díjat, de ugye van egy, amely szólhat például rengeteget, de hát a vadbogyós törökmézi sok díjat zsebelt be. Nyilván ez látszik az, hogy felkészült volt, és gyakorlatilag ez különböző zsűriknek a véleménye is, tehát nem csak az, hogy most egy zsűrinél minden.
2: Hát és széles a spalett, és a gyerekek is kóstolták.
4: Még a gyerekeknek is az egyik fagyja.
2: Még a gyerekeknek is ízlik a fagyi, látod?
4: Ennyi. Például ugye, kicsit tartottunk is tőle, a gyerekek zsűri, ez most volt először, ez Váradi Zsuzsinak volt az ötlete a Visit Hungary-től, hogy akkor legyen egy ilyen gyerek zsűri, ugye Kajla is kitelepült a rendezvényre, és hát akkor így gyakorlatilag egy ilyen gyerekprogramként jelent meg. És hát egy picit én belül tartottam, hogy mit fognak választani a gyerekek, de tök menők voltak, mert gyakorlatilag ez a király,
2: a király kedvence.
4: A király kedvence, ugye ebben bacon is van, tehát hogy nem egy, abszolút nem egy szokványos fagyi.
2: Bacon?
3: Bacon.
2: Hát szerintem magról. Azért, bocsáss meg, mindennek van határa. De nem. Ez hogy? Anna Mária, ez akkor hogy? Tényleg, mert ugye ez egy nagyon fontos kérdés, én erről szeretek egyébként Balázzsal beszélgetni, hogy hogy? Tehát akkor, amikor leültök egy üres órában, vagy éjszaka, nem tudsz aludni, fél háromkor fölébredsz, és akkor elkezded röptetni az agyadat. Tényleg.
3: Itt a békönösre visszatérve, itt a király kedvence a fagylalt fantázia neve, Elvis Presley-re gondolok, úgyhogy neki volt egy kedvenc szendvics, ami földi magyaróvaj, banán és békönből állt, úgyhogy ez adta az ikletet, és ebből kezdtünk el kísérletezni egy fagylalt kombinációt.
2: Jól el is hízott a végére.
3: Igen, ez már abban az időszakban volt.
2: Hát ugye a magyarókrém az ugye ott van, Amerikában ezt eszik dögivel, a békönt is, és mi volt a harmadik alkotó?
3: Banán, egy karamellizált banán.
2: És akkor ebbe a fagylaltban is ezek az ízek valamilyen szinten ott vannak.
3: Igen.
2: Hát
3: igen.
2: Ott kell, hogy legyenek.
3: Igen,
2: és mit szóltak a gyerekek mondjuk ehhez a békenhez, hát ami mondjuk a füstölt ízt lehetett kiérezni?
3: Én szerintem inkább egy ilyen sós, roppanós ízt lehetett érezni benne, de nyilván a békennek is a aromája az azért megjelent benne, de hogy szerintem ezt tetszett nekik főleg benne.
2: Ugye itt számomra, aki nem értek hozzá, csak eszem, azért az a nagy kaland, amikor ezek az alapanyagok, és ez a három teljesen különböző íz valahol a végén mégis alkot egy közös, szép, komplex ízvilágot, elegyet. Ennek a megoldása, ezek mekkora kihívások?
3: Én szerintem fontos, hogy ezek összhangban legyenek, tehát hogyha valaki kóstol egy fagylaltot, akkor vagy szépen sorba jöjjenek ezek az ízek, tehát a különböző alapanyagok benne, akár a békön, a banán, vagy a szólejában a kókusz, a mandarin, tehát egy szép egymás után érezd ezeket az ízeket. Ez többszöri kísérlet, tehát arányokat változtatunk, alapanyagot kicserélünk, egy ilyen gyümölcsöt, egy olyan gyümölcs, és a végeredmény addig csiszoljuk, még komplex nem lesz.
2: Melyikkel volt a legnehezebb dolgozni?
3: A szólejával.
2: Az, igen, az lett volna a következő téma, amiről beszélünk, hogy az egyébként milyen jellegű fagylalt?
3: Az egy kókuszszorbé, kurkumás mandarinos öntettel, és egy mandulás, kókuszos, kakaóvajas, ropogós elemmel van kiegészítve. Itt a mandarinban van még yuzu, valamint ananász, inkább fűszerként jelenik meg benne, valamint gyömbér. És ezeknek az összhangját megtalálni azért nem volt egyszerű. Tehát ott tényleg sokat variáltam a arányokon.
2: Te vagy egyedül, aki ezeket kiötlöd? Vagy van egy tím?
3: Hát elsősorban én ötletelek rajta, mert a kurkum, a mandarinhoz én ragaszkodtam itt már télvíz idején, hogy én azzal szeretnék majd valamit kezdeni, de mindig vannak a műhelyben, nagyon jó kollégáim vannak, akik segítenek a kóstolásban, az ötletelésben, ezen kívül szakmai berkekben is vannak barátok, akikkel nyugodtan megbeszélhetem, hogy mit javasolnak esetleg másképp.
2: Balázs, egyébként a kiírásban szerepelnek kötelező kűrök, kötelező alapanyagok?
4: Igazából nincsen, tehát külön versenyeznek a cukrászdák, fagylaltozók, nekik van egy hagyományos kategóriájuk és egy mentes kategória, ugyanígy az alapanyaggyártóknak is van egy szabadon választott és egy mentes kategória, és minden évben próbálunk valami újdonsággal előjönni egy plusz kategóriával, ez idén az ehető erdő kategória volt. Bozsó Gyulával és egyébként szintén Váradi Zsuzsival alakítottuk ki ezt a versenykiírást, és ebben voltak mondjuk kötelező alapanyagok, de inkább csak témakörök, hogy Magyarország erdeiben megtalálható alapanyagot használják fel a versenyzők. Úgyhogy ez volt, ahol volt egy pici megkötés a cukrászdáknál és a fagylaltozóknál, inkább az alapanyag szinten van megkötés, hogy csak minőségi alapanyagból, kényelmi termékek nélkül lehet abba nevezni.
2: Kényelmi termékek?
4: Igen. Tehát gyakorlatilag mindent nekik kell elkészíteni, de nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy a forgalmazóknak milyen jó termékeik vannak, hanem az, hogy a versenyzők mit tudnak összeállítani gyakorlatilag, hogyha teljesen az összes alapanyagtól indulunk ki.
2: Voltak éppen akkor nagyon jó, hogy említetted, hogy a forgalmazóknak milyen termékei vannak, hiszen fagylaltot lehet úgy is forgalmazni, hogy forgalmazótól vásároljuk az alapanyagot, kicsit tuningoljuk, és akkor eladjuk, vagy teljesen a nulláról, ahogy Anna-Mari ti csináljátok. Azt mondd meg nekem, Anna-Mari, légy szíves, hogy a kurkuma az azért került a látókörödben, mert az egy trendi?
3: Nem, jótékony hatása miatt kezdtem el én fogyasztani, és egy véletlen során egy olyan smoothie-t készítettem otthon, ami ott volt meglévő gyümölcsökből, amik így olyan jó komplex íz volt együtt, azt hozzátenném, hogy friss kurkumát használtam, nem a szárítottat, szerintem nem ugyanaz, hogy ragaszkodtam hozzá.
2: Hogy a kurkuma ott legyen.
3: Legyen benne, igen.
2: Egyébként vannak trendi ízek, amik megkerülhetetlenek?
3: Hát inkább népszerűnek mondanám, mint trendinek, tehát egy pisztácia, mangó, marakuja mangó nálunk, ami csokoládé, ezek ilyen alapvető ízeknek kell lenni a pultban.
2: Mik a legkedveltebb ízek ma Magyarországon?
3: Szerintem a pisztácia, mangó, eper, málna, vanília, csokoládé, én azt gondolom ezek.
2: És vannak például korosztályos ízspecifikációk? Milyen szépen kitaláltam ezt. Tehát mondjuk én, aki már nagyon sok hóembert építhettem életemben, mert több telet megírtam, ugye nekem azért klasszikus módon a vanília, tehát a teljes fagylaltok, hogy puncs, és én most elmondom mindenkinek még egyszer nagybetűkkel, én mazsolával eszem és szeretem a puncsfagyit. Szóval nekünk lehet, hogy ez van. A fiatalabb korosztály az mit preferál?
3: Nagyon jó kísérleti...
2: Nyulak?
3: Igen, így van, tehát pont a Bartók Béla úton annyi fiatal megfordul, hogy és ők nagyon lelkesen kóstolnak bármilyen új ízt. Tehát ha van valami újdonság, akkor egyből kipróbálják. Lehet, hogy egy kis kannállal először, de aztán tetszik nekik akkor egy egész gombóccal.
2: Mennyire lehet elmenni az extremitás felé? Most hirtelen az ugrott be nekem, hogy például sörből lehet, hogy aztán sör ízű fagylaltot is készítettetek már?
3: Igen. Ilyen megyes sör volt.
2: Megyes sör.
3: Lehet, de nem szokott lenni. Tehát én az nem annyira egy népszerű íz szerintem, vagy csak ideglenesen tudom elképzelni.
2: Balázs, ugye azért most már sokadik évben rendeződik meg ez a versenysorozat, egyre nagyobb számú résztvevővel, és egyre innovatívabb megoldásokkal. A helyszín most is Gyula volt, nem?
4: Hajdúszoboszlóra tértünk vissza.
2: Hajdúszoboszlóra tértetek vissza,
4: most
2: bocsánat.
4: Most egyébként bementünk a strandon, belül voltunk, egyébként nagyon szuper helyszínünk volt, a Hungaroszpás strandján voltunk, a mediterrán tengerparti medence, mondjuk közepén ott van egy színpad, ott volt a zsűrizés is, úgyhogy nagyon, nagyon klassz kis helyszínünk volt.
2: De ha jól emlékszem, akkor pont 42-43 fok volt, Anna-Mari, ugye?
3: Nagyon meleg volt.
2: És például akkor mit tudtatok kezdeni az alapanyagokkal?
3: Mindig hűtő ládában visszük az alapanyagokat. Hát ami a fagyasztást illeti, ugye kicsit melegebb volt a helységbe, és lassabban fagytak ki a fagylaltok, de megoldottuk szerintem, így nem volt ilyen szempontból a probléma.
2: Ugye a király kedvencéről már beszéltünk, hogy megpróbálom fölidézni, tehát földi mogyoró, aztán bacon.
3: Így van, és karamellizált banán.
2: Így van, banán, aztán volt a szolea. Igen. És azért volt még egy másik fagylaltól is, a vadbogyós török méz,
3: igen, ez
2: amelyikkel ehető... több díjat hoztál, ez az ehető erdő?
3: Így van. Ez egy török mézes tejszínes alapot kell elképzelni, ugyanúgy megcsináltam a török mézt, mint ahogy annak idején bárhol, ilyen kis búcsúba vagy vásárokban, és ez került össze egy teljes alappal, és bodzavirág, fekete ribizli és szeder öntetet készítettem hozzá, és török magyarós morzsa van még kiegészítőként hozzá.
2: A török méz az olyan kis morzsákban jelent meg, ami benne nem volt a fagylaltba, vagy?
3: Nem, hanem beleolvasztottam a fagylaltba, a tejszínes alapba. Tehát egy ilyen mézes, karamelles alapfagylaltot kell elképzelni, ahhoz a gyümölcsös öntet és egy török magyarós ropogós elem.
2: Akkor, amikor ti fagylaltmesterek összejöttök, akkor mennyire adjátok ki egymás titkait?
3: Akiket én ismerek, abszolút őszintén beszélünk mindenről, senki nem titkol semmit, sőt, inkább javaslatokat adunk egymásnak, én azt tapasztaltam.
2: Ugye most már épp a Balázsral korábban már beszélgettünk arról, hogy Magyarország lassan fagylalt nagyhatalom lesz, már az olaszok is sírnak, amikor fölsejlik az, hogy jön egy magyar versenyző, és akkor majd le fogja őket tarolni. Szóval ez jelenti azt egyébként, hogy a magyarországi fagylaltmester képzés az egy olyan szinten áll, ami mondjuk világszínvonalú, lehet mondani?
4: Lehet mondani, még nem tartunk sajnos itt, de nyilván vannak Magyarországon is különböző képzések, továbbképzések, tanfolyamok, de egyébként, mint ahogy Anna-Mari is, csomóan mennek ki Olaszországba.
2: Stázsolni, mint ahogy ezt a...
4: Igen, különböző képzések, különböző szintű képzések vannak, és gyakorlatilag hát itt azért van egy jó kis gárda, aki évente visszajár Olaszországba, Bolognába is, és képzik magukat, és hát ez látszik is az eredményen, hogy hát szépen taroltak is.
2: Bolognában központi képzésre jártok?
3: Ez a Gelato University, hogyha igen.
2: Valószínű, hogy a hallgatóknak már azért van erről tudásuk, hiszen azért sokat beszélünk erről. Ez minden évben egyszer elmész, vagy akár többször is?
3: Igazából szintek vannak. Az, hogy milyen ritmusban csináljuk ezeket a szinteket meg, az tőlünk függ, vagy például aki megszervezi ezt az utat Olaszországba. Így körülbelül minden évre jutott egy szint, és akkor idén volt a befejező áprilisban ez a mesterkurzus.
2: És te milyen szinten vagy?
4: Elég jó.
2: Hát persze, azért kérdezem azt, hogy amikor elmész Olaszországba, és befejezed a top kurzust, és megkapod az okleveledet, akkor onnantól kezdve hogyan tovább?
3: Még mindig lehet fejlődni, tehát annyira részletgazdag az egész, tehát teli van kémiával, matekkal, amit egyszerűen nem tud beemelni az ember, tehát folyamatosan elő kell venni a tananyagot, a könyveket, és újra nézni dolgokat, mert annélkül nem tudunk újakat alkotni, vagy fejlődni.
2: És amikor gondolkodtok a novumokon, az újdonságokon, akkor mi az az irány mondjuk 2026-27-ben, ami szerinted föl fog sejleni, és mindenképpen ki kell próbálni, vagy ki szeretnéd próbálni?
3: Egyelőre most a jelenlegi új ízeket próbálom utolérni magunkat, hogy tudjuk biztosítani a mennyiséget. Lesznek biztos szezon vége felé, vagy közepe táján új ízek is, amit így kísérletezzünk. A trend, én azt gondolom, hogy a mentes vonal, tehát akár laktóz, tejmentes, gluténmentes. De
2: ezek már élő dolgok.
3: Tehát erre egy nagyobb igény van, ezért is a Szólea végén úgy alakult, hogy teljesen tejmentes lett, és gluténmentes is egyben.
2: És gondolom a kedveltség az ugyanúgy ott van, és nő, folyamatosan nő, mint az alkoholmentes italoké.
3: Igen.
2: Balázs, zárszó gyanánt jövőre is lesz verseny értelemszerűen?
4: Igen, vezérigazgató asszonytól már kaptunk meghívást a jövő évre is, úgyhogy a hajdúszoboszlói strandnak a 100. évfordulójára is meghívták a rendezőt.
2: Azt egyébként összeszámoltátok, már ti, mint akik ugye a cukrászipartestület, hogy hány magyarországi olyan szaktekintély van, akik valahonnan már hoztak el érmet vagy dobogós helyezést? Világbajnokság, Európa-bajnokság.
4: Hát nagyon sokan, hál' Istennek.
2: Vagy ez is olyan, mint a magyar vízisport, hogy számolatlan úszósport.
4: Az elmúlt 10 évben körülbelül az, amikor tényleg így elindult, és minden versenye, ahogy elmondtad, valóban, tehát most már számolniuk kell a magyar csapattal, vagy a magyar versenyzővel, sőt már hívják is egyébként, ami nagyon kedves, mert egy csomó olasz mester arra biztatja a csapatokat, hogy induljunk el a következő Gelato Europe Cupon, és hogy ott kell lenni a Magyarországnak a világbajnokságon, úgyhogy igen, tehát hogy számolnak is velünk, tartanak is talán már a magyaroktól, de ott vagyunk az élbolyban.
2: Ez a verseny egyébként ilyen kis áthallással, Bocuse-d'Oros áthallás lehet?
4: Hasonló, igazából, hát nyilván ez egy olasz verseny, és egyébként a 8-szoros világbajnok azt mondta, hogy szerinte, hogyha most az összes próbatételt és az összes feladatot nézzük, akkor szerinte a Gelato World Cup az, amelyik a legkomolyabb szakmai kihívás. Gyakorlatilag a Coupe du Monde-on sincsen több feladata egy cukrásznak. Igen, talán ez a legkomolyabb, és ugye 24-ben a magyar csapat bronzérmes lett, ami fantasztikus eredmény.
2: Anna-Mari, most, hogy ugye Olaszországban megszerezted a legmagasabb kategóriát, akkor most hogyan tovább? Mész kioktatni?
3: Nem. Tehát, amit említettem, még tovább van mit tanulni, tehát fejlődni. Amit az egészben nagyon hasznos, hogy bármilyen alapanyag van, és szeretnék belőle készíteni fagylaltot, akkor tudom a matekot, a kémiáját, és akkor össze tudom állítani egy kellemes textúrájú, meg ízű fagylaltként.
2: Ebben a mostani versenyhelyzetben, ugye 2026-ban, ugye nagyon-nagyon sok ízt nem sorolom föl, nem is tudnám felsorolni. Mivel küzdöttél legjobban? Ami nagyon nehezen adta meg a kémiát tekintve, az ízvilágot tekintve, mert minden élelmiszerrel foglalkozónak mindig vannak olyan bibii, hogy na még egyszer, ennek neki kell futnom, na még egyszer.
3: A Szólea volt ilyen. Tehát ott az alapízek megvoltak, ez a mandarin kurkuma, és akkor ennek a kiegészítői, hogy milyen fagylaltra készüljön ez az öntet, és akkor eleinte teljes volt, mandulás, és végül átalakítottuk teljesen.
2: Nálatok télen is lehet fagylaltot kapni?
3: Mi pultban nem árulunk, hanem kiszoktuk adagolni ilyen kis pohárkákba, és akkor úgy lehet vásárolni.
2: Tehát a Mikrokozmosz télen-nyáron?
3: Csak nyáron. Tehát ez egy fagylaltozó, így van.
2: Ez egy fagylaltozó.
3: Csak az üzlet, van egy másik üzletünk, és ott vannak fagylaltok, egy kis pohárban.
2: Gratulálunk, Molnár Anna-Mária volt az egyik vendégem, a Bartók Béla úti Mikrokozmosz fagylalt tulajdonosa, és hát ugye rengeteg díjat nyertél a 2026-os Magyarországi Fagylaltja versenyen. Balázs, neked meg ahhoz gratulálok, hogy kitaláltátok ezt az egészet, és ha jövőre folyt köv, akkor nincs más, majd jövőre is jössz te mindenképpen. Hát Anna-Mari meg majd
4: dolgoznia kell rajta.
2: Kíváncsi leszek, meg ugorjál majd a 2027-en.
1: Békön is kerülhet a fagyiba, meg kovászos uborkalé. Az év fagyija viszont ehhez képest konszolidáltabb. Jó kóstolást kívánok! Most jönnek a 9 órai hírek, utána várom vissza önöket további beszélgetésekkel a turizmus és kultúra világából.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Elkezdődtek a végrehajtói inkasszók a Revoluton, csökkent a forgalom az ingatlan piacon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Elkezdődtek a végrehajtói inkasszók a Revoluton, erről e-mailben értesíti a bank az érintetteket. A Revblog emlékeztet, már 3 éve annak, hogy a NAV bejelentette, nem érdemes az adótartozást Revoluton rejtegetni, hiszen onnan is le tudják vonni a pénzt. Ezt megerősítve a Revolut Bank magyar fióktelepe pedig könnyen hozzáférhetővé tette a bírósági végrehajtóknak is az inkasszó lehetőségét. Egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut magyarországi fióktelepét, és megkeresést is tudnak küldeni arra vonatkozóan, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával náluk. Idén visszafogott az ingatlan piaci kereslet, tavalyhoz képest csökkent a forgalom, az átlagosnál drágább ingatlanokból viszont többet adtak el az első fél évben, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő összesítése alapján a 100 millió forintnál drágább, de a prémiumnál alacsonyabb kategóriába tartozó lakóingatlanok forgalma lendült föl az utóbbi időben. Az élénkülést a fizetőképes kereslettel magyarázták, hangsúlyozva, hogy a drágulás miatt a 100 milliós határt ma már egyre több lakás haladja meg. Az átrendeződés hatására a prémium kategória ma már 300 millió forint körül kezdődik. Újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők, erre csak nem 11 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válság tartalékában.

0: Ból, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A mostani keret újabb segítség a már kifizetett 46,5 milliárd forint kárenyhítő juttatáson felül. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A szakmai várakozások szerint a magyar dinnyetermés elérheti a 160 ezer tonnát idén, írja az Agroinform. Ennek mintegy harmada kerülhet exportra. A legfontosabb célpiacok között Németország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia szerepel. A portál arról is ír, a budapesti nagybani piacon a múlt héten már 250 forintos kilónkénti áron is beszerezhető volt a hazai első osztályú dinnye, míg a külföldi árut 150 forintért is meg lehetett vásárolni. A szupermarketekben árult olcsó dinnyével a vásárló jobban jár, a termelőnél viszont nem sok profit marad. Fokozzák a vaddisznók kilövését Horvátországban az afrikai sertéspestis terjedésének megfékezésére. A mezőgazdasági miniszter az állattartókat ismét a járványvédelmi előírások betartására szólította fel. Tájékoztatása szerint több mint 20 ezer állat egészségügyi ellenőrzést végeztek, és csaknem minden második gazdaságban találtak valamilyen szabálytalanságot Horvátországban.
1: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütés várható, gomoly felhőképződéssel, néhol zápor esővel, mérsékelt marad a szél. A csúcsérték 25 és 30 fok között alakulhat.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Ismét itt a hétvégi menetrend a Trend FM-en. Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk Buza Sándor turisztikai magazinjával a Menni Ennivel. Most menni fogunk bárokba, vendéglátóhelyekbe, ugyanis újabb díjakat osztottak nekik. Buza Sándor interjúja.
2: Az Elefánt Nagy Díj, vagy Rózsaszín Elefánt Díj Magyarország első karitatív vendéglátóipari díja, amelyet a Rózsaszín Elefánt ügynökség hívott életre, a közönségszavazatok alapján olyan turisztikai és vendéglátóipari szakembereket, valamint helyeket ismertek el, és majd fognak is elismerni, akik a kimagasló vendégélmény mellett példás közösségi szerepvállalást is mutatnak. Az ötlet atya a telefonvonal túlvégén Bárány Péter. Szervusz, Péter!
3: Szervusz, Sándor! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Nos, akkor, amikor jó pár hónappal ezelőtt erről a díjról beszélgettünk, hiszen azért itt voltál a stúdióban nálam, és kvázi, ha lehet azt mondani, hogy beharangoztad, akkor bizonyára voltak elvárásaid. Most ahhoz képest, hogy egyébként 110 hely nevezett elsőre, és több mint 7500 szavazat érkezett ezekre az egységekre, ez elégedettséggel tölt el?
3: Én azt gondolom, hogy az első évnél igen, nagyon is. Hiszen a 110 vendéglátóhely pont 110-zel több, mint hogyha ezt az egészet nem kezdtük volna el. De ez ugye valójában azt jelenti, hogy Magyarországon 110 vendéglátóhely, illetve szálloda elkezdett kommunikálni intenzívebben a saját vendégei felé. Az, hogy ők miben erősek, az, hogy miért menjenek hozzájuk, és nem mondjuk a versenytárshoz. És ugye az egész Elefánt Nagy Díj erre jött létre, hogy egy kapocs kerüljön a vendég és a vendéglátóhely közé, és ez ugye nem más, mint a kommunikáció.
2: Három régióra osztottátok Magyarországot, miért?
3: Hát mert három teljesen különböző, hát hogy mondjam, a dunántúli fogyasztó, illetve a budapesti és a kelet-magyarországi teljesen más igényekkel megy mondjuk egy szállodába, vagy mondjuk egy minőségi bárba. Tehát nem lett volna igazságos egy nyíregyházi piti szórakozó helyet, mondjuk egy belvárosi romkocsmával, ami szinte egy szórakozó hely, egy kategóriába indítani, hiszen teljesen más az indulási pont.
2: Ugye ebből a szempontból azért szerencsések vagyunk, mert az ország bármelyik részére elmehetünk, akár mondjuk egy wellness szállodába, akár, és ha már ott vagyunk, akkor egy jó étterembe, hiszen azért Magyarországon már sorjáznak a nagyon jó és híres éttermek, hát sőt, tudjuk azt, hogy vannak olyan turisztikai faktorok, amikor emberek azért mennek valahova, elutaznak, hogy ott meg tudják kóstolni azt, amiről egyébként az újságok vagy a hírek írtak. Tehát volt egy nyugat-magyarországi régió, volt egy kelet-magyarországi régió, és volt egy budapesti régió.
3: Miért igen, Budapest-Pest megye.
2: Budapest-Pest megye, igen. Miért négy kategória, és mi ez a négy kategória, amiben lehetett egyébként nevezni?
3: Az étterem, a szórakozóhely, a bár, illetve a szálloda. És akkor ezen belül nyilván az étteremnél ott mondjuk egy lakásétterem az ugyanúgy tudott indulni, mint mondjuk egy bisztró kategória. Ugye a vendéglátás az azért nagyon színes és szép, mert minden évben új kategóriák születnek, de azért mi ezt fentről nézve próbáltuk úgy lefedni, hogy a lehető legszélesebb spektrumot kínáljuk a vendéglátó egységeknek.
2: Ugye itt ennek az egész versengésnek valahol az volt az egyik alapüzenete, hogy és ezt te is említetted most, mikor megszólaltál, hogy legyen egy kapocs a szolgáltató és a szolgáltatást kereső, tehát a vendég között, vagyis egy olyan interaktív, egymás segítő folyamat zajlott le, amikor az étteremnek, vagy a bárnak, vagy a szállodának, vagy a szórakozóhelynek érdeke volt az, hogy megszólítsa a vendéget, hogy ha szóltok hozzánk valamit, és az jó, akkor legyetek szívesek, aktivizáljátok magatokat. Ezt így kellett érteni?
3: Ez pontosan így kellett. A kicsit könnyű dolog az, hogyha a Covid-ra fogunk mindent, ha bár én mégis ezt fogom tenni. Hogy a Covid volt az a pillanat, amikor a vendéglátást teljesen szétzilálta, és Amikor elkezdett újraépülni, akkor egy teljesen más pozícióból kellett újraértelmezni, gazdasági szempontból is, illetve a vendégeknek a fogyasztási szokásait is. És hogy itt kimaradt a következő 2-3 évben az, hogy megszólítsam azt a vendéget, akit én szeretném, hogyha az asztalhoz mondjuk leülne. És ennek láthatjuk most azt a lékifejlett állapotát, amikor a vendéglátóhelyeknek Magyarországon egy borzasztó nagy százalékában senki nem jár. És a vendéglátóhelyek a tulajdonosa azt a választ adja a kérdésünkre, hogy azért, mert nincs pénzünk marketingre. Na most ez ugye megint egy jó hosszú téma lenne, hogy lehet költséghatékonyan kommunikálni a vállalkozást, és azt kell, hogy mondjam, hogy 110 vendéglátó egységnél ezt sikerült úgy elérnünk, hogy ők azzal szembesültek, hogy hát valóban, tehát hogy ebben nem kellett beletenni pénzt. Ez kellett némi kreativitás, kellett tőlünk egyfajta impulzus, hogy egyébként mi az, ami most működik mondjuk a social médiában, és azt vettük észre, hogy a pincérek, a felszolgálók, a séfek saját maguk kezdték el azt a munkát kommunikálni és preferálni, ami a vendégnek a hírfolyamában valahol jelentkezett, és ez generált egyfajta plusz forgalmat. Mondok egy példát, Nyugat-Magyarországon az étterem kategória az úgy nyert, hogy ő saját maga, soha nem csináltak még ilyet, egy pici kis táblát tettek minden egyes asztalra ki, azon volt egy QR kód, egyébként hozzáteszem, szerintem baromi ügyesek, hogy ezt is már tudták csinálni, ami egyből az Elefán nagydíj oldalán belül az ő oldalukra vitt, és kértek egy szavazatot. Hát ez valójában nem került sok pénzbe, a nyomda talán mondjuk 2000 forint lehetett, és ezzel egyébként megnyerték az étterem kategóriát. És ők is ezzel szembesültek, hogy hát valóban, tehát hogy nem kell óriás dolgokra gondolni, és nem kell hatalmas nagy TikTok csatornákat indítani több százezer forintért mondjuk havonta, hanem ilyen kis apró kreatív ötletekkel meg tudjuk mutatni azt, hogy mi miért vagyunk jók. Vagy miben vagyunk jók.
2: Ez volt ugye a Tercia Hubertus étterem.
3: Így van.
2: Hol helyileg?
3: Igen. Hát Sopronban egy pár kilométerre, de egyébként általában Sopron szokták volt mondani. És egy nagyon érdekes volt, hogy azért én néztem a szavazatokat független attól, hogy június 1-ig ugye még ez változhatott, és változott is, és egy idő után, amikor azt láttam, hogy egy-egy Facebook vagy Instagram aktivitás az meg tudja az eredményt változtatni. Itt egyébként pont ez történt, hogy fejfej mellett az alsó őrsi Bitamburger indultak ugye mind a ketten ugyanabban a kategóriában, tehát Nyugat-Magyarország és étterem kategória, és az egyiknél mondjuk 100 darab szavazat volt, a másiknél 101. Aztán két nap múlva, ahol 100 volt, ott 103 lett, a másiknál csak 102, és ez folyamatosan változott, és 6 darab szavazat választotta el, az egyiknek 1107 talán, és a másodon meg 1101.
2: Ha már a Bitangburgert említetted, ugye ők egyébként külön díjat nyertek, mint a legkreatívabb vendégmegszólítók. Ez mit csináltak ők? Mert ugye tudjuk, hogy a Tercia Hubertus kirakta a QR kódot, a Bitangburgeresek mit csináltak?
3: A Bitangburger az egész csapatát kirakta nagyjából a vendégek elé, és olyan videókat készítettek, nem egy ilyen száraz információ volt, hogy jöttek hozzám, hogy nagyon jó hamburgerünk, itt vagyunk alsósan a parttól, nem tudom hány száz méterre, hanem egyszerűen vicces és kreatív impulzusokat tudtak eljutatni. Ezáltal ugye generálták az algoritmusba azt, hogy még többen lássák, ezáltal még többen látták, elmentek hozzájuk, és vége egyébként az lett, hogy baromira megszerették a vendégek, és egy olyan közösség jött ott létre, hogy én azt gondolom, hogy hogy az alsóvezetési Bitamburger az egyik nyertes ennek, mert hihetetlen sok új vendéget sikerült nekik megszólítani.
2: Volt egy olyan gondolatom, de aztán egy picit úgy tűnik okafogyottá vált, mert azt mondta, mondom most neked is, hogy egy picit talán úgy érzem én, hogy azok a helyek tudtak jó eredményt elérni, ahol nagyon szép számú törzsközönség volt, hiszen a törzsközönséget meg lehetett szólítani, sokkal könnyebben lehetett megszólítani, viszont ahogy mondtad itt ezt a QR-kódos megoldást, ott persze azoknak is szólt ez, akik egyébként nem a törzsvendégek, hanem egyszer oda beültek, viszont ha jót tettek, akkor azonnal már aktivizálták magukat. Azért, igen, mondhatom, igen. Azért mondhatom azt, hogy a törzs közönség is, vagy a törzs vendég is sokat számít?
3: Hát azért nem, mert hogyha mondjuk Budapesten indulunk ide, csak azért, mert a nagyszámú törvény alapján ugye itt van a legtöbb vendég, és mondjuk megnézzük a szórakozó helyeket, akkor lényegesen erősebb szórakozó helyek is indultak, ugye az Ötkert belvárosi Ötkert nyert, és az Ötkerthez képest olyan indulók is voltak, ahova mondjuk 5-ször vagy 10-ször többen járnak. Tehát, hogy itt az egész azon állt, hogy bukott, hogy ők mennyire veszik ezt komolyan, és mennyire szeretnék megnyerni ezt a versenyt, és ezáltal ugye a 23 támogató partnernek az ajándékát is megnyerni. És aki ebbe tényleg hit, és elkezdte mozgósítani a vendégeket, vagy a saját kollégáit, a pincéreket, vagy a felszolgálókat, ott egyébként lényegesen nagyobb eredményt lehetett elérni, mint egy olyan hasonló kategóriájú szórakozóhelyen, ahol sokkal-sokkal több az ember, viszont teljesen őszinte leszek, azt hiszem egy darab feladatot kapott.
2: Igen, hát ugye ez valóban a kreativitás szabott határt annak, hogy ki hogyan szólítja meg a vendégeket, de hogyha már mondjuk a terciát és az Ötkert megemlítettük, akkor ha előtted van a papírod, akkor nyugodtan arra kérlek, hogy mondd el, hogy melyik volt a 4D, és kik végeztek az első helyeken. Ha nem, akkor én mondom, mert előttem van.
3: Azért kell, hogy tudjam. Tehát akkor a bár kategóriával kezdeném, tehát a 2026 Elefánt nagy díj győztesei bár kategóriába Budapest és a Pest vármegye, az nap bár, egyébként ők is hihetetlen kreatívak voltak, azt posztolták ki talán a szavazás lezárás előtt egy nappal, hogy ha mi nyerünk, akkor mindenki a vendégünk, és egy óriási bulit fogunk csapni, és ezt egyébként be is tartották, tehát a június 13-ai díjátadó után 14-én vasárnap ott volt egy hatalmas parti náluk, és nagyon boldogok voltak. Kelet-Magyarországon ugyanez a bár kategóriában a Pepperoni biliárdbár. Hozzáteszem, hogy ők az összes díjazottak közül ők kaptak a legtöbb szavazatot.
2: Hol vannak ők?
3: A Pepperoni biliárd?
2: Igen.
3: Után kell, hogy nézzek elnézést. Most hirtelen mondtam volna, hogy Jászberény, de nem vagyok teljesen biztos benne. Nyugat-Magyarországon a szomszéd, ők ugye Győrben vannak, és egy teljesen más kategóriájú, mint a másik kettő, tehát sokkal inkább egy ilyen már-már barista és bartenderes közeget kell mondjuk elképzelni, tehát olyan italokat lehet ott fogyasztani, amit Győrbe szerintem máshol talán.
2: Igen,
3: nem?
2: Ugye a pepperoniba biliárdozni mennek, a szomszédban pedig inkább koktél különlegességeket.
3: Hát igen, csak ugye bár.
2: Tehát bár, persze, igen. Bár, igen.
3: Tehát ugye tudott a bár kategóriában indulni. Egyébként visszatérve az előző kérdésedre, hogy miért van különböző régió, hát például ezért a lehető legjobban szemlélteti az, hogy ők egy pepperoni biliárd bár, és a szomszéd koktélbár, ami ugye Nyugat-Magyarországon van, a másik meg Kelet-Magyarországon van, hát mennyivel más lehet a célközönsége a kettőnek. Nem jó vagy rossz, hanem teljesen.
2: Igen, más.
3: Tehát, hogyha ezt összemostuk volna, akkor valójában a bár kategóriát egész Magyarországra vetítve a pepperoni nyerte volna meg, de neki több a szavazata, mint egyébként a szomszéd akadék az aznapnak.
2: Étteremdíj?
3: Étterem kategóriában ugye a terciát már említettük, van egy balalajkánk, ez egy orosz bisztó, illetve pátyon a cukorborsó, nagyon cukik. Szállodában Budapest és Pest megyében a Wander Budapest, Kelet-Magyarországban a Tisza, a Balneum Hotel. Hozzáteszem, hogy ők mióta megnyerték, azóta én azt hiszem kb. 10 olyan tartalmat készítettek, hogy ők mennyire boldogok, és mennyire köszönjük a vendégeknek, és szárnyal az algoritmus az összes platformjukon. Illetve Nyugat-Magyarországon pedig a Malomtanya Panzió, ez egy nagyon-nagyon régi, nem is tudom már, több mint 50 éves panzió. míg a szórakozóhely, ott ugye említettük az Ötkertet, ugye Budapest és Pestál megyében, Szegeden van egy Humbák borkápolna, illetve Nyugat-Magyarországon pedig a Bazár Klub, ez utóbbi Szegszád.
2: Úgy van, és ugye az Ötkert pedig említetted. Ha jól olvastam, akkor ebben az évben október 1-től indul majd a következő kör szavazása. Lesz-e változás ebben a struktúrában? Ugye ezt mindig azért kérdezzük meg, azért gondolkodtok esetleg, ha lesz vagy nem lesz, mert hiszen már van egy tapasztalat a fejetekben és a kezetekben.
3: Igen, annyi kiegészítést szeretnék tenni, vagy pontosítást, hogy október 1-én még csak a jelentkezés kezdődik a vendéglátóegységeknek, és ugye a szavazás fog elméletileg január 1-ével indulni, tehát sokkal nagyobb időintervallumot hagyunk. Ez például a Csopakon indult a Petrányi Bolterasz, és ők feltették a kérdést, küldtek egy e-mailt az Elefántos e-mail címre, központi e-mail címünkre, és az volt a kérdésük a szavazás lezárás előtt talán egy vagy kettő nappal, hogy elindult-e már a szavazás. Tehát, hogy ők annyira el voltak csúszva az idővel, hogy kettő napjuk volt, hogy mozgósítsák a vendégeket, tehát kettő nap meg a egyébként két és fél hónaphoz képest óriási a különbség. Tehát most bőségesen lesz le idő, mind a jelentkezésre is, mert hát a Murphy törvénye, ahogy lezárult a jelentkezés, utána akart mindenki jelentkezni, és akkor mondtuk, hogy szépen várják meg majd a 2027-es jelentkezést, tehát október 1-én fog a vendéglátóegységeknek. És igen, nyilván azokat a tapasztalatokat fogjuk majd figyelembe venni, amikkel szembesültünk, például a szemben lévő utcánban, ahol én lakok, ott van egy fantasztikus pékség, és mondta, hogy jaj, Peti, jaj, de jó, akkor mi is szeretnénk jelentkezni. Hát mondom, tölts ki a jelentkezési lapot. Hát igen, de nincs olyan kategória. És elkezdtem gondolkodni, és valóban. Tehát, hogy nem is étterem, nem is bár, nyilván nem szálloda, és nem is szórakozó hely.
2: Hát
3: tehát
2: igen, pékség.
3: Pékségkávézót kihajtuk ebből a körből.
2: És, tehát, a cukrászatokat például. Úgyhogy akkor...
3: Hát azt szerintem egyébként egy, tehát a pékség cukrászat szerintem egy kategória lesz, azt gondolom, tehát bővülni fog.
2: Hát a kovászos fagylalt mindent fog vinni majd.
3: Hát attól függ, hogy hogy tudja megfogni a közönségét.
2: Köszönöm szépen az információt, gratulálunk. Az Elefánt Nagydíj első fordulója, az első éve az lezajlott, de már mindenki készülhet a következőre. Ugye a kiírás októbertől, aztán a szavazások majd januárban elindulhatnak. Köszönöm szépen, Bárány Pétert hallottuk, az Elefánt Nagydíj megálmodóját. Gratulálok, Péter, mert elsőre ez nem volt olyan nagyon rossz, igaz?
3: Igen, igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettem róla.
1: Buza Sándor beszélgetését hallották, ő most egy kicsit pihen, mert a szünet után várjuk vissza önöket a Nébih nyári jó tanácsaival.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Ételpazarlás elleni tippek jönnek kissé rendhagyó módon a menni-enniből. Már sok előremutató lépés történt idehaza, de még mindig van tér az edukációra és változásra, ezt vallja a Nébih is. Például éhesen nem szabad bevásárlást intézni, könnyen túlzásba esett az ember. Buza Sándor interjújában további tippeket mondunk.
2: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, vagyis a Nébih 2016 óta nyomon követi a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiséget. A tavalyi felmérés eredményei szerint tovább erősödött a kedvező tendencia, az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben majdnem 40%-kal csökkent. Az otthoni pazarlás hátterében továbbra is ugyanazok a mindennapi hibák állnak, mint a túlvásárlás, a túlzott főzés és a megfeledkezett élelmiszerek. Nos, ennek a kutatásnak járunk utána. A telefonvonal túl végén dr. Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos. Üdvözlöm, doktor úr!
3: Szép jó napot kívánok én is szerkesztőnek és a hallgatóknak egyaránt.
2: Hát első körben csak azt mondhatom, hogy ha majdnem 40%-kal, tehát 37,2%-kal csökkent, vagyis ennyivel lett jobb, akkor köszönjük szépen, dőljünk hátra.
3: Ez egy nagyon szép számadat. Természetesen azt gondolom, hogy ez a 37%-os csökkenés azt jelenti, hogy még ma is átlagosan egy magyar ember majdnem 21 kg élelmiszert dob ki egy évben a kukában, ami összességében majdnem 200 000 tonna élelmiszerpazarlást jelent, amivel mondjuk egy Debrecen nagyságú város lakosságát egy évig tudnánk élelmiszerrel ellátni. Tehát jók a számok, jó a tendencia, de azért van még hova haladnunk.
2: Igen, ezek a számok azért döbbenetesek, és én megkockáztatom azt is, hogy föl sem tudjuk fogni. Tehát az, hogy több tonna, hogy Debrecen lakosság, az biztos azt tudjuk, hogy a napi rutint, hogy fogjuk a szemetest, ezt kivisszük és bedobjuk a kukába, és ugye ezek a napi rutinok, ezt minden nap megtesszük. Viszont ez a 37,2%, ez már egy tendencia? Tehát tavaly előtt is már jelentkezett így pozitív mértékben, meg az előtt is? Tehát lehet azt mondani, hogy trend van ebben a fejlődésben?
3: Igen, ez abszolút egy trendet látunk. A szerkesztő úr is már említett, hogy 2016 óta követjük nyomon a magyar lakosság élelmiszerpazarlását, és a 2005-ös felmérés már a hetedik ilyen alkalom volt. 2016-ban még a teljes élelmiszerhulladék, ami a kukában végezte, az 68 kg körül alakult, ez 2025-ben már csak 60, nem egészen 61 kg, tehát ebben is van egy majd 14%-os csökkenés, és ami a még szebb, hogy 16-ban a kidobott élelmiszernek a fele, mint egy fele volt pazarlás, és most már csak a harmada, ez a 21 kg. A tendencia jó, de még ugye az elkerülhető élelmiszerpazarlás az a teljes élelmiszer hulladéknak az a része, amely akár nulla is lehetne.
2: Hát igen, mert ugye az elkerülhető, de ha már itt tartunk, akkor egyből arra kérem, hogy adjon nekünk fogalommagyarázatot, hogy mit tartozik, vagy mit nevezünk élelmiszer hulladéknak? Mi minden tartozik oda?
3: Ugye az élelmiszer hulladék gyakorlatilag minden, amit kidobunk a kukába, vagy a komposztra kerül, vagy esetleg a keftésből állatunk, a kutyánk, macskánknak adjuk oda, és ők eszik meg. Tehát mindaz, amit mi nem fogyasztunk el. Ezt általában három csoportra szoktuk bontani, ezt az élelmiszer hulladékot. Az egyik része a elkerülhető élelmiszer hulladék, ez a pazarlás, amiről az előbb beszéltünk. Gyakorlatilag ez, amit azért dobunk ki, mert nincs kedvünk megenni, megromlott, nem figyeltünk oda, vagy lejárt a szavatossága. Van egy olyan része is az élelmiszer hulladéknak, ami nem elkerülhető, tehát bármit csinálunk, a húsnak a csontja az ott marad, a burgonyát, amikor meghámozzuk, a burgonya héja, azt kidobjuk. Vagy ugyanilyen a tojásnak a héja is, hogy megfőzzük a tojást, de a tojás héját biztosan nem fogjuk tudni elfogyasztani. Kávézat, teafilter, ezek azok, ami így is úgy is keletkezhet. És van egy harmadik része, ami viszont lehetségesen elkerülhető, így nevezik a szakemberek. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy én személyesen döntöm el, hogy megeszem vagy nem. Ilyen lehet például az almának a héja, amelyet én nagyon szívesen megeszek, de nagymamám már csak a hámozott almát tudja megenni, vagy ugyanilyen lehet a csirkebőre, aki van, aki szereti és szívesen fogyasztja, van, aki leveszi és kidobja.
2: Ebbe a lehetségesen elkerülhetőbe tartozik például az is, amikor mondjuk egy élelmiszernek látjuk a számokat, lejár a szavatossága, de egyébként arról az élelmiszerről tudjuk, hogy az még egyébként fogyasztható, és ez is szerintem nagyon fontos dolog, hogy kétfajta jelzést kell figyelembe venni ahhoz, hogy mondjuk ez a lehetségesen elkerülhető élelmiszer végül is ne a kukába végezze, hanem a gyomrunkban.
3: A élelmiszereken valóban kétfajta dátummal találkozhatnak a fogyasztók, az emberek. Az egyik a minőségmegőrzési idő. Gyakorlatilag minőségmegőrzési idő az idő, amit a gyártó garantál, hogy olyan lesz a minősége ezen az időintervallumon belül, amilyet a gyártó szeretne.
2: Illetőleg amiért megvettük.
3: Így van, így van. Ide tartozik például a száraz tészta, a rizs vagy a konzerveknek a legtöbbje, amit ha a minőségmegőrzési idő lejár, akkor még biztonságosan elfogyaszthatunk bizonyos szabályok betartása mellett. Ide tartozik, hogy megnézzük, hogy a csomagolás nem sérült, hogy annak az élelmiszernek a színe, szaga olyan, amilyennek gondoljuk. Tehát mondjuk, ha kibontunk egy minőségmegőrzési időn túl egy tésztát, és találunk benne penészes darabokat, akkor nyilván ezzel nem szabad foglalkozni, de alapvetően egy száraz tészta nem tud megromlani. És van egy másik kategória, ez a fogyaszthatósági idő. Ez általában a gyorsan romló élelmiszereknél, hús, tej, készítményeknél találjuk meg ezt az időt. Itt nagyon fontos, hogyha ez az idő túl vagyunk, akkor ezeket az élelmiszereket nem szabad elfogyasztani, mert előfordult, hogy megbetegedést fognak oszni, elrontjuk a gyomrunkat, bármi lehet. Tehát a fogyaszthatósági idővel nem szabad játszani.
2: Igen, csak hát ugye sokan vannak úgy, akik azt mondják, hogy mert már hosszú évek óta eszik ugyanazt az élelmiszert, és mondjuk van ismeretük ahhoz, hogy egy élelmiszer, bár hiába van ráírva, hogy lejárt a szavatossága, attól még nyugodtan elfogyasztható. Ezt valóban nem kell megtennünk, vagy nem szabad megtennünk, vagy akkor, hogyha látjuk a jelét, hogy valamilyen módon elváltozás van az élelmiszeren, akkor az már egy olyan jelzés, amikor azt mondjuk, hogy stopp.
3: Szakemberként azt tudom mondani, hogy amennyiben a fogyaszthatósági időn van túl egy élelmiszer, azt ne fogyasszuk el. A minőségmegőrzési idő, mint ahogy az előbb is mondtam, ott igen, ott megtehetjük azt, hogy a idő után is megesszük, elfogyasztjuk, felhasználjuk az élelmiszert.
2: Értem. Tehát akkor mindenképpen figyeljünk és tartsuk be ezeket a szabályokat, mert hát valóban az a jó megoldás. Ugye azt mondta az első kategóriához, hogy az elkerülhető vagy elkerülhető hulladék, élelmiszer hulladék az egyenlő a pazarlással. Ugye az emberi magatartás, az emberi attitűd az általában azért ebben a tekintetben egy ívre fölfűzhető. Szeretünk vásárolni, ha tudunk vásárolni, és van elég pénzünk rá, és általában mindig egy picivel többet veszünk mindenből. Ez egy fontos edukáció ennek a megváltoztatása, ami egyébként azt mondja az embereknek, hogy jobban figyeljünk ide, illetve mit tud tanácsolni, hogyan tudunk jobban odafigyelni ahhoz, hogy ne vegyünk mondjuk egy dinnye helyett kettőt?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. A NÉBIH maradék nélkül programja nem csak az élelmiszer hulladéknak a háztartásokban való éves felmérésével foglalkozik, hanem oktatási, edukációs programja lába is van ennek a projektnek. És hát mit tudunk tenni, hogy az elkerülhető élelmiszer hulladék csökkenjen? Nagyon fontos, amit szerkesztő is mondott, hogy ne vásároljunk többet, mint amire szükségünk van. Például ne menjünk éhesen bevásárolni.
2: Ez egy nagyon fontos dolog, ez saját tapasztalatban.
3: Sajnos nem gyakran előfordul, így van.
2: Ugyanez nálam is.
3: És ilyenkor az ember mindent bedobál a kosárba, hazaviszi, és előfordult, hogy 1-2-3-4 nap múlva pedig minden a kukában végül.
2: Voltak éppen, bocsássam meg, de az egész vásárlás ilyenkor úgy történik, hogy végigesszük. Tehát választunk előételt, választunk főételt, aztán választunk a végén desszertet mindenképpen, tehát azt ennék utána, és valóban a végén ott vagyunk, hogy tele van a kosár, és egy egész komplett menüsor ott van benne a kosárban, holott aztán lehet, hogy mire hazaérünk, már megváltozott az ízlésünk, és más tennénk.
3: Ezért nagyon fontos, hogy vásárlás előtt nézzünk szét otthon a hűtőben, kamrában, fagyasztóban. Milyen élelmiszerek vannak ott, azokat hogy tudjuk feldolgozni, és azokhoz vásároljunk. Vagy készítsünk bevásárlólistát, az is nagyon fontos. Amikor én a feleségemtől kapok bevásárlólistát, akkor nyilván sokkal kevesebb mindent vásárolok össze. Az is fontos, hogy ügyeljünk például a hűtőszekrény megfelelő hőmérsékletére, ugye a normál hűtőben ott 1 és 500 fok között kell lenni a hőmérsékletnek, ez garantálja, hogy nem romlanak meg rövid időn belül az élelmiszerek. A másik nagyon hasznos dolog lehet, hogy a kész ételeket, vagy amit főztünk, a új ételek elkészítéséhez is felhasználhatjuk. Fontos lehet még az, hogy nyilvánvalóan már szinte minden háztartásban van fagyasztószekrény, így ha valamiből véletlenül sokat főztünk és nem ettük meg, akkor azt fagyasszuk le, tegyük el későbbre.
2: A felmérés arra is kitért, hogy a leggyakoribb, vagy a legnagyobb mennyiségben továbbra is a készételek, a friss zöldségek és a gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ugye azért ezt is oda lehetne tenni arra a polcra, hogy egy picit túlvásároljuk általában ezeket az élelmiszereket, bár ugye a könnyen romlandóság az bennük van, különösen a zöldségekbe vagy a gyümölcsökbe, de azért az a fajta figyelem, amit egy ilyen vásárlás esetében mi magunkével tehetünk, az nagyon sokat tud jelenteni ahhoz, hogy kevesebb hulladék legyen. Mennyivel tudnánk így csökkenteni egyébként az élelmiszer hulladékot?
3: A teljes élelmiszer pazarlásból, ez a majdnem 21 kilogramból, több mint 7,5 kilogram az ételmaradék, ami azért végzi a kukában, mert túl sokat főztünk, és már nincs kedvünk megenni, vagy túl sokat főztünk, és elfelejtkeztünk róla, és megromlott. Ez a legjelentősebb a teljes élelmiszerpazarlásban. Ez azt gondolom kis odafigyeléssel is nagyon nagy eredményt lehet a jövőben is elérni. A friss zöldség és gyümölcs szintén ő van a második helyen, a maga 5 kilogramjával. Itt talán fontos arra felhívni a figyelmet, hogy attól, hogy egy őszi barack nem olyan szép, mint amikor megvettük, attól még ugyanolyan finom, és fogyasszuk el nyugodtan. A harmadik helyen, mint ahogy a szerkesztő úr is mondta, a pékáruk vannak. Tehát ha túl sok kiflét, zsemlét, kenyeret veszünk, és nem figyelünk oda, és megszárad, akkor megint a kukában végzi. Itt viszont gondolhatunk arra, hogy ezt újra fel lehet dolgozni, hogyha ezeket a termékeket ledaráljuk, akkor később prézliként simán a rántott húshoz fel tudjuk használni.
2: Hát illetőleg azt is most már nyugodtan állíthatjuk tapasztalatból mindenki, hogy azok az élelmiszerek, gyümölcsök, zöldségek, én most inkább a gyümölcsökre koncentrálok, mert a zöldség az egy picit jobban romlandó. Tehát azok a gyümölcsök, amiket megveszünk a boltokba, azok még szinte azt lehet mondani, hogy nem teljesen érettek, nem fogyaszthatóság szempontjából, hanem például én a banán esetében olyan vagyok, hogy én azt a banánt szeretem, amelyik már nagyon sárga, esetleg már megjelennek rajta valami kis barnaságok, és nem a zöldet választom. Tehát azoknak van egy kis laufja, egy kis ideje, hogy azokkal tudjunk játszani. Ön is így gondolja?
3: Ez abszolút így van. Viszont én is a sárga banánt választom a boltba. Ha hazaviszem, szeretném rögtön jó ízűen elfogyasztani, nem megvárni, amíg megérik.
2: Ugye ebbe a kutatásba 151 háztartás kapcsolódott be. Milyen módon lehet ide jelentkezni, vagy érdemes-e jelentkezni, vagy hogy történik ezeknek a mintavételeknek a kiválasztása?
3: Ez egy önkéntes közvéleménykutatás. Itt is ezúton is szeretnék minden érdeklődőt megkérni, hogy a NABIH maradék nélkül honlapján keresse föl, nézze meg, itt lehet jelentkezni. Egyébként már folyik a 2026-os felmérés is, amelynek az a lényege, hogy mindenki, aki minden olyan család, háztartás, aki jelentkezik, hogy ebben megméretti magát, egy héten keresztül kell feljegyezni a kidobott élelmiszernek a nevét, meg kell mérni, ehhez tudunk adni mérleget, fel kell írni az is, hogy mi történik vele, tehát hogy a kukába kerül, vagy komposztra tettük, vagy a keftésből tartott kutyamacskánk ette meg. Ezeket is mind föl kell venni egy naplóba, és ebből jön ki majd a kutatásnak a végeredménye. Emellett viszont van még egy része, amikor egy részletes kérdőív kitöltését kérjük a részvevőktől. Ilyenkor a háztartásuk szokásaira kérdezünk rá. Például nagyon érdekes, hogy alapvetően a megkérdezetteknek a jelentős része úgy gondolja, hogy még tudna a élelmiszer pazarláson, az élelmiszer hulladékon csökkenteni. Viszont azt is látjuk, hogyha megkérdezzük, hogy körülbelül mennyi élelmiszert dobnak ki egy évben, akkor ez mindenki nagyon-nagyon alábecsüli.
2: Hát igen, sokkal, sokkal súlyosabb a számok, még annak tükrében is, ugye, hogy 37,2%-kal csökkent Magyarországon, viszont az is egy érdekes állapot, amikor az ember egy ilyen hetes felmérésre vállalkozik, akkor én azt gondolom, hogy biztos koncentráltabban figyel arra, hogy kevesebb élelmiszert pazaroljon. Jó lenne, hogyha a Magyarország összlakossága mindenki részt venne egy alkalommal egy ilyen felmérésen, mert az tudna egy olyan féket mutatni, amelyik ezt a tendenciát erősíti. Egyébként egy utolsó rövid kérdés, európai átlagban hogy állunk?
3: 2020 óta az Európai Unióban is végzik ezt a felmérést, és ma már megvan az Európai Uniós standard, ami alapján mi is dolgozunk, és azt mondhatjuk el, hogy alapvetően jól állunk, a mi mennyiségeink azok... az élmezőnyben vagyunk, akkor ez kicsit rosszul hangzik, de hogy viszonylag kevesebbet használunk, mint a különösen a fejlett nyugati országokban tőlük sokkal nagyobb élelmiszer hulladék termelődik. Tehát összevetésben a más országokhoz képest a magyar lakosság ebből a szempontból jól van, kevesebb élelmiszert dob ki a kukába, de hát, mint ahogy mondtuk, azért a összességében magyar számok is megdöbbentőek, tehát mindenkit kérek, hogy figyeljen oda, és a lehető legkevesebb élelmiszer dobjuk ki.
2: Köszönöm szépen az információkat, dr. Nemes Imrét, a NABIH elnökét, országos főállatorvost hallottuk az ügyben, hogy a 2025-ös felmérés kimutatta, hogy Magyarországon milyen volt az élelmiszer pazarlás. Azért az egy jó szám, hogy 37,2%-kal csökkent mondjuk az előtti évhez képest.
1: 9 év alatt 40%-kal csökkent idehaza az élelmiszerpazarlás. Persze a NABIH szerint még bőven van mit tenni, de ez is szép eredmény. Mi most híreket mondunk itt a Trend FM-en, majd az utolsó órára fordulunk a hétvégi menetrendben, és könyvajánló érkezik. Olyan kötettel jövünk, amit akár a strandra is érdemes lehet beszerezni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Csökkent a házi orvosok száma, pozitív fejleményként értékeli az Európai Bizottság a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Magyarországon 2010 óta csökkent a házi orvosok száma, miközben egy házi orvosa már körülbelül 14 ezer beteg jut évente. A betöltetlen praxisok száma meghaladja a 760-at, és több mint 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Ez derült ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ennek oka a házi orvosok előregedése, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány. Több mint 800 településen egyáltalán nincs betöltve a házi gyermekorvosi praxis. Csaknem 19 ezer esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből kiderült, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. A megfigyelések célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek, vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobby szabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanakkor pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A testület közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat. Augusztustól

0: Változik a tervezett áramszünetekről szóló ügyféltájékoztatás módja az MVMD-MÁSZ áramhálózati Kft. Ellátási területén. A jövőben a tervezett hálózati munkákhoz kapcsolódó áramszünetekről az érintett ügyfelek nem levélben, hanem a postaládákban elhelyezett szórólapos hirdetményekben kapnak tájékoztatást. A társasházak esetében az információk a lépcsőházban elhelyezett hirdetőtáblákon is megjelennek. Idén a Gyöngybagoly, a Macskabagoly és a Füleskúvik versenyez a 2027-es évmadara címért. A szavazatokat július 31-én évfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. A szervezet 1979-ben indította el az évmadara programot azzal a céllal, hogy a nagyközönség számára is bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat.
1: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve az északi és az északkeleti tájak fölött alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő fél órában, amely egyben szombati magazin műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Ezúttal két vendéggel tárgyalja ki Melissa de Costa regényét a műsor az olvasói azonosulás szempontjából.
2: Egy igazán szép könyvet hoztam mára, amely szól a veszteségről, az újrakezdésről és az önmagunk felé vezető útról is. A Visszatérés című regény végsőkig elkeseredett fiatal főhőse ennek az útnak egy pontján ráébred, hogy az életben nem csupán romboló kapcsolatok létezhetnek, ahogyan ő korábban ezt tapasztalta, hanem vannak emberek, akik tudnak és akarnak is segíteni neki. Előttük nem szégyen gyengének mutatkozni, hiszen ők is vállalják a maguk esendőségét. Melissa de Costa regényéről beszélgetünk most Borbé Zsuzsa irodalomterapeutával és Bíró Péterrel, a szerzőkönyveit megjelentető Európa Könyvkiadó szerkesztőjével. Kezdjük azzal, hogy vendégeim számára melyik problémakör megközelítése volt a legfigyelemre méltóbb Melissa de Costa regényében.
3: Magam részéről én azt mondanám, hogy általában jellemző, nem csak rá, ez egy elég bevett, hogy mondjam, irodalmi recept, vagy felállás. Egy nagyon nehéz helyzetből indítunk. Itt egy fiatal lányról, nőről van szó, tehát egy nagyon nehéz élethelyzettel indítunk, és a történet, a jó hosszú történet egyébként ad időt és teret, de az a lényeg, hogy valamiféle megoldás felé, tehát az élethelyzet kisimulása felé kezd el haladni, emberi kapcsolatok, új ismerettségek, egy új világ megismerésével. És ez egy nagyon hálás, tehát még egy ilyen öreg, sokat látott szerkesztő számára is egy ilyen hálás recept, átélhető. Az a lényeg, hogy a de Costánál mindig azért olyan helyzetek vannak, amiket ha nem is ismerünk, de át tudunk élni. Én ezt érzékeltem, mint olyasfajta energiát, ami így vitt előre az olvasásban.
4: Hát nekem ez a talált család, szerzett család témája, ez nagyon tetszett, meg nagyon ilyen szívet melengető volt. A másik, ami ilyen nagyon személyes, hogyha ha lehet személyes, és szakmailag vagyok itt. Szóval hogy nekem mondjuk, ami nagyon személyes volt, és nagyon mélyen érintett, ez a, még a legelején ez az elhagyás, elhagyatottság, magány témakörök, amikkel elég erősen foglalkozik több szereplőnél is. Én a főszereplővel tudtam főleg azonosulni, illetve pont ez a talált család témakörben egy ilyen, én kollégista voltam, és nekem nagyon visszahozta ugyanazokat az érzéseket, amik egy kollégiumban alakuló kapcsolati hálókban ismertek voltak számára.
2: De jó. Igen, mert ugye a főszereplő lány, aki a 20-as évei elején jár, annyira elszigetelődik és annyira bezárkózik lényegében, hogy öngyilkosságot követel, ugye az első oldalakon kiderül, meg benne is van a fűszövegben, tehát nem spoiler, bár fölépül, de úgy tűnik, hogy lelkileg nem tud ebből az elszigeteltségből kijönni, és nekem ez az emberi kapcsolatok gyógyító ereje. Hogyha egy mondatban kéne ismertetnem ezt a könyvet, akkor ezt mondanám. Mennyire volt érdekes ez az alapszituáció, hogy ő egy milyen kapcsolatban jön, és hogy tulajdonképpen depressziós.
3: Szerintem több gyökerű az ő problémája. Egyrészt van egy párkapcsolat, szeretőként vesz részt egy kapcsolatban, vagy nála jóval idősebb férfi, akinek természetesen már jó munkája, jó fizetése, szép nagy családja van, gyerekek vannak, és ebbe kerül ő bele. Nem biztos, hogy az elején ugye nagyon kellett őt erre kényszeríteni, hiszen egy fiatal, sőt, nagyon fiatal, viszonylag felelőtlen lányként indul a történet. Ez az egyik probléma, a másik pedig valóban az, hogy amikor ez elkezd nem működni, ez a kapcsolat, már pedig azért az életből tudjuk, hogy azért nagyon hosszú távon ezek azért nehezen szoktak működni, akkor jön az, amit említettél az előbb, az, hogy így magára marad ezzel. Tehát szülőkkel nem működik a kapcsolat, ez is nagyon gyakori azért a mai fiatalság körében, hogy megnehezedik valahol úgy, amikor úgy külön útra mennek, akkor úgy megnehezednek a dolgok a szülőkkel, tehát nincs már meg ez a régebbi szép időkben, ugye még azért biztonságot és menedéket nyújtó család az számára nem létezik, és ez a tökéletes kilátástalan magány az, ami végül is, hogy az öngyilkosságba hajszolja, amiből lassanként, apránként sikerül kijönnie, és hát erről szól a könyv tulajdonképpen, ahol nem csak a nagyon igen, egy ilyen nagyon szép és kedves ilyen az a közösség, amit belekerül, olyan sokféle emberek, vannak azért zűrösebb figurák, jobb figurák, kedvesebbek, de nagyon fontos szerintem, itt kiegészítem, még a táj, tehát az, hogy a Dagestánnál azért az előző regényekben is mindig fontos azért az, hogy hol vannak. Tehát itt ez a hegyi táj, ezzel a hóval, ezzel a téllel, ami mindig azért az a fehérség. Érezzük az elején, pedig ott még ő még nem érzi, hogy ez jó lesz, hogy ez sikerülni fog, tehát segít. És tulajdonképpen a történet ezt az ígéretet, ahogy úgy haladunk előre, váltja valóra. Uh-huh. És hát ezért szeretik az emberek, gondolom, olvasni, mert jó dolog, amikor valami jó elindul. Ezen a vidéken, Franciaországban, ahol ez játszódik, ez egy elég természetes dolog, hogy november, december tájéken leesik a hó, és az ott marad márciusig.
2: Irodalomterapeuta szemmel neked ez a depressziós állapot, vagy ez a nagyon passzív állapot mennyire reális?
4: Irodalomterapeuta vagyok, vagyis ez azt jelenti, hogy nem pszichológus, nem pszichiáter, tehát hogy én mentális betegségekkel nem foglalkozom, vagyis hát, hogy nekem van egy kompetencia határom, én önismerettel foglalkozom, viszont szerintem a táj például gyönyörűen jellemzi azt a dermedtséget, amiben ez a lány van, tehát hogy ugyanebben a téli hibernációban van lelkileg is. Amber-nek kell ő neki a nevét ejteni?
3: Franciaul Ambre. Nagyon kényelmetlen. Lássuk be, de Ambre.
4: Itt most megtanuljuk, én is, meg a hallgatók is. Szóval igazából ott kezdődik ez a regény, nagyjából, mint ahol a 13 Reasons Why, vagyis a 13 okon volt, amiből a sorozat is készült, csak az ugye egy befejezett öngyilkosság, ez pedig egy öngyilkossági kísérlet, és hát ebből a nagyon-nagyon magas felütésből iszonyúan berántja az olvasót rögtön, hogy kiderüljön az, hogy ez a lány hogy is került ide, és megtudhatjuk, hogy a családjától elhidegült, mert ugye a családja nem úgy működik, ahogy ő szeretné, mondjuk ezt így, tehát hogy neki egy ilyen diszfunkcionális családja van. Igazából egyetemre már nem jár, mert belelavírozta magát egy ilyen szeretői viszonyba, és ezt a szeretői viszonyt emelte így az élete középpontjává, tehát ott hagyta az egyetemet, nincsenek igazából barátai, nem mint hogyha korábban lettek volna, és hát ezt a szeretői viszony se úgy működik, ahogy ő szeretné, mert hát szerintem neki egyébként nem a szexualitás volt itt az elsődleges mozgatórugó, hanem amit te is említettél, hogy ez egy ideális családdal rendelkező férfi, és ő szerintem egy ideális családot keresett, és egy másik családot szeretett volna magának, csak nem a jó eszközökkel próbálta ezt megszerezni tulajdonképpen, és ennek a férfinak az a megoldása a kettejük kapcsolatára, hogy fogja ezt a csajt, és jó messzire elviszi, és leteszi a semmi közepén, hogy akkor így itt lesz munka, meg szállás, meg nem tudom, és akkor így legyél el. Tehát, hogy ez a kiszakadás mindenből egy ilyen hegyi kis faluban, ahol ő gyakorlatilag egy ilyen sípanziószerűségben dolgozik, és belecsöppen egy ott működő kollektívába, akik szintén egy ilyen átmeneti szituációban vannak, mint kiderül, az életükben is általában átmeneti szituációban vannak, de hogy ezek az állások is átmenetiek, hiszen ugye a síszezonra szólnak. Igen, a depresszió, a szorongás, meg a több ilyen pszichés mentális probléma, azok nem egyszerűen megoldhatóak. Tehát, hogy sajnos ezek nem úgy működnek, mint egy lábtörés, hogy az embernek begipszelik, 6 hét leszedik, kicsit tornáztatja, és megyünk, mint előtte, hanem, hogy nagyon sokszor az ember hiába tesz meg mindent, akár visszaesik. Na most azt semmiképpen nem javasolnám, hogy a lány mintáját kövessük abból a szempontból, hogy ő ugye nem szedi a gyógyszereit, tehát hogy ő próbálja gyakorlatilag önerőből megoldani ezt a dolgot, nyilván ez a környezetváltozás meg az, hogy ő dolgoznia kell, és van egy viszonylag jól körülhatárolható napi rendje, ezek mind segítenek, ez egy regény. Tehát, hogy nem az történik, mint egy szakácskönyvnél, hogy ami ide le van írva, azt egy az egyben alkalmazzuk, hanem ezeket kritikusan kezeljük, ez a lány is kap pszichológusi vagy pszichiáteri segítséget, ugye ez a Madame Idaló talán a...
2: Még az elején, igen, amikor igen. Kórházban van, igen.
4: Nagyon szép, szőke, magas hölgy, aki segít neki, és akivel beszélget. Szerintem itt egy picit hamar engedik el a kezét, ami még fontos, hogy én azért ezt így nem adnám senkinek a kezébe, akinek öngyilkossági hajlamai vannak, hanem talán azoknak segíthet, akik ilyen emberek környezetében vannak, hogy egy kicsit megértsék. Tehát ugye az ilyen kényes témáknál, mint ami egyébként az előző témája is a Dagestánnak, ahol mondjuk ilyen nagyon komoly betegségekkel küzdenek a szereplők, ott fennáll a veszély annak, hogy ez így traumatikus élmény is lehet azoknak, akik maguk is érintettek. Tehát, hogy ezt így az ilyen kényes témáknál mindig olvasó maga döntse el, hogy ő neki ez így oké-e, és hogy belefér a dolog, és ne erőltessük rá.
2: Éppen ezért kérdeztem ezt, mert hogy az előző könyv is olyan, amiben ilyen pszichológiai kérdések, problémák előtérbe kerülnek. Nem tudom egyébként, hogy a szerző szempontjából ez mennyire jellemző, tehát a többi könyvében is ezekhez nyúl-e.
3: Ez egy elég fontos motivum nála, tehát az elején említettem, tehát azért aki író, azért az mindig próbál, és főleg mondjuk ilyen típusú regények írója, az mindig próbál alapból egy olyan helyzetből kiindulni, amivel meg tudja fogni az olvasót, amivel érdekelté teszi. Amivel mi kezdtük a Da Costa közlését, megjelenését, ugye a Manon virágai, az egy gyermek elvesztéséről szól. És tényleg független attól, hogy azért az emberek túlnyomó többsége, szögezzük le, hál' Istennek, nem éli ezt át, de alapvetően olvasva történetként ezek nagyon hatásos dolgok, tehát megfogják az embert, át tudja élni, tehát attól, hogy nem élte át, és nem akarja átélni, attól még remekül át lehet élni, és sokat ad, főleg a dolog alól való felszabadulás, tehát a megoldása, ahova elterelgeti a történetét, illetve a főhősét. A Manon virág, ez tipikusan ez a típusú gyógyulás történet, sokkal inkább befejezett ív, hogy úgy mondjam, talán ezzel se lövöm le a könyvet, mint ez a történet. Ott úgy tehetjük le a könyvet, hogy igen, sikerült, ha megoldottuk a dolgot, és most úgy egyenesbe van, tehát most oké lesz már a dolog, és úgy tényleg úgy hagyjuk el a főhősünket, hogy úgy viszonylag nyugodtan, tehát nem kell aggódnunk. És igen, valóban a fiatalkori Alzheimer, vagy korai, nem tudom, hogy hívják, én meg még orvos se vagyok, én irodalmár vagyok, vagy ehhez értek. Ez a dolog, ez is egy olyan helyzetet teremt a regény elején, megfejelve mondjuk azzal, hogy a srácnak, aki ebben szenved, ugye elege van abból, hogy nem akarja azt, hogy sajnálják. Mert az egy szörnyű érzés, és ezért elmenekül tulajdonképpen az ő betegségével, egy valakit elvinne így magával. De ezt nem tudja, hogy ki, és erről szól a könyv, hogy megtalálja azt, akit elvisz magával, és ez sikeres a választás, és hát ott is egy olyan típusú feloldása van a történetnek, amire azt tudjuk mondani, hogy oké.
2: Elmondod a címét?
3: Ez az ég minden kékje, ez a címe annak a könyvnek. Kicsit a címeket átalakítottuk magyarul, ebben az esetben például nem, de a Manon virágainál azt hiszem, hogy másnap pok voltak az eredeti szó szerint lefordítva címet, tehát hogy mindig a következő napot meg kell élni, de ezt nem éreztük úgy, hogy így egy szóban ez így működne, és ezért lett a Manon virágai. Az ég minden kékje, az stimmel franciául, és a visszatérés is nagyjából stimmel. Kicsit bonyolultabban van franciául megfogalmazva, de ez a lényege.
2: A szerzőről tudunk még beszélni? Amikor találkoztunk így még az interjú előtt, említetted, hogy izgalmas az, hogy magánkiadásban jelent meg először.
3: Igen, igen. Alapvetően egy fiatal, nagyon kedves, csinos hölgyről van szó, 35 éves, azt hiszem, hogyha nem sértődik meg szerintem, hogyha ezt elárulom, 90-es születésű, akkor most már 36, mindegy. Van két gyereke, a férjecskéjével éldegelnek Párizs környékén valahol, ezt nem kell tudnunk igazából. Igen, a magánkiadás az még nyomorultabbul kezdődött, blogon, internetre tette ki, az ég minden kékjét tette ki először. Ez volt az első, amit megírt, ha jól emlékszem, de most mindjárt meg fogom tekinteni. 19-20-ban írta, és ez volt az első, amit megírt. És az a lényeg, hogy ez semmiféle visszhangot nem keltett. Akkor ő úgy gondolta, hogy ez a blog miatt van, a net miatt van, hogy csak a neten ez nem tud megélni, és akkor adta ki magánkiadásba, és magánkiadásba sem történt még semmi, hanem annyi történt, és ez végülis aztán ez változtatta meg az egész történetet, hogy egy kis kiadó, Lyon környékén élt a Da Costa akkoriban, egy pici kiadó meglátta. És ott a tulajdonos nő, egy kicsi kiadó volt. És ő azt mondta, hogy igen, ebben van valami. Erősen átdolgoztatta vele, meg dolgoztak vele. És ahogy ez lenni szokott, ez a dolog, ez hatott, és onnantól kezdve elkezdett működni. Olyan elkezdett működni, hogy ahogy ezt is szoktuk, megszoktuk már így sportolóknál, meg nevelőedző, meg mit tudom én, szóval jött a kis vidéki kiadó után megjelent az Albin Michel, ami hát nem nagyon tudok Magyarországon ilyen típusú példa, mondjuk a Libri. Uh-huh. Tehát csak sok Libri van Franciaországban. Megjelent az Albin Michel, és azt mondta, hogy hello, te kell lesz nekünk, gyere, elviszünk, és azért, amikor Franciaországban egy ekkora kiadó elkezd foglalkozni valakivel, akkor azzal foglalkoznak. Tehát ez nagyon sok mindent jelent. És onnantól kezdve megállíthatatlan gyakorlatilag adakozta a története. Tudnunk kell, hogy egy olyan hölgyről beszélünk, aki mondom 36 éves, vagy 10 regényt írt, és ő 2-3 éve bekerül mindig a franciáknak van egy ilyen nagy éves összesítés, az értékesítések, tehát ami könyv franciáknak, és ebbe az első 10-be bekerülni, ez egy olyan típusú lehetetlennek tűnő vállalkozás, amiben hát az, mégis szokott sikerülni évente 10 embernek. És vannak olyanok, akik hosszú évek óta üldögélnek ennek a listának az élén. Például a Musso nevű, Guillaume Musso, aki szinte Magyarországon is ismernek, mert nálunk is jelenik meg. Jött a Dacosta, és ő oda került. És aztán most éppen csak a második vagy a harmadik, de ez borzalmas mennyiségű példányt és iszonyú mennyiségű szereplést, hatalmas ismertséget jelent a franciáknál. Uh-huh. Tehát azért ez nem egy akkora könyvpiac, mint a magyar, annál jóval jelentősebb. Még a két ország arányait véve is sokkal nagyobb piac, mint a magyar.
2: Uh-huh. De mivel magyarázzák ezt a sikert? Mert biztos, hogy próbálják megfejteni a Dacosta titkot.
3: Azzal, hogy szerethető, tehát egyrészt könnyen megközelíthető, ez azért egy nagyon fontos része, és ne kezdjünk el ilyen lila, kékharisnyás döjfösségbe, nagyon megközelíthető, nagyon egyszerű. Tehát alapvetően a konfliktusok is, a sorsok is, a cselekmény bonyolítása átlátható, egyszerű. Nem komplikálja túl, hogy úgy mondjam, egy picit nincs telezsúfolva, hogy úgy mondjam, irodalmi utalásokkal, célzásokkal, nem szakmázik, hanem egyszerűen csak szerethető, érthető, követhető, átélhető történeteket ad az embereknek, és az emberek szeretik ezt. És azzal hálálják meg, hogy megveszik.
4: Egyébként a magyar olvasók is nagyon szeretik, mert ugye a tavalyi Bookline listán gyakorlatilag nem ment ki az első 10-ből.
3: Tényleg ezt elfelejtettem mondani, mint kiadói szakember, hogy egyáltalán nem automatikus az. Tehát, hogyha úgy működne a dolog, hogy megnézzük a New York Times listáját, mert annak is van, ugye, és megnézzük a franciák listáját, akiknek szintén mondjuk az én reszortom, megnézzük a németek listáját, meg az angolok listáját, és ezeket a könyveket kiadjuk, hogy akkor ez jó lesz, mármint nekünk, mint Európa kiadónak. De ez nem így működik, nem automatikus. És az a nagy szerencsénk nekünk ebbe az utóbbi években itt az Európa kiadónál, hogy akár a Dacosta, akár a Perrin, hogyha ismeritek, a Valéry Perrint, ezek olyan szerzők, amik nem tudom miért, de mondom, valahol itt van a személyes, az egyszerűség és a mégis az ajánlatnak a bensőségessége és a történetek átélhetősége és sima konfliktusmentes jellege miatt ezek nálunk is működnek. És úgy működnek, mint a franciáknál. Tehát ilyen őrületként gyakorlatilag. És valóban a Dacosta nem bírt kimászni ott az első oldaláról a Librinek, ahol ezeket a ranglistákat cizélik például.
4: Igen, tehát hogy az ég mindenkéke volt, azt mondom, folyamatosan az első 10-be, de hogy a Mannon virága is a 20.
3: És az igaz, hogy az ég mindenkékét kezdte, a Mannon virágai volt az első. Az is nagyon örültek már neki az emberek, mert mondom, egy elég kemény, szép történet.
4: Uh-huh. Igen, és ez tényleg ilyen kicsit ilyen alulról jövő, kicsit ilyen radar alatt repült így könyves szakmai szempontból, tehát hogy a könyves sajtó szempontjából
3: nem,
4: is.
3: Nem az a típusú irodalom, amiben mondjuk az élet és irodalom foglalkozna, vagy a litera, vagy mit tudom én. És lássuk be, tényleg nem az a típusú irodalom. De nagyon sokfajta irodalom létezik, és nagyon helyes, hogy nagyon sokfajta irodalom létezik, és az emberek is nagyon sokfajta irodalmat olvasnak, és nem lehet megmondani nekik, hál' Istennek, hogy mit szeressetek.
4: Igen, szerintem is ez nagyon jó. Én irodalomterapeutaként abszolút amellett vagyok, hogy hogy olvasni mindent jó. Tehát, hogy az, hogy az emberek olvasnak, most így a nem büntetendő keretek között. Szóval, hogy én nem gondolnám azt, hogy ebben a annyira teljesítményorientált világban még az olvasást is teljesítményé kell tenni, hogy nem tudom, Ulisszt kell olvasni. Tehát, hogy olvass azt, ami neked jó. Mondjuk most a világban is azért elég sok minden történik, háború, gazdasági válság, tátra, akkor nem biztos, hogy az embernek egy nagyon nehéz könyvre van még mondjuk így mentálisan kapacitása. És egyébként igen, mi is azt vettük észre így a könyves sajtós részen, hogy vannak ezek a általában ilyen kékes borítójú könyvek, amik ilyen féltégla méretűek, és az leröpülnek a polcról, és hihetetlen eladási számokat produkálnak, és így muszáj volt megnézni, hogy mit tud ez a nő. És szerintem ez egy nagyon tipikus történet, amit te is mondtál, hogy és ilyen 2000-es, 2010-es, 20-as évekbeli történet, hogy nem tudom, hogy ilyen vattapadon, vagy valami hasonlón kezdte el kiadni, hogy ilyen fanfictionos oldalon, vagy csak egy sima blog volt, ahol megjelent.
3: Azt hiszem, hogy valami irodalomra specializálódott, vagy az Amazonnak valami ilyenre specializálódott blogján tette ki, nem tudom. Hát ahova mondjuk azok szokták kitenni a könyveit, akik igazából nem is reménykednek már abba, hogy valami történik.
4: Talán az utóbbi években ezek az irodalomnak a szokásos kapuőrei, akik ugye a kiadók, meg a nagyon okos kritikusok, akik megmondják az irodalmi magazinoknál, hogy mit kell olvasni azoknak, akik jól tájékozottak szeretnének lenni, azokat ki lehet kerülni egész egyszerűen azzal, hogy vagy ilyen blogokon toboroznak maguknak olvasótábort a szerzők, ugye itt ilyen szerzői együttműködések is kialakulnak, tehát hogy ezeken a Wattpadon vagy a hasonló helyeken segítik is egymást, tehát hogy folyamatos visszajelzések jönnek, kicsit ilyen szerkesztői feladatokat is ellátnak, meg tippeket adnak egymásnak, tehát közösségek is kovácsolódnak, és nagyon sok egyébként nagyon-nagyon sikeres könyv, aztán talán a Szürke 50 árnyalata is ilyen magánkiadásból indult, de hogy rengeteg olyan könyv van, amit magánkiadásban bizonyít, és akkor a nagy kiadók azok úgy, mint a blockbusterekre lecsapnak, hogy itt már van egy nagy fizető közönség, akik igen, valószínűleg ezt meg fogják
3: látni. Szaladnak az után, és próbálják beérni.
4: Igen, és ez ugye azt is jelenti, hogy van egy megközelíthetőnek tűnő szerző, tehát hogy valaki, aki nem egy elefántcsontoronyban üldögél, hanem aki talán egy közülünk. Ő is azt hiszem, hogy volt neki egy civil munkája valami...
3: Én önkormányzatnál volt valami sajtóreferens ilyen, nem tudom milyen ügyekbe, tehát...
4: Kellően unalmas.
3: Lehet, első lehető alkalommal ott hagyta. Tehát ahogy elkezdett működni az írás, és vagy legalább ez az ígéret volt, hogy ez működni fog, egyből ott hagyta értelemszerűen.
4: Igen, de hogy ez így egy emberarcúvá teszi őt, ami szerintem így hozzátesz a szerethetőségéhez.
2: Borbély Zsuzsa irodalomterapeuta és Bíró Péter az Európa Könyvkiadó szerkesztője a vendégem. Melissa de Costa Visszatérés című regényéről beszélgetünk.
1: Olá Andrea Könyvben utazom című műsorában a Visszatérés című Melissa de Costa kötetről van szó. A beszélgetést rövidesen folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk a Hétvégi menetrend, én Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk is Olá Andrea könyvajánlóját a Visszatérés című Melissa de Costa regényről.
2: Olvasok néhány mondatot a könyvből, amiről beszélgetünk. Kiskoromban volt egy kedvenc játékom. Elképzeltem, hogy megállíthatom az időt akkor, amikor akarom, hogy tovább élvezhessem az adott pillanatot. Aztán, ha éppen minden szép volt és jó, mindig ugyanaz a kérdés merült fel bennem. Biztos, hogy ez az a pillanat? Biztos, hogy most kell megnyomnom a stop gombot? És valahogy mindig lebeszéltem magam, mert úgy éreztem, lehetnek még boldogabb pillanatok is. Melissa de Costa Visszatérés című regényéből olvastam, amelyben a főhős a 20-as évei elején járó ámr igen mélyről indult, egy nagyon kétségbe esett helyzetből. Vendégeim a stúdióban Borbély Zsuzsa, irodalomterapeuta, és Bíró Péter, az Európa Könyvkiadó szerkesztője. Velük beszélgetünk tehát tovább erről az igazán szép regényről. Nem csak ez a lány szakad el a családjától, hanem majdnem minden szereplő elszakad a családjától. Vagy nincs neki, vagy levált, mert egyszerűen van egy titok, vagy van egy olyan mondás, vagy egy olyan coming out, ami miatt nem tudnak együtt maradni, és szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és aztán egy picit arról is beszéljünk, hogy milyen hozadéka van annak írói szempontból, amikor egy csapatot így bezár egy helyre, és ott ugye a dinamika egészen más, mert állandóan együtt vannak, folyton interakcióban vannak, haragszanak, boldogok, segítik egymást, egyszerűen ott van az olvasó velük, tehát ő a nem tudom hanyadik ember a panzióban, nem szolgál föl, de ott van, és figyel.
3: Amit mondtál, az, hogy mindenféle háttérrel érkeznek emberek, de az tényleg elég gyakran fölbukkanó és fontos motívum, hogy ugye ő a félre siklott ilyen szeretői státusz, meg ez a rossz válasz ugye a magánéleti problémákra, ő ezzel érkezik, de ott is ott a család nem tudott segíteni. Vannak mások, a meleg srác, akit effektíve a lassan kiderülő melegsége eltávolít a családjától, akiket egyébként ráadásul ezek nem olyan családok, akik eleve idegenek, vagy gonoszak, vagy mit tudom, hanem veszteségként élik meg ezek az emberek, hogy az életük egy fázisában ez ugye elmarad mellük, magányosak, segítség nélkül maradnak. Ott van az öreg úr, aki azért
2: Wilson.
3: Aki hát ledolgozott egy életet, és ő egy ilyen elég markáns, vonzó választ alakít ki, de hát egy magányos figura nagyon. És neki is sokat számít az, hogy az ambr ugye összecimborálnak, meg úgy ha távolról is, de azért ott követi a fiatalok dolgait. Az Anton,
2: a sielő,
3: aki az érvényesüléssel, a magánélet problémáival és a sportkarrier megfeneklésével, veszélybe kerülésével küzd. Szóval mindegyiknek megvan a maga probléma.
2: Rozali
3: a kisgyermekével. Hát milyen helyzet, ugye, hogy egy pici gyerekkel szezonmunkásként, nem az a élethelyzet, amiről így álmodozni szokott az ember. Hogy...
2: Egy pár hónapos gyereke ráadásul.
3: És ezek a kiszolgáltatottságaik, meg problémáik, ezek olyan típusú sebezhetőségek, amikre érdekes módon, amit mondtál is, hogy összezárja őket a gondos szerző ügyesen, egy ilyen, mint egy ilyen krimibe, ugye, egy ilyen ügyklóba, ott egy ilyen alpesi motelba vagy szálló, elég nagy üzem azért, mégis lássuk be, már csak azért is, hogy ennyi ember dolgozik benne. De ők saját maguk így elkezdik egymást kicsit így ápolgatni, meg csak ugye az élet természetes rendje szerint beszélnek egymással, segítenek, ha kell. Ott van ugye a nőcsábász, aki a végén ugye szintén megtalálja azért a maga útját. Szóval egy ilyen vicces, kicsit tényleg olyan, mint egy kollégium. Nem, ez nem kollégium, mert itt dolgoznak, meg azért ez a valóságban is egy kemény életforma, ez az idény munka, de igen. És mindenkinek a meglévő, mondom, problémája, sebezhetősége, egymást kezdik el tapaszként használni a lelkükre, a testükre. Hát ahogy egy ilyen fiatalokból álló, jó rész fiatalokból álló társaságban azért ez megesik.
2: Hát igen, munka után nem nagyon tudnak mit csinálni, egymásra vannak utalva.
4: Szerintem azért is nagyon fontos, hogy ilyen sok szereplőt mozgat, mert hogy ez rengeteg azonosulási lehetőséget biztosít, igen, az olvasónak. Ugye amikor itt beszélgettünk előtte egy picit, a Rozalit említetted, hogy neked ő áll közel nagyon a szívedhez. Én a főszereplővel tudtam nagyon azonosulni, és nyilván mindenkinek valami, tehát hogy akár több szereplőből is kiválogathatja, hogy mik azok a momentumok, amik őt megragadják ismerősek számára. Ugye az irodalomterápia egy regény esetében mondjuk így működik, hogy a könyvben akár önkéntelenül is felfedezed azokat a motivumokat, amik vagy a te saját életedből, vagy az ismerősi környezetedből hasonlóak, vagy a szituációkat, adott esetben akár mondatokat is, hogy amik elhangzottak feléd, vagy a te szádból. És nagyon ügyesen gombolítja valóban, hogy rengetegféle élethelyzetet meg tudunk itt tapasztalni. Ugye azt már beszéltünk róla, hogy egy mentális betegséggel, valószínűleg depresszióval küzdő lány a főszereplőnk, de a gyermekét egyedül nevelő Rozali is egy ilyen furcsa helyzetben, tehát hogy ő meg így folyton nagyon boldog, pont az ellentéte a másiknak.
2: Miközben azért megtudjuk róla, hogy ugye nincs családja, és ezért úgy menekül a veszteség elől, hogy előállítja azt a helyzetet, hogy ő egyedül maradjon. És szerintem ez se ismeretlen az olvasók számára. Csak lehet, hogy nem ismerjük föl, hogy ezt mit csináljuk, nem?
4: Igen, tehát hogy az, hogy valamit könyvben olvasunk, ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy így ráismerjünk akár a saját helyzetünkre, akár a környezetünkben lévő szituációkra. Tehát, hogy egy picit azzal, hogy nem magunkról kell beszélni, vagy nem magunkról kell gondolkodni, könnyebb ezeket a dolgokat meglátni, vagy ráismerni. Az elején említetted, hogy emberi kapcsolatokkal gyógyulnak, de az a nagyon érdekes csavar ebben az egészben, hogy ezek az emberi kapcsolatok nem a klasszikus, amikre most az ember gondolna, tehát, hogy pont nem a családok azok, akik segítenek nekik, meg a rokonok, vagy nem egy ilyen szerelmi kapcsolat általában, vagy egy házasság az, ami segít nekik ebben, hanem ebben a átmeneti közegben, mert ugye ez ilyen kimondottan átmeneti ez az egész idénymunkás élet, tehát, hogy ebben az átmeneti közegben kialakuló kapcsolatokban gyógyulnak, és talán ez az átmenetiség is egy picit segít nekik abban, hogy megnyíljanak egymás felé, és rájöjjenek arra, hogy nagyon hasonló problémáik vannak. Tehát, hogy amit említettetek is, hogy például a családoktól való elszigetelődés, ez egy nagyon aktuális probléma. Rengeteg diskurzus folyik erről a pszichológusok, különböző portálok felületein, hogy lehetséges az, hogy valaki megszakítsa a kapcsolatot a családjával, milyen körülmények között, indokolt lehet-e, van-e bármi, ami feljogosít erre, és itt ugye kapunk erre válaszokat, példákat, hogy milyen élethelyzetekben történhet, mi vezethet el ide.
2: És van-e visszaút?
4: Igen, nem? És hogy van-e visszaút. Ami szerintem nagyon-nagyon fontos, az még a segítségkérés, segítségelfogadás kérdése. Ugye van egy ilyen mondat is, hogyha hagyod, hogy segítsenek, akkor később nem tudsz majd meglenni nélkülük, ezt a főszereplő mondja, hogy ő ezért nem nagyon szeretne közelengedni magához senkit. És én ugye tartok irodalomterápiás csoportokat, ott ez nagyon gyakran előjön, mégpedig meglepő módon szerintem az emberek azt gondolnák, hogy a társadalom az romokban van, és így nagyon nehezen nyújtunk segítséget. Meglepő módon a segítségadás az majdnem mindenkinek egy természetes dolog, mint az, hogy ő elfogadjon, vagy kérjen segítséget, és ezer oka lehet annak, hogy miért nehéz, de igen, ez a függeni fogok az illetőtől, akkor én majd tartozom, felé gyengének mutatkozom, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi magunk képesek vagyunk mondjuk segítséget elfogadni, és azt, hogy amikor segítséget nyújtunk, akkor nyilván tudjuk, hogy azt azért nyújtjuk, mert az nekünk is egy kicsit jó, tehát az ember kompetensnek érzi magát, kicsit erősnek, van miből adni, hogyha mi segítünk, de hogyha rajtunk segítenek, mi is megadjuk ezt az élményt másoknak, tehát hogy a másik is kompetensnek érezheti magát, erősnek érezheti magát, úgy érzi, hogy van miből adnia, érdemes ezeket végig gondolni, és így nagyon jó példákat biztosít erre a Dakosta.
2: És ráadásul elég hamar kiderül, hogy mindenkinek van valami gyógyulni valója.
3: Igen, ez elég természetes, és amit mondtál, tehát szóval jónak lenni jó, tehát az emberek szeretnek jók lenni. Pontosan azért, mert egyrészt örülnek, hogy segíthetnek, mert erő, képesség, egyebek, és ugyanakkor sokkal nehezebb kérni. Elfogadni talán az még egy kicsit könnyebb, hogy kérni, odaállni, és azt mondani, hogy igen, hogy baj van, segíts. Ez egy rettenetesen nehéz dolog, és azért a könyvek, meg az irodalom, meg ez a fajta irodalom, ez tényleg nem olyan típusú gyógyszer, amit így beveszel, és aztán, de ezeken a dolgokon egy picit így elgondolkoztat, nem népszerű most, vagy most már lehet, hogy megint majd az lesz. Szóval érzékenyít ezekbe a dolgokba, és fölnyitja az emberek szemét, megnyitja, és lehet, hogy ami működik a lapokon, az lehet, hogy az életben is működik. Sőt, Jó esetben ez így van.
4: És a sok szereplő az ugye sok megoldási módot kínál. Tehát ugye a Wilsont említetted, ő egy magányosabb típus, ő például a természetben járkál, és a növények is a természet felé fordul, és ott találja meg a saját békét. És amikor ő segít valakinek, az is egy más típusú segítség, mint amikor mondjuk a Rosalie, hogy a két végletet említse, mert a Wilson ugye utál beszélgetni, és ez a napi egy kérdéssel jöhet a Rosalie. A Rosalie ez meg folyamatosan beszélget. Tehát, hogy mindenkinek más az, amit nyújtani tud, de hogy egyébként az olvasók is kivehetnek ebből, tehát hogy ők is találhatnak benne számtalan lehetőséget. Nekem, mint irodalomterapeuta, különösen kedves volt az, ahogy például a Tim működik, akinek a könyvek azok, amikbe akár el is tud menekülni, meg neki az egy szeretett nyelve is, ugye könyveket ajándékoz, az embereket, akik kedvesek számára, azt is ajándékba kapott könyvek jelentik neki, de szintén egy irodalomterápiás eszköz, amit alkalmaz talán azt is a Tim javasolja a főszereplőnknek, hogy ha már a szeretőjének nem tud leveleket írni, mert ugye a férfi kérte, hogy szakítsák meg a kapcsolatot, de hogy saját magának tud leveleket írni. Tehát, hogy nem csak az olvasás, de az írás is lehet egy terápiás folyamat része.
2: Kicsit másképp nyúl az elfogadáshoz és a veszteséghez is, mint általában. Most nehéz könyvek kapcsán azt mondani, hogy általában, mert nyilván ezerféle megoldást látunk, de az, hogy amikor találkozunk ezekkel az emberekkel, van egy sztereotíp kép, ami a főhősben kialakul, meg nyilván az olvasóban is kialakul, és aztán látjuk, hogy azért mindenkinek vagy már volt egy nagy vesztesége, vagy lesz időközben, mert elveszíti a karrierjét, gyökeresen megváltozik a helyzet, vagy a kis fölépített életét, és valószínűleg ez is vonzó lehet az olvasó számára, hogy jó benne maradni a könyvben, mert nagyon érdekes szituációkat látunk, hogy mindenki megváltozik a szemünk láttára.
4: Igen, talán azt is így az erényének hoznám fel, hogy nagyon rámutat arra, hogy folyamatosan minden változásban van. Igen. Tehát, hogy ez a lány ugye az elején a legesleg aljáról a gödörnek ismerjük meg, amikor ott van legalul, gyakorlatilag egy fürdőkádban felvágott terekkel, és innen, hogy milyen sok változáson megy keresztül, és milyen sok változást hoz az élet. Pont az egyetemi, meg kollégiumi emlékeim nekem ugyanezek, hogy folyamatosan változik a dolog, és hogy az ember gondolhatja azt, hogy 10 év múlva hol lesz, vagy tervez 5 évre, de hogy a körülmények azok folyamatosan alakulnak, és talán erre is nagyon jó metafora ez az idény munkáslét, hogy itt is mindenki csak ilyen átmenőben van, tehát hogy ez egy ilyen, mint egy ilyen vasútállomás, ahol így jönnek-mennek folyamatosan az emberek. A 20-as éveikben vannak a két főszereplőnk, tehát hogy a 20-as éveik elején, és hogy ez egy ilyen kicsit ilyen fészekből kirepülés előtti állomás is gyakorlatilag nekik ez a munkahely, meg ez a szálloda, és hogy nagyon sokat foglalkozik azok mellett a dolgok mellett, amiket eddig elmondtunk, ez a gyámoltalanság, gyerekesség, hogy mennyire viselkedik valaki felnőttként vagy gyerekként, és hogy hogyan lehet felelősséget vállalni saját magadért, hogyan tudsz felnőni egy ilyen viszonylag védett környezetben, mert hát itt ugye szállást, meg az étkezést, meg a munkát ezt biztosítják, és hogy itt egy ilyen kicsit ilyen inkubátor programban teszi ezt a szeretője ezt a lányt, tehát hogy tulajdonképpen ő erre próbálja felkészíteni, hogy hogyan tud majd önállóan élni, és így vagy úgy, de az összes szereplő valahogy egy ilyen önálló életre készül fel.
2: Mire számíthatunk még a szerzőtől?
3: Annyit mondanék a türelmetlen olvasóknak, hogy jön a következő, a legújabb kötetével fogunk jönni, ami annyira friss, még Franciaországban is, tehát szinte ropog, hogy még magyar címe sincsen.
2: De a témát tudjuk?
3: Nők, több nő alak.
4: És azt olvastam, hogy ráadásul nagyon gyorsan dolgozik a szerző. Hiszem, hogy talán fél év alatt ír meg egy regényt.
3: Ez igen, valószínűleg gyorsan ír. Tehát azért mondjuk ez egy fajta képesség. Nyilván nem mindig teljesen magától, tehát azért azt is tudni kell, hogy ilyenkor azért a kiadók is szeretnek ott állni a szerzőik mögött, és szeretik őket, hogy mondjam, rávenni arra, hogy dolgozzanak, de kétségtelen tény, a szerzők nélkül ez nem működik. Tehát a Melissa da Costa halad, és tényleg keményen csinálja.
4: Tehát is ilyen hosszú regényeket.
2: Olvastam egy kritikus megjegyzést pont a hosszúsága miatt, de ha az ember benne van, akkor érzi, hogy helye van ennek.
3: Másképp azt is nagyon sokszor hallani, ugye, örök olvasói észrevétel, hogy mennyire jó, és mennyire rossz, hogy vége van.
2: Igen.
3: Még újra kezdeni, az nem ugyanaz, mint hogyha tovább tartana. Nem fogunk igazságot tenni. Én szerintem a Da Costa olyan hosszúságú könyveket ír, amilyeneket kell neki. Neki ez a világa ilyen. Így működik íróként, és ez az a, hülyén fog hangzni, ez az az élettér, ami a szereplőinek szükséges.
4: Egyébként nekem ez a egy idény, tehát ugye ez azt hiszem decembertől vannak ott májusig talán.
2: Igen, 6 hónap, igen.
4: Tehát ugye ez az ilyen idényben való gondolkodás, ez nekem, és hogy ugye hárman vannak a főszereplőink itt egy ideig, nekem egy kicsit a Harry Pottert idézte fel, ahol szintén ugye fél években vannak, és egy hármas van az egésznek a középpontjában.
3: Hát de maga az élet is azért tulajdonképpen ilyen, hogy lehet, hogy nem idény munkások vagyunk, de hát iskolákba járunk, az is elmúlik egy idő után. Össze vagyunk zárva, de utána annak is vége lesz. Lehet, hogy nem egy fél év után, hanem 8 év után, vagy 4 év után, vagy az egyetem is. Szóval az élet is ilyen munkahelyek, emberek, barátok, van, aki marad, van, aki nem marad, van, aki messzebb kerül, van, aki eltűnik. Ilyen az élet. És főleg itt ugye az évszakokkal azzal, hogy itt ez a tél, és aztán majd jön a tavasz, meg a nyár. Nyáron aztán kezdődik az új szezon máshol. Tehát, hogy mondjam, ez a természetes és könnyen értelmezhető kerete az életnek. Ez is azért fontos.
2: Vannak olyan regények, amik ünneplik a barátságot, ugye? Az a központi kérdés, és itt felnőtt barátságokról van szó, de hogy barátság, vagy egymásra utaltság? Ez nagyon különböző dolog.
4: Nekem a másik, amit nagyon erősen megidézett, az az Anna Gavaldának az Egyedül nem megy című hasonlóan vaskos regénye, ahol szintén két férfi és egy nő van egy lakásban élnek együtt, és az is egy ilyen nagyon furcsa dinamika. Én egy kicsit ugyanezt éreztem, hogy nekik nem lenne, mert mint ugye a Visszatérésnek a főszereplőinek nem lenne kötelező egymással barátkozni, ott így ki is alakulnak ilyen kis klikkecskék, hogy így nem mindenki haverkodik. Tehát, hogy azokkal kerülsz közelebb, akikkel valamilyen akarsz, módon igen. kapcsolódni tudsz, vagy akarsz.
3: Ha az emberek olyan helyzetben vannak, ahol együtt kell valamit csinálniuk, tehát ilyen munkáját, megoldható az tulajdonképpen egyszerűen is, tehát különösebb személyes érdeklődés, vagy ilyen fodrozódások nélkül is. Itt sem mindenki mindenkivel barátkozik össze, de azok, akik összebarátkoznak, azok azért barátkoznak össze, mert nekik valami túl az idény munkán, a sok vendég okozta kapkodás megoldásán túl is van valami közük egymáshoz, vagy szeretnék, hogy legyen valami közük egymáshoz.
4: Szerintem sokat elárul egyébként, hogy gyakorlatilag magáról a szállóról, vagy arról, hogy nekik milyen munkájuk van, vagy hogy milyen vendégek vannak ott, arról szinte semmit nem tudunk meg a nagyon szükségeseken kívül, tehát hogy az csak egy keret, és gyakorlatilag a középpontban a dolgozóknak, ezeknek az idénymunkásoknak a dinamikája áll, vagy hát az egymás közti kapcsolataik, meg az ő életük.
3: Kezdjük a műszak.
2: Igen,
3: lement a műszak. Meg sokan voltak. Igen, nem ez a lényeg, pedig érdekes, hát ugye elég sok lapon át oda vagyunk bezárva, de nincs ilyen típusú hiányérzete az embernek.
2: Visszatérés. Melissa de Costa regényéről beszélgettünk Borbé Zsuzsa irodalomterapeutával és Bíró Péterrel, a szerzőkönyveit megjelentető Európa könyvkiadó szerkesztőjével.
1: Olá Andrea műsorát hallották, a hétvégi menetrend holnap is folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, gazdaság és életmód területéről. Várom önöket akkor is, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megdőlt a hajnali hidegrekord, tilos a fürdőzés 6 Fejér megyei strandon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord szombaton. A Borsod-Abaúj-Zemplénvár megyei Lénárdarócon 4,6 fokig süllyedt a hőmérséklet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az intézkedés az Agárt Park strand kempinget, a Tini strandot, Velence északi strandját, a Velence Korzó és Szabad strandot és a Velence Resort and Spa-t is érinti. Eltávolították a szennyezőanyagot a fekete körösről, de a szakhatósági vízmintavételek eredményére valószínűleg hétfőig várni kell. A laboratórium akkorra tudja ellenőrizni, hogy baktériumfertőzés jelen van-e a mintákban. Pénteken a Békésvár megyei kormányhivatal általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a fekete körös teljes magyarországi szakaszán szennyezés miatt, ami valószínűleg marha ürülék volt. Hétvégén a helyére mozgatják a déli körvasút új acélhíd szerkezetét a Soroksári út felett, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A 109 méter hosszú és majdnem 20 méter széles szerkezet mozgatása a kivitelezés egyik legösszetettebb művelete, amint egy 2500 tonnás acélhidat centiméteres pontossággal kell a végleges helyére illeszteni. A hétvégi munkák miatt a Gubacsi híd környezetében ideiglenes forgalmi rend lép életbe, terelő útvonalakat jelölnek ki, több csomópontban és lehajtón forgalomkorlátozás lesz. Feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az Exim Bank 4 összesen mintegy 1000 milliárd forintot érintő finanszírozási ügyletében ismeretlen tettes ellen. A tárca átvilágította a bankot. Kiderült, nagy kockázatú, gyenge biztosítékok mellett nyújtott, jelentős összegű hitelügyletekben, a kedvezményezettek között a volt kormányfőveihez és az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető érdekeltségek bukkantak fel. Hétfőn tárgyalja a szerb parlament a kormány elleni bizalmatlansági indítványt, amit februárban ellenzéki képviselők nyújtottak be. Az ellenzék a kezdeményezést egyebek mellett a belgrádi egykori vezérkari épület együttes műemléki védettségének megszüntetésével, valamint a szerb kulturális miniszter ellen indult büntető eljárással indokolta. Már több mint 220 ezer embert evakuáltak Franciaországban.

0: És Spanyolországban az erdőtüzek miatt. A francia hatóságok pénteken hivatalosan is kérték az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának aktiválását, és Emmanuel Macron francia elnök a hadsereget is kirendelte a lángok megfékezésére. Spanyol tisztviselők szerint a Madrid körüli helyzet túl van a tűzoltók kapacitásán. Európa a leggyorsabban melegedő kontinens, a Copernicus klímaváltozás kutatói szerint az 1980-as évek óta a globális átlagsebesség kétszeresével.
1: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütés várható gomoly felhőképződéssel, néhol zápor esővel, mérsékelt marad a szél. A csúcsérték 25 és 30 fok között alakulhat.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
1: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFater, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, és a több beszám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A mai adásban nem sok multibooksit fogunk megsimogatni, sőt, nagyon sok multibooksit fogunk egy kicsit barackkal illetni, ugyanis a hírekben enyhén elmarasztaljuk, nem is annyira enyhén, az LG-t, egy picit odapörkölünk az OpenAI-nak, és a legvégén elmondjuk a Metának, hogy nagyon-nagyon nem örülünk, hogy egyfolytában kémkedni akar a videós szemüvegével. A műsor közepén egy Huawei okosóra lesz a főszereplő, míg a műsor legvégén 2 darab vadonatúj Nothing telefon, a 4A és a 4A Pro, úgyhogy azt gondolom, hogy a mai adásban is érdemes lesz velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Ahogy pár évvel ezelőtt mindenki AI szoftvert fejlesztett, és még ez tart nyilván, tehát nem azt mondom, hogy lecsengett az AI szoftver fejlesztés ideje, de úgy látszik, hogy 2026-ban az AI hardware lett a fő célpont, amiben már olyan nagy vállalatok is belevágnak, hiszen lemaradt jócskán az Apple az AI szoftver fejlesztésről. Erről többször beszéltünk, hogy OpenAI-tól kezdve Gemini-vel mindenkivel összebútorozott, hogy egy kicsit okosabb, vagy hát sokkal okosabb legyen például a Siri, de most valami olyasmi történt, ami azért meglepte kicsit a világot, ugyanis egy nagyon-nagyon-nagyon komoly perrel fenyegette meg az Apple az OpenAI-t, amiben azt állítja, hogy a tőle az almás gyártótól távozott fejlesztők és különböző munkavállalók, mérnökök, stb. Komoly üzleti titkokat, sőt egyenesen prototípusokat vittek át az OpenAI-hoz. Mindez azt mutatja, hogy a hardware fejlesztése, ahogy az előbb említettem, igazán-igazán komoly téma lesz ebben az évben.
2: És félreértés ne essék, az OpenAI egyébként nem csinált abból nagy titkot, hogy szeret más szolgáltatásoktól, más gyártóktól, más partnertől ihletet kapni. Gondolj csak arra, hogy nemrégiben ugye Jony Ive-val szerződtek, aki nagyon sokáig az Apple vezető tervezőmérnöke volt, ami külön utakra nem lépett és alapított egy saját céget, amit egyébként ugye többször is emlegettünk már, hogy valami nagyon rejtélyes mesterséges intelligencia központú hardware tervez, ami nem egy fülhallgató, annak ellenére korábban voltak azért ilyen pletykák, és hogy ezt a céget egyébként az OpenAI maga fel is vásárolta, tehát hogy mindenképpen nagyon-nagyon-nagyon szeretnének hardware fejleszteni, ami mesterséges intelligencia fókuszú, és nem elég szeret meg azzal, hogy mondjuk okostelefonokra és mindenféle hordozható eszközre rá lehet telepíteni a ChatGPT bármelyik változatát, amit ők szeretnének. A történet azért vadabb annál, mint hogy szimplán csak mondjuk azt, hogy ihletet kaptak egy másik cégtől, mert egyrésztről több olyan dolgozóról van szó, akik konkrétan hozzáfértek egy eddig nem teljesen tisztázott biztonsági résen keresztül a korábbi céges fiókjaikhoz, céges belépéseikhez, és ezeken keresztül aktívan, szándékosan, sőt, az OpenAI utasítására loptak el adatokat az Apple fejlesztői részlegeitől, és mindezt ráadásul az Apple Watch egyik egykori vezető fejlesztő mérnöke koordinálta. Tehát konkrétan megszervezte azt, hogy melyik volt Apple dolgozó, akit aztán az OpenAI felvett, mit, hogyan, honnan próbáljon megszerezni, és egészen odáig mentek ezzel, hogy már a HR folyamatokhoz, már a beléptetéshez, már az interjúkhoz is úgy álltak hozzá, hogy nézzük meg, hogy ettől az Apple mérnöktől, aki távozott, mit tudnánk megszereztetni az Apple laborjából, és pontosan, ahogy Feki is említette, prototípusokról is szó van, illetve mindenféle alkatrészekről is szó van ebben a peranyagban, mert hogy ezeket konkrétan állásinterjúkra kérték, hogy vigyék magukkal a volt Apple dolgozók, és közel 400 emberről beszélgetünk, mármint, hogy 400 ex-Apple munkavállalót vett fel az OpenAI, és hát ezek jelentős része érintett az ipari kémkedés elég nagy volumenű szintjében, amit itt most a peranyag szerint a vállalat elkövetett, és mindez ezekkel együtt azért egyébként az is érdekes, hogy az Apple megpróbált először peren kívül megegyezni, próbálták többször felvenni a kapcsolatot az OpenAI-jel és Sam Altmannal, akik hát mondjuk azt, hogy nagy ívben tettek arra, hogy bármit is reagáljanak az Apple felé. Úgyhogy az almás vállalat úgy döntött, hogy akkor itt hiába van jó üzleti kapcsolat egyébként a két cég között, mármint abban az értelemben, hogy az Apple szoftveresen, illetve szolgáltatás szintjén lemaradásban van a mesterséges intelligencia terén, és részben az OpenAI szolgáltatásai voltak azok, amit ezzel megpróbáltak kiváltani, vagy kicsit orvosolni. Úgyhogy van üzleti kapcsolat a két cég között, nyilván első körben éppen ezért erre is alapozták, hogy hát, ha meg lehet ezt beszélni, és akkor valamilyen módon tisztelni, hogy milyen kompenzáció, illetve az Apple-t, illetve hogy milyen lépéseket kell tennie az OpenAI-nek azért, hogy biztosítsa ezt az üzleti kapcsolatot, de úgy tűnik, hogy ez annyira elmérgesedett már, illetve annyira nem reagált az OpenAI az Apple követeléseire, hogy akkor innentől kezdve ez bírósági kérdéskör lesz. És hát mondjuk azt, hogy azért engem egy picit meglepett, hogy ilyen nyílt színű a lopás, ha ténylegesen így van, és tényleg az Apple tudja ezt bizonyítani. De hát a tech világban láttunk már elég sok mindent, úgyhogy azt hiszem, hogy hozzá kell szoknunk ehhez is. És ha már tech világ és kétes hozzáállás a partnerekhez, az üzleti partnerekhez és felhasználókhoz, akkor mindenképpen beszéljünk arról egy picit, hogy mi történik akkor, hogyha a TV készülékünk elromlik, és ezt valamilyen módon a gyártók még tudják fokozni, és úgy döntenek, hogy majd ők helyettünk eldöntik, hogy tényleg használhatatlan a teljes mértékben a televíziónk, vagy igazából csak egy minimális probléma van, amit a gyártók szeretnék inkább egy végzetes defektként beállítani.
1: Alan Fleckney, egy angol TV szerelő, akinek van egy YouTube csatornája, bemutatta azt a YouTube videóban, hogy a háttérvilágítás, vagy éppenséggel az élvilágítás, ami a jelenleg kapható LCD TV-k túlnyomó többségében van, ha egy LED kiég, akkor ezt érzékeli a televíziónak az áramköre, és gyakorlatilag azonnal egy nagy darab papír nehezékké változtatja a TV-t szoftveresen és szándékosan, ezt állítja Alan Fleckney, ugyanis igazából annyi történik, hogyha kiég egy ilyen ledecske, tehát képzeljük el azt, hogy mondjuk egy 55 szoros óriási tévének a hátlapja jó esetben egy minőségi drágább tévénél, tele van több száz, akár több ezer pici leddel, ha abból egy kiég, nyilván látjuk a képernyőn, hogy ott nem annyira fényes a televízió, nem tudja annyira átvilágítani az előtte lévő színes filmet, amin keresztül nézzük a televíziót és a benne lévő digitális világot, de ettől még a tévé működhetne, hiszen áramkörileg ez annyira alacsony feszültség ingadozás, hogy ettől a tévének tökéletesen kell, és működik is, hiszen bebizonyítja egész egyszerűen megkerüli ezt a funkciót egy pár nagyon-nagyon olcsó alkatrésszel az alaplapon, ami érzékelni azt, hogy milyen áramingadozás van a ledekből, a háttér vagy élvilágításból, és a tévé utána azonnal beindul, működik, tökéletesen használható. Még egyszer mondom, nyilván egy picit fotonon nem világít a led, de ettől még a tévé funkcionálisan tökéletesen működik, és azt állítja Alan Fleckney, hogy ez szándékos, és hogy nem csak egy gyártónál van, a videóban nem csinálja meg több tévével, de hogy több gyártónál észrevette ezt, és hogy rendszeresen hoznak be tévészerelőként hozzá ilyen televíziókat, és elege van abból, hogy ki kell cserélni azt az egy szem ledet, nem olyan egyszerű, szét kell bontani az egész tévét, tehát az egész macerás, éppen ezért a javítás sem lesz olcsó, hiszen óradíjban sok munka, míg ezzel a pici kis alaplapi átparasztással, amit a videóban is demonstrál, gyakorlatilag pár perc alatt újra használhatóvá, sok évig használhatóvá válik a televízió, és hogy ez nagyon hasonló ahhoz, nekem az jutott eszembe, amikor ugye az Apple-t elmarasztalták azért, hogy szándékosan belassítja az operációs rendszert, hogy hiába működne még jól a régebbi iPhone, de hát érezzük, hogy öreg, hogy lassú, hogy az aksi is jobban merül, azért, hogy újat vegyünk, hasonló okokra hivatkozik ez az úriember is, hogy egész egyszerűen azt szeretnék a televízió gyártók, hogy azért jelzi halálos hibának az alaplap, hogy ez úristen óriási probléma, hogy inkább újat vegyünk, mint hogy javítassuk, vagy megpróbáljuk megszerelni a televíziót. Ezt az állítását nem tudjuk mi igazolni, azt, hogy ilyen dolgot el tudunk képzelni, azt abszolút el tudjuk mondani, hogy biztos, hogy lehetséges ilyen a gyártóknál, hogy inkább újat vegyünk, mint hogy megjavítassuk a régit. Ennek ellenére nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag egy filléres alkatrészekből pár perc alatt újra működővé varázsolhatunk egy olyan televíziót, amire önmaga azt mondta, hogy hát én már halott vagyok, kérlek, vigyél a szeméttelepre, és továbbra sem kell megdicsérnünk gyártókat, specifikusan továbbra sem kell megdicsérnünk képmegjelenítő gyártókat, azon belül is az LG-t és az Alienware-t, ugyanis ők pedig egy olyan praktikához nyúltak vissza, ami azt gondoltam és azt reméltem, hogy már hosszú-hosszú évek óta eltemetett, és hogy most már újszülöttek is tudják, hogy nem telepítgetünk olyan szoftvereket, amik utána kéretlenül reklámokat dobálhatnak föl, ám hogyha ez adott esetben egy monitor drivere vagy segédszoftvere, amiről nem is tudunk, hogy föltelepül, hiszen automatikusan az első csatlakozáskor ezt ő megcsinálja, hogy minél tökéletesebben működjön az adott monitor, de közben mégiscsak benne van egy ilyen reklámokkal teletűzdelt szemétszoftver, az bizony, ahogy mi mondani szoktuk, bad.
2: Nem akarok senkit megbántani, hogyha azt mondom, hogy a McAfee az egyik legidegesítőbb szoftver, amit én Windowson valaha láttam, de hogy nem igazolja túl sok pozitív állítás egyébként azt, hogy ez ne így lenne, és ez a mostani eset is így van, mert hogy konkrétan McAfee reklámokról van szó, és ugye az LG, illetve az Alienware monitorai, illetve azoknak az alkalmazásai ugrasztják fel a reklámokat a Windows PC-ken, mármint abban az esetben, hogyha sikeresen telepítették, hogy ezek a monitorok az első csatlakozáskor kis segédprogramjaikat, és félreértés ne essék, a segédprogramokra szükség van olyan értelemben, hogy tényleg maximálisan ki tudjuk használni a monitorok tudását, mert nyilván azon felül, hogy rádiógépet van egy megjelenített képünk, sokkal több mindent lehet kihozni ezekből a megjelenítőkből, mi is teszteltünk ugye LG monitorokat, különféle kép elrendezések, kép megosztások, kép a képben funkciók, ezek az mindenféle segédalkalmazás. megoldásra szükségünk lehet, ezért is sokkal aggályosabb az, hogy egy tényleg majdhogynem eszenciális szoftver nemes egyszerűséggel elkezdi a reklámokat tolni. Nyilván nagyon sok mindentől függ egyébként, hogy milyen reklámokkal találkozunk adott szoftverekben és melyik gyártótól. Ez lehet akár okostelefon, lehet akár ilyen előre telepítendő szoftver is, hogy egyes régiókban mondjuk például nem jelenik meg semmiféle reklám, soha az életben nem találkozik az ügyfél ilyen negatív élménnyel, míg más régiókban pontosan azért, mert a szabályozások nem térnek ki erre, vagy lehetővé is teszik konkrétan, bizony-bizony találkozunk mindenféle hirdetéssel, és itt a jelen esetben szintén erről van szó, Redditen ugrott fel a történet, és ott kapott szájra, hogy hát az LG és az Alienware vásárlók egyaránt elkezdtek panaszkodni arra, hogy nekik nagyon-nagyon sok gondot okoz az, hogy rendszeresen kell a McAfee reklámaival találkozni, úgy, hogy soha az életben nem nyúltak az a szoftverhez, illetve semmi olyan szoftverhez, aminek ők engedélyezték volna külön a reklámok közlését. A problémát tovább nehezítés, egyébként tovább bonyolítja az, hogy a Windows alkalmazásboltból történő telepítés, illetve az onnan történő alkalmazás kezelés egy viszonylag egyszerű metódus lenne erre, fogja magát, akinek nem tetszik ez a megoldás, az törli a segéd alkalmazást a Windows boltból, de hogy erre az LG szoftverénél konkrétan például nincs lehetőség, egész konkrétan külön a beállításokon belül kell bemenni, és ott a beállítgatni azt is, hogy egyrésztről automatikusan elinduljon ne vagy sem az alkalmazás, nyilván ugye ez a monitor kezelése miért fontos lehet, de ezzel egyúttal ugye tudjuk valamennyire kontrollálni, hogyha nincs szükség arra a funkcióra, amit a monitor szoftver ad, hogy az alkalmazásban rejlő kéretlen hirdetések se ugorjanak fel. Másrésztről pedig innen itt a beállításokon belül kell törölni az applikációt, de hogy annyira ez nem egy jó megoldás, már mint ön értelemben, hogy ha valaki ténylegesen még utólag nyilatkozna arról, hogy ő nem szeretné ezeket a hirdetéseket látni, de az alkalmazást szeretné megtartani, akkor egyes régiókban erre sincs lehetősége, legalábbis a beszámolók szerint, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon aggályos helyzet, mert hogy tényleg, ahogy Faki is mondta, a 2000-es évek óta ez már nem annyira szokás, már mint hogy nagyon sokáig ugye volt mindenféle példa azért a tech világban, hogy először a számítógépeinken, aztán az okostelefonjainkon, aztán az egyes különféle kis szoftverekben, de jöjjenek a kéretlen reklámok, és pár évet tényleg volt ebből mobil oldalról botrány, különféle okostelefongyártóknak a különféle beépített alkalmazásai kapcsán is voltak olyan reklám problémák, amik őletbe kergették a felhasználókat. Ide lenne erről most már leszokni, tényleg, ha már olyan nagy cég, mint az Amazon is leszoktak arról, hogy minden egyes hardware-ön adnak tonna számra ömöljön a reklám, akkor talán egy LG-nek és egy Alienware-nek, illetve az ő tulajdonú Dell-nek is érdemes lenne elgondolkodni arról, hogy mennyivel többet ér a cég ázsiója, mint az a bevétel, amit a McAfee-től szereznek. És amit a reklámok mellett amúgy nem annyira szeretünk, az a megfigyelés, és hát ennek kapcsán a Meta az, aki nagyon-nagyon-nagyon rossz ázsióval rendelkezik, és nem úgy tűnik, mint aki ezt megváltoztatná.
1: Nem nagyon jók a híreink ezen a héten, és nem nagyon kell megdicsérnünk egyetlen egy céget sem. Mondjuk azért azt hozzátenném, hogy a Metát a legtöbbször nem szoktuk megdicsérni itt az iFaterben. Most sem tesszük ezt, és most is úgy néz ki, hogy egy olyan botrány fog elindulni, ami nagyon-nagyon sok helyen hivatalos és nem hivatalos helyen is ki fogja verni a biztosítékot, ugyanis egészen konkrétan folyamatosan rögzítő okosszemüveget tesztel a Meta jelenleg is, ami arról szól, hogy gyakorlatilag a felhasználó, a vásárló, aki pénzt adott a fizetéséből, odaadott egy bizonyos összeget a szemüvegért, tudta nélkül ez a szemüveg rögzíti a külvilágot, hangot, videót vesz föl, amelyet aztán azonnal felküld a felhőbe, hogy a Meta mesterséges intelligenciája feldolgozhassa az adatokat, mindezt azért a Meta szerint és a Meta álláspontját tolmácsolom most, hogy a felhasználó szokásait megismerje a mesterséges intelligencia algoritmus, és a jövőben tudjon segíteni például olyan kérdésekben, hogy hova tettem a kulcsomat, hiszen ha akkor éppen volt egy felvétel, vagy egy ilyen kis snippet, egy ilyen kis rögzítési pont, amikor letette a kulcsát, akkor a mesterséges intelligencia fogja tudni mondani neki, jaj, kis gazdám, ott hagytad a nem tudom én hol, a komód tetején, a váza mögött. De ettől függetlenül ezt nem kell elmondanom, hogy óriási személyiségjogi problémákat vet föl. Éppen ezért azt is mondja a Meta, hogy azon is dolgozik, hogy erősebb csippeket tesz, feldolgozó csippeket tesz ezekbe a szemüvegekbe, amelyek már lokálisan a szemüvegen belül feldolgozzák ezeket az adatokat, és csak a pár kilobájtos Meta adatokat továbbítják online a Meta szerverére, vagyis technikailag sem hang, sem videófelvétel, sem fotó nem kerül fel a felhőbe, és azt nem elemzi a Meta, közben pedig igen, csak mindezt a szemüvegben csinálja, és maga az adatforgalom lesz sokkal kevesebb. Ráadásul még ennél egyel durvább, hogy mindeközben azt is fontolgatja, hogy a felvételt jelző piros kis ledecskét, ami amúgy villog, hogyha mi magunk felhasználók megnyomjuk a felvétel gombot a Ray-Ban szemüvegen, ugye a Meta szemüvegén, azt kikapcsolja ezen alkalmakor, hogy ne villanjon föl, ne zavarja meg a külvilágot, meg hát ugye ne tudjuk, hogy mikor milyen felvételeket készít. Elképesztően nagy pofátlanságnak gondolom ezt, azt gondolom és azt remélem, hogy nagyon-nagyon-nagyon hamar rátapostak a tyúk szemére a Metának, mert ez egészen biztosan sokkal, de sokkal többet fog ártani az emberiségnek, hogyha egy ilyen óriási vállalat sok tízezer, sok százezer felhasználónak képes megfigyelni az életét, felszólítás, figyelmeztetés minden nélkül, mint az az előny, hogy megtaláljuk a kulcsunkat a komód tetején.

iFater. Technológia konyhanyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyhanyelven.

0: TestPod. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Az az igazság, hogy én szeretem azt, amikor akár kényszerből, akár saját elhatározásából egy cég egy picit arrébb kormányozza a hajót, mint ahogy mondjuk elindult a kikötőből. És ez a Huawei, ugye akit annak idején az Amerikai Egyesült Államok hát finoman szólva is páriává tett, és azóta egy ilyen nagyon erős kanoszajárásban van az egész cég a világon, hogy végül is azért a világ legjobb mobiltelefonjait csinálják, de közben meg mégsem, mert alapvető Google szolgáltatásokat kell ugye mellőzniük. És akkor úgy gondolta Huawei, hogy oké, megtartjuk a mobil szegmest, mert fontos, mert oda tudunk jó készülékeket gyártani, de hogy nézzük már meg ezt a wearables, hordozható eszközök piacát, mert hogy ott is van már múltunk, és igazából azt láttam, hogy nagyon-nagyon komolyan elkezdtek koncentrálni erre a területre, és ennek egy tökéletes példája a most nem a csúcs szegmensbe szánt Watch GT 5, hanem a Watch Fit 5 széria, ami hát nem is titkolják szerintem nagyon, hogy egy Apple Watch homás, vagy ha szépen akarom mondani, a formavilág mindenkinek ismerős lesz, és nagyon-nagyon sokszor fog szerintem előkerülni a mai teszt során, amúgy is az Apple okosóra ökoszisztémája is.
2: Már csak azért is elsősorban, mert ugye nyilván a design is nagyon-nagyon hasonló a két termék vonalon. Ez a szögletes és négyzetes kijelző okosóra, ami inkább sportos, tehát kevésbé próbál a nagyon az elegáns és a mondjuk az, hogy kicsit az elegáns és a sportos vonal közé bárhova is elhelyezkedni. Ez a modell abszolút egy olyan termék, amit leginkább könnyed ruházathoz sportoló emberek karján fogunk viszont látni, illetve ha ránézzük is, ez fog eszünkbe jutni. Alapesetben ugye a legtöbb okosóránál kínál a kétféle méretet, itt a Huawei úgy döntött, hogy mindenki egy méretet kap, ez egy 44,5x40,8x9,5 mm-es kocka, amit így a kezünkre csatolhatunk. A három alap szíjjal, amivel megjelenik a készülék, nem kell feltétlenül megelégedni, le lehet csatolni a szíjakat, de egyedi csatlakozó van, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen meg kell várni, amíg lesz utánpótlás. Minden másban külső szempontjából egyébként pont azt kapjuk, amit egy okosóránál el tudunk képzelni, főleg ugye az említett Apple Watch homás kategóriáján belül. Ennek megfelelően az elő lapon egy 1,92-szoros érintő képernyőt találunk, ezen keresztül kommunikál velünk az okosóra rendszere, ami már szintén egyébként alapértelmezés szerint nagyon-nagyon hasonlít az Apple-re, és teljesen őszintén ezt úgy utoljára fogjuk igazán ilyen rugózó szintjén feladni, de hogy érdemes azt elmondani, hogy ez nem ciki, főleg nem az első gyártók legfőbb piacén nem ciki dolog, mármint hogy tényleg ennyire ráállni, vagy hajozni egy másik versenytárs termékére, mert hogy ez segít úgymond vásárlókat szerezni, akik érdeklődnek a másik márkák iránt is, de mondjuk az előző dizájnjához, megjelenéséhez, kezelési felületeihez szoktak, és ennek megfelelően például a gombbal is csak egy tekerhető koronás, lenyomható gombbal, illetve egy programozható funkcióbillentyűt kapunk a jobb oldalon, tehát mondhatjuk azt, hogy Apple Watchról dizájn szempontjából könnyű váltani.
1: Ráadásul a Huawei tényleg jó abban, hogy mind a két ökoszisztémában jól érzi magát, tehát a Huawei Watch Fit 5 Pro és a kis testvére, a sima Fit 5, amiben nincs a Pro kitétel, is egyaránt jól fog működni androidos platformon és az almás gyártó platformján, tehát így aztán végképp egy direkt konkurenciája tud lenni az Apple Watchoknak, habár például olyan funkciókról az Apple ökoszisztémában le kell mondanunk, mint mondjuk az üzenetekre való válaszolás, de ha meglátjuk, hogy az EU hogyan szabályozza majd ezt a területet, ez az egyik olyan terület nyilván az USB-C, a cserélhető aksik stb. Mellett, ahol bizony-bizony presszionálni fogja a következő években az Európai Uniós szabályozás a gyártókat abba az irányba, hogy nyissák ki ezeket a szolgáltatásokat, tehát lehet, hogy később ezeket a funkciókat is megkapja majd a Huawei Watch Fit 6-7 valamelyik széria jövőben, de ez akkor is egy nagyon nagy aduász a Huawei kártyái között, hogy Apple ökoszisztémában is jól működik az óra, Androidon meg nyilvánvalóan teljesen mindegy, hogy milyen androidos készüléket használunk. Ha letöltjük a Huawei Health applikációt, akkor tökéletesen fogjuk tudni használni az órát, habár egy picit azért tud idegesítő lenni ez az app.
2: És amiben itt igazából idegesítő, az nem is a funkcionalitás. Egészen konkrétan egy dologról van szó, hogy mindjárt kitérünk, de önmagában nézve az applikáció nagyon részletes, nagyon sok információt kínál, nagyon jól használja a beépített szenzorait az eszközeinknek, beleértve a tűpontos több csatornát GPS-től kezdve, a Pro modellekben elérhető EKG-n át mindent, és ezek többségét egyébként semmilyen korlátozás nem tartja vissza a felhasználótól. Nem kell előfizetnünk semmilyen előfizetésre konstrukcióban ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk használni. Vannak olyan funkciók, vannak olyan extra edzéstervek, olyan extra életmódtanácsok, amikért a Huawei is már pénzt kér havi szolgáltatás formájában, de alapértelmezés szerint minden elemzésünket, az részletes alvás elemzéstől kezdve, és itt fontos, hogy a különféle kis, mondjuk azt, hogy délutáni szundikat, a power nap-nek nevezett gyors kis alvásokat is képes mérni, és ezeket is képes rögzíteni az eszköz. Tehát minden ilyesmit nagyon ügyesen, nagyon jól mér. Egyébként ebben az elmúlt években egyre ügyesebb és ügyesebb lett a Huawei is. Ami idegesítő egy picit számomra egyébként, az egyik ilyen noszogatós dolog, igazából arra van szó, hogy nagyon gyakran próbál emlékeztetni az óra minket arra, hogy mozogjunk többet, igenis mozogni kell, még 300 lépés, még 50 lépés, még 18 kilokalória elégetése kell ahhoz, hogy a napi célunk meglegyen, és ezzel nekem ez már egy picit erőszakos, ahogy egyébként a szoftver csinálja. Ezt nem is elsődlegesen az óra, inkább a Huawei Health alkalmazás adja, és valahol viszont megértem, mert a gyártó a legalapabb, leginkább kezdőtől kezdve a profibb sportolókig mindenkit egy kalap alá akar venni, hogy mindenkit le tudjon fedni egy ilyen eszközzel, és pontosan ezért viszont van egy olyan érdekes szoftveres funkció, a mini edzések funkció, amit idén bemutatott a Huawei a Watch Fit 5-tel és az Air Pro-val, mint például a mini edzés funkció, ami igazából arról szól, hogy jelen esetben ennél az óránál egy ilyen kis animált panda mutogatja meg nekünk, hogy mit kell csinálni egy ilyen rövid edzés sorozat során, de alapvetően, ha valaki úgy gondolja, hogy edzeni akar, akkor fejben végigmegy, hogy át kell öltözni, el kell pakolni, hogyan kell elkészülni, hogy mentálisan, fizikailag mindenhogy arra, hogy edzünk, főleg azok az emberekről beszélnek, akik mondjuk nem szokott, vagy előszokott az edzésektől, és ehhez képest itt vannak ezek a 30, 60, 90, 120 másodperces kis mini gyakorlatok, amik nagyon-nagyon minimalisták is lehetnek, és igazából arról szólnak, hogy egy-egy izomcsoportot megmozgassunk, főleg akkor, hogyha ülőmunkát végzünk, vagy nagyon kötött mozgásunk van munka közben, akkor ezekre a pillanatokra, ezekre a rövid alkalmakra, ezzel a kis animált pandával bemutatott, az óra előre egyébként indítható, és az óra által nagyon gyakran felajánlott kis mini edzésekkel tudunk egy picit tenni azért, hogy egészségesebben éljünk, és nyilván onnan, ha indulunk tovább, akkor majd kihasználhatjuk jobban az EKG-t, jobban a véroxigén szintmérőt, jobban a különféle szenzorokat, különféle további edzőgyakorlatokat, amiket kínál a szoftver, úgyhogy tényleg megpróbál egyébként lökni abba az irányba, hogy legyünk aktívabbak, legyünk egészségesebbek, ilyen szempontból értem a szavatást.
1: És ha már szenzorok, akkor gyorsan egy pár szó arról, hogy mire képes az óra. Természetesen pulzusmonitorozást, alvásfigyelést, stresszkezelési funkciókat is kapott, de a Pro modellben ugyan mindig kiemeli a Huawei, hogy nem orvosi szintű eszközről van szó, de a Pro modellben, ami nálunk van, ebben még EKG funkció is van, úgyhogy gyakorlatilag tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy amit lehetett egy ilyen prémium aluházas órába belepakolni szenzorok szempontjából, azt azért a Huawei beletette, és még egy óriási hiányosságát pótolta az okos óráinak a Huawei. Ez az első olyan okosóra, Huawei okosóra az utóbbi időben, amivel már tudunk fizetni. Ehhez természetesen, mint hogy a bevezetőben mondtam, nem a Google-féle Google Pay szolgáltatást fogja használni, nem is az Apple Pay-t, hanem a Curve céggel állapodtak meg, és a Curve Pay nevű alkalmazást telepítve oda fölvive a bankkártyáinkat, de már tudunk fizetni a Huawei Watch Fit 5 Pro-val is. Ez mindenképpen egy abszolút pozitívum, ez nagy hiányosság, és tényleg egy olyan népszerű funkció, amit szinte minden okos órában megtalálunk, akik Google vagy éppen Apple ökoszisztémában képesek dolgozni, úgyhogy ez is megoldódott, és hát a szén-szilícium alapú aksi, amiket mi nagyon szeretünk az utóbbi időben a Petivel, az bizony jótékony hatással van az üzemidőre is.
2: Ez az egyik, mondjuk azt, hogy nagyon sarkalatos pontja az okos óráknak, mert vagy elég okosak és nagyon sok szenzor van bennük, vagy inkább egy picit butáskák és inkább egy egyszerű fitness trackerként működnek, cserébe nem kell naponta töltögetni, vagy két naponta töltögetni őket. Igen, mi is tudjuk, vannak olyan nagyobb gyártók, akik mindkettőre képesek voltak már elfelelni, Garmin például, de hogy a többség, és ugye a sok szempontból példaként emlegetett Apple Watch is, egy olyan eszköz, amit azért naponta, két naponta rá kell dobni a töltőre, ez a Huawei Watch Fit 5-nél nincs így, az említett szén-szilícium alapú akkumulátor képes akár 10 napig üzemeltetni a készüléket, viszont ha nagyon mindent kihasználunk, tehát tényleg ebben úgy is kell számolnunk, hogy azért a GPS használattól függ nyilván az üzemidő, de hogy egy 4-5 napot így is lazán ki tudunk húzni vele aktív edzések mellett is, és mindezekkel együtt tökéletesen jól összerakták azt, amit az elmúlt években a gyártó az asztalra tett, jó üzemidő, jó funkcionalitás, és most már végre van fizetési mód is.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Az elmúlt években a Nothing egy olyan, mondjuk azt, hogy underdog, vagy ilyen formabontó és piacbontó tevékenységet folytatott az okostelefonos piacon, ami elsősorban arról szólt, hogy hogyan adjunk egy jó felhasználói élményt decens hardware-rel, de nem túl erős hardware-rel, és egy nagyon-nagyon egyedi megjelenés, nagyon érdekes dizájnt, ami merőben új ahhoz képest, amit megszoktunk az okostelefonoktól, és ezt az évek alatt ugye nyilván folyamatosan fejlesztette a gyártó, és mindig próbálkozott új lehetőség. És emlékszem, hogy nagyon-nagyon pozitív volt a fogadtatása a készülékeknek egészen addig, amíg meg nem próbálkoztak egy, hát nem is csúcs kategóriás, de azért felsőbb kategóriás készülék, ez a Nothing Phone 3, ahol aztán a design elveket, amiket korábban képviselt a cég, azokat alaposan átírták és úgy döntöttek, hogy egy picit közelítenek ahhoz a klasszikusabb okostelefonos vonalhoz, amit megszokott a nagyvilág, és hát ez egy elég erős visszaesést jelentett az érdeklődésben, a pozitív véleményekben, mindenben, úgyhogy kíváncsian vártak, hogy idén mi az, amit a Nothing képvisel, és milyen új irányt fog majd venni ezek után a cég. És itt van most nálunk a Nothing Phone 4A és a 4A Pro, amik egyszerre hoztak újat is, dizájnban is, illetve egyszerre nyúltak vissza régi elvekhez, és hát most mindjárt meg is nézzük, hogy ez hogy sikerült a gyakorlatban.
2: Én nagyon szerettem az első Nothingot. Az első kettőt, a Nothing Phone 1-et és a 2-t szerettem a brandet, meg mondjuk a brandet most is bírom, mert azt gondolom, hogy ezzel a márkanévvel olyat kiadni, hogy semmi telefon 1, ez kiváló marketing fogás, be is jött ráadásul. Tényleg az elsőre parasztvakításnak tűnő LED csíkocskák nagyon-nagyon hasznosak voltak fotózáskor, videózáskor, sokkal, de sokkal szebb fényt adtak, mint bármi más a piacon, tehát csak a világításról beszélünk, de kamera szempontjából is igazán kiváló volt, tényleg nagyon szép, nagyon jó fotókat, nagyon jó videókat készítettek, nyilván nem volt sok lassítás, stb., de azzal, hogy a 3-as szériánál dobták ezt a glyph designt, ezt a LED csíkocskákat, és fölváltották egy, hát mondjuk azt, hogy külső kijelzővel, egy hátlapi külső kijelzővel a kamera sziget mellett, ezt én nem éreztem akkor a forradalmi megoldástak, ráadásul az előbb említett fotós-videós előnyt is elvette, hiszen nem volt akkora fényereje, mint az előző szimpla LED csíkoknak, amik azért zárójelben dizájnelemként is nagyon-nagyon jól működtek, bármikor bárki, aki meglátta a telefont a világító ledekkel, azonnal megkérdezte, hogy na ez mi. Ezt elvesztette a Nothing 3, és most a Nothing 4A és a 4A Pro is ezen a vonalon maradt, hogyha össze kéne hasonlítani, vagy mondanom kéne valamit, a 4A az nekem olyan, mint egy kicsit eltorzított Google Pixel, nyilván az átlátszó hátlap, ez a futurisztikus, mintha belátnánk a telefon belsejébe, de ez csak vizuális effekt dolog, ez azért megvan, de egy pici kamera szigetecske van középen, szimmetrikusan, és oké, van valami fénycsikocska, de hát semmiképpen sem hasonlítható az 1-hez vagy a 2-höz. Ezzel szemben a 4A Pro, az pedig olyan, mint egy szteroidozott iPhone 17. Egy jó nagy kamerasziget, oda be van zsúfolva minden, maguk az objektívek és a lencsék is, és természetesen ez a nagy kijelző is, ez a kör alakú kijelző, ami egyrészt nagyobb lett, másrészt pedig a Nothing állítása szerint a fények egy picit erősebbek, ebben lehet valami, éjszakai fénynél lehet, hogy egy picit jobban működnek, mint a 3-nál világítás szempontjából, tehát hogyha meg akarjuk világítani azt, akit vagy amit föl szeretnénk venni, tehát lehet, hogy egy picit erősebb valóban, mint a 3-nál, de még mindig nem annyira hatékony, mint az 1 vagy a 2 esetében, és eközben a két készülék között, mármint a 4A és a 4A Pro között, az új Nothingok között minimális különbség van, fontos, de minimális különbség van hardverileg, ellenben azt gondolom, az én véleményem szerint egy elég nagy különbség van az árcédulában.
1: Gyorsan vegyük végig a hardware-t, hogy lássuk, hogy hol is tart most a Nothing, és mi is igazából a fő fókusza, mert hogy említettem, csúcskategória közelébe próbáltak lépni, és inkább úgy döntöttek annak a 3-as telefonnak a nem túl népszerű fogadtatása után, hogy ide jobban fókuszálni ismételten a középkategóriára, és ennek megfelelően a 4A és a 4A Pro egyaránt a Snapdragon 7-es termékcsaládból kapta meg a központi lapkakészletét. A Nothing Phone 4A, azaz Snapdragon 7S negyedik generációját kapta, míg a 4A Pro az S nélküli picit, éppen csak picit erősebb változatot, igazából hardware-es teljesítményben olyan nagyon nagy különbséget nem fogunk találni a két készülék között. 8 és 12 GB rendszer memóriával mindkét változatban kapható mindkét készülék, 128 és 250 GB beépített tárhely közül választhatunk vásárláskor. Mindkét készülék előlapját nagyon szép, nagyon jó betekintési zöldre rendelkező AMOLED panel uralja, a 4A esetében 6,5 6,78 colon, a 4A Pro esetében 6,83 colon. A felbontás éppen ennek megfelelően egy egészen picit változott a két készülék között, de igazából csak pontosan azért, hogy nagyjából ezt a 440 pixel per inch képsűrűséget tartja mindkét modell esetében. A szoftver továbbra is a Nothing saját operációs rendszer felülete, ez a Nothing OS, azonban is a 4.1-es változat. Három fő Android frissítéssel, ugye Android 16-on nyugszik a mostani szoftver, három fő Android frissítést ígér a gyártó mindezekre. Egyébként továbbra is egy nagyon jó felhasználó élményt kapunk, egyedi widgeteket, egyedi megjelenést, egy ilyen konzisztens szoftveres élményt, ami számomra mindig az egyik legszimpatikusabb része a Nothing telefonoknak. Az általános felhasználhatósága, általános használhatóság ezeknek a készüléknek nagyon nagy részt azon múlik, hogy milyen szoftveres élményt kapunk. Ez gyors, nem akadozós, fluid, mind a kamera, mind az erőforrás igényesebb szoftverek jól gyorsan indulnak. Úgyhogy ezen a téren mind a Nothing Phone 4A és 4A Pro egy igazán jó középkategóriás felhasználói élményt biztosít.
2: Szoftveresen mindig is jó volt a Nothing, és ez nem változott. A szoftver tekintetében kinézett, külalak tekintetében nagyon-nagyon jó használ a telefont. Nagyon jó az is, ahogy elkezdtek egy picit ökoszisztémát építeni az Apple-hoz hasonlóan. A Nothing fülhallgatók, fejhallgatók, órák, stb. Pikpak csatlakoznak a telefonhoz, nincs decenis, nincs röccenis, tényleg úgy érezzük, hogy egy sokkal prémiumabb készülék van a kezünkben, mint ami. Ami ráadásul a Pro-ra igaz, hiszen egy icipicit kisebb alumíniumházas szemben a sima 4-jel, ami műanyagházban van. A Pro-nak ugyan nagyobb a kijelzője a kisebb alumíniumházban, és nagyobb is a felbontása. Tehát tényleg látszik, hogy valamivel próbálja igazolni a Nothing a Pro magasabb árát, de igazából azon túl, hogy egy minőségibb érzetet kapunk egy hajszálnyival, nagyobb kijelzővel és nagyobb felbontással, talán egyetlen egy olyan említendő pont van, természetesen az erősebb chipset mellett, amit a mindennapi életben vagy észreveszünk, vagy nem, de egyetlen egy olyan pont van, ahol talán a Pro egy picit jobb, mint a sima 4A, ez pedig a kamerarendszer, és ott is dedikáltan az egyik objektív.
1: És annak ellenére, hogy azt gondolnánk, hogy a Pro modell mondjuk egy teleobjektívvel rendelkezik a sima változathoz képest, és ez a különbség, a gyakorlatban nem erről van szó, mindkét készülék rendelkezik 50 megapixeles főkamerával, 50 megapixeles periszkópos telefotókamerával, igen, a sima 4A is, mindkettőnél 3,5-szeres nagyítást engedi ez a kialakítás. Optikai képstabilizátorral is rendelkeznek a fő- és telefotókamerák, és mind a kettőnél egy nagyon szerény 8 megapixeles ultraszéles látószögű objektívünk is van. Ezen a téren tehát teljesen megegyeznek. Amiben a különbség igazából tetten érhető, az az, hogy a főkamera egy picit jobb minőségű a Pro modell esetében. Gyakorlatilag egy lehelletnyivel nagyobb képérzékelő és egy jobb képfeldolgozó algoritmus rendszer az, amiben a Pro a jobb fotózást megtestesíti így ebben a 4A szériában. A főkamera egy Sony IMX 896-os szenzor, ami egy új lítia technológiára épül. Egészen érdekes az, hogy hogyan próbálja a Nothing csak ezt a minimális változtatást egy plusz modellben, egy drágább modellben eladni, de igazából, ha valakinek a fotózása fontos a középkategóriás készülék választékon belül is, akkor inkább érdemes ezt a modellt választania, mert valóban egy picit jobb, kontrasztosabb, de ugyanakkor színhelyesebb képet kapunk, illetve jobb képélességet. Nem azt mondom persze ezzel, hogy a 4A-val bármi probléma lenne, de ha fotózásról van szó, és elsődlegesen főkamerával történő fotózásról, akkor a Pro modell ad egy picivel, de tényleg csak egy picivel többet.
2: Ha prémiumabb érzést, jobb fotós képességeket keresünk a Nothing márkán belül, akkor a 4A Pro, ha pedig megelégszünk egy nagyon-nagyon jól összerakolt, nagyon minőségi, egyedi, még mindig tényleg egyedi mobiltelefonnal, akkor pedig ott a 4A. Mi nagyon örültünk, hogy itt járt, lehetne még róluk beszélni sokat, de ez az egy óra általában hamar eltelik, így van ez most is, de az ifater.net oldalon, a TikTokon, a YouTube-on ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
1: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
2: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánom. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Több benzinkúton már korlátozzák a vásárolható dízel mennyiséget, tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Több benzinkúton már korlátozzák a vásárolható dízel mennyiséget, és van, ahol le is állt a gázolaj eladás, írja a Portfólió. A holtankoljak.hu szerint bár a hétvégén nem lesz újabb nagy kereskedelmi árváltozás, a tarifák nagyjából két naponta 8-9 forinttal drágulnak, de ez a hét közepén még nem jelent meg a kutakáraiban. A Portfólió arról számol be, hogy egyes töltőállomások már nem tudják finanszírozni a nagy és a kis kereskedelmi árak közötti különbséget. Hétfőn egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. Az FBS saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Az ársapkára utalva azt írták, szerintük az árak begyűrűzését nem lehet populista parancsokkal büntetlenül megállítani. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés augusztus 1-től, Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hévek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között, Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Solymárról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Elfogadhatatlan a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint sem az ittasság, sem a zavart vagy agresszív viselkedés, sem az egészségügyi dolgozókra nehezedő rendkívüli terhelés nem ad felmentést egy kiszolgáltatott ember megalázására vagy bántalmazására. A héten derült ki, hogy mentőápolóként, illetve diplomás ápolóként dolgozó egészségügyi dolgozók ellen vádat emelt a Baranyavár megyei főügyészség. A vád szerint az ápolók többször ájulásig vertek egy detoxikálóba szállított, távozni akaró férfit. A négy pécsi ápoló ellen felfüggesztett szabadságvesztést kértek, és a foglalkozásuktól is eltiltanák őket. Péntek este megtartották a Fehérház tudósítói vacsoráját, amelyet áprilisban el kellett halasztani, mert egy merénylő lövöldözni kezdett. A mostani vacsorát végül nem az áprilisi helyszínen, a Washington Hiltonban rendezték meg, hanem egy kisebb helyszínen, a Waldorf Astoriában. Az amerikai elnök egy órás beszédet mondott. Donald Trump szerint Irán ellen indított háborúja rendkívül jól halad, azt kérte az újságíróktól, hogy ne higgyenek az álhíreknek. Kijelentette, hogy negyedszer is elindul, és győzni fog az elnök választáson. Ezzel egyszerre

0: utalt arra a valótlan állítására, hogy megnyerte a 2020-as választást, valamint arra a többször hangoztatott felvetésére, hogy az alkotmányban rögzített kétciklusos korlát ellenére harmadik elnöki ciklusra is pályázhat.
1: Időjárás jelentés.
0: Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, viszont csak elvétve az északi és az északkeleti tájak fölött alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. A legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatóságról, észrevehetőségről beszélgetünk sokféle szempontból. Ma egy, hát számomra nagyon kedves és hozzám nagyon közel álló témáról, és egy hozzám közel álló vendéggel fogok beszélgetni, a PR-ről. Szántó Balázs a vendégem, PR szakértő, a Magyar PR Szövetségnek elnökségi tagja, a Noguchi Kommunikációs Ügynökség ügyvezetője. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz!
2: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget!
1: Megfussuk ezt a kötelező kört, ahol én most letettem ugyan a voksamat a PR, PR kiejtés kapcsán, ami ugye egy örökzöld téma a mi szövetségünkbe. Hogy hívjuk most a műsor keretében ezt a dolgot?
2: Én PR-nek szoktam, de elfogadom a másikat is.
1: Én is mindig elmondom, mert tudom, hogy ezt fontosnak tartjuk, hogy PR, de aztán mindig elrontom, szóval nem, csak az ökör következetes.
2: Mindenképpen mondjuk ki folyamatosan minden alkalommal, hogy public relations.
1: Na, csak akkor fogják tudni, akit ez érdekel. Na, a PR-ig eljutni viszont a láthatóságon keresztül terveztünk, az a felvetése, hogy az egész évadnak. Hogyan lehet, alapvetően cégekről fogunk persze beszélni, üzleti kommunikációról, hogyan lehet láthatóvá válni, hogyan lehet a láthatóságot megteremteni, hogyha valaki cégként gondolkozik ebben?
2: Hát az első és legfontosabb, hogy ne álljon neki ukmukfuk, és csak úgy majd lesz valami alapon. Én szerintem minden kommunikációt meg kell tervezni, tudni kell, hogy kinek akarunk mit mondani, és ami a legfontosabb, hogy miért. Tehát csak azért, hogy kommunikáljunk, teljesen fölösleges, és valószínűleg kontraproduktív is nekiállni, kommunikálni. Onnan induljunk ki, hogy mi a célja bármiféle nyilvános beszédnek, vagy egyáltalán a célközönségeinkkel való párbeszédnek.
1: A célközönség az egy kulcs ebben a tekintetben, hiszen azt is gondoljuk, feltételezem, hogy nem kell mindenáron és mindenhol látszani. Hogy választja ki ezt a cég, hogy milyen körben akar ő egyáltalán láthatóvá válni?
2: Sőt, valószínűleg kevés nagyobb pazarlás van a kommunikációs iparágban vagy szakmában, mint hogyha valaki mindenkihez akar szólni folyamatosan. Úgy érdemes hozzáállni, hogy megnézzük, hogy kik azok a csoportok, akik a legnagyobb hatással lehetnek a vállalatunk működésére. Ez lehet a meglévő vagy potenciális munkavállalóktól, nyilván a vevőkig, fogyasztókig. Mindenki, aki az értékláncban fontos szerepet játszik, akár mert a szabályozói környezetet befolyásolja, akár mert a végén ő dönti el, hogy a mi termékünket vagy szolgáltatásunkat veszi meg, vagy valaki másét.
1: Azon gondolkoztam, hogy ugye lásson bennünket, erről beszéltünk eddig, egy meghatározott célközönség, egy meghatározott célból, de másfelől, vagy ezen túlmenően, ugye gondoljon is valamit rólunk. Tehát ugye ez most már akkor egy lépés előre olyan tekintetben, hogy oké, valamilyen úton, módon láthatóvá válunk, de az is kell, hogy ez közöljön valamit rólunk.
2: Igen. Köszönöm a magas labdát egyébként. Ugye készültem elmondani a kedvenc aforizmámat, hogy a reputáció az, amit akkor mondanak rólunk, ha kimentünk a szobából. Tehát a célközönségeinkben kialakul egy kép rólunk, a vállalatunkról, a termékünkről, a szolgáltatásunkról. Ezt mi tudjuk túlzás talán azt mondani, hogy irányítani, de tudjuk befolyásolni, hatással lehetünk rá, hogy mit gondolnak rólunk, de azért ez a kép mindenképpen a célközönségek fejében alakul ki. Tehát az pedig, hogy hogyan befolyásolhat, igyekezhetünk irányítani azt, hogy mit gondolnak rólunk, annak megvannak a klasszikus technikai, módszerei, eszközei. Egyrészt tudni kell magunknak, hogy mit szeretnénk, hogy gondoljanak rólunk. Aztán ezt meg kell fogalmazni egy olyan üzenetben vagy üzenetrendszerben, ami releváns és érthető az adott célközönség számára, és aztán a befolyásolás vagy a meggyőzésnek a következő szintje, az pedig a racionálison túl az érzelmi bevonódás, vagy valamiféle érzelmi kapcsolat kialakítása. Ez ugye a márkaépítésnek, meg a brandingnek is egy rendkívül fontos szerepe, de bármiféle vállalati kommunikációban is meghatározó.
1: Annyiban visszalépnék, mert tulajdonképpen nem kerekítettük le ezt a részt, hogy valaki indít egy vállalkozást, vagy alapít egy bármit, márkát, terméket, és azt mondják neki a jóakarói, hogy jó, de hát akkor váljál láthatóvá, vegyenek észre. Hogyan lehet ő neki érvelni abban, mert ugye van az a hozzáállás, miért mondom ezt, ez a jóbornak is kell cégér, vagy nem kell cégér, majd eladja magát a termék, tehát hogy van, aki azt gondolja, hogy ha elég jó színvonalat csinálok, akkor majd jönnek hozzám, de azért meg kell őt valamilyen módon győzni arról, hogy ez nem ilyen egyszerű. Tehát mit mondunk annak, aki mondjuk óckodik attól, hogy olyan nagyon látható legyen?
2: Hát ennek két lehet iránya van, az egyik az, a édesapám mondta mindig, hogy a temetők tele vannak nélkülözhetetlen emberekkel, tehát a hulladék udvarok tele vannak fantasztikus, zseniális termékekkel, amiket senki nem vásárolt meg, és ilyenkor szerintem azt érdemes megkérdezni az adott vállalkozótól, hogy ő maga egyébként milyen termékeket, szolgáltatásokat használ, azokról hogyan értesült, és csak az volt, hogy besétált a boltba, és kiválasztotta a polcról az elsőt, ami a keze ügyébe került, vagy esetleg valamiféle befolyásolás, vagy impressziók alapján kialakult egy véleménye, és úgy választott márkát, vagy terméket, szolgáltatást.
1: És akkor erre azt fogja mondani, hogy persze, hogy vannak kedvenc márkáinek is.
2: De azok mindig is azok voltak, hiszen azok a legjobbak, ő pontosan tudta, hogy ezek a legjobb opciók.
1: Tehát beleütöd az orrát annak, aki ennyire magabiztos a saját márka használatában. Térjünk akkor most rá erre, amit az előző gondolatsor végén felvetettél, ez a racionális érvelés tulajdonképpen, és az érzelmi húroknak a megpendítése. Én azt feltételezem, hogy a PR-nek mind a kettőhöz van hozzátennivalója. Uh-huh. Milyen módon, és miket kell mérlegelni, meg milyen eszközökkel lehet akár elősegíteni az egyiket, vagy a másikat?
2: Talán az egyszerűbb mindenképpen a racionális megközelítés. Tehát ha tudom, hogy az én termékemben vagy szolgáltatásomban mi jobb, mi más, mint a máséban, mitől lesz ez egy jobb választás a célközönségem számára, ezt meg tudom fogalmazni, és meg tudom keresni azokat a csatornákat, ahol ezt el tudom juttatni a célközönséghez. Az probléma, hogyha nem tudom megfogalmazni, hogy mitől jobb az én árum, mint bármelyik versenytársé, és ezt kommunikációval nem fogjuk tudni ellensúlyozni.
1: Ugye ez egy csomó ponton elvérzik már akkor a piacra menetel persze, tehát hogy ez nem csak a PR lesz az első, aki megkérdezi, hanem valószínűleg már a, nem tudom, csomagolás, vagy miket szoktunk még mondani a terméklánc útján, de tételezzük, hogy valamit tudunk róla, hogy miért jobb, oké.
2: És aztán vannak, ugye ez most már így a közösségi média, vagy a perces, órás TikTok trendek korában ott van az is, hogy adott esetben nem jobb, csak más és új, és akkor fel lehet ülni erre a hullámra. Szerintem Magyarországon is vannak például olyan vendéglátó helyek, vagy olyan vállalkozók, akik a nem tudom hanyadik vendéglátó ipari trendre ülnek rá, és volt már a felhő palacsintától kezdve a matcha teán át a bubble tea-ig mindenük. Ez egy közepesen fenntartható üzleti modell, és valószínűleg nem ebből fognak hosszú távon önműködő bizniszt építeni. Viszont náluk nagyon jól működhet az érzelmi bevonódás, tehát egyáltalán ami új és csillogó és fantasztikus, és ilyet még nem láttunk soha, vagy ha láttunk, akkor is csak messze tájon, vagy a TikTokon valaki külföldi véleményvezértől, arra valószínűleg sokkal könnyebben rácsatlakoznak rövid távon a fogyasztók. A kérdés megint csak az, hogy olyan vállalkozást akarok építeni, ami hosszú távon fenntartható, tervezhetően működik, és egy idő után magától elketyeg, vagy akarok egy ilyen, hát most a fancy angol kifejezés, hogy egy ilyen founder-led vállalkozás akarok maradni, amelyik addig működik, amíg az alapító, az ötletgazda ott van és csinálja, és egyébként benne van egy mókuskerékben.
1: Apropó mókuskerék, és ide is tartozik, sajnos a konkrét kifejezés nem fog eszembe jutni, de most voltam Szegeden, és ott jöttünk el valami kis szukrászda előtt, és az volt, hogy hát, hörcsög, az biztos, hogy benne volt, hörcsög süti kapható, vagy hörcsög kocsonya, nem tudom, talán hörcsög süti, és ott volt picivel, hogy a TikTok trendnek megfelelően, és nyilván mondjuk a lányom tudta, hogy ez mi a dörgés, mi egy picit nyilván megütöttünk, hogy itt a hörcsög sütemény alatt mit, hörcsögöknek, vagy hörcsög gökből készült, vagy mire kell gondolni, de hogy ez pont egy ilyen trendre lovaglós, tehát gondolom, hogy lehet, hogy két hét múlva valami más.
2: Igen, viszont ő tudta, hogy mit árul kinek, és azt hogyan tudja eljuttatni a célközönséghez, milyen üzenettel és milyen csatornán.
1: És ez maga, ugye ez már az érzelmi rész, hiszen te is erre utaltál a fancyvel, hogy ha azt használod, amit a legújabb nyugaton, vagy csili-vili, akkor menő leszel, ugye? Ez már egy érzelmi érvelés.
2: Persze.
1: Ez már egy érzelmi érvelés. A másfelől nyilván, nem is tudom, hogy nyilván ez végig kéne gondolni, de az egy ideális állapotnak tűnik, hogyha neked magadnak van egy elképzelt szolgáltatási köröd, ami tüzönvizen át ragaszkodsz hozzá, és biztos vagy benne, mert egy megszállott vagy, hogy ha te azt csinálod évtizedeken keresztül a lehető legnagyobb odaadással, akkor az élen fog járni hosszú időn át, és nem kell, ha jól értem, erre utaltál, nem kell mindig azt nézni, hogy mi fut nagyon az éppen az Instán, vagy a TikTokon, vagy az Igen. éppen aktuálisan.
2: Ebből épülnek a nagyon jó vállalati sztorik, ugye, tehát hogyha megnézed mondjuk az örök példa az Apple abban a márkában, ami évtizedek óta ugyanazt jelenti, és mindig, tehát nyilván voltak ott is olyan kritikák, hogy múló divathóbort, kinek kell egy olyan telefon, amin nincsenek gombok, és csak az képernyő az egész, vagy kinek kell, hát miért akarnám, hogy 1000 dal legyen a zsebemben, ha még emlékszik valaki a 2000-es évek elejének a sláger termékeire, de ők fel tudták építeni évtizedek alatt azt a képet magukról, a vállalatról, hogy ők elkötelezettek valami mellett, van egy határozott elképzelésük arról, hogy hogyan kell egy cégnek működnie, milyen termékeket kell kinek fejleszteniük és gyártaniuk, és ezt a sztorit tudták aztán folyamatosan erősíteni, és erre visszatérni.
1: A sztorit egyébként a valóság mellett azt a PR írja, ott képződnek ezek a dolgok?
2: Nem csak. A PR, én nyilván a saját lovamat fogom most dicsérni, de szerintem a PR, mivel hosszú távon építkezik, stratégiai szemléletű, és nem azt nézi, hogy a negyed év végéig hozzuk a számokat, hanem azt nézi, hogy 5-10 év múlva hova szeretnénk eljutni. Ezért hitelesebb és bizalmat épít, ellentétben más marketing kommunikációs disziplinákkal vagy eszközökkel, amiknek nem is ez a céljuk, vagy lehetne ez is a céljuk, de alapvetően nem erre használják őket a vállalatok és az ügynökségek. Ők inkább értékesítésre koncentrálnak, és nem arra, hogy mi lesz jövőre, vagy 5 év múlva, vagy 10 év múlva.
1: De másfelől, hát erről picit később akartunk beszélni, de ide kívánkozik, hogy ezért nehéz sokszor a PR mellett érvelni, vagy ezért nehéz eladni a döntéshozóknak, hiszen abból a székből, ahol te most érvelsz, azt kell mondanod, hogy 5-10 évre tervezünk, nem tudom megmondani, hogy a negyedéves számokban ez mit csinál. Hogyan lehet érvelni mellette?
2: Én ilyenkor szoktam ijesztgetni, hogy mi lesz, hogyha nem gondolunk a hosszú távra, és mi lesz, hogyha most egy nagyon rövid távú haszonért kockáztatjuk azt, hogy mi lesz a következő negyed évben, vagy jövőre, vagy 2 év múlva.
1: És hogy áll most az a vita a mérőszámok tekintetében, ugye nem árulunk el titkot, hogy ez pont ebben, ebben az érvelési láncban szokott lenni, hogy jó, de akkor mit vállalunk, mibe mérjük, mibe kell most mérni?
2: Beszélek a globális jó példákról, tehát például a Burson-nek, ami talán most éppen a világ legnagyobb PR ügynökségi hálózata. Van egy új módszertana, amivel számszerűsíteni tudják a reputáció értékét, illetve a reputációt akár pozitív, akár negatív irányba befolyásoló eseményeknek, programoknak, kampányoknak a hozzájárulását, az, hogy hogyan változik az egyébként rengeteg nagyvállalat könyveiben amúgy dollárban, euróban meghatározott goodwill értékét. Ezek, ugye mi annak idején egy másik hálózathoz tartoztunk, és ott is voltak rendkívül bonyolult, nagyon részletes modellek arra, hogy hogyan lehet a különböző kommunikációs tevékenységeknek a hozzájárulását mérni, és a megtérülését mérni. Ez hát nagyjából 10 éve volt, azóta már talán fejlődött annyit a technológia, hogy nem tart ennyi ideig, de körülbelül 1-1.5 évvel az adatok beérkezése utánra sikerült a modellt hegeszteni, és aztán utána abból értelmes következtetéseket levonni, és amúgy a kutatás az jóformán többbe került, mint mondjuk egy kisebb régió éves kommunikációs költése.
1: Hát akkor ez továbbra is egy könnyű kenyér ezek szerint a mérés és KPI-ozás ezen a területen.
2: Mondhatnám, hogy biztos vagyok benne, hogy a mesterséges intelligencia ezt is 3 hónap múlva megoldja, nem mondom.
1: Majd innen folytatjuk, akkor erre kíváncsi leszek. Ez a Krízisek és pofonok, Szántó Balázs PR szakértővel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Szántó Balázs PR szakértő, az MPRS elnökségi tagja és a Noguchi kommunikációs ügynökség ügyvezető partnere a vendégem, és egy elég bonyolult témába futottunk bele, a mérhetőség és a mérésnek a kérdéskörébe. Nem is fogunk sokkal mélyebben bele menni, mert ez tényleg már annyira a szakmai rész, hogy talán csak minket érdekel, és azért a hallgatókra is tekintettel vagyunk, de azért arról egy picit gondolkozzunk, hogy mi az, amit rövid távon, és mi az, amit hosszú távon tud mondjuk ígérni vagy kínálni a PR.
2: Ebben egyébként nemrégiben volt egy nagyon, nagyon érdekes, nagyon izgalmas és nagyon meglepő tapasztalatom. Ugye beszéltünk már arról, hogy negyedéves eredmények, és hogy mire optimalizálunk, amikor kommunikációt tervezünk. Mindegy is, hogy melyik, de egy élelmiszeripari globális nagyvállalat nehéz helyzetéről olvastam, és kerestem mindenféle forrásokat, és aztán belefutottam egy Bloomberg cikkben, ahol egészen meglepő módon arról írta a szerző, hogy egy élelmiszeripari nagyvállalat befektetői azon morfondíroztak, hogy most már igazán változtathatna a cég a stratégiáján, mert hogy azzal, hogy a rövid távú eredményekre és a negyedéves számokra koncentrált, azzal okozott magának későbbi fejfájást és konkrét krízis helyzetet, hogy a költségcsökkentés volt a fókuszban, és nem az, hogy a termékbiztonságára koncentráljanak.
1: És nyilván azért hangsúlyozod ezt ki, vagy azért hozod be, mert az a váratlan benne, hogy a befektetők nem a negyedéves jó eredménynek örülnek, hanem aggódnak a hosszú távért.
2: Amit lehet úgy is értelmezni, hogy amíg a negyedéves jó eredmények jöttek, addig örültek, amikor most meg probléma van, akkor megtalálták a felelősét.
1: Eljutottunk a kockázatokig, ami mind a kettőnknek kedves szakterülete, ugye a krízis kommunikáció és a krízisek. Induljunk el onnan, hogy milyen típusú veszélyek fenyegetnek egy reputációt, tehát mikor mondjuk azt, hogy kockázat kezelésre kell gondolni?
2: Én az örök optimista, és aki mindig mindent virágosnak és napfényesnek látok, azt gondolom, hogy minden kockázat.
1: Ez egy irónia volt itt az előbb, csak szólok, hogy aki esetleg kevésbé ismer személyesen téged, igen, oké. Okay.
2: Igen, aki látta az agymanókat, az találgathat, hogy én melyik szereplőhöz hasonlítok a leginkább. Egyikőjükről van kitűzőm is, nem az, akire gondoltok.
1: Egyszer nem is azt mondták, hogy aggódásügyi államtitkár vagyok, de talán ez a krízis kommunikáció szakértőkre egy picit közös.
2: Tehát vannak azok a kockázatok, amik, hogyha az ember leül és józanul végig gondolja, akkor előre láthatóak. Ezekre fel lehet készülni, tehát a nagyon profán példával, ha ott hagyom a gerebjét a kert közepén, és készülök átmenni a kerten, akkor tudható, hogy ott van a gerebje, és ha rálépek, akkor csak magamra vethetek. Nyilván vannak azok a kockázatok, amik teljességgel kiszámíthatatlanok, tehát nem tudhatjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke mikor kezd békebombázásba például. Nem lehetünk egészen biztosak benne, hogy mikor kezdődik, vagy mikor ér utol minket mondjuk egy globális gazdasági válság, de azért van rengeteg olyan kockázat, amit tényleg, ha higgadtan végig gondoljuk, és megtervezzük a szenáriókat, hogy mi történhet, akkor azért fel tudjuk mérni, hogy nem nulla az esélye az előfordulásának, és utána pedig az alapján tudjuk rangsorolni, hogy mi az a legvalószínűbb, ami utalérhet bennünket, és mi az, ami a legkevésbé valószínű, viszont a legnagyobb hatással lehet a üzletmenetre, márkaértékre, vállalat működésére.
1: De egy nemzetközi politikai konfliktus, vagy akár háborús helyzet, az valóban olyan, amire nem nagyon lehet készülni, meg nagyon váratlan helyzetek állnak elő, de műfajilag azért belekerül mondjuk a krízis forgatókönyvekbe, hogy valamilyen esemény miatt ellehetetlenül a benzinszállítás.
2: Mint műfaj, igen. Mint műfaj, de hogy, igen. Tehát, hogy ez megint csak, ez egy pont az a krízis kommunikációs felkészülésnek és a tervezésnek a lényege, hogy nem nagyon egészen apró részletekbe belemenően minden egyes szenáriót rajzolunk, de azt, hogy mondjuk bármilyen okból kiesik egy-három napra az üzemanyag ellátás, arra lehet és kell készülni. Az, hogy ez háború miatt történik, vagy baleset miatt történik, vagy szerződési jogvita miatt történik, az végül is mindegy.
1: Egy nagyon nehéz, számomra fogós kérdés is, és gondolom, hogy lehet, hogy neked se könnyű, de nekifutok, azt átatanulunk belőle. Szerinted hol húzódik a határa annak, hogy tulajdonképpen üzletfolytonosságról beszélünk? Uh-huh. Most, amit behoztunk mind a ketten, az egy business continuity plan, tehát, hogy nem lesz benzin, de azért érezzük valószínűleg, hogy a reputációs kockázat az inkább ilyen kommunikációs oldalon jelentkezik, és nem pedig az üzletfolytonosságban. Tehát hol van a mi szerepünk kommunikációs felelősként? Vagy hol van a határa ennek, hogy na, ez most már nem hozzám tartozik?
2: Hú, hát ez nagyon izgalmas, amikor mondjuk az ember krízis kommunikációs kézikönyvet készít, és akkor ott le kell határolni nagyon határozottan, hogy mi az, ami a krízis kezelése, és nagyon sokszor össze szokták mosni, tehát a krízis kezelése az nem kommunikációs kérdés, valószínűleg nem kommunikációs krízise lesz a legtöbb vállalatnak, amit adott esetben egy vezérigazgató cserével meg lehet oldani, hanem történik valami akár haverja, akár más működési esemény, ez termékminőségtől kezdve balesetig bármi lehet, amit kezelni kell. A krízis kommunikáció pedig egyrészt azt szolgálja, hogy idejében tudjuk, hogy mi van, tudjuk, hogy a célközönségek mit gondolnak, és meg tudjuk tervezni, és végre tudjuk hajtani a kommunikációs oldalát annak, hogy mit és hogyan fogunk kinek elmondani arról, hogy mit csinálunk a krízis kezelésére.
1: És ide beletartozik, csak tegyük azért ide, mert nem biztos, hogy mindenkinek kézenfekvő a belső kommunikációs.
2: Abszolút. Sőt, én azt mindig el szoktam mondani, hogy ezt mindenki írja föl magának vastag piros filccel mindenhova, homlokára is, a tenyerére is, és a zalkarjára is, hogy az első a belső kommunikáció. Tehát kevés rosszabbat tudok elképzelni annál, mint hogyha a cég munkavállalói a médiából értesülnek arról, hogy egyébként mi történik náluk éppen.
1: Még akkor is, hogyha egyébként jó fejmódon kezeli a cég, még akkor is rossz vért szül.
2: Abszolút. És óriási kihagyott lehetőség is, tehát ha tájékoztatom a munkavállalókat arról, hogy mi történt, miért történt, mit csinálunk, és egyébként mikor várható, hogy helyreáll a normális működés, akkor ők multiplikátorként minden ismerősüknek el fogják mondani ingyen és bérmentve a lehető leghatékonyabban és hitelesebben azokat az információkat, amiket egyébként szeretnénk eljuttatni minden érintetthez.
1: Közben picit összeugrott a gyomrom, ugye, és nem mondják el azokat lehetőség szerint, amiket viszont nem szeretnénk a legszélesebb körben.
2: Ez pedig ugye akkor az is egy krízis kommunikációs, egyáltalán kommunikációs alapszabály, hogy csak azt mondd el, amiről nem baj, ha mindenki tudja.
1: Ezt néha szoktam mondani a műsorban, hogy megvan a headline, azt hiszem, hogy most is valami ilyesmi arany tétel hangzott el. Na, hogy legyen valami kerete vagy keretessége ennek, vagy íve ennek a beszélgetésnek, most játsszuk el akkor azzal a gondolattal, hogy megtörtént valamiféle reputációvesztés, tehát valami ezek közül, a havária helyzetek közül megtörtént. Milyen eszköztára, vagy milyen stratégiája van a kríziskommunikációnak arra, hogy a már megtörtént reputációs veszteséget megpróbálja valamilyen módon csökkenteni, vagy visszaépíteni?
2: A subheadline, hogy a tagadás nem működik. Az biztosan nem célra vezető, hogyha megpróbáljuk a kézenfekvőt eltagadni. Az őszinteség kifizetődő, de megint csak, tehát azért szelektíven bánjunk az őszinteséggel. Tehát régi kedves példám, igyekszem politikamentesen, de amikor néhány évvel ezelőtt talán Szíriából hazaérkeztek kimenekített túszok. És volt egy sajtótájékoztató, ami előtt a rendőri vezető mikrofonja már élesítve volt, és hallatszott, amikor odasúgta a túsznak, hogy keveset mondj, abban nem tudnak belekötni.
1: Szép.
2: Ez is egy aranyszabály, tehát minél több információt mondunk, és ez elkerülhetetlen, mindig mindenki rengeteget akar mondani, mindent el akar mondani, mert egyrészt a transzparencia érdekében, meg ne nyomja a lelkét, hogy ő elhallgatott valamit, meg minél többet mondok, biztosan majd annál jobban érezni fogják, hogy én mindent elmondtam. Nem feltétlenül kell mindent mindenkinek az orrára kötni, mert csak plusz kérdéseket és félreértéseket szülünk.
1: Ez a kríziskommunikációnak számos, nagyon fontos pillére, amit behoztál, és nagyon örülök, hogy ezek elhangzottak. Amikor nem a konkrét krízist kezeljük már, hanem azt mondjuk, hogy na, mi nagyon megégettük magunkat egy dízelbotrányban, vagy egy nem is kell konkrét példa, hogy ez az élelmiszeripari cég, akit nem neveztél meg, de vissza akarunk jönni az emberek fejébe valami pozitívabb szintre. Az milyen eszköztárral, vagy mit gondol akkor végig? Tehát amikor sem nem kifejezetten azt kell kommunikálni, hanem hogy innen föl.
2: Kellő bizonyítékok kellenek a rendelkezésünkre álljanak ahhoz, hogy tanultunk a helyzetből, mit módosítottunk folyamatokon, szabályokon, rendszereken azért, hogy többet ne fordulhasson elő, és aztán ezt kell megfelelő üzenetrendszerbe fogalmazni és eljuttatni az érintett legfontosabb célcsoportokhoz. Erre ugye a klasszikus példa, amit biztos a műsorban is már én is hallottam legalább kétszer, a Tylenol eset, amikor a gyártó
1: visszarepülünk 1982-be.
2: Igen, de,
1: ha, de, jó,
2: de igen. A Johnson & Johnson erről tudott állni azzal, hogy teljesen megváltoztatták a terméket. Tehát az a helyzet, ugye egy mérgezésről beszélünk, az nem fordulhat elő, mert a kapszulából tablettára váltottak, amiben értelemszerűen nem lehet ugyanazzal a módszerrel mérgező anyagot juttatni, de ott egyáltalán ugye azért klasszikus iskola példa, mert az első alkalommal pénzt és energiát nem kímélve visszahívta a terméket a gyártó mindenhonnan a piacról, azért, mert néhány elszigetelt eset történt, nyilván minden haláleset tragédia, és komolyan kell venni. Ők komolyan is vették, és aztán ezzel megmutatták, hogy egy hiteles, megbízható cég, amelyik nem a profitját helyezi az emberi életek elé.
1: Azt hittem arra kanyarítjuk, vagy arra kanyarított, hogy nem elég annak látszani, annak is kell lenni.
2: Igen.
1: Hiszen nem csak a Tylenolnak ejtjük, nem Tylenolnak, én Tylenol szoktam. Ugye nem csak az ő esetében van ez, hanem egy krízis helyzet után, ugye azt mondtad, hogy tanultunk belőle, és komolyan is gondoljuk, tehát ez picit az, hogy meg is kell mutatni.
2: Abszolút, igen.
1: Ezeket a dolgokat. Záró téma, mert aztán nem fér bele több az adásba, de azt gondolom, hogy az eszköztár tekintetében, amiről nem beszéltünk ugyan sokat, csak mindig megemlítettük, hogy széles eszköztárban, egy kitüntetett helye van a médiának, mindenféle médiának. Milyen kihívások, vagy milyen trendek vannak most egy ilyen hagyományos, fontos eszközzel szemben a PR tekintetében, mint a média?
2: Itt azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy fontos, hagyományos eszköze a PR-nek a média és a sajtókapcsolatok, de távolról sem kizárólagos. Nagyon sokan még mindig azt gondolják, hogy hát a PR-esek azok majd elhelyeznek cikkeket az újságban, és az úgy jó lesz. De tény, hogy a média az nagyon fontos partnerünk, és nagyon fontos kommunikációs csatorna a célközönségek felé. Az elmúlt évtizedekben volt egyrészt egy hatalmas robbanás a médiacsatornák és a médiafelületek tekintetében, terén, piacán, szegmensében.
1: És valamennyi név a naptárban.
2: Igen, tehát egy csomó felület, csatorna áll a rendelkezésünkre, hogy eljuttassuk az üzeneteinket a célközönségeinkhez. Egy csomó fizetett eszköz is a mindennapos szakmai gyakorlatunk része. Akármilyen fizetett média megjelenéstől a keresőhirdetésen át a közösségi médiás hirdetésekig, vagy az influencer posztokig, együttműködésekig. És nagyon érdekesen változott a bizalom és a hitelesség kérdése. Tehát még mindig azért, és hogyha a magyar médiát nézem, akkor az elmúlt bő évben láthattuk, hogy milyen hitelessége van a hagyományos médiumoknak, akik az újságírói etikára, szabályokra, hagyományokra építve tájékoztatják a közvéleményt, de közben egy hatalmas harc folyik a figyelmünkért, és amikor a között kell választani, hogy elolvasok egy hosszú cikket, vagy megnézek egy másfél perces videót, vagy megnézek egy cicás gifet, akkor egyre inkább azért a fogyasztók fejében ezek úgy nagyjából egy szintre kerülnek. Tehát ebben a zajban kell eljutnunk a fogyasztókig, megragadni a figyelmüket és átvinni az üzeneteinket, amire én személy szerint újságíró családba származom 3 generációra visszamenőleg, tehát én úgy gondolom, hogy a hagyományos média és a sajtó is megőrzendő érték, és fontos partnerünk és fontos csatorna, amivel foglalkozni kell, és aminek a további élését támogatnunk kell minden eszközzel.
1: Hát remélem, hogy sikerült legalább a saját hallgatóink figyelmét megragadni ebben a nagyon nagy zajban. Szántó Balázs PR szakértő, a Magyar Public Relations Szövetség elnökségi tagja, a Noguchi Kommunikációs Ügynökség ügyvezetője volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
1: Ez volt a PR-es kríziskommunikációs adásunk, úgyis volt, aki már hiányolta, hogy a krízisek és pofonokban viszonylag kevés krízisről beszélünk, hát ma kijutott belőlük, remélem, hogy ők is elégedettséggel hallgatták. Ennyi fért a mostani műsorba, búcsúzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
0: Krízisek és pofonok, Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai szeptembertől. Ellenállási politikát hirdetett Orbán Viktor tusványosan. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A módszertan ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezekből az adatokból önmagukban nem lehet egyszerű kórházi rangsort készíteni. Ezért a fertőzési mutatók mellett olyan további adatok is megjelennek majd, amelyek segítenek a számok helyes értelmezésében. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, mondta a Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetemen. Orbán Viktor szerint Magyarországon veszélybe került a szabadság az áprilisi választás után. Az előző kormányfő szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Szerinte a Tisza párt egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni. Orbán Viktor beszédére Magyar Péter reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Egyetlen koncert megrendezésére kapott 1,5 milliárd forintot Balázsi Gyula cége, a Lounge Event Kft. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől néhány nappal a választások előtt, írta Pósfai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán. A belügyminisztérium a rendezvények átvilágítása során bukkant arra a szerződésre, amely szerint az ügynökség április 1-én rendelt egy koncertet a Hősök terére a Lounge-tól. A megrendelésben azonban nem szerepel sem konkrét fellépő, sem konkrét dátum. A munkacím Mándoki koncert volt, de a Mándoki név az anyagban konkrétan már nem szerepel. A szerződést felmondták. Megszünteti az Egyesült Államok a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić a szerbiai közszolgálati televízióban közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadiipar területén. Újabb drónt lőttek le Románia légterében. A pénteki eset után szombat reggel ismét pilóta nélküli eszköz sértette meg az ország légterét. A Védelmi Minisztérium szerint a drónt Dunaszentgyörgytől 10 kilométerre nyugatra lőtték le a Duna-delta térségében, az ukrán határ közelében, lakatlan területen, biztonságos körülmények között. Ugyanaz a román pilóta avatkozott be szombaton is, aki pénteken a Bodza megyei drónt lelőtte. A tárca azt írta, hogy a pilóta ugyanannak az F-16-os vadászgépnek a pilóta fülkéjében ült, és ugyanaz a kollégája segítette a műveletben.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, egyre nagyobb eséllyel és területen alakulhat ki záporzivatar. A szél megélénkül. Hajnalra 9 és 17

0: Fok közé hűl a levegő, délután 26-32 fok valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: a Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Esemény.
1: A Művészetek Völgye idén már a 35. kiadásával jelentkezik. Kapolcs, Talján Dörögdés, Vigán, Petend augusztus 2-áig a Balaton felvidék kulturális csomópontját jelentik. Július 26-án Tóth Krisztinával, a kortárs szép irodalom egyik legjelentősebb alakjával beszélget 17 órától a Buda udvarban, Ruff Orsolya. A Kánkán az üvegpadlón történeteiben hol mulatságos, hol végtelenül megrázó életekkel találkozhatunk, mi olyanokkal, mint a saját életünkben. Almási Kitti pszichológus szakértő a Momentán társulattal improvizál majd este 7 órától július 26-án. A Fröccs interaktív lélekbúvárkodás a Momentán udvarban zajlik majd. A Hagyományok háza Folk udvarán pedig este 10:30-től a Dűvő és a Duhaj zenekar közreműködésével lesz hajnalig tartó folk kocsma.
0: Esemény.
1: 17. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 54 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Balogh Zoltánt, a Magyar Fürdőszövetség főtitkárát hallják.
2: Ezen fürdők zömében termálvíz is van, tehát gyakorlatilag azért az időjárásnak kevésbé vagyunk kitettek, sőt egy picit enyhébb idő esetében is a meleg vízben lazulva nézni ezeket a változatos programokat itt, illetve részben bennük is egy jó megoldás. És ugye, ha már a kreativitásnál tartunk, ugye az alap az a zene és a hosszított nyitvatartás. Ezen a napon minimum éjfélig várják kollégáink a vendégeket, de jó néhány fürdőben ennél hosszabb, hajnali egy, akár két órás zárás mellett is várják a vendégeket. Ahogy mondtam, zene, különböző betétprogramok, a táncnak itt különböző formája, a szalsza, a zumba, a brazil táncon keresztül minden, aztán csapát egy kicsit egyéb mozgásformában, aquafitness, víz alatti játékok, van, ahol búvárkodás, illetve egyre több helyen nyújtanak ilyenkor szauna programokat, és ezt mindig fontosnak tartom elmondani, hogy szaunázni nem csak a hűvösbe lehet, hanem ilyenkor is a nyári időszakban kifejezetten felüdítő tud lenni, akár napközben, akár Nikolában is egy jó szauna, és akkor, ha utána jövünk a 30-35 fokba, még azt is felüdítőnek érezzük a 95-100 fok után. Nagyon fontosnak ítélem azt, hogy ugyan Strandok éjszakájáról beszélünk, de a legtöbb helyen már napközben is vannak programok, hiszen a legkisebbekre, kisgyermekekre, illetve családosokra is gondolunk, és számukra is különféle játékok, bábelőadás, henna, csillámtetkó, különböző gyerekkoncertek lesznek, úgyhogy én mindenkit biztatok arra, hogy döntés, hogy keresse meg a Fürdőszövetség honlapját, ott a hírek között megtalálja a Strandok éjszakáját és a csatlakozó fürdők név során túl egyébként egy részletes programot is, illetve magát az adott fürdőnek a nyitvatartását is.
0: Esemény.
1: A világ egyik leggyorsabban fejlődő sportága költözik a július 25-26-i hétvégén Budapest új közösségi terére, a Rakpartra. A kétnapos esemény központi eleme egy egyedi kialakítású paddle pálya lesz, ahol a látogatók teljesen ingyen kipróbálhatják ezt a sportágat. Profi edzők vezetésével bárki pályára léphet, tesztelheti a legmodernebb ütőket, részt vehet ügyességi játékokon és értékes nyereményekért is versenyezhet. A hétvége során látványos bemutató mérkőzések, magyar válogatott játékosok, nemzetközi versenyzők és meghívott profi sportolók gondoskodnak a magas színvonalú programról. Ütőt ragadnak ismert hazai közéleti szereplők, influencerek, valamint korábbi élsportolók, köztük futball és jégkorong legendák is, akik egyedülálló crossover mérkőzésen mérik majd összetudásukat. A szervezők célja, hogy a paddelt kiléptessék a sportklubok falai közül, és Budapest egyik legpezsgőbb közterén közelebb hozzák az emberekhez. A kétnapos pop-up esemény várhatóan összehozza a hazai paddle közösség minden szereplőjét, miközben egész napos DJ-szettek és élő zenei programok teremtenek fesztivál hangulatot. A Rakpart ezen a hétvégén azt bizonyítja, hogy a paddle jóval több egy rohamosan népszerűsödő sportágnál, közösségi élmény, amely kortól, sportmúltól és tapasztalattól függetlenül bárkit képes bevonni, összekapcsolni és megmozgatni. Szabad paddle a Szabad Rakparton a július 25-26-i hétvégén.
0: Kiállítás.
1: Hagyományos népviseletekből, köztük a szegedi nagy tájra jellemző ruhákból és népművészeti motívumokat tartalmazó modern darabokból nyílt kiállítás, Folk Fashion Divata Folklore címmel csütörtökön a Fekete Házban. A tárlat célja, hogy bemutassa, milyen módon hatott hat napjainkban is a népművészet a divatiparra, a divattervezőkre. A látogatók csaknem 80 ruhán keresztül ismerhetik meg ezeket a kapcsolatokat. Az év végéig látható szegedi kiállítás a Hagyományok Háza tárlata, amelyet szegedi elemekkel egészítettek ki a szakemberek. A Móra Múzeum népművészeti gyűjteményéből bemutatnak alsóvárosi és tápai ruhát, valamint egy a délalföldre jellemző teljes kék festőviseletet is. A tárlaton szerepelnek a szegedi papucsok is, amelyek 500 éves története egészen a hódoltság koráig vezethető vissza. A hagyományos lábbelik mellett pedig varrott, kifordított egylábas papucsok is láthatók lesznek, amelyeket a legendás mester Rátkai Sándor készített. A Móra Múzeum iparművészeti gyűjteményéből származó polgári viseletek jó példák arra, hogy a tervezők már egy évszázada is szívesen merítettek ihletet a népművészeti hagyományokból. Az 1930-as évek magyaros divatjának darabjain a hímzéseken vagy a ruhák forma világában jelennek meg a népviseletek elemei. A tárlat vendégei az ország több tájáról is láthatnak klasszikus magyar népviseleteket, amelyek sok esetben az alapját adták a modern ruhakölteményeknek. Bemutatják azt a magyóhímzéses ruhát, amelyet Regőci Krisztina műkorcsolyázó először az 1974-es zágrábi Európa-bajnokságon, majd az azt követő müncheni világbajnokságon viselt. Az érdeklődők láthatják Sebestyén Márta fellépő ruháját is, amelyet 1993-ban viselt, amikor II. Erzsébet angol királynő előtt énekelt. A kiállításon megjelenek a táncház és hippi mozgalom időszakában készült ruhák, valamint a 2012-es londoni nyári olimpia egyenruhái, amelyeket szintén klasszikus népművészeti motívumok díszítettek. A látogatók találkozhatnak a Malév 1974-es formaruhájával, amelyet a légiutas kísérők hordtak, a piros szettet, amely szoknyából, blúzból, kabátból és kalapból állt, és egy kalocsai mintás kötényjel egészítették ki. A tárlaton a különleges ruhaköltemények megcsodálása mellett a látogatók népművészeti motívumokkal ellátott ruhákat próbálhatnak fel, és fotózkodhatnak is azokban.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Marcipán és macskakő, tájház, képtár számcsengő, avagy az ezerarcú Szentendre. A Duna kanyar kapujának városa pihentető, mediterrán hangulatú és minden évszakban varázslatos. A város jellegzetes 18. századi milliója ma is élvezhető macskaköves tereivel, színes barokkos polgárházaival, szűk utcácskáival, kecses templomaival, kellemes kávézóival és vendéglőivel. Az Ódon város központot a szerb ortodox keresztény menekültek beáramlása is alakította, akik a török betörések idején érkeztek, majd később a Balkánon dúló harcok elől menekültek. A II. Század elején a rómaiak védekező rendszert építettek a város körül, és ezt a megerősített katonai tábort nevezték Ulcica Castrának, amely a helység első ismert neve is lett. Később a várost a plébánia templom védőszentjéről, Szent András, azaz Szent Endre apostolról nevezték el. Szent Endrét gyakran nevezik az élő művészet városának. A város az 1920-as években számos ismert magyar művészt inspirálta. Így ma szinte minden második épületben képtárat, galériát, kézműves termékek boltját vagy múzeumot találhatunk. Szent Endre olyan hely, ahová nem csak megérkezni jó. Már az oda vezető út is lehet az élmény része, s ehhez érdemes a víz felől közelíteni. A Mahalt, Pasztnáv, Budapest és Szentendre között közlekedő menetrend szerinti hajójárataival a Duna hullámain egészen más nézőpontból csodálhatod meg a Duna kanyar kapuját. A fővárosi Vigadó térről és a Battyányi térről induló járatok kényelmes alternatívák az autó vagy a hév helyett. A fedélzetről a folyópart látványa önmagában is emlékezetes. Hajóval érkezve gyakorlatilag közvetlenül Szentendre belvárosában landolhatsz. Nem szükséges parkolóhelyet vadászni, s akár egy pohár jó bort is gondtalanul elkortyolhatsz. Amennyiben még tartalmasabb kikapcsolódásra vágysz, választhatsz szervezett programcsomagot is, amely vezetett városi sétával és hagyományos magyar ízekkel teljes.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Indul a pedál. Kerékpáros magazin Takács Tamással és Dankó Bencével.
1: Köszönjük mindenkit, ez a Pedál Podcast, a Trend FM kerékpáros magazinja Takács Tamással
2: és Dankó Bencével.
1: És a minap azt láttam egy Telekom hirdetésben, hogy szerepelt benne egy nagyon ambiciózus telepi srác, aki óriási foci eredményekre akart feltörni, és nyilván a Telekom hirdetés arról szólt, hogy ő ezt a Magenta AI-jal segítségével tette meg. Telefon beszélt neki, hogy akkor így mennyit kell még dekázni, körülbelül ilyen jelenetek sorjáztak egymás után. Erről azért beszélünk a Bicajos műsorban, a Trend FM Bicajos műsorában, a Pedál Podcastban, mert felmerült az, hogy mi van azokkal, akik AI-jal edzenek, és egyáltalán az, hogy a digitalizáció utoléri a sportot és a kerékpársportot, az mit jelent az amatőr, kevésbé amatőr és a legügyesebb sportolók számára. Vendégünk pedig Kenyeres Ábel, akiről én egyelőre csak annyit tudok, hogy Dina Márton edzője. Köszöntünk a műsorban.
2: Köszönöm először is a meghívást.
3: Én még annyit elmondanék róla, aminek kapcsán legutóbb beszélgettünk Ábellel, hogy Balatonfüreden egy bringás szakosztály alakul éppen, ahová gyerekeket is várnak, illetve toboroznak, és Ábel ennek is az edzője lesz idén nyártól.
1: Még egy jobb Balatonfüredre költözni családoknak.
3: Hát igen. És egyébként tudni kell róla, hogy egy nagyszerű versenyző volt, utánpótlás korosztályban szinte minden fontos versenyt nyert itt Magyarországon és külföldön is, elég szép eredményei voltak, illetve elmondhatjuk azt is, hogy ő saját maga is így apostrofálta magát, hogy problémás versenyző volt, akivel meggyűlt az edzőknek
2: ez így van.
3: Meggyűlt a baja. Illetve, ahogy te is felvezetted a műsor apropóját, mondom, hogy hogy találtunk egymásra Bencével ebben a kérdésben, hogy szóba kerültek edzők, különböző típusú edzők és edzések, és ugye szóba kerültek a nem annyira személyes alapú edzéstervezések, illetve edzők, és Ábel mesélt nekem egy történetet, hogy ugye amikor biztos ismeri mindenki a modellt, hogy bringába, futásba, bringázni, futni mindenki tud, és dolgozgatnak amatőr sportolók edzőkkel, úgyhogy nem is találkoznak az edzőkkel. És ez egész odáig terjed, hogy vannak ilyen csomagok, választható csomagok, és az alapcsomagban mesélte Ábel egy ismerősének, kikötötték, hogy heti egy e-mailt válthat, tehát hogy nem is hívhatja fel telefonon, mire én visszakérdeztem, hogy hát figyelj, hát akkor gyakorlatilag nem egyszerűbb az AI-t megkérdezni különböző dolgokról, hát csomó input van, ugye rengeteg feltöltött edzéstelv, edzéskering a világhálón, sztáván, stb. Hát biztos, hogy egy AI is minimum olyan jó választ tud adni, főleg, hogyha jól promptol valaki, tehát gyakorlatilag kiválthatja azokat a típusú edzőket, akik nincsenek személyes kapcsolatban. Na és akkor Bencével felvetettük a témát, és ő is jött ezzel a magentás reklámmal, úgyhogy el is határoztuk, hogy a mai adás témája ez lesz, hogy helyettesítheti az AI az edzőt, illetve beszéljünk egy kicsit a különböző típusú edzőkről.
2: Először is köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek. Én abszolút emberközpontúnak próbálom inkább a személyes oldalról megközelíteni. Egyik alap mottom úgy mond, hogy meg kell ismernem a versenyzőimet, a saját sportolóimat, mert onnantól kezdve alapból lesz egy kötelék, ami sokkal szorosabb, és jobban meg fognak bízni az edzőbe. Másrészt csak objektíven, számok alapján szerintem nem lehet felépíteni semmilyen programot. Pontos választ soha nem fogsz tudni adni, hanem megpróbálsz minél inkább arra törekedni, hogy a következő helyes választ hozd meg. De nem tudod 100%-osan, hogy az-e a helyes válasz. Igazából szóval bizonyos edzésekkel próbálod a sportolódat stimulálni, majd abból ő úgymond regenerálódik, és ennek az útján adaptálódni fog, és így fejlődünk. Nagyon leegyszerűsítve ennek így kéne működnie, szóval kommunikálnod kell a sportolóddal napi szinten, hogy ő valójában mit és hogyan él meg. Nem csak az edzésről beszélek velük, hanem az életük egyéb meghatározó részeiről is muszáj tudnom, mert azokat számításba kell vennem. A sportoló és edző közötti bizalom az úgy fog kialakulni, hogyha megismerik egymást. És ez találkozni kell, ezt nem nagyon lehet elkerülni. Kettő, szeretném látni, hogy mozog. Mert lehet, hogy látok olyan dolgokat, amiket ő maga, vagy valljuk be, mindenki azért szeret, az ember szokott magának hazudni. És úgy, hogy én ott vagyok, és látom, nem tud. Mert megkérdezem, és visszakérdezek akár háromszor, hogy biztos? Nem nekem fogsz hazudni, magadnak hazudsz. Mert ez alapján az a te szubjektív visszajelzéseid ugyanúgy kihatnak arra, hogy én mit fogok neked programozni. Nem csak. Én szeretem, ezt mindig kiszoktam jelenteni, nem vagyok számmisztikus edző. Figyelembe veszem a számokat, és követem úgymond a trendeket azon belül, vagy az edzésprogramon belül, de amit mondtam már az elején, ez azért elég sok komponensű. Szóval csak egy része, amit használok.
1: Próbáljuk is ezt ki, mert én közben azért nyomkodtam itt a számítógépet, mert beírtam a problémámat, kitaláltam egy problémát, amin lehet, hogy edzéssel tudnék változtatni. Beírtam azt, hogy hány éves férfi vagyok, meg hogy napi szinten kerékpározom, és azt a bosszantó tulajdonságot, hogy amikor már ilyen 6-8-10, főleg ilyen 8%-os emelkedő eljön az erdőben, akkor így kifejezetten elégedetlen vagyok azzal, hogy milyen tempóval tudok feltekerni. Hogyha összejön 500 like erre a műsorra, akkor elárulom azt, hogy ez milyen tempó, de most ezt nem árulom el. Megkérdeztem, hogy mit csináljak abban érdekében, hogy ez változzon. Szerintem hallgassuk meg a választ, és akkor utána így elmondjátok azt, hogy hol satnya ez, meg hol jobb, meg mi az, amire így lehet támaszkodni.
4: Ha évek óta napi szinten tekersz, az alapálló képességet kiváló. Azért rekedtél meg ezen a szinten, mert a szervezeted hozzászokott a monoton terheléshez. A gyorsuláshoz új ingerekre van szükséged. Íme a lényeg, amivel áttörheted a falat. 1. Vezess be intervallumos edzést, heti 1-2 alkalommal, a megszokott tempó helyett sokkolnod kell a keringésedet, emelkedő sprint, keress egy 3-5 perces emelkedőt. Menj fel rajta keményen, lihegős tempóban, jóval a megszokott sebességed felett. Gurulj vissza, pihenj, amíg megnyugszik a pulzusod, majd ismételd meg 3-4-szer. A hét többi napján maradhat a megszokott, laza tekerés. 2. Pörgesz, ne erőből tekerj. Erdőben hajlamosak vagyunk túl nehéz fokozatban, izomból küzdeni. Válts könnyebb áttételre, és törekedj a 75-85-ös percenkénti pedálfordulatra az emelkedőn is. Ez átterheli a munkát az izmaidról a szív- és keringési rendszeredre, ami sokkal lassabban fárad el. 3. Otthoni erősítés, heti 1-2-szer 20 perc, a kerékpározás egy idő után nem épít több izmot, 45 évesen pedig kulcsfontosságú a tiszta izomerő megtartása. Végezz saját testsúlyos guggolásokat, kitöréseket és planket, törzsizomerősítést. A stabil törzs megakadályozza, hogy elveszen az energiatekerés közben. Rövid távú cél, ne változtass a napi rutinodon, csak heti egy tekerést cserélj le emelkedő sprintekre, és figyelj a könnyebb fokozatokra. 4-6 héten belül érezni fogod a sebességnövekedést.
3: Mondhatom én először, mert gyorsabb leszek. Mondom. Én azt mondanám, hogy ez egy teljesen jó tanács, valid. És ez teljesen valid. Én hallgatnék rá a helyedben, és sok mindent nem is tudnék hozzátenni, de te biztos sokkal többet.
2: Most sok minden eszembe jutott ezzel kapcsolatban, de mert én soha életemben nem próbáltam így rákeresni, vagy mert én tényleg notorikus AI tagadó vagyok. A mai napig, ha bármi érdekel, ráguglizok, és kikeresem magamnak, mert szeretném használni az agyamat. Tudom, nagyon sok mindenki nem ért vele egyet, időpocsékolás, stb. Van egy kedves közös barátunk, a Tomi, igen, lengyel Tomi, és mindig elmondja, hogy Norvégiába a kézírást például kivezették az iskolából, és minden digitalizálva van.
1: Egyébként ez fordul, tehát hogy most vezetik vissza, mert fontos az idegrendszernek az a kapcsolat.
2: Igen, rájöttek, hogy finom motorika és egyéb képességeket például nem tanulnak meg, vagy nem fejlesztenek a gyerekek, és neveltek egy generáció
3: debilt.
2: Hát most, de hiányos képességekkel rendelkező gyereket, igen. És hogy ezeket fenntartsuk később is, felnőtt korba, szerintem nem rossz, ha használja az ember az agyát.
3: De most fordítsuk meg, tehát amikor arról van szó, hogy valakitől egy héten egyszer kaphatsz egy e-mailt, és ezért fizetsz neki mondjuk 20-30 ezer forintot egy hónapra, vagy nem tudom mennyi most az alapcsomag, arról beszéltél. Van triatlonosoknál 70, meg ilyen hasonlók.
2: Hát ott szorzódik, mert három sportot üzel egyszerre, igen.
3: Na most, ha ezzel hasonlítom össze, akkor ez a válasz, meg amit valószínű, hogyha esténként fölteszel három hasonló kérdést, akkor eléggé közel tudsz jutni a valósághoz.
2: Abszolút, tényleg nem. Szóval egy full kezdőnek nem mondott hülyeséget. Szóval nem tudom azt mondani, hogy ez így nettó baromság. Egyszerűen nem tudom azt mondani.
3: És ezt össze tudjuk-e kötni az edzéstervező program szoftverekkel?
2: Persze. Szóval biztos össze tudod kötni egy alap programmal, amit szóval, hogyha van adatbázisod, tényleg, és azt folyamatosan feedeled, szóval töltöd föl napi szinten az adataidat, mármint hogy edzéseket, és úgymond abból tudsz információt kinyerni, és az AI-jal ezt összekapcsolod, szerintem nagyon jó, szóval biztos sok haszna lesz ebbe a jövőbe is, de igazából ezt én megint csak ilyen progressziós lépcsőként nézném esetleg, szóval az emberi tényezőt nem számolja bele. Azt nem tudja beleszámolni, és amit még visszatérve az előző témához, hogy a amatőr srác, akit edzek például, és hogy most ha az AI megmondja neki, hogy mit csináljon, de azt ő nem szeretné megcsinálni, akkor mit fog csinálni? Szóval önazonosnak kell lenni egy edzéstervnek, önazonosnak kell lennie, és én nekem ezzel játszanom kell, hogy ő mit is hajlandó megcsinálni, mert az az edzésterv fog működni, amit a sportoló végre is hajt.
3: Kérdezzük meg például, hogy oké, ez egy értem, köszönöm a választ, de én nagyon nem szeretek mondjuk emelkedőkre menni, akkor mit fog javasolni?
2: Vagy nincs a környéken emelkedő, mit csináljak?
3: Igen, a Tiszató mellett lakom, és mindig ott szoktam a töltésen biciklizni. Egyébként amíg a Bence beírja a kérdést, a következő téma, az pont a jelenlegi munkáddal lesz kapcsolatos, ugye a gyerekek, tehát amikor meg kell tanulni.
2: Tegnap tartottam az első
3: meg
2: edzést.
3: Kell tanulni biciklizni.
2: Igen.
3: És közben mondom, hogy nekem félelmetes az, hogy elmegy az ember egy edzőterembe, ott azért olyan normális, hogy van egy... kapsz rögtön egy, vagy kérhetsz egy személyedzőt, vagy többet magaddal mész le, vagy ott összehaverkodsz a rutinosabbakkal, és azért megnézik, hogy mondjuk hogyan nyomsz fekve, vagy hogy csinálod a guggolást, vagy bármilyen komplexebb mozdulatsort. Miközben mindenki azt gondolja, hogy bringázni, futni azt mindenki tud. És ez hogy van? Azért el lehet rontani sok mindent a mondjuk a bringázás és futás közben.
2: Persze. Szóval ez a főleg aki nem biztos benne, vagy szeretné a saját potenciáját nem is az, hogy kimaxolni, de legalább megpróbálni törekedni erre, annak ezt számításba kell vennie, hogy technikailag, és itt nem csak a közlekedésre gondolok, hanem maga a hajtásnak a technikájára muszáj ezt beleszámolnia. Szóval ennek van egyébként, most nem akarok nagyon szakmailag belemenni, szóval van a hajtás hatékonyságnak úgymond mérése is valamilyen szempontból. Ennyire mélyen nem mennék bele, sokszor versenyzőknél se. Szóval tesztek, úgymond, szóval laborba is lehetne mérni, meg vannak rá szenzorok, hogy úgymond a hajtásba hol marad, hol vannak úgymond dead spotok, szóval üres pontok, ahol nem fejt ki hatékonyan valaki erőt. De egyébként most már a wattmérés nagyon sokkal olcsóbb lett, mint jó pár éve, ezt azért tudjuk, régen nagyon drága volt. Most aki komolyan gondolja, nagyon sok komoly kerékpárt látok kint az utcákon manapság, szóval amúgy az, hogy valakinek van wattmérője, nem egy olyan extra dolog, aki komolyabban veszi egy kicsit is az országúti kerékpársportot, és ott be tudja állítani a Garminján, Wahooján, tök mindegy a kompjúterjén, hogy tegyük föl jobb-alláb egyensúly. És ezeken például lehet dolgozni, hogy ha ebbe nagy a különbség. Most persze egyéni különbségek miatt itt lehetnek problémák, vagy lehet valakinek erősebb, meg gyengébb lába, persze.
3: Tehát, hogyha például mondjuk a körbehajtásban, vagy a jobb-alláb egyensúlyban óriási különbségek vannak, akkor nagy valószínűséggel az visszavezethető valamilyen sérülés következménye, vagy...
2: Korábbi sérülés esetleg, vagy gyerekkorban, vagy később kialakult gerincfeldülés, egyéb bármi csípő probléma, tért probléma, szóval ezekkel, és ezeket gyógytornász, hasonló szakember tud foglalkozni, de most nagyon elmentünk a gyógyászati részre.
1: Megvan közben a válasz is, és egyébként azért jó, hogy elmentünk egy kicsit így a kütyük irányába, mert a válasz után, hallgassuk, amit mindjárt meghallgatunk, rátérünk arra, hogy végülis akkor hogy van meg így az edző és a kütyüknek az egyensúlya, milyen kütyű az, amire egy érdemes figyelni, meg hasznos lehet egy amatőr számára, és mi az, ami igazából fölösleges. De ugye az volt a problémánk, abban maradtunk, hogy itt van ez a lelkes sportoló, leendő sportoló, aki szeretne gyorsabban menni az emelkedőkön, viszont a környékén nincsen emelkedő, heti szinten nem tud eljutni egy rendesebb, meredekebb, hosszabb emelkedőre, ami egyébként nem igaz, mert mindenkinek ott van a hármas határhegy is legalább, de most ennyit csaltunk, hallgassuk meg, hogy mit javasol a Google Gemini, és aztán nézzük meg, hogy ez mennyire valid.
4: Ha nincs a közelben emelkedő, az sem akadály. A tüdőd és az izmaid nem tudják, hogy egy domb ellen vagy a szél ellen küzdenek, csak a terhelés mértékét érzékelik. Az emelkedő sprinteket síkterepen az alábbi módszerekkel tudod tökéletesen kiváltani. 1. Síkvízi álemelkedők, intervallumok, a lényeg, hogy síkon is elérd azt a magas pulzust és izomterhelést, amit egy domb váltana ki. Heti 1-2 alkalommal csináld ezt, széllel szemben is sprintek, ha fúj a szél, tekeri bele szemből maximális erővel 3-5 percig, mintha hegyre mennél. Utána 4-5 perc lazagurulás. Ezt ismételd 4-szer. Nehéz áttételes sprintek, erőálló képesség, válts a legnehezebb fokozatok egyikére. Álló helyzetből vagy lassú gurulásból kezd DJL teljes erőből gyorsítani, és tekeri keményen 2-3 percig alacsonyabb pedálfordulattal, mintha meredek sárban gázolnál. Pihenj köztük 4 percet. Ebből is 4-5 kör. 2. Otthoni gugolások, a tiszta erőért, mivel síkon kevesebb erőhatás éri a lábad, az emelkedőhöz szükséges combizom erőt otthon kell megszerezned. Heti 2 alkalommal csinálj 3-4 kör robbanékony gugolást és sétáló kitörést, körönként 15-20 ismétlést. Ez megadja azt az izomzatot, amivel a ritka erdei bringázások alkalmával könnyedén megindulsz felfelé. 3. Síktempó futamok, a tüdőkapacitásért, a napi ingázás vagy tekerés közben jelölj ki egy 10-15 perces síkszakaszt, ahol nem kell megállnod. Ezt a részt teljesítsd egyenletesen erős, feszített tempóban, ahol már nehéz beszélni, majd tekeri tovább lazán. Ez kitolja a fáradtsági küszöbödet. A stratégia, ha síkon megszokod a nagy áttétellel való kemény sprinteket és megerősíted a lábad guggolással, akkor amikor eljutsz a hegyre, a 11-13 km per órás tempó már gyerekjátéknak fog tűnni.
1: Nos.
2: Hát egy az egyben nem ugyanaz lesz a stimulus, szóval nem mondott teljesen hülyeséget, szóval valamilyen szinten úgymond helyettesíthető, azért máshogy hat az izomzatra, szóval nem hiába. Szóval a specifikáció az egy létező dolog, ez elkerülhetetlen lesz, de valójában ez is egy alkalmazható modell vagy edzés.
3: Itt már vannak fenntartások, viszont figyelembe veszi azt régen úgy mondtuk ezt az elvet, hogy az időjárás néha felülírja az edzést elvet, tehát hogy várt ki azt a napot, úgyis csak egy nap van, amikor ilyen minőségi munkát végzel, amikor fúj a szél, és akkor csináld.
0: Ez itt a pedál, a hajtás mindjárt folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Töltöttek a reklámozók Magyarországon. Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Több benzinkúton már korlátozzák a vásárolható dízel mennyiséget, tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Több benzinkúton már korlátozzák a vásárolható dízel mennyiséget, és van, ahol le is állt a gázolaj eladás, írja a Portfólió. A holtankoljak.hu szerint bár a hétvégén nem lesz újabb nagy kereskedelmi árváltozás, a tarifák nagyjából két naponta 8-9 forinttal drágulnak, de ez a hét közepén még nem jelent meg a kutakáraiban. A Portfólió arról számol be, hogy egyes töltőállomások már nem tudják finanszírozni a nagy és a kis kereskedelmi árak közötti különbséget. Hétfőn egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. Az FBS saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Az ársapkára utalva azt írták, szerintük az árak begyűrűzését nem lehet populista parancsokkal büntetlenül megállítani. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés augusztus 1-től. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hévek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Solymárról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Elfogadhatatlan a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint sem az ittasság, sem a zavart vagy agresszív viselkedés, sem az egészségügyi dolgozókra nehezedő rendkívüli terhelés nem ad felmentést egy kiszolgáltatott ember megalázására vagy bántalmazására. A héten derült ki, hogy mentőápolóként, illetve diplomás ápolóként dolgozó egészségügyi dolgozók ellen vádat emelt a Baranyavár megyei főügyészség. A vád szerint az ápolók többször ájulásig vertek egy detoxikálóba szállított, távozni akaró férfit. A négy pécsi ápoló ellen felfüggesztett szabadságvesztést kértek, és a foglalkozásuktól is eltiltanák őket. Péntek este megtartották a Fehérház tudósítói vacsoráját, amelyet áprilisban el kellett halasztani, mert egy merénylő lövöldözni kezdett. A mostani vacsorát végül nem az áprilisi helyszínen, a Washington Hiltonban rendezték meg, hanem egy kisebb helyszínen, a Waldorf Astoriában. Az amerikai elnök egy órás beszédet mondott. Donald Trump szerint Irán ellen indított háborúja rendkívül jól halad. Azt kérte az újságíróktól, hogy ne higgyenek az álhíreknek. Kijelentette, hogy negyedszer is elindul, és győzni fog az elnök választáson. Ezzel egyszerre utalt arra a valótlan állítására, hogy megnyerte a 2020-as választást, valamint arra a többször hangoztatott felvetésére, hogy az alkotmányban rögzített kétciklusos korlát ellenére harmadik elnöki ciklusra is pályázhat.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap már sokfelé megnövekszik a felhőzet, és délnyugat-nyugat felől egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. Erős lesz a szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fok valószínű, de a csapadék érkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Pedál! Gurulunk tovább Takás Tamással és Dankó Bencével.
1: Ott tartottunk, hogy kütyük. Egy fél mondattal már így volt arról szó, hogy akkor pulzusra érdemes figyelni. Beszéltünk erről a szubjektív skáláról, hogy mennyire éreztem nehéznek, könnyűnek az edzést. Szóba kerültek a wattmérők. Mit nézel te ezekből, és ezek közül melyik a fontos visszajelzés, mi az, amire érdemes támaszkodni? És maradjunk amatőr szinten.
2: Ezt most kicsit úgy, igen, onnan közelíteném meg, hogy mire van lehetőségünk, szóval hogy mennyit szeretnénk rááldozni erre az egészre. Azért egy wattmérő annyira nem olcsó, ha nagyon, tényleg, szóval teljesen kezdőket nézünk szerintem. Én nem kezdenék wattmérővel. Sőt, én gyerekeknél 16 éves korig kifejezetten tiltanám.
3: Szóval pont például a Lengyi Tomi barátunkkal szoktunk erről beszélni, hogy egy gyereknek biztos, hogy szükséges az, hogy megtanulja érezni a saját határait és zónáit, és oké, hogy jó, komoly munkát ugye jó mérőeszközökkel lehet végezni, de hogyha azzal folyamatosan tisztában van a versenyző, hogy mi történik, azzal sokkal hatékonyabb tud lenni, főleg versenyen vagy olyan szituációban, amikor erre nagy szükség van.
2: Például tempóérzék. Szóval szerintem ezt el kell sajátítaniuk bármiféle segédeszköz nélkül. De sokkal több...
1: Tempóérzék azt jelenti, hogy érzem, hogy lassú vagyok, vagy gyors vagyok?
2: Hát igazából a terep viszonyokhoz és a szélhez mérten mi az, amit tudsz tartani, most egyszerűen fogalmazva, hogy mi az, ahol milyen...
1: Ez a képesség, amivel, hogyha elindulok például egy emelkedőn fölfele, megtalálom azt a tempót, amivel fel is tekerek az emelkedő tetejére, és nem a felénél vagy kétharmadánál azt mondom, hogy oké, kösz, elég volt.
2: Igen, megváltozik közben az útnak a meredeksége, tegyük föl. Szóval valahol 6%-os, valahol 12, és nem próbálod megtartani ugyanazt a sebességet, hanem úgymond a ritmusát próbálod tartani. És egy ritmusérzék kell ehhez az egészhez. A másik, ugyanúgy, ha mondjuk tegyük föl, erős széllökések vannak, vagy kanyarodik az út, és egy kilométeren keresztül csont pofaszeled van, a másik utána megint kanyarodsz, és oldalszeled van, nem fogsz ugyanabba a sebességtartományba haladni, viszont megpróbálod az egésznek a ritmusát valamilyen szinten egybe tartani. Ha az a feladat, hogy egy folyamatos tempót tartsunk, mert a tempó itt nem a sebesség maga, itt nem a sebességről beszélünk, mint tempó, hanem az elvégzett munka, intenzitás, mint tempó.
3: Tök érdekes, hogy az AI hölgy ezt hogy fogalmazta meg, hogy amikor nehezedre esik a beszéd, tehát igen, ő is mérőeszközök nélkül gondolkozik.
1: Ahogy beszélgetünk, egyre gyakrabban, egyre inkább olyan érzésem van, hogy tényleg az ilyen szubjektív visszajelzések, mit érez az ember, ez nagyon-nagyon jelentős szerepe van annak abban, hogy egy edzésmunka eredményes legyen, meg így jól működjön, meg vagy legalábbis te erre egy erősen támaszkodsz. Egyre több kütyüt azt így zárójelbe tettünk, az előbb mondtad el, hogy wattmérő sem, biztos, hogy így olyan fontos, amatőr szinten pedig végképp nem. Mi az van egyáltalán olyan kütyű, amit így feltétlenül szükségesnek tartasz a kerékpáros edzések és a fejlődés világában?
3: Jó, ha van.
1: Vagy jó, ha van, vagy igazából nem kell semmi, maximum egy váltó legyen azon a bicajon, meg két függetlenül működő fék, és akkor már jók vagyunk.
2: Valamivel tudjuk mérni az időt. Tényleg, egy óra. Hogy azért valamihez tudjuk úgymond kötni az elvégzett munkát. Anélkül azért nehéz lesz, mert igen, óra. Nem, az a legegyszerűbb. Mert egyébként valójában mi más kell, szóval ha jó, idő kell ahhoz, hogy megismerjük saját magunkat, és a versenyző, vagy a sportolónak is saját magát meg kell ismernie, de most kezd egyébként visszajönni a köztudatba, és régebben abszolút hasznos másik kütyű volt, úgymond, vagy nem is kütyű volt, hanem eszköz az eszköztárban a légzési küszöbök, a ventilációs küszöb, ahol még tudsz beszélni, de már kezd nehezedre esni, és mondjuk az a küszöb, ahol már nem tudsz mondatokban beszélni, és igazából e fölötti intenzitások. Ahol tudtál még beszélni, de nehezedre esett, tudta, most állóképességtől függően, meg az edzettségtől függően, lehet, hogy tudtál rajta menni, mondok valamit, másfél órát egy edzett sportoló. Ahol már nem tudott mondatodba beszélni, csak néhány szóban, lehet, hogy tudott rajta menni fél órát. És ez alapján lehetett játszani az intenzitással, hogy mert ez igazából egy belső, egy szubjektív marker, egy visszajelző, ami nem is annyira mondanám, hogy változik napi szinten. Szóval persze fáradtságra tud változni, szóval nehezebbnek érzünk meg, nehezebben élünk meg egy intenzitást, de hosszú távon abszolút követhető, szóval hasznos lehet. Pulzus használom, mindenki használja, szóval nem fogom azt mondani a sportolóimnak, hogy ne használjanak pulzusmérést, vagy pulzusmérőt. Nagyon sok minden befolyásolja. Szóval van olyan sportoló, akinél nagyon stabil, és van olyan, akinél rettentően ingadozik. De most nálam például az én esetemben relatív használható, mert régóta tudom, hogy reagálok, és például koffein nem nagyon befolyásol. Valaki megiszik edzés előtt 2 kávét, 15-tel magasabb a pulzusa, használhatatlan. Nem tudsz rá edzeni. Szóval ez is nagyon, ez egyéni. És azért is mondom, hogy meg kell ismerni a sportolódat.
3: Amatőr szinten azért a pulzusmérő, mondjuk úgy, hogy a ne kövess el nagy hibát indikátornak azért nem rossz szerintem.
2: Abszolút. Szóval nem azért is mondom, hogy nem fogom azt mondani egy sportolónak, hogy ne vegyen fel a pulzusmérőt. Gyerekeknél talán előbb hoznám be, mint a wattmérést. Mondom, én kifejezetten minél kevesebb eszközt próbálnék behozni gyerekeknél, és nem is értek vele egyet, hogy milyen irányba megy a mostani kerékpársport, mert ugye a profi sport, ahogy most amerre tartunk, hogy ez a minél korábbi specifikáció, és nagyon-nagyon ilyen droid módon próbálunk gyerekeket kinevelni a sportból, valószínűleg hamar is abba fogja hagyni ez az elkövetkezendő 1-2 generáció.
3: Hát ugye pont generációs különbség, hogy nálatok a ti gyerekkorotokban már volt pulzus és wattmérő, nálunk még semmi. Tehát amíg
2: Na, gyerekként egyébként nekem se volt watt, pulzusmérés 17 éves korom körül, odáig semmi. Mondjuk én még olyan klubból, meg olyan helyről származok, ahol nagyon sok minden tényleg érzésre, és igazából voltunk többen, az adta az egésznek a működését, hogy volt sportoló. Nem egyesével egyedül kellett kerékpározni, és így maga így
1: összeadottak, összekapcsoltak az élmények és a visszajelzések?
2: Meg volt napi szinten úgymond versenyzés a gyerekek között, úgy, és ez fontos. Ez egy fontos része az utánpótlásnak, szerintem.
3: Mit gondolsz arról most én vagyok az, aki a szabadidős sportra kanyarodik mindig, hogy ugye akik nem, nyilván nem tudnak olyan versenyszituációkat teremteni, ahogy mi gyerekkor, hát sokszor minden edzés tele volt versenyszituációval. Most van ugye a Strava, van ez a komvadász őrület, ez mennyire lehet alkalmas a fejlődésre? Vagy mennyire lehet bevonni ezt a sztorit egy amatőr sportoló fejlődésébe? Szerintem.
2: Hát most a komvadászatot már egyre kevésbé, szóval annyi verseny, szóval volt is verseny a környéken, ha most már itt Budapestről beszélünk, meg van annyi sportolónk, hogy komokat szerezni szerintem igen nehéz, szóval az rettentő gyorsan kell kerékpározni.
3: Jó, hát most akkor
2: azt mondom, hogy PR. Szóval, hogy persona, egyéni csúcsokat menni, amúgy szerintem kifejezetten sokáig működhet, csak ezt is helyén kell tudni kezelni, nem szabad így a rabjává válni, és nem lehet napi szinten. Szóval minden nap, ezt tudni kell, a periodizáció az egy létező dolog. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, szóval minden nap maximumot nem fogunk tudni nyújtani. Nagyon-nagyon kezdőként, és valaki rettentően motivált, teljesen kezdő, az elején rettentő gyorsan fog fejlődni, főleg, hogyha intenzitást is víz bele. Persze. Szóval napi szinten tud csúcsokat döntögetni, csak amikor nehogy a motivációnak a rovására menjen, hogy onnantól kezdve, hogy már nem lesznek napi szinten csúcsok, elveszti a motivációját ezzel.
1: Lassan le kell kerekítsük ezt a beszélgetést, mert a időnknek a végére érünk. Gondolkoztam, hogy végül is akkor így hasonlítsuk össze egy picikét ezt az ilyen távoktatós, Excel táblás edzői viselkedést, az AI-t és a húsvér edzői munkát, és magamban így a beszélgetés során így oda jutottam, hogy ha valamit az AI kiválthat, akkor az inkább ez az ilyen távoktatós edzői munka lehet, ahol kb. Ugye az Excel táblákat nézegeti az edző, és küldözget rá újabb Excel táblákat visszajelzésként. Lehet, hogy ez az, amit az AI kivált, ellenben viszont, amiről szó volt, hogy beszélgetésünk elején, hogy mi a stressz szint, hogyan érzi magát, jó-e a hajtás hatékonysága, tehát azokat a dolgokat, amiket a kütyükkel nem lehet mérni, és amikből a kütyük nem tudnak logokat csinálni, ez az, amit talán az AI edzőhöz képest hozzá tud tenni a húsvér edző?
2: Én ezt nem is mondanám, hogy távoktatás. Szóval amiket megemlítettünk, ebben
3: nincs oktatás.
2: Nem, ott igazából egy nyers információt kapsz, és az van benne, hogy hajtsd végre. Hogyan? Old meg.
3: Tudom, mi jutott eszembe egyébként pont másik irányból közelítve, ugye az AI az ad különböző válaszokat mondjuk edzéstervezésre, és ugye végigvettünk jó pár dolgot, amire nem ad válaszokat. Hogy mit gondolnál, hogyha olyan irányba vinnénk el ezt a, tehát mondjuk a szabadidő sportolókkal a munkát, hogy akinek van affinitása, hogy jól promptoljon és jól ügyesen társalog az AI-jal, az gyakorlatilag az ő szabadidő sportoló szintjén meg is, tehát megtalálja a megoldásokat, és őket inkább tanítani kéne ilyen sessionökön, amikor néhány szakember eltölt velük pár napot, megmutatja, hogyan kell kanyarodni.
2: Ha valakinek tényleg van hozzá affinitása, és rettentő motivált, és amúgy szóval éhes a tudásra. Nem, és úgy érzi, hogy nem szeretne visszajelzés mástól. Szóval emberi kapcsolatra ő úgymond nincsen igénye. Szintén megtörtént eset. Volt ilyen sportolom, azt mondta, hogy én ne kérdezzem meg tőle, hogy ő hogy van. Ő erre nem tud válaszolni. Ő erre nem szeretne válaszolni, erre nem tud. Ez neki ez személyes. Nem is dolgoztunk együtt sokáig, mert úgymond az agyára mentem, hogy én érdeklődtem, hogy ment. Annyit mondott nekem, hogy küldjem át, hogy mit kell csinálnia, az legyen jó, ez az elvárás, legyen jó, hogy neki mit kell csinálni.
1: Milyen jó érzés beszélni arról, hogy hogyan esett egy tekerés. Tehát, hogy ez kb. Ugyanolyan, mint hogy utána így eszel, meg iszol valamit, azzal együtt az ilyen ösztönszerűen jön, hogy így beszéljél arról, hogy hú, ez durva volt, hú, ez nagyon jól esett, hú, most nagyon nem mozdultam meg, vagy nagyon nem mozogtak úgy a dolgok, ahogy mozogni kellett volna.
3: Nekem a személyes az megütött a fülemet, hogy már tehát nőhet fel egy olyan generáció, akinek jobban esik mondjuk az AI-jal beszélgetni, meg társalogni.
1: Már nagyon kezdünk itt.
3: Nagyon. És igazából csak hogy a kérdésre visszatérve, hogy maradt pár dolog, amit mondjuk ki kell fizetnie, tehát most mit tudom én, egy lépcsős tesztet, egy bringa beállítást, tehát hogy vannak azért olyan dolgok, amit nem lehet megúszni, de lehet, hogy valakinek jobban is esik, meg önmagában hatékonyabb is tud lenni, hogyha béké hagyják, és akkor nem mászik bele az intim szférájába valaki.
2: Ezt személyiségtípushoz kötném, inkább úgy onnan közelíteném meg. Szóval, amit mondtam korábban, hogy nem biztos, hogy velem is bárki szívesen dolgozna együtt, mert szóval hiába akarom megismerni a sportolómat, egyszerűen nem tudunk együtt dolgozni, mert olyan személyiségtípusa van mindkettőnek, hogy ez megnehezíti, és amúgy ez teljesen oké. Okay. Szóval ahányan vagyunk, annyi félék, nem feltétlen fogunk egy húrra pendülni, viszont aki tényleg érdekel, és ő úgy gondolja, hogy kicsit ilyen önképzés szinten, és nagyon, nagyon elmélyed ebbe a témába, valójában egy darabig, szóval progresszívan működhet. A potenciáját kimaxolni biztos, hogy nem. Nem hiszem, mert mondom, a személyes oldalt az kihagyja, az emberi oldalt ki fogja hagyni az AI, viszont most oké, adott helyettesítésnek másfajta edzést, de
3: itt ennél a választnál már rögtön több volt a fenntartásunk.
2: Igen, szóval ez nem ilyen egyszerű, szóval teljes potenciál kimaxoláshoz nem hinném, hogy működni fog, viszont alapvetően fejlődni, persze, miért ne?
1: Igen, akkor ez a zárszó. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltál, Ábel, a mai Pedál Podcastban.
2: Én köszönöm.
3: Köszönjük szépen. A hallgatóknak pedig felhívnám a figyelmét, hogy kövessék be a Pedál Podcastet a YouTube-on, ugyanilyen néven találjátok meg a Facebook oldalunkat, illetve a weboldalunk címe pedál.co.hu.
1: Köszönjük a figyelmet, és találkozunk ismét 2 hét múlva.
3: Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. 2 hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak 2 keréken érdemes. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Juronis Tamás, táncművész, koreográfus, rendező, és még meg annyi minden. Köszönöm szépen, és üdvözöllek a stúdióban.
2: Szervusz, köszöntök mindenkit.
1: Egyébként te most mennyire rohansz, mert a Szeged és Budapest között nagyon sokat szoktál ingázni.
2: Megszoktam, úgyhogy sokat ingázom, és beosztom az időmet, ahogy csak lehet, hogy jusson idő arra is, amire kell. Ugye most interjú esetében nem rohanok egyáltalán.
1: Aha. Most volt egy pillangó kis az, hogy bemutatótok a Szeged Nemzeti Színházban.
2: Ugye ezért nem rohanok, igen, mert most ezen túl vagyok.
1: Igen, előtte rohanás volt, meg stressz, hát meg
2: előtte, előtte sokáig rohanás volt gyakorlatilag, most egy másfél-két hónapot rohantam végig, mert három bemutatóm volt ebben az őszi időszakban, és egyik Kecskeméten egy Leányvásár című operett, november 8-án, utána november 15-én már egy diótörő bemutatóm volt a csapatommal, a Szegedi Kortárs Balettel, és december 6-án pedig ugye a Puccini pillangók is azt mondja, hogy ez egy sűrű időszak volt, és közben még ment ugye egy tévéműsor is, amiben szerepelek, így aztán hát most végre, nem végre, mert ezek tényleg szép élmények voltak, de most felszabadultam, és a napi kreatív munka az már nem köt, úgyhogy jut időm ilyesmire.
1: Én fáraszt a napi kreatív munka? Az hát alkotás maga?
2: Alapvetően a kreatív munka nagyon fárasztó, tehát amikor az embertől azt várják, hogy állandóan kreatív legyen, és már előre sok-sok-sok időszakra már nekem okosnak és kreatívnak kell lennem, az nagyon fárasztó, mert az ember kizsigereli az agyát igazából. És ami még fárasztó, hogy azért ezek a próbák ezek este 10-ig tartanak, és most főleg a főpróbás hét, ugye, ami az utolsó hét egy bemutató előtt, az nagyon intenzív, olyankor mindenki a rendezőt kérdezi mindenről, és ott reggel 9-től este 10-ig be vagyok fogva. Ebből most volt 3, tehát az úgy elég sok, igen.
1: Én úgy tudom, hogy ez egy viszonylag rövid próbaidőszakra állt a rendelkezésre most. Ez miért? Ez egy átlagos probléma egy színház részéről, vagy valamikor ennél több időtök van?
2: Nem, ez az én időbeosztásomtól is függött, hiszen nekem előtte bemutatóim voltak. Ezért ez egy rövidebbre húzott próbaidőszak volt, ami nem azt jelenti, hogy nekik, a szereplőknek is az volt, hiszen ők magával a zenei előkészítéssel nagyon régóta foglalkoznak, és én azt kértem tőlük, ami teljesen normális egy opera esetében, hogy amikor belépünk a terembe, akkor már ne legyen kotta a kézben, hanem az egész a fejben legyen, és nekik is, meg nekem is azzal kell foglalkozni, hogy mit és miért csinálnak, és tudják is addigra már az olasz szöveg valódi tartalmát, és alapvetően viszonyokat is. Tehát volt egy alapozó próbaidőszak, amikor ezeket a viszonyokat kezdtük el lemezgetni. Alapvetően felvázoltam a gondolataim a darabról, és ők emellett már tudtak erre készülni, úgyhogy valóban maga a próbatermi effektív munka az 4 hét volt.
1: Miről szól számodra a pillangó kisasszony?
2: Hó, hát ilyet
1: nehéz. Egyszer ezt kérdeztem tőled a Manoleszkóval kapcsolatban 1 évvel ezelőtt, igen. És akkor is azt mondtad, hogy milyen, ennél konkrétabbat kérdezek, mert ezt így nehéz megfogalmazni. De mégis van, hogy tudom, amikor színpadra állítanak egy darabot, akkor mindig ott van az a gondolat, hogy és akkor a rendező fő üzenete az volt, hogy. Vagy te foglalkozol nekem, vagy nem?
2: Nem, szoktam foglalkozni ezzel, hogyha van egy olyan mű, amelyben megengedett az, hogy az ember legyen saját üzenete. Puccini esetében sokkal nehezebb ezt elvárni a rendezőtől, miközben nyilvánvalóan vannak olyan szempontok, amik fontosak, és olyan üzenetek, de a szerző Puccini sokkal erősebben meghatározza a színpadi játékot, annak menetét és folyamát, és sokkal sűrűbb instrukciókkal is rendelkezik, ezért azoktól elszakadni az nehéz is, és egy kicsit azt is érzem, hogy dőreség is lenne. De azért meg lehet fogalmazni, és milyen érdekes, hogy pont a Manon esetében is azért nagyon van egy téma, ami nagyon hasonlatos. Talán az, hogy mit gondolunk a szerelemről, milyen kötelezettségeink vannak, milyen felelősségünk van a másikkal szemben a szerelemről. Ugye ez ugyanúgy egy konfliktus forrása a Manon esetében, ahol máshogy ítéli meg egy időszakban Manon a saját felelősségét az adott kapcsolatban, és még degrijő lángoló odaadással és szerelemmel van, addig Manon könnyedebben gondolja ezt egy ideig, és felszínesebben, és inkább a könnyebb élet felé, a pénz felé, a gazdaság felé mozdul el, amit később persze megbánt, de a lényeg az, hogy van a konfliktus maga, és a problematika az, hogy különböző felelősséggel vannak az érzéseik felé, és ugyanez van most azért a pillangó esetében is, hiszen még csocsoszán a teljes életét, szívét, lelkét, akár a népét megtagadva, a vallását megtagadva adja oda önmagát Pinkertonnak, addig Pinkertonnak, hát ez nem jelent tulajdonképpen ennyit, inkább egy könnyed hóbortot, ha úgy tetszik, egy hódítást valahol messze, ahogy ez Amerikától megszokott.
1: Uh-huh. Milyen szépen énekel, nem? De milyen szép szerelmi vallomást tud összehozni, még csak illazán is?
2: Hát melyikre gondolsz?
1: Hát van két-három hát nagy áriája, nem?
2: Hát igen, az egyikben pont arról énekel, hogy a Jenki milyen vagabondó, és hogy mennyire elveszi azt, ami neki jár, és a világ az övé, és leszakítja a virágokat, és feltűzi a pillangókat. Szóval azért ez inkább azt fogalmazza meg, hogy azért nem annyira felelősen tekint mások sorsára, inkább csak a sajátjával, a saját boldogságával foglalkozik. Egy hódító mentalitás az, amit közvetít. Persze, erről ezt mondom, hogy pont közben meg a valamiféle érzés megszületik benne, egy vágy, egy vonzódás, de hogy a szerelemnek lehet-e nevezni, abban nem vagyok biztos, vagy hát legalábbis különböző pillanatokban különböző dolgokat nevezünk szerelemnek, ez is kiderül.
1: Ez egy tök érdekes téma, mi a szerelem?
2: Hát ez az, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, ez kulturálisan is különböző módon lehet megfogalmazni.
1: Számodra mi a szerelem?
2: Ez, épp pont ezért, mert nagyon sok fajta ezért nem lehet szerintem megfogalmazni. Számomra mi, ez is egy nehéz kérdés, én azt is érzem, hogy azért ez összekeveredik már az ember számára, főleg így 55 évesen azért ez más az ember világlátása, mint mondjuk, hogyha 20 évesen kérdezted volna. Tehát ez egyrészt változik, korral is változik, most tudom, állapottal is változik, én házas ember vagyok, és nyilván ez is meghatározza az én gondolkodásomat a szerelemről, ami természetesen így módon a feleségemhez köt. Tehát ez nagyon sokat változik. Nem tudnám megfogalmazni. Most mi a szerelem? Azt se tudnám megmondani egyébként bizonyos állapotaira, hogy az jó vagy rossz. Hiszen pont...
1: Sötét verem, igen.
2: Hát igen. Igen.
1: De
2: hát
1: mégis nagyon sok művészet lényege. Nagyon sok dalom erről szól.
2: Talán pont azért.
1: Minden zene erről szól, igen, minden poddal erről szól.
2: Pont a megfogalmazhatatlanság és az elérhetetlensége és a fájdalma miatt szól arról. És hát az egész kultúrtörténettől tényleg arról tud szólni, hogy a szerelem milyen veszélyes dolog, és milyen fájdalmas, és milyen halálos tud lenni. Hát nagy drámák mindenről szólnak. Hát erről szól. Puccini is.
1: Igen, hát a zene ezt baromi jó ki tudja fejezni, mert nagyon absztrakt.
2: Igen, és nagyon érzelmes. A zene alapvetően érzelmes dolog, és ez ennek megfogalmazására. Hát még egy dolog valami, ezt jó meg tudja fogalmazni, a tánc.
1: Igen, igen.
2: Úgyhogy ebben...
1: Igen, szoktad mondani, hogy a te gondolkodásodat a zeneiség határozza meg.
2: Igen.
1: Mit kezden érteni? Hogyan tudnál megfogalmazni ezeket? Mire gondolsz, amikor ezt mondod?
2: Hogy én alapvetően zenében fogalmazok, zenét halva gondolkodom. És szerintem sokszor máshogy is hallom a zenét, mint mások. Máshogy hallom szerintem, mint a zenészek egy része. Én nem látom ugye a hangjegyek mozgását közben, vagy nem érdekel ez a része. Én valóban hallgatni szeretem, és nagyon hat rám a zene. És a zene rezdülése, ezt is nehéz megfogalmazni, de érzem a zene rezdüléseit, és ezek mentén ezeket használva, ezeket az impulzusokat és ezeket a energiákat használva alkotok, és így fogalmazom meg a színpadi történéseket.
1: A szöveg, hogyha van szöveg egy zenéhez csatolva, mint az operák esetében, mennyire befolyásolja ezt a fajta első érzetedet a zenéről, akár a munkafolyamatban?
2: Hát
1: teljesen más megközelítést igényel?
2: Nem, az jó szerző esetében ez a kettő ez összecseng, és pont ez a különleges Pucciniban, hogy ez a kettő nagyon együtt mozog. Tehát Puccinira a szöveg és a zene nagyon szorosan hullámzik együtt, és mindez nagyon szorosan hullámzik együtt a színpadi történéssel is, tehát hogy ez egy olyan egységben létezik, ezért is nem érdemes nagyon megbontani ezt, vagy hozzányúlni nagyon, hogy ez az egység, ez nagyon, nagyon színházzá teszi az ő alkotásait. Volt olyan, amikor a zene jobban dominált. Nyilván azok a régebbi alkotók, akiknek még a zenei forma nyelve az jobban kötődik valamiféle zenei formához, vagy akár Mozartot is mondhatom, ahol adott témákat, zenei formák határoznak meg, és abban van verze, van refrén, az visszatér, a refrén ugyanaz, de szövegben is ugyanaz lesz, az milyen érdekes azért egy operában, hogy mondjuk többször hangzik el ugyanaz a szöveg, és akkor az viszont már rendezői feladat, hogy miért hangzik el másodszor, mit akarok, mi változik az első kimondott mondathoz képest, amikor még egyszer énekli. Tehát ezek már, ma már ezek rendezői kihívások.
1: És tudsz ezekkel mit kezdeni? Tehát mondjuk egy Mozart opera esetében, amikor harmadja, vagy egy barokk opera esetében, az még durvább. Amikor ötszer énekli
2: ugyanazt. Nem rendeztem barokk operát, így aztán szöktetést rendeztem, ugye Mozartot. Tehát azt rendeztem, és nagyon, nagyon élveztem is, és féltem, nagyon féltem tőle pont emiatt, hogy mit fogok kezdeni egy Konstanz áriával, amiben 8-9 perc hosszú az ária, és visszatérően mondjuk kétszer vagy háromszor mondja el ugyanazt, akkor mit lehet azzal kezdeni, és hál' Istennek volt rá gondolatom, volt rá ötletem, volt megoldásom, és a szereplőket végig tudtam vinni árián belül is egy olyan úton, ami pont az adott mondatok elhangzását indokolta, vagy számukra előre vitte, és fejlődött benne az ő karakterük.
1: Más Mozart opera érdekel esetleg színpontra vinni? Mondjuk a Da Ponte operák közül, a Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte esetleg? Mert ott azért...
2: Minden érdekel, értem, természetesen. Kihívásokat, igen. Még ott tartok, hogy felkérésre dolgozom. Nem én bízom meg önmagamat. De ennyit tudok, hogy a szöktetés egy nagyon, nagyon jó feladat volt, nagyon élveztem, és nagyon remélem, hogy lesz még utóélete, hiszen az még nincs, nem kidobott mű, az ugye játszott már Debrecenben, Győrben, Szegeden, most nagyon dolgozunk azon, mert megvan hozzá minden, hogy ez menjen még tovább máshol.
1: Wagner nem vonz? Csak kérdezem.
2: Hát, nem vagyok elég elmélyült Wagner műveiben, tehát az tanulmányoznom kéne. Ugyanakkor az ilyen nagy volumenű és képileg is nagy komponálást igénylő művek, azok szerintem alapvetően jól állnának nekem. Úgyhogy nyilván még egyszer el fog jönni, azt remélem. A pillanat már azt is tudjuk, hogy Magyarországon azért Wagnert azt nem lehet csak az operában csinálni jelen pillanatban, mert máshol nincs nagyon lehetőség és hely erre a zenekar számára.
1: Tehát Wagner zenekar nem férne el a szegedi árokban?
2: Hát sehol nem játszanak Wagner vidéken, mert nincs akkor árok. Aha. Ezt azért játsszák csak az operában, és a Műpában van ugye évente egy Wagner sorozat, hogy jól tudom, akkor lejátsszák az összeset 3 nap alatt, vagy valami ilyesmi. De
1: igen, nem, van a Wagner napok, meg most a opera.
2: Tehát, hogy máshol nem is nincs repertoáron, hiszen nem tudják, és szerintem nem szereposztásban sem tudnák kiosztani.
1: A zenét szereted egyébként?
2: Hogy?
1: A zenét szereted?
2: Igen, természetesen igen. Mondom, de nem vagyok benne expert, hogy...
1: Puccini sokat tanult tőle egyébként. Tehát az
2: igen, tudom, hát persze, maga a szerkesztés is. Hogyne. Csak hát az egyik olasz, a másik német, és így aztán. Aha. Valószínűleg nagy életérzésbeli különbségek vannak közöttük, és egyébként nagyon közel áll hozzám nyilván a Puccini féle gondolkodás.
1: Neked a zenében ugye az érzelem a legfontosabb mindig, és csak második a dramaturgia és a intellektuális mondani való, ahogy tetszik, ezek szerint?
2: Most így felfedezve nem tudom, mire gondolsz, hogy intellektuális mondani való, mert azért...
1: Nem, Wagner esetében ugye hát... van egy filozófiai mélység.
2: Ja, értem.
1: Mondjuk esetleg Bartóktól általa gyakran megfordulnánk mandarin esetében is nagyon komoly. Az érzelmi töltet mellett van egy ilyen intellektuális, filozófiai többlet.
2: Ezek a pont a Bartókok azért szimbolista művek, és Kék szakállót is rendeztem ugye nagyon régen, és az a szimbólumrendszer az valahol működnie kell, az nagyon erős víziót kíván a rendezőtől szerintem, és egy alapvető filozófiai megoldást kíván arra a szimbolikára, amit ugye ők feldobnak Balázs Bélával. Tehát, hogy az egy filozófikus kérdés, a megoldása, aztán a lebonyolítása viszont egy csomó érzelmi kérdést hoz magával, az alap tétel, amit az ember a színpadra tesz, abban van egy csomó filozofikus kérdés. Hát én ezt nem áll tőlem távol egyáltalán, nem. Sőt, nagyon élvezem az ilyen játékokat. Az ilyen.
1: Filozofikus alkat vagy egyébként?
2: Igen, hogyha igen, de nem tudományos módon, hanem izgalmas útnak gondolom azokat, hogy egy ilyen filozófikus közegbe helyezzük ezeket a témákat természetesen. Szerintem minden műnél megtörténik, hiszen a pillangó esetében is az alap problémában ugye maga az, hogy ez egy kulturális különbségekből fakadó konfliktus, az önmagában hoz egyfajta ilyen, nem is tudom, társadalom vizsgálatot, hogy az adott kultúrák hogyan szemlélik az egót, az egyént a társadalmon belül, hát ez alapvető problematikája a pillangónak, hiszen az egyik kultúra az egót valahol hátra helyezi a társadalmi érdek mögé, a másik kultúra, az amerikai, az meg jóval előrébb helyezi, mindenek elé helyezi az egót, és a sok egó egyesüléséből látja a jövőt. Hát ezek nagyon különböző világszemléletek, és ezek ütköznek ebben a darabban, és hát elég durva véget hoznak, ugye.
1: Igen. A te kifejező eszközöd a tárházad mennyit változott az elmúlt 20-30 évben, amióta a koreográfiával, rendezéssel foglalkozol?
2: Szerintem rengeteget. Hát ez egy nagyon hosszú út. Hát több mint 30 éve alkotok, az egy nagyon hosszú út, és mindenben benne az, hogy 21 évesen kezdve, hát nyilván az ember akkor még csak egy ebihal, és nagyon, nagyon sok személyes fejlődés kell ahhoz, hogy az ember eljusson egy 55 éves állapotig, tehát itt átmegy az ember mindenféle olyan változáson, ami akár még világnézeti változás is okoz. Tehát,
1: az mit jelent a világnézeti változás?
2: Hát úgy értve, hogy máshogy látom a világot, tehát más gondolok alapvető értékekről, teljesen más gondolok. Biztos, hogy más gondolok a szerelemről. Más gondolok mindenről, amit felvetnénk, szerintem változnak a dolgok, változnak az ember
1: fejében. Azt hiszem, hogy ilyen két-három konkrét ilyen nagy cezúrára gondolsz, hogy megváltoztatta a gondolkodásmódodat, így a művészi értékrendszeret, ilyesmi.
2: Nem, azok nincsenek ilyen nagy változáspontok. Egyszer ez egy folyamat, amiben az ember alakul. És ezek, hogyha néznénk, szerintem még az is lehetne, hogy ebben láthatnánk valami, ha visszanéznénk az adott produkciókat, akkor láthatnánk ennek a fejlődési szakaszoknak a, nem tudom, különböző pontjain, hogy akkor vajon hogy álltam a világhoz, hogy álltam a szerelembe főleg, mert nagyon sok szerelmi témám volt azért nekem, főleg az elején, nagyon, a férfinő viszont ezt sokáig boncolgattam, de utána nagyon sok filozofikus mű volt, hogyha táncműveket nézzük, akkor is rengeteg, nagyon tudnék mondani címeket, de most nem érdekes, csak hogy nagyon sok olyan mű készült, ami pont az egyén és a társadalom valamiféle viszonyát vizsgálgatta.
1: Érdekes, számomra a tánc alapvetően egy absztrakt kifejezési forma, és azt is szoktad nyilatkozni, hogy te alapvetően történeteket mesélsz. Mit tud hozzáadni egy adott történethez egy ilyen absztrakt forma? Mit tud kiemelni a lényegét? Hozzá tud tenni a lényegéhez valamit? Alapvetően?
2: Hát, nyilván hiszek benne, hogy hozzá tud tenni, hogy nem csinálnám ezt a műfajt. Szóval a tánc, hiszek abban, hogy mindenre képes. Én alapvetően színházat csinálok, és a színház maga történetmesélés. Én ebben hiszek. Minden, ami nem ez, hanem absztrakció csak, vagy történet nélküliség, az is lehet valamiféle színház, de az már nem az a színház, ami klasszikusan a színház alap attitűdje szerintem. Ez olyan, hogyha mondjuk egy operát játszunk, vagy egy koncertművet, az egyik színház, a másik meg nem színház. Az egyik koncertteremben való, a másik nem, tehát valahol itt húznék egy vonalat. Én nagyon szeretem a színházat, és nagyon hiszek abban, hogy ez hogy valami ilyen üzenetekkel tudunk a nézőhöz modelleket, nem tudom, életmegoldásokat eljuttatni, mint ami alapvetően a mese célja, hogy a gyerekeknek ugyanilyen modulokat tudjanak mutatni, vagy mintákat tudjanak adni. Hát a színházban. És a tánc pedig, ennek a tánc nyelvezete az hát nagyon szépen tudja megnyitni a néző szellemét egy tágabb értelmezésre. Még akkor is, hogyha sok esetben olyan művet látunk, ahol egyébként mondjuk úgy narratív módon lineárisan folyik a cselekmény, akkor is az, hogy közben van egy absztrakció benne, hogy van egy elvont része, és azon keresztül közlünk, már azok a pillanatok is mindig elemelik a nézőt az adott konkrét pillanattól, és adnak az egésznek valami szabadságot a szellemnek, hogy ő azt hogyan értelmezze, hogyan rakja össze a történetet, vagy éppen a karaktert, milyen színeket lát benne, és mellette még csodál valamit a testről, ami pedig hát valami izgalmasat tud üzenni a testén keresztül az előadó szerintem, hogy azok a mozdulatok, amiket ők képesek a testükkel kifejezni, azok valami csodát tudnak mutatni, és ez nem patetikusan, hanem valóságosan valami olyan különlegességet, olyan folyamot, olyan hát ezt nehéz megfogalmazni, látod, itt elfogynak a szavak, igen, minden másnál
1: van. Akkor jön a zene.
2: Hát meg a tánc, vagy valahogy. Igen, még én nem választom el soha a táncot a zenétől, ebben igazad van.
0: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni,

0: egyes hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai szeptembertől. Ellenállási politikát hirdetett Orbán Viktor tusványosan. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A módszertan ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezekből az adatokból önmagukban nem lehet egyszerű kórházi rangsort készíteni. Ezért a fertőzési mutatók mellett olyan további adatok is megjelennek majd, amelyek segítenek a számok helyes értelmezésében. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, mondta a Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetemen. Orbán Viktor szerint Magyarországon veszélybe került a szabadság az áprilisi választás után. Az előző kormányfő szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Szerinte a Tisza párt egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni. Orbán Viktor beszédére Magyar Péter reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Egyetlen koncert megrendezésére kapott 1,5 milliárd forintot Balázsi Gyula cége, a Lounge Event Kft. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől néhány nappal a választások előtt, írta Pósfai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán. A belügyminisztérium a rendezvények átvilágítása során bukkant arra a szerződésre, amely szerint az ügynökség április 1-én rendelt egy koncertet a Hősök terére a Lancstól. A megrendelésben azonban nem szerepel sem konkrét fellépő, sem konkrét dátum. A munkacím Mándoki koncert volt, de a Mándoki név az anyagban konkrétan már nem szerepel. A szerződést felmondták. Megszünteti az Egyesült Államok a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić a szerbiai közszolgálati televízióban közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadiipar területén. Újabb drónt lőttek le Románia légterében. A pénteki eset után szombat reggel ismét pilóta nélküli eszköz sértette meg az ország légterét. A Védelmi Minisztérium szerint a drónt Dunaszentgyörgytől 10 kilométerre nyugatra lőtték le a Duna-delta térségében, az ukrán határ közelében, lakatlan területen, biztonságos körülmények között. Ugyanaz a román pilóta avatkozott be szombaton is, aki pénteken a Bodza megyei drónt lelőtte. A tárca azt írta, hogy a pilóta ugyanannak az F-16-os vadászgépnek a pilóta fülkéjében ült, és ugyanaz a kollégája segítette a műveletben.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, egyre nagyobb eséllyel és területen alakulhat ki záporzivatar. A szél megélénkül, hajnalra 9 és 17 fok közé hűl a levegő, délután 26-32 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Itt az a szegedi kortásból lett egy szexi brand. Én a színház felől jövök, tehát akkor színházat tanultam, és akkor a szegedi kortás belett az ilyen istenként lett.
2: Maradjon is így.
1: Abszolút.
3: Ezért kell tartani magunkat a trendekhez szerintem, hogy az is maradjon. Tehát az nem azt mondjuk, hogy de jó volt valaha, hanem mondjuk azt, hogy milyen jó, vagy milyen jó mi mindig, és ebben sok munkánk van egyébként erre figyelni.
1: Amikor külföldön adtok elő, akkor hogy fogadják a produkciókat, nyilván sikeres, stb. De mennyiben tud a magyar kortárs zenei széna hozzájárulni a világ tánctárához ilyen szempontból? Tehát mennyiben vagyunk különlegesek mi? Vagy mi az, amit mi tudunk hozni egyáltalán? Beszélhetünk-e ilyen nációhoz köthető specifikumokról?
3: Hogy ez nációhoz köthető-e, vagy személyhez, azt nem tudom.
1: Hiszen nálunk, személyhez, igen.
3: Hát mi hiszen nálunk is olyan színes a paletta, hogy nem mondhatnák azt, hogy mi most magyarosan alkotunk, hiszen egyikünk sem alkot hasonlóan a másikhoz.
1: Hát, miközben... több magyar alkotónál megfigyelték ezt és ezt a jelenséget.
3: Hát ez így nem elmondható
1: amikor,
3: szerintem.
1: Amikor a magyar jazz ugye elő szeretettel merít a fogból.
3: Igen, nálunk ez így nem adott. Abban azért bízom, és ez teljesen rendben van, hogy én itt az idősebb alkotókhoz tartozom, tényleg most már az országban, legalábbis abban a szempontból milyen régóta alkotok, hogy van figyelem rajtam, ebben hiszek. És abban is, hogy esetleg tudom valamilyen módon inspirálni a kollégákat, tehát hogy alkotók látják, amit csinálok, és hogy az abból merítkeznek, és ez nem baj, ez teljesen jó, hiszen hogyha valamit jónak látnak, akkor az muszáj inspirálódjak, ahogy mindenki inspirálódik, ahogy én is inspirálódom mindenből, amit látok, mindenből. Legyen az tánc, legyen az képzőművészet, vagy csak egy opera, amit rendezek, mindig hat a következőre. Külföldön azt látom én azért még mindig, hogy az a fajta bátorság, ahogy én történetet mesélek, az számukra egy kicsit idegen, amint a alkotók számára, és egy kicsit ijesztő is, és talán nincsenek is ennyire edukálva ebben. A legtöbb alkotó nem színházi területről jön, nem opera rendező és musical rendező, vagy meg mi mindent rendeztem, hanem koreográfus, mozdulatban gondolkodik. Én nem feltétlenül gondolkodom csak mozdulatban, sőt, én nagyon foglalkozom inkább a dramaturgiával, a dinamikákkal, a karakterívekkel, tehát egy nagyon színházi gondolkodás az, ami az enyém. Ez az ereje szerintem a Lírnek, ez az ereje a Kármira Buránának, és ez az ereje még inkább a Fekete Hattyúnak is, mondjuk a legutolsó műveket mondom. Mert ezek nagyon működnek. Gyönyörű a történet, átélhető, erősíti a zene, amúgy is meglevő erejét, mondjuk a Csajkovszki esetében. Úgyhogy ezzel ők nem nagyon élnek. Vannak kint alkotók, akik nagy volumenben sztori baletteket hoznak létre, és nagy sikerük is van vele. Azt nem mérik fel, úgy látom én, hogy a közönség egy nagy része, és most nem tudjuk ki a közönség, mert sokfajta, ugye? De van egy nagy szegmense a közönségnek, akik szeretik a sztori baletteket, akik vágynak arra, hogy be tudjanak kapcsolódni egy műbe, hogy értsék, hogy ne kelljen úgy gondolniuk, hogy ők most valamiről lemaradtak. Szeretik, hálásak érte, és ez nem popularizmus szerintem. Ez egy gondolkodás arról, hogy hogyan kell színházat csinálnunk táncnyelven. Ez biztos, hogy a mi erőnk és különlegességünk külföldön is. Tehát azt látom, hogy olyan országokban, ahol egyébként nincs divatja a történetmesülés baletteknek, nagyon nagy lelkesedéssel fogadja a közönség mégis.
1: Most eszembe jutott két, az nem jó szó, hogy véglet ilyen szempontból, de mondjuk az egyik az a történetmesélős, amit te csinálsz, vagy te csináltok, vagy a Frenák féle, ez a teljes absztrakció. ő a másik véglet. Adott esetben, hogy ez a fajta megközelítésről beszéltél a mondjuk európai színházak kapcsán, vagy társulatok kapcsán?
3: Hát igen, de Palinak nagyon egyedi a látásmódja.
1: Ő tök abstrakt, tehát ő nem sztoriban gondolkodik at all.
3: Igen, nem, az biztos, hogy nem. Miközben voltak azért történet jellegű darabjai, de nem abban gondolkodik, és ugyanakkor maga az eszköztára is annyira különleges és felismerhetően egyedi, hogy az meg nem lehet másról összehasonlítani. Tehát az megint az ő személyiségéhez és gondolkodásához köthető formanyelv, és az csodálatos. De azt mondom, az egyfajta. Az nem, annak nincsenek nyomai igazából Európában máshol, tehát az annyira egyedi. Ez az ő különlegessége szerintem, és ez az egészen unikális benne. Én azt remélem, hogy a mi esetünkben sem nagyon találunk olyat, aki mondjuk egy Lear-t veszünk, hogy ezt a fajta fogalmazásmódot ezt így tudja alkalmazni, hogy mi, hogy végig tud vinni karaktereket, miközben maga az adott jelenet, az nem narratív. Sohasem alkalmazok narratív gesztusokat és szituációkat. Úgy írom meg a darabot, úgy találom ki a helyzeteket, hogy maga a helyzet, maga az állapot, amit eltáncol, az karakterizálja és a mozgása a térben, és a másik személlyel, az karakterizálja az ő, és meséli az ő állapotát, és az ő gondolatait a helyzetről. Uh-huh. De nem úgy, mint a klasszikus balett esetében, ahol egymásra mutogatunk, és narratív módon jelezzük le a szituációt, és utána pedig csináljuk egy ehhez nem kapcsolódó variációt, hiszen annak nincsen variációnak igazából semmi köze az adott lelki állapothoz. Nálunk ez sokkal inkább összefügg a lelki állapottal, az, hogy mit táncol az illető. Nagyon érdekes, mert ugye az elmúlt időszakban már nagyon sokat dolgozom úgy a táncosokkal, hogy ők a nagyon aktív alkotói a saját lépéseiknek, amiért egyrészt nagyon hálásak, és én is az vagyok, hiszen ők nagyon, ha megértik, hogy mit akarok mondani a adott karakterrel és adott pillanattal és a viszonyrendszerrel, akkor abban tudnak gondolkodni, tehát sokkal jobban be vannak vonva magában a kreálási folyamatba. Nagyon izgalmas dolgokat. Ugyanakkor olyan táncosokat kell találnom nyilván, akik jól tudnak improvizálni, mozgásanyaguk nagyon igényes, és ebben van nekik felelősségük. Tehát ez egy új alkotási metódus a részemről.
1: Uh-huh. Mennyire foglalkoztattél az utódlás gondolata, hogy hagyod valakire a társulatot művészi szempontból? Persze még nyilván nem aktuális a kérdés, de az ott esetben milyennek gondolkodtad el az ember? Milyenkor már nem?
3: Vagy ez... egyrészt nem aktuális a kérdés, és egyáltalán nem tudom, hogy van-e ennek később, mikor lesz ennek relevanciája. Reméljük minél később, mert még amíg azt érzem, és már remélem, majd szólnak, hogy mikor nem vagyok már egyáltalán képben, mármint abban, mi folyik a világban, vagy mikor. Hát azt mondjuk azt érezni fogom, mert amikor nem lehet semmit eladni, tehát például nem lesz néző, akkor azért azt érezi az ember majd, nem? Mert szerintem azért ez egyfajta...
1: Ez a veszély nem fegyeget azért.
3: Nem tudom, hát ez ki tudja. De egyébként pedig most bármikor oda tudnám adni, például a Czár Gergelynek. Egyik táncosom és próbavezetőm és alkotótársam. Tehát vele például együtt alkotunk most már jó ideje, és ő mindig megérti azt, hogy én hogyan akarok gondolkodni, a dramaturgiáról ebben segít, és egy nagyon karizmatikus alkat. Úgyhogy bármikor tudnám.
1: Oké, okay. Csak felvetődött bennem a kérdés a frissítéssel kapcsán. Most mi a következő új produkciónak a terve?
3: Hát most én több produkciót készítek elő általában egyszerre.
1: Most a kortárs balettről beszélek.
3: Ja, a kortárs balett. Jelenetek a házasságról, ez lesz a címe. Hát, hogy egy kicsit...
1: Van köze a Bergmanni.
3: Amennyiben a cím hasonlít, és amennyiben jelenetek lesznek.
1: Aha.
3: Nem egy házasságról, ezért aztán a házasságról.
1: A házasságról.
3: Nem egy házasságból.
1: De te is tudsz mesélni, tapasztalatból.
3: Én minden... is tudok mesélni, és azt látom, hogy a világ egyik legfontosabb alapkérdése lesz az, hogy a családban mi van. Hiszen a társadalom legkisebb és legfontosabb egysége a család, és a házasság ezen, annak intézménye, és ez az intézmény, ez láthatóan az elmúlt 40 évben ez megborulni látszik. Miközben nagyon fontos, mondom, egy alappillér, nem csak a párkapcsolati szempontból a leglényegesebb, de akár az utódlás szempontjából is nyilván egyik leglényegesebb, és azt látható, hogy ez nem működik. Vagy hát rendszerszerűen értem. Tehát, hogy mondjuk, ha nem tudom, 100 vállásból 70, vagy a 100 házasságból 70 vállással végződik. Egyrészt a párkeresésben óriási problémák
1: vannak. Az ego, ugye? Az ego.
3: Nem, ez, az egók, ennek, és nem, hát az egók,
1: ego is.
3: A nők szerepe a társadalomban, igen, a nők emancipálódása, a családok önfenntartása és pénzkeresete.
1: Igen, az egók többet akarnak, igen.
3: Elképesztő dolgok történtek az elmúlt 80-100 év, vagy inkább, hát nem akarom lelassítani, nem akarom csak az utolsó időszakot kiemelni, de nagyon hosszú folyamat, és kb. Meg nagyon felgyorsult folyamat, de láthatóan ez egy probléma kör, és az is biztos, hogy mindenkit érint. Tehát egy olyan téma, ami ha voltál már házas, akkor azért, ha nem, ha éppen vagy azért, ha nem vagy azért, tehát a humor és a dráma terepe. Tehát, hogyha az ember igazi érzelmi hullámvasutat akar csinálni a
1: akkor nézőnek, meg.
3: Akkor ez egy jó meg. Téma.
1: Ha, házasodjak meg, és akkor ez humor, meg minden, meg annak az ellenkezője.
3: Hát de annyi történetet tudnak mesélni, ami vicces a házasságról, annyi tipikus szituáció, amit felismerünk, és annyi érdekes sors. Egy picit azért inkább olyan lesz, mint a Love Actually, tehát egy kicsit igazából szerelem, tehát hogy sok történetet akarok felvázolni, és ezek a történetek valahol találkoznak, de különböző utakat járunk majd be a karakterekkel, és tervem szerint amellett, hogy van ennek ez a reál síkja, mondjuk úgy, a történetmesélő síkja, mindig van, majd mellette, mindig lesz mellette, azt remélem, valamilyen elvont sík, ami tud majd mutatni nekünk valamit a mögöttes gondolatokról, akár a tudat alattiról, azokról a belső érzetekről, konfliktusokról, amik nem kimondottam vannak jelen a kapcsolatban. Tehát valamilyen módon a tánc sajátja is akarom megjelenjen benne, ami pedig mindig az elvont, nem megfogalmazható szférája a mi létünknek.
1: Te egyébként sajnálattal veszed tudomásul, hogy ez a család, mint társadalmi forma így kezd széthullani, vagy jelentősége kezd egy kicsit.
3: Én nagyon, igen. Nekem nagyon fontos a család, én nagyon kerek családban nőttem fel, és még mindig így van szüleim esetében, és én magam is abban élek, tehát egy nagyon, mondjuk én jól kivártam, azért 44 évesen nősültem, tehát nem siettem el, de hogy ez egy nagyon fontos alappillérnek tartom. De én most nem a saját házasságomban fogok kiindulni nyilván, hanem látom a világban ennek a viszonyait. Úgyhogy olyan témát kerestem egyrészt, ami érdekes nekem, és ami pedig azt remélem, hogy mindenki számára érdekes tud lenni, aki majd kíváncsi rá.
1: Említetted a tévéműsort, amiről beszéltünk az elején, ez a Dancing in the Stars, ez a TV2-es.
3: Persze, igen.
1: Élvezed ezt a munkát? Hogy csöbbentél bele a dologba?
3: Hát én
1: ez egy más világ, mint ahol korábban dolgoztál.
3: Nézd, más világ. Én 2006-ban már ugye zsűriztem a Megatánc című műsorban is, tehát nagyon régen. Nyilván mindig van szükség azért ilyenkor egy szakmai potentátra, aki a szakmai részét hitelesíti a műsornak, aki nem mellesleg, mondjuk tud mondjuk kerekmondatokban fogalmazni, az se baj. És
1: ez egy kritika is. A többiek felé, nem? Tehát, hogy azért ritka az, hogy valaki...
3: Ők keresnek ilyet, mondom.
1: Aha.
3: Hát, ahogy szoktam mondani, egyik kollégánk,
1: mi
3: altesti képzést kaptunk, ugye, és de ez a vicc része. Nem, hát de ez nem egy könnyű munka, tehát azért azt nyilvánvaló, hogy az embernek egy élő műsorban megszólalni az érvényesen, az egy feladat, az egy képesség, az egy nem tudom mi, tehát egy nyilván ez is benne van. Tehát, hogy volt ilyen előélete, az a lényeg a dolognak, hogy én már ott a TV2-n ebben voltam, ebben egy másik műsorban. Egyébként én dolgoztam kereskedelmében háttérmunkában többször is, tehát nekem volt ebben az belátásom. Úgyhogy nem, ez nem idegen tőlem, sőt, én ezt kivezetten élvezem, nagyon jó a társaság, egy olyan profi műsor, egy nagyon szép műsor, nem trash műsor, nagyon szépen emelik ki a szereplőket, nem rosszat akar kihozni belőlük, hanem jót akar kihozni belőlük. Tehát, hogy minden olyan pozitívum megvan, ami miatt nem kell megijednem tőle.
1: És látsz például olyanokat, hogy a résztvevőket segíti a jelen fejlődésükben a tánc maga? Tehát más emberek lesznek akkor, amikor kijönnek a showból?
3: Sokan fogalmaznak így. Igen, nagyon sokan fogalmaztak így, akik azt mondták, hogy nagyon sokat adott nekik, nagyon sok minden felszabadult bennük a tánc által, sokat megtudtak a testükről is, tehát hogy nagyon sok mindenben tudja őket fejleszteni, úgyhogy meg bátorságot ad nekik az előadásban, hiszen egy olyan dologban kell megnyilvánulniuk, amihez alapvetően nem értenek. Uh-huh. Tehát mondjuk, hogyha egy olimpikon úszónak táncolni kell az első körben, nyilván egy óriási zavar. Hát micsoda... a kitettség az, hogy az ember az, aki nagyon sikeres valamiben, és könnyedén ugrik be mondjuk a medencében százezrek vagy milliók előtt, ezt csak nézik őt mondjuk több százezren egy este, hogy na tessék, táncolj. Hát ez egy óriási kitettség, tehát egy komoly belső konfliktus, de megerősödik adásonként szerintem, és azt tudja mondani, hogy lám-lám, szeretnek érte, díjaznak érte, tehát hogy van benne pozitív élményük, akkor ez mindenképpen fejleszti őket.
1: Jurnics Tamás, köszönöm szépen, itt voltál, és mindenféléről beszélgettünk.
3: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Ez komoly volt! Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, itt a Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetéseiből válogatunk, rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
1: Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Hát, ha nem tudnám, hogy súlyos a helyzet, nehéz a helyzet, akkor azzal kezdtem volna ezt a beszélgetést, de hát kezdjük talán mégis ezzel, hogy így a grill szezon kellős közepén, a nyár kellős közepén a sertéságazati helyzettel kell foglalkoznunk. Az Agrár Marketing Centrum ügyvezetője, Gici Gergely a telefon a másik végén. Azt olvastam, és azt tudom is, hogy vannak biztató mutatók, és vannak negatív tényezők is, már ami a sertéságazat helyzetét mutatja, vagy vázolja fel. De egészen pontosan miért van nehéz helyzetben, rossz helyzetben, válsághelyzetben jelenleg a magyar sertéságazat?
2: Hát azt mondhatnám, hogy összetett és nehéz. A sertéstartók szempontjából mindenképpen nehéz. A felvásárlási árak, átadási árak, élő sertés felvásárlási árak továbbra is jóval az önköltségi szint alatt vannak. Ez azt jelenti, hogy ma Magyarországon minden tenyésztő gyakorlatilag veszteséggel értékesíti a sertést. És hát itt ugye a gyökérokok azok szerteágazóak, hiszen van egy külpiaci probléma, és ugye az Európai Unió és Kína közötti kereskedelmi konfliktusra gondolok.
1: Elektromos autók kontra mangalica.
2: Elektromos autók kontra sertés, igen, többek között. Itt van az afrikai sertéspestis vírusa, ami ugye néhány héttel ezelőtt megjelent első ízben az a sertésállományban is Magyarországon, de szerencsére egy hatékony hatósági intézkedéssel ezt sikerült lokalizálni, és azóta új kitörés nincsen, és valószínűleg nem is lesz, tehát ez egy egyedi eset, de attól függetlenül a harmadik országok felé történő exportot ez tovább nehezíti. És hát van egy európai túltermelési válság, mindenképpen egy 5-10%-kal többet termel a kontinens, mint amennyit képes piacra tenni, tehát ez már középtávon is az európai összsertés létszám, sőt a koca létszám csökkenésével fog járni. Hát itt az a kérdés ilyen pillanatban, hogy melyik ország termelői vagy tenyésztői bírják tovább, és hogy ki az, akinek ezt a csökkenést majd el kell szenvedni, és ki az, aki ebből ki tud maradni. Tehát a jelenlegi helyzet az egy túlélési verseny a tenyésztők szempontjából.
1: Hát nem tudom, meddig lehet túlélni, azt láttam a számokat, hogy a korábbi 750 forint per kiló helyett most 400 alá zuhant a felvásárlási ár. Hát így kell kitartani, úgy nagyjából ez a helyzet.
2: Hát 400 körül, és az önköltség pedig olyan 600-650 forint körül, attól függ, hogy ki milyen hatékonyan működik. Tehát egy masszív veszteséget jelent a termelőknek, úgyhogy ezért is gondolja úgy az Agrár és Élelmiszergazdasági Minisztérium, és itt nálunk az AMC-ben is így gondolkodunk, hogy szükség van arra, hogy ezt az ágazatot picit megtámogassuk a marketing és kommunikáció eszközeivel, és ezért is indult egy olyan kampány a fogyasztás, belföldi fogyasztás ösztönzésére, aminek az a célja, hogy itt a nyári szezonban egy picit minden honfitársunkat a szolidaritás felé ösztönözzük, és rávegyük arra, hogy tegyen fel a grillre, vagy tegyen a bográcsba minél több alkalommal magyar sertéshúst, és ezzel nem csak a magyar sertéstenyésztőket tudja megtámogatni, illetve az egész ágazatot, hanem a saját jól létét, szervezetét is, hiszen mindenki által ismert, hogy a sertéshúsban milyen kiváló alkotóelemek találhatók, amelyek táplálják a szervezetet.
1: Készültem a beszélgetést, és nézegettem a nagy áruházaknak a kínálatát, és hát nyilván most van ennek a szezonja. Legalább jó, hogy erről most beszélgetünk, nem tél közepén. Hogy árakban is azért ezt lekövetik a kereskedők, tehát szinte mindenhol azt láttam, hogy ez most akciós lehetőség, tehát a grill húsok, hazai sertés.
2: Igen, alapvetően igen, a grill szezon most láttam. Ennek egy jó pályát teremt, kedvező áron elérhetőek a sertéshús készítmények, jó idő is van hozzá, úgyhogy minden adott, hogy egy sikeres bélszezon zárjunk.
1: A külső válság tényezőkről beszélt már az imént. A pozitív eredményeket azért nem részleteztük, és én itt láttam megint csak csak az adatokat és a számokat. Itt azért nagyon sok minden történt az elmúlt években az ágazatban, hogy ne legyen túltermelés, hogy optimálisnak tűnjön az állomány. Azért itt nagyon sok minden változó volt az elmúlt időszakban.
2: Hát igen, hát ugye az export és az import is elég erős mértékben jelen van Magyarországon, azért ebbe különböző piaci beavatkozások meg tényezők is közrejátszanak, hogy éppen mi az, ami fogyasztott és combol, például a behozatal az több száz százalékkal emelkedett, ugye itt az árestopnak köszönhetően, igen, vannak különböző olyan mozgások, ami a szokásostól eltérő, találunk ebbe pozitív, negatív tendenciát is, de a lényeg az mégiscsak az, hogy Európa túltermel, és azon kell dolgoznunk, hogy a magyar termelők helyzetében a lehető legkevesebb kárt szenvedjék el.
1: Mi ad okot, vagy mi adhat okot a bizakodásra? Azt láttam, hogy a közös agrárpolitika 29-ig mintegy 2900 milliárd forintot bocsát rendelkezésre vidékfejlesztési célokra, tehát nyilván itt a sertéstartók abban bízhatnak, hogy ebből az összegből egy rész, jó rész nekik is juthat. És milyen célokra juthat?
2: Hát igen, többek között ezért is fájó a helyzet, mert az egy jelentős forrás áll rendelkezésre fejlesztésekre, és ezek a fejlesztések a magyar vidéken már zajlanak is. Ezek hatékonyságnövelő energetikai beruházások, állatjólétet támogató, kapacitásbővítő beruházások, és hát a jelenlegi helyzet az azt is jelentheti, hogy ezeknek a beruházásoknak a megvalósulása veszélybe kerülhet, hiszen az önrész finanszírozás kerülhet a veszélybe pont azáltal, hogy a sertéstartók, illetve ezeknek a vállalkozásoknak a likviditása ugye csökken és romlik, és ezeknek a említett beruházásoknak az önerejét ez azért veszélyezteti. Úgyhogy, de attól függetlenül, hogyha sikerül ezt a nagyjából 3 milliós sertés létszámot megtartani az országban, sikerül azokat a beruházásokat eszközölni a közepesebb, illetve nagyobb feldolgozóknál, illetve sertéstartóknál, amik folyamatban vannak, azt gondolom, hogy néhány év múlva azért egy jóval hatékonyabban termelő és piacképesebb ágazattal lesz majd dolgunk.
1: Akkor, hogyha a belföldi piac így marad, ugye? Tehát a belföldi piac felszívja ezt az állományt, ez kulcskérdés.
2: Igen, abszolút, mert a belföldi piac az mindig is az a sertéstartóknak a legfontosabb bázisa volt, és az is marad. Ha megnézzük az önellátási szintet a sertéságazatban, akkor az közel 100%, tehát elmondhatjuk, hogy amit megtermelünk, azt is fogyasztjuk, illetve hogy amire fogyasztó igény van, azt képesek is vagyunk megtermelni, de mindemellett jelentős import és export is jelen van a termékpályán, de ez egy ilyen nyitott gazdaság, mert az Európai Unióban ez természetes, de az önellátásunk gyakorlatilag biztosított, és ehhez viszont szükségünk van erre a 2,8-2,9 millió sertésre, ami Magyarországon jelenleg is megtalálható.
1: Igen, meg szükség van a tudatos fogyasztókra, ugye, akik nem csak a pénztárcájukat nézik, meg az ártáblát nézik, hanem azt is, hogy kisebb környezeti terhelés, nyomon követhető, biztonságos hazai termelők élet lehetőségét biztosítom azzal, hogy ha hazait választok.
2: Így van, a fogyasztók tudatosságának a növelése az régóta az Agrár Marketing Centrum tevékenységének, kommunikációs tevékenységének a fókuszában áll. Ezt sok oldalról megközelíthetjük, jelen pillanatban a hazai élelmiszer, illetve a hazai sertéshús vásárlása az, ami a legfontosabb ismérve a tudatos fogyasztáson.
1: Hát arról nem beszélve, hogyha a hazai termelés bajba kerül, akkor előbb-utóbb a termelés visszaesik, és akkor előbb-utóbb jön az import, és az árak egészen biztosan emelkednek.
2: Hát igen, ezért mondom, hogy ez egy túlélési verseny, tehát aki most meg tudja tartani a termelését, nem véletlen, hogy mindenki a végsőkig próbál kitartani és húzni ezt a helyzetet, mert utána az egy tovább gyűrűző hatással is számolhat, aki kénytelen bezárni és kénytelen kocsalétszámot csökkenteni, nem biztos, hogy rövid középtávon azt vissza lehet építeni.
1: Sertéságazati helyzet 2026 derekán, fogyasztás ösztönző grill kampány, ugye? Agrármarketing Centrum és a minisztérium közösen szervezi.
2: Igen.
1: Nagyon szépen köszönöm Gici Gergelynek, köszönöm szépen, szép napot!
2: Én eljöttem.
0: Monitor délután.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, Markovics Béla, a MAPEI Kft. Ügyvezetője a telefonnal másik végén. Jó napot kívánok, tiszteletem!
3: Jó napot, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát túl vagyunk a VB-n, de most nem futballról fogunk beszélgetni, de láttam egy hasonlatot, amit mondtál, arról, hogy most már 11 játékossal játszik az építőipar, ugye? Hogy van ez?
3: Igen, igen. 11-et szeretnénk játszani, inkább azt úgy mondom, ugyanis nagyon hiányoznak az építőiparból azok a nagyobb beruházások, amik korábban voltak. Ezek most hiányoznak, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb azért lesznek is. Ezért is írtuk azt, hogy 11 játékossal szeretnénk játszani, előtte 10 játékossal játszottunk, most reméljük, hogy jön a 11. is.
1: Milyen állapotban van az építőipar? Azt hiszem, 2 vagy 3 hónapja beszélgettünk, akkor már lehetett nagyjából tudni a MAPEI első féléves eredményét, ami jó, és akkor már beszélgettünk arról, hogy az építőipar ebből a csipke rózsika, majdnem csipkebokrot mondtam, csipke rózsika álmából ugye ébredezni kezdhet, hogyha jó lesz a lapjárás, és minden úgy lesz, ahogy azt gondoljátok, vagy gondolják sokan.
3: Ugye nekünk a fél évünk nagyon jól sikerült, ez ugye adatokból is látszik, és sajnos azt kell mondjam, hogy a csipke rózsika ma még nem múlt el, illetve nagyon lassan ébredezik, ugyanis ez elmúlt néhány hónapban azt látjuk, hogy az építőipar egy bizonyos szegmense, tehát nem a teljes építőipar, egy bizonyos szegmense az egy kicsit lelassult. Talán olvasták a hallgatók is, vagy látták, a hallgatók is hallották, hogy az ingatlanok értékesítése, a lakások értékesítése az visszaesett, az újak és a használt lakás is, és ez okoz némi gondot egy a ingatlan beruházóknál, akik most építik a lakásokat náluk, illetve hát azok a nagyobb munkák, azok még nem akartak elindulni, ez is jelzik. A mi szegmens viszont látjuk, hogy megy, működik, abból látjuk, hogy a kisebb és a jó vállalkozóknak és a jó szakembereknek van munkájuk, az a lakossági felújítások, a családi házépítések is egész jól mennek, illetve hát a egyes céges beruházások is elindultak és mennek, de ez az építőpart sajnos nem tudja annyira megtámogatni, amennyire szükség lenne rá.
1: Idézitek a KS adatokat is, a május adatok alapján még nem látszik fordulat az építőiparban. A termelés volumene éves összevetésben 10,7 az előző hónaphoz képest pedig 6,5%-kal csökkent. A MAPEI szakértői szerint viszont ennél azért jobb a helyzet, ugye?
3: Ezért is mondtam, igen, abban néhány szegmentben jobb a helyzet. Igen. Azzal, hogy volt egy váltás ezzel, most lelassultak az építési engedélyek kiadása, lelassultak az építkezések folytatása, ugye a finanszírozás. Elég sok olyan dolog történt, ami nem viszi elő az építőipart. Nagy szükség lenne arra, hogy a kormány mindenképpen beavatkozzon és valamiféle olyan rendelkezéseket hozzon, amelyek az építőiparnak biztosítják legalább azt a munkamennyiséget, amely ahhoz szükséges, hogy túl tudjon élni viszonylag, ha nem is magas szinten, de valamilyen szinten. Még egyszer mondom, hogy a kisebb munkák is a szakemberek, a jó szakemberek, a kisebbek, ők viszont dolgoznak, ők termelnek. Annyi van, hogy bármelyik vállalkozónak is, én azt tudom mondani, nagyon sokat kell kommunikálnia ahhoz, hogy megtalálják őt azok az emberek, azok a cégek, mert vannak céges beruházások, akik beruházni akarnak, fejleszteni akarnak, muszáj most kommunikálni, most nem lehet ezzel most leállni.
1: Milyen állami beavatkozásra gondoltál?
3: Nagyon egyszerű, én azt gondolom, hogy ugyan átfelhajtó hatása volt az Otthonstart programnak, viszont valamiféle olyan támogatott hitelprogramot mindenképpen kellene, hogy az kormány kidolgozzon, amely támogatás hatására a lakásokat meg tudják venni az emberek. Ez az egyik. A másik mindenféleképpen ugye nagyon nagy szükség van az energetikai felújításokra, akár cégeknél, akár magánlakásoknál, házaknál, és ennek is valamilyen úton egy támogatási rendszerét ki kell dolgozni. Ugye volt az EKR rendszer, azt is át kéne dolgozni szerintem, de valamiféle támogatási rendszert azt ki kell találni, ami nagyon jól működött ugye 4 évvel ezelőtt, az a 3+3-as felújítási támogatás, az nagyon jól működött, és hát ugye most ha jönnek az EU-s pénzek, bízunk benne, hogy az EU-s pénzek egy részét azt építőipari beruházásokra szánta a kormány, és úgyis adta le az EU felé a jelzést, hogy ezekre a projektekre akarja szállni. Még egy dolog, nem is támogatásra gondolok, hanem van az emberekben egyfajta bizonytalanság a jövőt, illetve nem valami miatt visszajött, és ezt a bizonytalanságot kellene olyan nyilatkozatok, vagy olyan irányjal eloszlatni, hogy nyugodtan beruházhatnak a lakosok, nyugodtan újíthatnak fel, mert a jövőjük itt biztosítva van.
1: Hát az uniós pénzekért azért sokan sorbálnak, na csak hogy azért, hogy hát a vasúttól kezdve sorolhatnám nagyon sok szektor. De világos, egyrészt az uniós források hozhatják el a fordulatot, mondjátok, másfelől meg azt is olvasom, minden nyilatkozatban benne van, meg hát ezt józan paraszt észre is lehet tudni, hogy ez a mostani geopolitikai helyzet, ez komoly kockázatokat rejt magában. Tehát itt ez a húzd meg, erezd meg, tehát érthető, hogyha egyébként a magyar vállalkozás vállalkozó vagy a magyar magánember, az óvatos. Ez látszik egyébként bármin, a szállodai költéssel, nagyon sok mindennel, nagyon sokféle szektorból lehet azt hallani, hogy egy ilyen óvatos visszafogottság jellemzi a saját büdzsénket is, már az állampolgári büdzséket is.
3: Igen, teljesen így van, és pont ezért kell, tehát mivel a geopolitika helyzet ennyire, hát, ahogy mondjam, finoman szólva is kockázatos, illetve nem előre látható, inkább úgy mondom, hiszen látjuk, hogy egyszer ez, egyszer az van, tehát össze-vissza nyilatkozottak a politikusok, és bármiféle felelőtte nyilatkozat azonnal ront a helyzetem, vagy javít, attól függ a felelős nyilatkozat. Egy biztos, hogy muszáj valamit csinálni itt a mostani kormánynak, és ők akarnak is ebben, ezt is tudom, hiszen ők, ahogy átvették a hatalmat, azt nyilatkozták, hogy ők mindenképpen a gazdaság fejlesztésen dolgoznak. És mi is azt csináljuk egyébként, mi pedig azt csináljuk, hogy segítünk a kereskedőinek és a kivitelezőinek abban, hogy ők jobban is képzésekkel, fejlesztésekkel, nem csak szakmai képzésekkel, hanem ugye a szakember közösségen belül, az építőipari szakember közösségen belül olyan képzésekkel, amelyekkel a cégüket hatékonyabban tudják vezetni. Mert ma ilyen helyzetben, ugye, ahogy a lakosság, vagy mondtad, a lakosság is igyekszik egy kicsit úgy hatékonyabban gazdálkodni a vagyonával, a pénzekkel. Ugye cégnek is az a dolga, akár magánvállalkozó, akár KFT, akár bármiféle cég, hogy hatékonyabban kell termelni, és a hatékonyságot kell jelenleg megemelnie. Nem tudja másképp, csak úgy, hogyha képzi a munkatársait, odafigyel arra, hogy minden szabályt betartsanak lehetőleg, és hogy jól termeljenek. Ezekkel tudják hatékonyságot növelni, és ezzel tudnak költséget csökkenteni, és így kevesebb bevételből is úgymond jól meg tudnak élni. Ez talán az egyetlen olyan dolog, amit most tudunk tenni, meg menni a munkák után. Én azt gondolom egyébként, hogy az idei év az valószínű szeptember-október lesz egy kis változás, hiszen akkor ugye talán a kormány elkezd most már szabályozásokkal úgymond ösztönözni piacokat, nem csak építőipart, a teljes gazdaságot, és nagyon bízom benne, hogy 2027-től pedig lényegesen jobb lesz a helyzet minden területen.
1: Két dolog még, ami eszembe jut, ugye egyrészt szépen elindultak megint fölfelé az üzemanyagárak, de ki tudja, hol áll meg, mi lesz ott a szorosban, és ez mikor és hogyan ér el hozzánk. Tehát, hogy alapanyagárak azok változhatnak ennek megfelelően, ezt a trendet követik. A másik pedig az, hogy van-e alapanyag, megfelelő mennyiségű alapanyag ebben a szűkített keresletben, ahogy fogalmaztál.
3: Igen, mert ugye két kérdés, az egyik az, hogy változhatnak-e az árak, illetve van-e építési termék. A másikra válaszolnék, nem látok semmilyen területen hiányt most, és nem is képzelem el, nem is gondolom, hogy lesz hiány. A gyárak termelnek, kapacitásuk megvan, az építőipari vállalkozások, kivitelezőknek kapacitása megvan, tehát ahhoz, hogy építkezések vagy építések, épületek megvalósuljanak, annak semmi akadály nincsen. Az árak az egy másik kérdés. Azok a termékek, amelyek nagyon közvetlenül kötődnek az olajhoz, tehát értem ez alatt a polisztirol szigeteléseket, a bitumenes vízszigetőlemezeket, a bitumenes kent termékeket, azok a termékeknek az árára nagyon erős hatása van az olaj mozgása. Én most nem látok még emelkedést, de azt láttam, hogy például a polisztirolnál, amikor lement az olajára, valamelyest mérséklődött a polisztirol hőszigetelőlapok ára, valószínűleg ott követni fogja ennek a változásnak, olajárváltozásnak a irányát az alapanyag is, de a többsége az alapanyagoknak talán nem fog változni, ha csak nem lesz olyan drasztikus olyan történés, amit okozott még a orosz-ukrán háború, ugye a gáz áremelkedés, mert ugye ezek befolyások, az energia befolyásolja nagyon a gyártóknak a költségeit. De én nem gondolom, hogy 2020-ban valamilyen nagy komoly áremelést tesz, 1-2% talán. Azok a termékek kivételek, amely termékek nagy előállításra kötődik az olajhoz.
1: Oké, tehát akkor legyen pozitív a beszélgetés vége, hogy az uniós források, ők a 11. játékos, ezen a VP selejtezőn vagy döntőn, ez az a tényező, a 26 év második felében megfordíthatja az építőipar trendjét, ugye? Ha jól értem.
3: Igen, én úgy gondolom, hogy ha még 26 második felében nem is fordít, de legalább lesz egy, tehát ennek lehet egy nagyon pozitív hatása az emberek fejében. Tehát az, hogy beérkezik pénz, vagy legalábbis a nagyon nagy ígéret ugye meg lesz, mert most még az megvan, de ugye még nem látjuk a pénzt. Beérkeznek a pénzek, vagy elindulnak a pénzek, az embereknek a bizonytalansága, a cégek bizonytalansága, a fejlesztők, a beruházók bizonytalansága megváltozik, és ami nagyon fontos, hogy olyan irányt kell, hogy vegyen az egész társadalom, hogy a különböző jól átgondolt beruházásokat ne támadja, hanem támogassa, ez is nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy a következő időszak, ha nem is lesz még kirobbanó, de legalább meg fog állni ez a enyhe csökkenés, és 27-ben pedig, 27 évelejétől kezdve, és tényleg a másik fél évtől kezdve pedig már nagyon komoly, érezhető pozitív változás lesz az iparban is, és a gazdaságban is.
1: Legyen így, Markovics Béla, a MAPEI Kft. Ügyvezetője volt a beszélgetőtársam. Köszönöm szépen, szép napot neked.
3: Köszönöm szépen én is.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Több benzinkúton már korlátozzák a vásárolható dízel mennyiséget, tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Több benzinkúton már korlátozzák a vásárolható dízel mennyiséget, és van, ahol le is állt a gázolaj eladás, írja a Portfólió. A holtankoljak.hu szerint bár a hétvégén nem lesz újabb nagy kereskedelmi árváltozás, a tarifák nagyjából két naponta 8-9 forinttal drágulnak, de ez a hét közepén még nem jelent meg a kutakáraiban. A Portfólió arról számol be, hogy egyes töltőállomások már nem tudják finanszírozni a nagy és a kis kereskedelmi árak közötti különbséget. Hétfőn egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. Az FBS saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Az ársapkára utalva azt írták, szerintük az árak

0: Szigethalomra, halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Solymárról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Elfogadhatatlan a pécsi sürgősségi klinikán történt betegbántalmazás, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint sem az ittasság, sem a zavart vagy agresszív viselkedés, sem az egészségügyi dolgozókra nehezedő rendkívüli terhelés nem ad felmentést egy kiszolgáltatott ember megalázására vagy bántalmazására. A héten derült ki, hogy mentőápolóként, illetve diplomás ápolóként dolgozó egészségügyi dolgozók ellen vádat emelt a Baranyavár megyei főügyészség. A vád szerint az ápolók többször ájulásig vertek egy detoxikálóba szállított, távozni akaró férfit. A négy pécsi ápoló ellen felfüggesztett szabadságvesztést kértek, és a foglalkozásuktól is eltiltanák őket. Péntek este megtartották a Fehérház tudósítói vacsoráját, amelyet áprilisban el kellett halasztani, mert egy merénylő lövöldözni kezdett. A mostani vacsorát végül nem az áprilisi helyszínen, a Washington Hiltonban rendezték meg, hanem egy kisebb helyszínen, a Waldorf Astoriában. Az amerikai elnök egy órás beszédet mondott. Donald Trump szerint Irán ellen indított háborúja rendkívül jól halad, azt kérte az újságíróktól, hogy ne higgyenek az álhíreknek. Kijelentette, hogy negyedszer is elindul, és győzni fog az elnök választáson. Ezzel egyszerre utalt arra a valótlan állítására, hogy megnyerte a 2020-as választást, valamint arra a többször hangoztatott felvetésére, hogy az alkotmányban rögzített kétciklusos korlát ellenére harmadik elnöki ciklusra is pályázhat.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap már sokfelé megnövekszik a felhőzet, és délnyugat-nyugat felől egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. Erős lesz a szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fok valószínű, de a csapadék érkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Jó rádiózást, Kránitz Lívia ül itt a stúdióban, aki csoportvezető, vezető, szakértő, Agrár Közgazdasági Intézet Nonprofit Kft. És KAP szakértő is. Na, akkor ezeket rögtön magyarázza meg, legyen szíves, kedi csókom, örülök, hogy eljött hozzánk.
3: Igen, igen, üdvözlök mindenkit. Kránitz Lívia vagyok, az Agrár Közgazdasági Intézetnél dolgozok, tehát az az anya intézmény, ahol...
2: Ez a bázis.
3: Igen, az a bázis, ahol én most jelenleg vezető szakértő, csoportvezető vagyok. Az Agrár Közgazdasági Intézetről azt kell tudni, hogy a minisztérium az Agrárminisztérium háttérintézménye. Alapvetően közgazdászok dolgozunk ott, akik a minisztérium megrendelésére különböző háttértanulmányokat, elemzéseket, piaci elemzéseket készítünk különböző témában, tehát foglalkozunk a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal, de van egy csapat, aki a társadalomkutatással foglalkozik, vidékfejlesztési témák kapcsolódnak hozzánk, de most például az asszály kapcsán nagyon sok öntözéshez, vízgazdálkodáshoz kapcsolódó elemzés készül az AKIM belül, több statisztikai rendszert működtetünk, például az agrárpiaci információs rendszert, a tesztüzemi rendszert, illetve a piaci árinformációs rendszert, ezek adják alapvetően az információknak, illetve az adatoknak a bázisát, és akkor erre építve tudjuk felfűzni mi az elemzéseinket.
2: Ez volt az AKI.
3: Ez az AKI, így van. És az AKI-n belül működik egy egység, egy csoport, aki kevésbé elemzéseket, sokkal inkább szolgáltatásokat nyújt a gazdálkodók számára, a szaktanácsadók számára. A mi feladatunk az, hogy a közös agrárpolitikának, tehát annak
2: az uniós közös
3: agrárpolitikának, annak az agrárpolitikának a végrehajtását segítse, ami gyakorlatilag a gazdálkodóknak a forrást,
2: hát a támogatást. Hát önök az egyik híd, ugye? Tehát az unióból egészen a gazdákig. De így nagyon van. Sok más szereplőt is bekapcsolnak. Még
3: így van, próbálunk hidak lenni, tehát a KAP hálózat, az a közös agrárpolitikának a hálózati szerve, és az AKI-n belül mi vagyunk ennek a hálózatnak az egyik támogató egysége. A mi feladatunk, hogy az innovációt és a digitalizációt erősítsük. Tehát, hogyha van egy krízis helyzet, akkor megmutassuk azt, hogy milyen innovációs megoldások vannak. Tehát alapvetően a fő feladatunk az, hogy különböző tudásátadási eszközökkel segítsük a gazdálkodókat, a szaktanácsadókat, összekapcsoljuk a különböző szereplőket, úgyhogy ennek megfelelően bemutató üzemi rendezvényeket szervezünk, workshopokat tartunk, kiadványokat írunk és készítünk, és próbáljuk eljutatni a célközönséghez. Akkor podcast beszélgetésekben veszünk részt, egyre több a videós tartalom, tehát különböző eszközökkel próbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy a gazdálkodók egyrésztről tájékoztatást kapjanak a forrás lehetőségeiről, másrésztről pedig reagálunk az aktuális helyzetekre. Fontos az, hogy ezt nem mi csináljuk egyedül, hanem van egy úgynevezett zöld támogatóegység, és van egy vidéki és térségfejlesztési támogatóegység. A vidéki és térségfejlesztési támogatóegység, ők a vidékfejlesztéssel, helyi közösségek fejlesztésével és azoknak a hálózatának a támogatásával foglalkozik. Nekik például most van pont egy nagyon jó kezdeményezésük, az úgynevezett nyitott portanapok, aminek az a célja, hogy agrárturisztikai szempontból láthatóak és bemutathatóvá tegye a kistermelőket.
2: Hogy legyen egy másik lábuk, ugye? Azon túl, hogy termelnek valamit.
3: Így van, illetve, hogy a fogyasztókkal megismertesse a kistermelőknek az életét, az, hogy az az adott termék, vagy élelmiszer.
2: Ez hol készül, kitől készül, hogy ilyen? Pont úgy, mint a borászatnál.
3: Így van. Tehát gyakorlatilag...
2: Ott ez jól működik láthatóan.
3: Így van. Nyitott portanapok egyfajta platformot teremt arra, hogy a fogyasztó találkozik találkozon a termelővel, és látható váljon számára, hogy a mögött az adott termék mögött ki az, aki azt elkészíti. Úgyhogy hogy pont most került meghirdetés, és szeptember-októberben lesz 4 olyan hétvége, amikor ezek a nyitott porták, tehát ezek a kistermelő gazdaságok, ezek látogathatók, bizonyos helyi lokális térségben egy kupacon elérhetőek, tehát hogyha valaki kirándulni akar a családjával, akár Budapestről, vagy innen Pest megyéből, akkor érdemes megnézni, hogy ezek a nyitott porta napok milyen időpontban, hol lesznek elérhetőek, mert tényleg rendezvényekkel, bemutatókkal várják a fogyasztókat.
2: Meg a transzparencia miatt is fontos ez, mert az ember azért hajlamos néha az olcsóbbat, meg a tömegterméket vásárolni, és nem veszi meg a kistermelőt, az őstermelőtől azt, mert ha nem olyan nagyon szép, hát ha nem akkora, vagy esetleg drágább, de hogyha az ember látja a mögötte levő munkát, meg tudást, és valamilyen módon ez átlátható, és akkor persze magyar gazda, magyar munkahely, sok minden eszébe juthat, ez biztos, hogy akkor ez a nyitott porták mégis ezt a célt is szolgál. Arról nem beszélve, még egyszer mondom, hogy attól, hogy valaki termel valamit, még nem biztos, hogy meg is él a piacon, tehát hogyha van egy ilyen idegenforgalmi lehetőség, arra akár más szolgáltatás is ráépülhet.
3: Ez a diverzifikációnak, illetve a több lábon állásnak egy formája, úgyhogy én mindenkit bátorítok arra, hogy a nyitott porta.
2: Kopogjon be a nyitott portákon, szeptember-október.
3: Napok.hu honlapon nézen utána, és éljen a lehetőség.
2: Na de vissza akkor a KAP hálózathoz, meg önökhöz, mégis akkor itt innováció, digitalizáció, tudásáramlás, ugye?
3: Igen,
2: ez a legfontosabb.
3: Igen, de nem említettem a zöld támogató egységet, ami a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarán belül működik. Az ő feladatuk az, hogy a gazdálkodókat a zöld átállásban segítse. Tehát nagyon nagy összegek kerülnek támogatásra a gazdálkodók számára, hogy különböző programokban részt vegyenek, az agrárkörnyezetgazdálkodási program, az agrárökológiai program, a Natura 2000-es program, ezek mind-mind kulcskifejezések, azért is említem így őket, de ezekben a programokban való részvételt segíti a zöld támogató egység, úgyhogy ők is kiadványokkal, különböző tereplátogatásokkal segítik a gazdálkodókat, úgyhogy őket is érdemes követni.
2: Igen, és szerencsére ez a dolog, ez működött az elmúlt években is, tehát ez zavartalanul működött az agrártámogatások rendszere.
3: Igen,
2: ezek a pénzek hozzáférhetők voltak, ez azért fontos, mert...
3: A jogállamisági mechanizmus a közös agrárpolitikát nem érintette, úgyhogy így van, itt gyakorlatilag zavartalan volt
2: itt a kifizetés,
3: így van. Sőt, Magyarország 80%-os támogatási intenzitással segítette a közös agrárpolitikának a kifizetéseit is, tehát egy jóval nagyobb nemzet hozzájárulás volt elérhető, mint más tagországok esetében, úgyhogy igen, sok pénz ment ki.
2: Mik a legfontosabb eredményeik, hogy ezeket össze lehet foglalni a KAP-nak, a KAP hálózatnak?
3: Több eredményt is fel tudunk szerintem mutatni, hogy 24 óta működünk, mind a három támogató egység. Most már köztünk egy ilyen jó együttműködés, és egy nagyon jó viszony alakult ki, tehát így...
2: Tehát nem konkurenciája egymásnak,
3: nem
2: egymás, három lábú szép.
3: Van, hanem egymást segítjük. Ez az egyik eredmény, de nyilvánvalóan ez szükségszerű ahhoz, hogy működjön egy hálózat, de az, hogy egyre többen követnek bennünket, egyre több gazdálkodó figyel fel a lehetőségeinkre. Most például április végén Hollandiában volt egy tanulmányutunk, ahol a vízgazdálkodásnak a lehetőségeit néztük meg. Számos gazdálkodó jött velünk ki Hollandiában, de most például egy osztrák tanulmányútnak a finanszírozásába tudtunk beszállni, oda is több gazdálkodó megy ki Ausztriába, hogy megnézze a gyümölcstermesztésnek a különböző technológiai megoldásait.
2: Nem bánja, ha belekérdezek ebbe a dologba, mert engem nagyon érdekel ez a vonal, meg a stafétabot átadás, meg a gazdálkodók életkor, átlag életkora is, és nagyon sokat panaszkodnak az agráriumban arról, hogy a fiatal gazdák nincsenek olyan számosan, mint mondjuk, ha már Hollandiát, vagy akár Ausztriát említette. Tehát az utánpótlás ebben a vonatkozásban azért mindenképpen egy fontos kérdés lenne. Hogy látja, hogy kik azok, akik követik önöket? És nyilván, ha már digitalizáció, meg innováció, meg tudásáramlás, azt gondolnám, hogy azért a fiatalok hamarabb kapnak ezen a lehetőségen, mert nekik ez kézre áll, akár fiatal gazdákról van szó. Tehát ebben önök látnak mozgást, hogy igenis van utánpótlás, vannak fiatal, akik mondjuk egy-egy ilyen tanulmányt beneveznek, hogy a holland vízgazdálkodásból valamilyen módon ikletet merítsenek. meg.
3: Igen, azért azt látjuk, hogy van egyfajta korreláció a között, hogy kik követnek minket, és mi az életkoruk, tehát a között van egy egyértelmű kapcsolat. Tehát a fiatalabb generáció, de én fiatalabbnak tekintem a 40-50 éveseket.
2: Ők a derékhad, hát igen.
3: Így van. Tehát egyértelmű az, hogy érdeklődnek, egyre könnyebb egy-egy lehetőségre összeszedni a jelentkezőket, a résztvevőket, de azért a generáció váltás kérdésénél sokkal komplexebb és tágabb, és nem feltétlenül vonható le következtetés abból, hogy minket kik követnek, illetve hogy a generációs megújulása az ágazatban milyen dinamikával, illetve hogy megy végbe. De erre például pont az Akinak van, tehát a közgazdasági intézetben, ahol dolgozok, most pont van egy folyó kutatásunk, hogy ágazati szinten, tehát az egyes ágazatok szintjén vizsgáljuk azt, hogy a generációs megújulás, illetve a korszerkezet az hogyan alakul, és milyen beavatkozási lehetőségek vannak, úgyhogy az év végével szeretnénk kijönni egy ilyen helyzetképpel, ami majd ad egy átfogó itinert a minisztérium számára, hogy milyen az egyes ágazatokat, milyen eszközökkel
2: milyen módon, lehet, milyen csatornával, milyen eszközökkel, így van, mert ez generáció függő.
3: Így van, mert vannak bizonyos ágazatok, ahol már annyira multinacionalizálódtak a cégek, hogy ott már a generációs megújulásról kevésbé lehet beszélni, ott mondja menedzsment van, de azért számos olyan ágazat van, ahol még sok kisebb termelő van, és ott egyértelműen téma az, hogy hogyan lehet őket segíteni ebben a folyamatban. És nyilván a támogatás politika, mert most pont júniusban fog megnyílni a gazdaság átadás támogatása többedik körben, amire amúgy nagyon nagy az érdeklődés.
2: Már hogy a gazdaságot egy következő generáció átadom, és ehhez támogatást kaphatok az Uniótól? Hát erről még például nem hallottam.
3: Így van, a közös agrárpolitika keretében, ez júniusban fog ismét megnyílni, de ugye ez a pénzügyi ösztönző, azért a pénzügyi ösztönző mellett kell ennek a lelki részével is foglalkozni, hiszen egy gazdálkodó felépítette a gazdaságát, az élete, munkája van benne, és átadni egyik napról a másikra.
2: Ez minden szektorban nagyon nehéz, az agrárjumban is nyilván.
3: Ez nem egy könnyű folyamat, úgyhogy azon túl, hogy támogatás politikai eszközökkel, jogi eszközökkel próbáljuk őket, vagy a minisztérium próbálja őket segíteni, azon túl fontos, hogy megkapják azt a...
2: Hát azt a pszichés támogatást.
3: Pszichés támogatást, igen amivel ezt a folyamatot végig tudják.
2: Jó, de erre is figyelni kell, mert a jó gyakorlatok, meg akár most az anyagi, vagy a financiális, vagy a jogi, vagy a pszichés, de az mindenképpen, ha el tudnak jutni az érintettekhez, és ebben ugye a szereplők összekapcsolat fontos feladatuk, ez mindenképpen fontos. Milyen eredmények vannak még? Nyilván ennek a tudásátadásnak, tájékoztatásnak van egy íve az elmúlt években.
3: Igen, amit mi egyértelműen eredményként élünk meg, hogy a piacon való beágyazódottságunk az erősödik. Tehát ez abból érzékeljük, hogy egyre több egyesület, civil szervezet keres meg minket, hogy szervezzünk együtt rendezvényt. Például most pont a vidéki támogató egység következő hetekben fog együtt rendezvényt szervezni a Fruitwebbel, a Magyar Paradicsom Napja megnevezéssel, ahol a paradicsom termesztés őket hívják össze, és beszélgetnek az aktuális betegségekről, problémákról és azokra adható megoldásokra. Tehát, hogy egyre több olyan szervezet keres meg minket, de mi is említhetnénk az Agriát. Például az Agriával most meg kezd kialakulni egy olyan jól működő kapcsolatrendszer, aminek köszönhetően a fiatal gazdákat meg tudjuk egyszerűbben és könnyebben szólítani. Tehát azt érezzük, hogy 2,5 év kellett ugyan, de mostanra elértünk oda, hogy a beágyazódottság az
2: önöket,
3: az
2: platformot is keresik, egy ilyen marketplace, és ez lehet civil, lehet tudós, lehet önkormányzat, lehet állami szektor, de végül is önök...
3: Így van, mellé tudunk állni, és közvetítőként meg tudunk jelenni, és hogyha a civil szervezet, vagy a különböző szakmaközi szervezet hozza a tartalmat, mi hozzuk az erőforrást, akkor abból egy egészen hatékony és működő dolog tud kijönni.
2: Az miért fontos, hogy a zöld, az innovációs, meg a vidékfejlesztési fókuszokat külön kezeljük, vagy külön kezeljük? működik, és ez transzparens legyen, vagy közismert legyen.
3: Alapvetően a hármas leosztás az a közös agrárpolitikának a célrendszeréből következtethető. Mindhárom eleme markánsan megjelenik a kapom belül, és emiatt.
2: Tehát vannak külön profilok, és vannak közös részhalmazok.
3: Így ezt van, így
2: ez halmazábrán tudom jól elképezni.
3: Így van. De nagyon egyre több a közös tevékenységünk is, tehát például most a carbon farming témában készül egy közös kiadványunk, hiszen ahhoz a zöld támogatóegység is hozzáteszi a saját tudását, de mivel ez egy ilyen nagyon kutatás, meg innováció intenzív terület, ezért mi is hozzá tudunk tenni a carbon farming szénmegkötés témájához azzal, hogy hozzuk a jó gyakorlatokat, illetve hozzuk a külföldi példákat, amiket itthon adaptálni lehet.
2: Ez az innovációs verseny, ez a szénmegőrző gazdálkodás, ez a carbon farming, ez hogyan valósul meg?
3: A Szojlaton, mert így hívják, innovációs versenynek a módszertana az alapvetően külföldről jött, a Magyar Talajtani Kutatóintézet, a Hurren Hálózat Talajtani Kutatóintézete kapta ezt a módszertant, és ő keresett meg minket, hogy ezt Magyarországon szuper lenne, ha tudnánk adaptálni, és tök jól lenne megrendezni ezt az eseményt, és akkor így karoltuk fel együtt a zöld támogatóegységgel, hogy igen, emögé be kell állni, mert tényleg egy jó módszertan, egy jó gondolat, és végre nem egy klasszikus workshop, hanem ennek keretében tényleg az ötletek ki tudnak bontakozni, sokféle szereplő tud együtt gondolkozni, tehát abból meg egy ilyen csodás együttállással akár szuper eredmények is kijöhetnek, úgyhogy mindenképpen éreztük ebben a lehetőséget, és akkor mögé álltunk kapacitásokkal, illetve erőforrásokat. Tehát gyakorlatilag ez egy innovációs verseny, amiben csapatokban dolgoznak a résztvevők, akik valamilyen valós megoldást keresnek, valamilyen valós problémára. Mindezt egy elméleti szinten. Tehát, hogy nem megyünk ki terepre, hanem egy szerepjátékhoz hasonló módon dolgozunk egy gyakorlati
2: problémának a megoldását. Tehát az ötletek csapnak össze, de a lényeg a szénmegőrzés, meg a szénmegkötő, ugye, gazdálkodás, de nem terepen.
3: Gyakorlatilag egy szerepjáték, egy szimulációs folyamat, amiben a résztvevők megmérettethetik magukat.
2: Kránic Liva volt a vendég nálunk a Trend FM-en, az Agrár Közgazdasági Intézet Nonprofit Kft. Csoportvezetője, vezető szakértője, KAP szakértő, most már minden rövidítést értünk is tudunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
3: Köszönöm, hogy eljöhettem.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András. Ez a Monitor délután extra.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat. A Monitor délután extra következő fél órájában az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl. Rádiózzunk továbbra is együtt.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Gyimesi András van itt a stúdióban, Hunrenc Taki kutatója, Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának adjunktusa. És szereti a futballt?
3: Igen, köszönöm a kérdést. Hát szerintem ilyenkor, amikor futball VB van, akkor igazából mindenki azt fogja mondani, hogy szereti a futballt.
2: Az önök kutatása, a Hunrenc Taki kutatása, spoilerezek, hogy miket állapított meg. Megduplázódik a tét nélküli meccsek szám. A. B. A holt versenyszabály megöli az izgalmakat. C. Van pozitív fordulat, ezt majd a végén elmondja. Miért kell ezt kutatni, vagy mit kellett most kutatni? A FIFA szabályváltozást, meg a 48 csapat mit hoz a nézőknek? Tulajdonképpen ez itt a kérdés.
3: Én azt gondolom, hogy ezt azért kell kutatni, mert valójában ez a labdarúgó szövetségeknek lenne érdeke, hogy minél izgalmasabb lebonyolítási rendszerben rendezzék meg a labdarúgó VB-t, meg egyébként egyéb versenysorozatokat is, és jó lenne, hogyha ezeket a kutatásokat figyelembe vennék, amikor ezt megrendezik, mert ez nekik is érdekükben áll, és az embereknek is érdekükben áll, hogy izgalmas mérkőzéseket lássanak.
2: Gyimesi András és Csató László, a Hunrenc Taki kutatói. Hogy jött az ötlet, hogy, és ezt közösen publikálták ezt a kutatást, hogy jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozzanak?
3: Igazából ennek egy ilyen előszele volt, hogy már korábban elkezdtünk azzal foglalkozni, korábbi években már, hogy azt vizsgáljuk, hogy bizonyos lebonyolítási rendszerek miatt mennyire lesz izgalmas az egyes tornáknak általában az utolsó fordulóra koncentráltunk, mert ott fordulnak elő legtöbbször ilyen anomáliák. És most igazából konkrétan ezt a módszert, amivel ezt vizsgáljuk, ezt a labdarúgó bajnokok ligája kapcsán jutott eszünkbe, hogy meg lehetne nézni, hogy az utolsó meccsek közül mennyi lesz az érdekes, meg nem érdekes, és nem csak úgy, hogy van-e tétje, vagy nem, hanem hogy mennyire erős az ösztönző a csapatok számára. És akkor hát ez igazából kézenfekvő megoldásként adódott, hogy hát ha ennyi változás van itt a labdarúgó világbajnokság kapcsán, akkor ezt itt is megvizsgáljuk. De egyébként ez korábban már bajnokok ligájára
2: is. És mindig futballra koncentráltak? Lehetne ez más sportoknál is ugyanígy, nem?
3: Teljes mértékben. Eddig igen, de tervezzük ezt más sportágban.
2: Hát nem azért mondom, én a Forma 1-et szeretem, tehát a Forma 1-et is állandóan változtatják a szabályokat, ott is lehetne így matekozni. Na jó, és hogy ment az egész? Tehát kíváncsi vagyok ennek a folyamatára. De úgy mesélje, legyen szes, bölcsész vagyok, nem matematikus, nem kutató.
3: No, hát igazából az egész, ahogy mondtam, onnan jött, ez szerintem egy ilyen érdekes jelenség volt, amikor a 2024-25-ös labdarúgó bajnokok ligájában az utolsó fordulóban volt egy Paris Saint-Germain-Stuttgart meccs, ekkor született meg az ötletünk. Azért, mert erről a meccsről mindenki úgy beszélt, vagy sokan, sok cikk is kijött róla online, hogy nagy valószínűséggel döntetlenre fognak játszani a csapatok, azért, mert döntetlennel mind a két csapat ott lett volna az egyenes kieséses szakaszban biztosan. Vereséggel meg egyébként még volt matematikai esélye, hogy kiesnek. Több emberrel is beszéltem, volt egy Bruges csapatának szurkoló belga ismerősem, aki kifejezetten aggódott, hogy az ő csapata azért fog kiesni, mert hogy ez a két csapat...
2: Ezek X-elnek.
3: Tehát ez egy összejátszás, gyanús mérkőzés volt, mert hogy hát mind a kettőnk meg feldöntetlen. Egyébként volt egy ilyen, tehát ez azóta nagyon érzékenyek erre a sportszervezők, mióta 1982-ben ez a NSK Ausztria elhíresült mérkőzésen, ott tényleg megcsinálták a csapatok, hogy tudták mindkét csapat, az NSK is meg Ausztria is, hogy 1-0-ás NSK győzelemmel mindkét csapat továbbjut, és a 10. percben meg is volt a gól, és utána végigpasszolgatták a mérkőzést. És ez egy ilyen, ez a Gihoni szégyen néven vonult be a történelembe.
2: A futball történelembe. Ez az én szégyenem, hogy ezt én nem hallottam. Jó, világos, de ezt nagyon nehéz bizonyítani, de jó, de ebben nem is akarok benne. Rendben, tehát akkor magyarul lehet olyan a csillagok állása, hogy mind a két csapat tudja azt, hogy neki jó mondjuk az X, ugye? És akkor itt ez történt. hetet meg, nem tudom aztán, hogy mi történt a
3: ez valójában ezt PSG-re. A Paris Saint-Germain megnyerte 4-1-re ezt a mérkőzést.
2: Valakinek nem, valakinek nem szóltak, és rúgott egy mester álmos.
3: Igen, igen. Tehát hát, hogyha megszerzik a vezetés, ez nyilván nem mindig fordul igen. elő, de hogyha véletlenül úgy adódik, egy... akkor lehet, hogy a, egyébként a Paris Saint-Germain is azt nyilatkozta, hogyha mit tudom én, a meccs utolsó negyed órájában úgy áll a mérkőzés, akkor lehet, hogy a döntetlenre fognak játszani. Na és akkor igazából itt jött az ötlet, hogy nem csak azt kéne meg, mert elvileg ennek a meccsnek volt tétje, mert valami kicsi valószínűséggel mind a kettő csapat kieshetett, meg, tehát hogy nem volt teljesen érdektelen a mérkőzés, meg nem is volt matematikailag biztosítva döntetlen esetén se a továbbjutás, csak valami 99% volt. És akkor itt jött az ötlet, hogy akkor vizsgáljuk meg, hogy korábbi kutatások azt vizsgálták csak, hogy van-e tétje vagy nincs, és azt is vizsgáljuk meg, hogy mennyire erősek az ösztönzők a két csapatnak, és az alapján azt is próbáljuk megmondani, hogy mennyire kompetitív ez a, vagy mennyire erős az ösztönző a győzelemre a mérkőzésen. És akkor igazából erre dolgoztunk ki egy módszert, ami azon alapul, hogy hát igazából be lehet azonosítani, hogy az egyik csapatnak a mérkőzésen háromféle ilyen ösztönzője lehet. Az egyik az, hogy...
2: Pénz. Jó, igen, nem.
3: A fő ösztönzője az egyértelműen a pénz lehet, de hogy sportszakmai szempontból igen, háromféle ösztönzője lehet. Az egyik az, hogy nincs ösztönzője, mert hogy nem érdekli, hogy már igazából vagy tovább jutott, vagy kiesett, nem számít neki a mérkőzés. Igen. Itt most abból indultunk egyébként ki, hogy az mindegy a csapatoknak, hogy hányadik helyen jutnak tovább, mert erre vannak ilyen tapasztalati bizonyítékok, hogy ez egyébként ezt nem nagyon szokták figyelembe venni a csapatok. Akkor egy másik ösztönző lehet az, hogy ezt ilyen támadó ösztönzőnek neveztük el, amikor többet nyernek a tehát, hogyha a 0-0-hoz képest viszonyítjuk, tehát a 0-0-es döntetlen álláshoz, amitől kezdődik a meccs.
2: Általában.
3: Igen. Ez az ilyen benchmark. Hogyha ehhez viszonyítunk, akkor többet nyer a győzelemmel a csapat, mint amennyit a vereséggel veszítene. Tehát például ilyen csapat lehet egy olyan, amelyik tehát a győzelemmel biztos, hogy tovább jut, döntetlennel meg vereséggel meg biztos, hogy kiesik. Tehát igazából a döntetlen neki nem ér semmit, mindenképpen támadnia kell, tehát mindenképpen gólt kell szereznie ahhoz, hogy tovább jusson, és akkor ez ösztönzi arra, hogy támadó focit játszon. És akkor van a harmadik, az meg a védekező ösztönző, amikor igazából döntetlennel is, meg győzelemmel is, tehát döntetlenhez képest nem nyer sokat a győzelemmel.
2: Ilyet láttunk már itthon is.
3: Hát ugye a Paris Saint-Germain Stuttgarton is sokan erre számítottak, igen. mert ott ugye sokat veszíthettek a vereséggel, de a győzelemmel nem nyertek szinte semmit, mert a döntetlen is ugyanolyan jó lett volna neki. És akkor ez a háromféle ösztönző alapján, az, hogy nincs ösztönző, a támadó meg a védekező, ugye ez mind a két csapatra megvan ez a három, és akkor ez alapján be tudjuk kategorizálni a meccseket, 6 kategóriában, mert az alapján, hogy mondjuk van olyan, hogy egyiküknek sincs ösztönző.
2: Mind a kettőnek van.
3: Mind a kettőnek van. A legideálisabb helyzet az az, amikor mind a kettőnek, a nézői szempontban, amikor mind a kettőnek támadó ösztönzőik vannak, mert az egy valószínűleg egy ilyen nyílt sisakos küzdelem lesz. Ez alapján tudtuk bekategorizálni a meccseket, és ezt vizsgáltuk igazából ebben a kutatásban, hogy ezen a világbajnokságon ezeknek az aránya, az hogyan módosul az előző világbajnokságokhoz.
2: Ahhoz képest, hogy a 32 helyett ugye 46-48 csapat van, ugye ez is változtat, ezen a kérdezem, hogy ez is változtat, meg hogy a harmadikokkal mi történik, ugye, vagy ott is van valami az egyenlőség, vagy gólarány, ugye, tehát itt is belenyúlt a FIFA. Tehát ezek a szabályváltozások az összképet módosították-e a végén, hogy milyen lesz ez a VB az előzőhöz képest? Erre lehet következtetést lejutni?
3: Abszolút, tehát hogy pont ezt néztük.
2: Hú, de rajta vagyok most ezen. Igen. Igen.
3: Pont ezt néztük, hogy ezek a szabályváltoztatások, ezek mit fognak okozni, mert hogy igazából azt gondoljuk, hogy a csoportkör utolsó fordulója az nagyon meghatározó egyébként, mert az egyenes kieséses szakaszt az úgy is követik a nézők, de az azért elég meghatározó, hogy a csoportkörben mennyire tudnak ilyen...
2: Hogy a végén mi történik? Uncsi lesz, mert senkit nem,
3: igen.
2: nem érdekelt benne, vagy mind a kettő támadó focit játszik. Ugye
3: ennek, pontosan, ennek hogy a csoportkör utolsó körébe a B csapatot küldi az összes nagy válogatott ki, és igazából nem érdekli őket a mérkőzés, vagy pedig izgalmas lesz, hogy ki fog tovább jutni a csoportból. Ez egy nagyon meghatározó része. És hát mi azt találtuk, hogy ebben igazából három dolgot módosított a FIFA, ami mind befolyásolhatja azt, hogy mennyire lesz izgalmas a csoportkör utolsó fordulója. Az egyik az, hogy ugye 48 csapatra bővítették a létszámot. A második az, hogy igazából most már nem 16 csapat jut be az egyenes kieséses szakaszban, hanem 32. Tehát igazából a 48-ból 32 csapat tovább jut, tehát a kétharmad a válogatottaknak. A harmadik pedig az, hogy nem a gól különbség számít, holt verseny, pont egy előség esetén, hanem az egymás elleni eredmény. Igen. Mind a háromnak külön megnéztük a hatását arra, hogy mennyire lesz.
2: Hát eleve az, hogy a 32 tovább jut a 48-ból, jól mondom? Hát az eleve higítja ezt az egészet az utolsó körben, nem?
3: Tehát igen, higítja az is, eleve a 48 igen. csapat is, tehát igazából jóval könnyebb tovább igen. jutni, főleg a nagy csapatoknak, mert hogy átlagosan, mivel 48 csapat van, ezért gyengébb ellenfelekkel fognak találkozni.
2: Hát ezért nem verték meg a spanyolok a zöldfoki szigeteket. Ezt az egy meccset láttam. Tehát ugye 0-0, gratulálok.
3: Egyáltalán ezért jutottak ki a zöldfoki szigetek eleve, mert amúgy...
2: 32-ben nem jutottak volna.
3: Valószínűleg nem jutottak volna. Igen, bár nem tudjuk, hogy akkor mi lett volna, de valószínűleg nem. Hát is azt láttuk, hogy például ez, hogy 48 csapatra bővítették, ez egyértelműen negatív hatással van arra, hogy mennyi ilyen teljesen érdektelen meccs van az utolsó fordulóban. Nagyjából csak ez, hogy 48 csapatra bővítették, ez egy ilyen 20% körüli arányról, mert olyan nagyjából az eddig VB-ken egy picit 20% alatt volt az ilyen érdektelen mérkőzések aránya, ami egyik csapat sem érdekelt semmiben, mert nincsen ösztönzőik. Ezt nagyjából 30-ra emeli önmagában ez. Nagyjából ennek ez az ilyen egyetlen ilyen jelentősebb következménye. Az egy hát látszólag nem egy fontos változás, hogy a gólkülönbség helyett az egymás ellen eredmény számít a pont egyenlőség esetén, de valójában, hogyha belegondolunk, így előállhatnak olyan helyzetek, hogy mondjuk, nem tudom, A csapat játszott B csapattal már korábban a csoportkörbe, és az utolsó körbe már igazából A csapat mindenképpen tovább fog jutni B csapat rovására, mert már nem
2: ezért nem vagyok érdekelt abban, hogy lődözzem a gólokat, ugye?
3: Így van, tehát hogy mindegy nekem igazából, hogy 3-0-ra vagy 1-0-ra nyerem meg a mérkőzést,
2: mert nem számít a gólkülönbség.
3: Csak akkor számít, hogyha az egymás elleni eredmény az döntetlen. És ez egyébként, ez pedig tovább, még tovább növeli egyébként ezeknek az érdektelen meccseknek az arányát, mert szűkíti a lehetséges csoport végeredményeket. Tehát már lehetne az például, hogy B csapat gólkülönbséggel meg tudja előzni A-t a korábbi rendszerbe, de a mostani rendszerbe, mivel már játszottak korábban egymással a csoportba, ezért
2: már lefutott.
3: Ezért ha 3 pont a különbség köztük, hiába nyer a B a C ellen.
2: Egy kevesebb lamentálás lesz így a különböző szakkommentátor kollégáktól, hogy hát ha majd esetleg ők azt játsszák, és akkor mi még rúgnánk 3, ezeket tele volt a padlás.
3: Ezek lesznek most is szerintem.
2: Csak nem annyi, nem? Csak hát a gól különbsége nem?
3: Egyébként igen, nem annyi, de ez egyébként így egy kevesebb gondolkodás, igen, vagy igen. Kevesebb opció, kevesebb lehetőség jöhet ki, és igazából a csapatok is tudni fogják már, hogy mi az állás már 2 forduló után.
2: Mi a jó hír?
3: Igen, jó hír is van. Elsősorban azon válogatottak szurkolói számára, akik hát a továbbjutásért fognak küzdeni a csoportkörbe. Tehát ha például Magyarország kijutott volna, akkor nekünk lehet, hogy ez egy nagyon jó hír lenne izgalom szempontjából. Hogy azoknak a meccseknek is megnő egyébként az aránya, amik ilyen offenzív ösztönzőket tartalmaz mind a két csapatnak. Tehát ahol mind a két csapatnak támadnia kell mindenképp a győzelemért. Ezeknek nagyjából...
2: Ez a harmadik helyekért?
3: Igen, tehát ez leginkább azért fog bekövetkezni, mert nagyon ritkán fog ez most bekövetkezni ebben az új rendszerben, hogy valamelyik csapat már biztosan kiesett a 2 forduló után. Tehát ez nagyon ritkán fog megtörténni. És nagyon gyakran fog megtörténni, hogy ha nyernek az utolsó mérkőzésen, akkor még tovább juthatnak. És ezért nagyon jóval több lesz az olyan mérkőzés, ahol élet-halál küzdelmet folytat két csapat egymással, akik valószínűleg egyébként olyan válogatottak lesznek, amik az európai nézők számára kevésbé ismertek, de mondjuk könnyen előfordulhat, hogy mondjuk Spanyolország a döntetlen, első fordulós döntetlenjük után lehet, hogy ilyen helyzetbe fog kerülni, hogy mindenképpen győznie kell az utolsó.
2: Nem hozok most egy új szint a beszélgetésbe azzal, hogy most fölcsillant a szemem, mert tulajdonképpen önnel vagy a kutatókkal együtt sportfogadásban gondolkozni, az nem lenne botorság egyébként, és nagyobb eséllyel eltalál egy-egy ilyen VB-n, vagy nem tudom, bárhol egy eredményt, mint mondjuk egy mezei polgár. Biztos jó érzéke lenne hozzá. aki ilyen kutatással foglalkozik?
3: Hát itt a legfontosabb szerintem, amikor az ember fogadás, tehát minél jövedelmezőbben akar fogadni, hogy valami olyan modellje legyen, olyan előrejelző modellje tulajdonképpen, aminek így viszonylag nagy pontossággal megmondja, hogy mi fog történni.
2: Igen.
3: Na most mi nagyon pontos modelleket nem szoktunk csinálni, vagy nagyon részletes modelleket, ami figyelembe veszi a sérüléseket, meg a nem tudom, a játékosok állapotát, meg ilyesmi. Szóval ennyire részletes modelleket nem szoktunk csinálni, ennél vannak egyébként, de vannak olyan kutatók, akik csinálnak ilyeneket. Viszont nagyon erős a gyanúm, hogy ezeket, amivel mi foglalkozunk, hogy milyen ösztönzőik vannak a csapatoknak, ezt ritkábban veszik figyelembe az ilyen modellekben. Tehát például, hogyha mi beazonosítunk egy meccset, hogy ez támadó ösztönzői vannak mindkét csapatnak, akkor az könnyen lehet, hogy meg fog mutatkozni mondjuk a gólok
2: számában.
3: Igen, tehát, és akkor erre bizony lehet fogadást alapozni. Ez igazából még a kutatásnak egy hátralévő része, hogy ezt megnézzük, hogy valóban az van-e, hogy a mondjuk az ilyen offenzív mérkőzéseken ténylegesen több gól születik-e.
2: Ha.
3: Ezt csak inkább gyanítjuk jelen pillanatban.
2: Jó, ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy megszületett ez a kutatás, Hurenstaki kutatói ezt hozták létre. Milyen jó lenne, hogyha ezt a FIFA megkapná, és valahogy bekalkulálná, mert hát ha most itt egy csomó szabályt módosított, és ugye önök azt mondják, hogy nem biztos, hogy ez meghozza azt a fajta izgalmat, meg nem tudom, élményt, amit egyébként azért kéne szabályt, többek között szabályt módosítani, hogy a fogyasztó élmény az növekedjen, meg még többen nézzék meg. Tehát, hogy valahogy ez eljusson. Van arra esély, hogy egy ilyen kutatás az ott betalál valahol? Eljut egyáltalán?
3: Van egyébként esély rá. Nincs közvetlen kapcsolatunk így a szövetségekkel, vagy a labdarúgó szövetséggel, vagy nemzetközi ilyen szervezetekkel. Viszont volt erre már példa. Egyébként ezeket a kutatásokat ilyen nemzetközi folyóiratokban elég jól látható helyeken tudjuk publikálni szerencsére, úgyhogy a nemzetközi kutatóközösség ezt észleli, és egyébként volt már rá példa, hogy kutatók hívták fel a figyelmet milyen anomáliákra, és ez alapján változtattak szabályokat, mert ezt a labdarúgó VB-t eredetileg úgy szerették volna megrendezni, ugyanúgy 48 csapattal, hogy három fős csoportok lettek volna, és 16 darab háromfős csoport, mert akkor könnyebb lett volna megoldani ezt a továbbjutást, nem kellett volna ez a legjobb csoport harmadik, aki is továbbjutnak. Ezzel az lett volna a probléma, hogy ugye csak három mérkőzés van a csoportban, és az utolsó mérkőzésen már ismert az előző kettő mérkőzésnek teljesen mértékben a végeredménye, úgyhogy ott viszont nagyon gyakran előállt volna olyan szituáció, hogy az utolsó mérkőzésen mondjuk tudja a két csapat, hogy milyen eredményre
2: van szükség. Két érdektelen fél, az egyik győzött már, vagy már benn van, a másik meg már úgyse lehet benn, ugye jól értem?
3: Vagy az, vagy mind a kettőjük bent van,
2: igen, igen.
3: Hogyha ezt az eredményt játsszák, akkor mind a kettőjük bejut a harmadik rovására.
2: Tehát a FIFA-nak akkor se könnyű.
3: Igen, és akkor ez a gihoni szégyen, ez igen. Így megismétlődhetett volna, és ezt erre több kutató felhívta a figyelmet, és hát azt nem tudjuk, hogy ennek hatására, vagy...
2: Nem jött változt, vagy tértek el ettől a tervtől, díltől.
3: Igen, eltértek ettől a tervtől, vagy maguktól is rájöttek, vagy a kutatások hatására.
2: Egyébként a Hurenstakinál mondjuk az előző, meg a következő két kutatása az mi lesz? Mond két témát, mert ez nekem most nagyon izgalmas, meg jó pofa, és most ásom meg, hogy így levittem az átlag néző szintjére, és nyilván ez egy sokkal tudományosabb foglalkozás, de nyilván nem mindegyik ilyen színes, és nem mindegyik ilyen, nem tudom, ilyen élő.
3: Én nem annyira régóta vagyok a Stakinál, és alapvetően eddig is ilyen szimulációkkal, sporton belüli szimulációkkal foglalkoztam, úgyhogy az előző két témám, hát az leginkább ugyanehhez kapcsolódott, csak a Bajnokok Ligájával kapcsolatban megvizsgáltam, hogy mennyire érdekesek változások mit okoztak. Arra jutottunk, hogy ez a Bajnokok Ligájának az új formátum, amit 2024-25-ös szezontól vezettek be, az viszont egyébként egy kedvező változás az izgalom szempontjából, és egyébként, ahogy az ismerőseimmel beszélgetek, tényleg sok mindenkinek jobban tetszik ez az új rendszer, szóval ebből a szempontból azt mondhatom, hogy bejött. Meg korábban még vizsgáltam, amikor volt ez az Európai Szuperliga ötlete, hogy egy ilyet akartak létrehozni, azzal kapcsolatban is vizsgáltam ezt, hogy mennyire lenne ilyen kompetitív ez a mostani Bajnokok Ligájához képest.
2: Hát akkor futballspecialista kutató, hát, lehet ezt mondani.
3: Igen.
2: Specializálódott.
3: Igen, mert egyébként erről még sok-sok ötlet van. Tehát ahogy mondtam, például meg lehet vizsgálni, hogy empirikusan, tehát adatok alapján tényleg az van-e, hogyha nem tudom, offenzívnek azonosítjuk a mérkőzést, akkor tényleg több gól van-e. Hogyha defenzívnek azonosítjuk, akkor tényleg kevesebb gól van-e. Ez egy fontos kérdés, hogy ezt ténylegesen figyelembe veszik el a csapatok a taktika megválasztásakor. Meg egyébként sok minden más is lehet nézni a mérkőzések sorrendjének a hatását erre, és azt is lehet javasolni valamit a FIFA-nak, hogy egyébként így ilyen sorrendbe kéne lejátszani mérkőzéseket, mert akkor lenne a legizgalmasabb a nézők számára.
2: Nagyon szépen köszönöm, Gyimesi András volt a vendégem, a Hunrenc Taki kutatója, Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudomány karának adjunktusa. Köszönöm szépen. Már meglátjuk, hogy a végén, hogy mennyi izgalmat hozott ez a VB.
3: Én is köszönöm.
2: Köszönöm.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Megdőlt a hajnali hidegrekord, tilos a fürdőzés 6 Fejér megyei strandon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megdőlt az országos hajnali hidegrekord szombaton. A Borsod-Abaúj-Zemplénvár megyei Lénárdarócon 4,6 fokig süllyedt a hőmérséklet. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavistrandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az intézkedés az Agárt Park strand kempinget, a Tini strandot, Velence északi strandját, a Velence Korzó és Szabad strandot és a Velence Resort & Spa-t is érinti. Eltávolították a szennyezőanyagot a Fekete-Körösről, de a szakhatósági vízmintavételek eredményére valószínűleg hétfőig várni kell. A laboratórium akkorra tudja ellenőrizni, hogy baktériumfertőzés jelen van-e a mintákban. Pénteken a Békésvár megyei kormányhivatal általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete-Körös teljes magyarországi szakaszán szennyezés miatt, ami valószínűleg marhaürülék volt. Hétvégén a helyi

0: Jönnek ki, több csomópontban és lehajtón forgalomkorlátozás lesz. Feljelentést tett a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az Exim Bank 4 összesen mintegy 1000 milliárd forintot érintő finanszírozási ügyletében ismeretlen tettes ellen. A tárca átvilágította a bankot. Kiderült, nagy kockázatú, gyenge biztosítékok mellett nyújtott, jelentős összegű hitelügyletekben, a kedvezményezettek között a volt kormányfőveihez és az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető érdekeltségek bukkantak fel. Hétfőn tárgyalja a szerb parlament a kormány elleni bizalmatlansági indítványt, amit februárban ellenzéki képviselők nyújtottak be. Az ellenzék a kezdeményezést egyebek mellett a belgrádi egykori vezérkari épület együttes műemléki védettségének megszüntetésével, valamint a szerb kulturális miniszter ellen indult büntető eljárással indokolta. Már több mint 220 ezer embert evakuáltak Franciaországban és Spanyolországban az erdőtüzek miatt. A francia hatóságok pénteken hivatalosan is kérték az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának aktiválását, és Emmanuel Macron francia elnök a hadsereget is kirendelte a lángok megfékezésére. Spanyol tisztviselők szerint a Madrid körüli helyzet túl van a tűzoltók kapacitásán. Európa a leggyorsabban melegedő kontinens, a Copernicus klímaváltozás kutatói szerint az 1980-as évek óta a globális átlagsebesség kétszeresével.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, egyre nagyobb eséllyel és területen alakulhat ki záporzivatar. A szél megélénkül, hajnalra 9 és 17 fok közé hűl a levegő, délután 26-32 fok valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Monitor délután extra.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután.

0: Délután extra.
1: Jó rádozást kívánunk mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára a vonal másik vége. Jó napot kívánok!
2: Szép jó napot, köszöntöm a rádióhallgatókat is.
1: Strandok éjszakája 2026-ban, július 25-én, a hónap utolsó szombatján, két nap múlva. Kinyomtattam a Fürdőszövetség oldaláról a programokat, hát három oldal legalább, vagy négy. Nagyon sok fürdő csatlakozott idén.
2: Igen, immáron ugye 17. alkalommal hirdettük meg ezt a rendezvényt, ahogy ön is mondta, július utolsó hétvégén, ez mindig ekkor van. Látjuk, hogy már keresik a vendégek is, tudják, hogy ilyenkor különleges programokat találkozhatnak, és folyamatosan egyre több fürdő csatlakozik. Ugye idén is több mint 454 fürdő az, amelyik csatlakozott ez a programsorozathoz, tehát gyakorlatilag az ország bármelyik részén találnak a vendégek olyan fürdőt, amelyik hosszított nyitvatartással várja ilyenkor őket.
1: Ekkor nyilván nagyon fontos az ár, nagyon fontos az időjárás, azt ugye nem tudhatjuk, de reménykedünk, és nagyon fontosak a programok, meg az innováció, meg fantázia, amivel fel lehet habosítani, de mondjuk lesz egy-két hely habpart is. Szóval föl lehet habosítani a programot, hogy koncert, meg táncos bemutató, meg nem tudom én micsoda, de tényleg nagyon, nagyon sokfélék a programok, kreatívak, hogy úgy mondjam, a fürdővezetők, strandvezetők.
2: Így van, ez a felhabosítás, ez először is csak képletesen, de ahogy ön is mondta, valóban néhány fürdőben konkrétan habpartival lehet találkozni, illetve az időjárásra annyit, hogy az erőjelzések alapján viszonylag jó idő lesz, most nem feltétlenül lesz kánikula, ami talán nem is baj, viszont ugye azt tudni kell, hogy ezen fürdők zömében termálvíz is van, tehát gyakorlatilag azért az időjárásnak kevésbé vagyunk kitettek, sőt egy picit enyhébb idő esetében is a meleg vízben eláztatva, lazulva nézni ezeket a változatos programokat itt, illetve részben bennük is egy jó megoldás. És ugye ha már a kreativitásnál tartunk, valóban ugye az alap az a zene és a hosszított nyitvatartás, ezen a napon minimum éjfélig várják kollégáink a vendégeket, de jó néhány fürdőben ennél hosszabb, hajnali egy, akár két órás zárás mellett is várják a vendégeket. Ahogy mondtam, zene, különböző betétprogramok, a táncnak itt különböző formája, a szalsza, a zumba, a brazil táncon keresztül minden, aztán csapát egy kicsit egyéb mozgásformában, aquafitness, víz alatti játékok, van, ahol búvárkodás, illetve egyre több helyen nyújtanak ilyenkor szauna programokat, és ezt mindig fontosnak tartom elmondani, hogy szaunázni nem csak a hűvösbe lehet, hanem ilyenkor is a nyári időszakban kifejezetten felüdítő tud lenni, akár napközben kánikulában is egy jó szauna, és akkor, ha utána jövünk a 30-35 fokba, még azt is felüdítőnek érezzük a 95-100 fok után, de ez csak így zárójeles volt, tehát ezekkel a programokkal találkozhatnak, illetve nagyon fontosnak ítélem azt, hogy ugyan strandok éjszakájáról beszélünk, de a legtöbb helyen már napközben is vannak programok, hiszen a legkisebbekre, kisgyermekekre, illetve családosokra is gondolunk, és számukra is különféle játékok, bábelőadás, henna, csillámtetkó, különböző gyerekkoncertek lesznek, úgyhogy én mindenkit biztatok arra, hogy önt is, hogy keresse meg a Fürdőszövetség honlapját, ott a hírek között megtalálja a strandok éjszakáját és a csatlakozó fürdők név során túl egyébként egy részletes programot is, illetve magát az adott fürdőnek a nyitvatartását is.
1: Igen, lesznek koncertek, ahogy mondtuk is, de lesz, most csak párat tényleg kiemeltem magamnak, lesz szauna maraton mondjuk Siófokon, Galériuszban, azt hiszem buboréksó, tűzzsonglőr, ez Lentibe, Habpart, ez sok helyen van, Nádudvaron is van például, szóval tényleg nagyon-nagyon ügyesen próbálják összerakni a fenntartók, az üzemeltetők a programot. Az árakról ilyenkor mit lehet elmondani? Mert nyilván van egy napi menetrend, és aztán van egy hosszított, akár éjszakai, néztem, van, ahol kettőig vannak nyitva. Éjjel kettő.
2: Mondtam, az alapot az éjfél nyitvatartás, de van, ahol kettőig, ugye ez alapvetően külön belépővel látogatható, nem általános, sajnos még Magyarországon, hogy rendszeresen rendeznek éjszakai fürdőzéseket. Ugye itt Budapesten, illetve Budapest vonzás körzetében gyakorlatilag két fürdő, délen Ráckeve, északon Leányfalu az, amelyik folyamatosan minden pénteken, szombaton nyújt éjszakai fürdőt, fürdőzési lehetőséget. Ugye ezek a fürdők ennek keretében fogják egyébként ezeket az egyéb programokat biztosítani. Más fürdők ugye külön programot szerveznek, ezáltal ugye külön belépővel. Van, ahol teljesen külön programként indul mondjuk este 8-tól, van, ahol egyébként már napközben meg lehet venni a jegyet, és akkor folyamatosan bent tudnak maradni a vendégek. Ezért is biztatok mindenkit arra, hogy az általa kiválasztott fürdőt, vagy preferált fürdőt honlapját, illetve a mi honlapunkon levő információkat nézze meg, mert itt tud pontos információt szerezni az adott fürdő árazásáról, illetve a nyitvatartásáról, és nem mellesleg a programokról.
1: Hát igen, mert nagyon szórnak az árak, az is nem érdemes tényleg belemenni, mert itt 2000-3000 forinttól lehet ez 7000 forint, de van, ahol a szauna van benne, van, ahol a koktél van benne, ilyen kedvezmény, olyan kedvezmény helyeknek, különböző korosztályoknak, vagy szállóvendégeknek, tehát tényleg nagyon szórnak az árak, tényleg érdemes ezt egészen részletesen végig bogarászni. Ha már így beszélgetünk, és beszélgettünk már két hónapja is a turizmus.com műsorban, most én azt majdnem azt mondtam, hogy a szezon felénél vagyunk, de hát az erősebb rész nyilván most jön, mert tudom, az iskolai szünettől kezdődött a strandszezon, de igen, mit lehet elmondani eddig? Mennyire jön jókor most a strandok éjszakája a strandoknak, fürdőknek?
2: Na hát azt kell mondjam, hogy a strandok éjszakája az mindig jól jön, talán azt nem fogjuk elérni, mint a Covid első hulláma után volt óriási vendégszáma a strandok éjszakáján, akkor tényleg minden fürdő csúcsot döntött, de annak ugye megvolt a maga logikája, hiszen ott a korlátozások miatt az emberek nagyon örültek, hogy végre mehetnek fürdőbe, illetve közösségi terekbe, de azért minden évben ilyenkor jelentős vendégszámban, illetve ön is mondta, még előttünk az augusztus, azért nagyon várjuk, mert nem volt olyan egetrengető ez a szezon, ugye valóban később indult, ugye 19-ig júniusban jártak a gyerekek iskolába, volt ugyan egy nagyjából két hetes kánikulai időszak, de talán erről is beszéltünk korábban, igen, hogy ez is már tud kontraproduktív lenni, hiszen a hosszantartó forróság idején a potenciális vendégeink inkább itthon maradnak a hűvös szobában, de azért nem panaszkodunk, viszont az látszik, hogy az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően kevesebbet költenek pihenésre a vendégek, úgyhogy nincs olyan vendégszámunk, mint ami 19-ben volt, sőt, egyelőre sajnos még a tavalyi évtől is kismértékben elmaradnak a vendégszámban a fürdők.
1: Csak egy mondat, ilyen szolgálati közlemény, hogy a kollégáknak meg kitartás, mert azért magam is fürdőjáró ember vagyok, és pontosan tudom azt, hogy egy-egy ilyen éjszakai műszak az egész más figyelmet, sokkal több összpontosítás, ajaj, koncentrációt, egész más biztonsági feltételek. Tehát itt azért lehet ennyit mondani, mert látom, lesz, ahol pálinka kóstoló van, meg koktélbár, meg akármi. Szóval itt azért fegyelem és tudatosság azért nagyon fontos a vendégek részéről, hogy minden remekül sikerüljön minden fürdőben, strandon.
2: Igen, én ezt nagyon köszönöm, nem tértem ki, de tényleg ilyenkor azért tényleg a jobban a lazulásról szól ez, tehát van valóban, nyitva vannak a büfé, két étterem, koktélbár, de azért a kulturált alkoholfogyasztás az nagyon fontos, mert egyébként jogszabályok értelmében is itt a állapotban a fürdők nem látogathatók, tehát egy-két pohártól azért a legtöbb embernek nem lesz gondja, jól érzi magát, viszont valóban magáért a rendér, illetve a vízminőségért is mindig a vendég tud a legtöbbet tenni, ezen az estén is így lesz, és köszönöm szépen ezt a kiegészítést, mert ezt én nagyon fontosnak ítélem.
1: Nagyon szépen köszönöm, strandok éjszakája 26, tehát hét szombaton, és a Fürdőszövetség honlapján ott van minden fontos információ, nyitvatartás, programok, árak. Nagyon szépen köszönöm a szövetség főtitkárának, Balogh Zoltánnak, és jó időt nekünk. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen. További jó munkát, viszont hallásra.
0: Monitor délután.
3: Kedves hallgatóink, ez volt a Monitor délután extra. Hamarosan meghallgathatják majd a legfrissebb híreket, utána pedig a napvendége műsorunk következik. Az elmúlt három órában Ércfalvi Andrást hallották.
0: Ez volt a Monitor délután extra. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. Monitor délután extra, egy hét múlva ismét a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gyűjtő a Trend FM műsorán.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat itt a Trend FM stúdiójában, a Gyűjtő műsorában. A vendégeim Bada Éva, a képező galéria vezetője, tulajdonosa, illetve Oszkó Péter, aki többféle minőségben lesz, de az Oxo gyűjtemény alapvetően a témája lesz a mai beszélgetésnek, és hát ő áll az Oxo csoport mögött, ugye, ami a gyűjtemény tulajdonosa. A beszélgetésünk apropója pedig a Kapolcsi Művészetek Völgye, amelyen egyrészt megjelenik majd ez a gyűjtemény, amiről az imént beszéltünk, vagy amit az imént említettem, illetve Éva, mint képező galéria is szervez rengeteg nagyon, nagyon jópofa eseményt a kortárs képzőművészet köré, mert ahogy a műsor előtt beszéltük, egyre hangsúlyosabbá válik a kortárs képzőművészet jelenléte a Művészetek Völgyében. Minden évben egyre többet és többet pakoltok bele a programokba, úgyhogy ez lesz a mostani témánk. Mettől meddig tart a Művészetek Völgye Kapolcson idén?
2: Köszöntöm én is a hallgatókat, és a lehetőséget, hogy itt lehetünk. A Művészetek Völgye július 24-én nyitja meg a kapuit, és augusztus 2-áig 10 napon keresztül várjuk majd a fesztiválozni vágyókat, és a művészetre éhes rajongókat. És idén valóban először a képzőművészet az nagyon hangsúlyosan lesz jelen majd a fesztiválon. Korábbi években is a zene mellett megjelent a színház, az irodalom, a tánc, a film, és a képzőművészet is, meg voltak múzeumi együttműködések is, de most ez az idei azért lesz talán egy picit más a Művészvölgy kúriában, a Kapolcs főterén, mert most a képzőművészetet egy nagyon széles célcsoportnak szeretnénk bemutatni, illetve nem csak az Oxo gyűjtemény és egy-két magán gyűjtemény alkotásai lesznek kiállítva és kiállítási tárgyként megtekinthetőek, hanem bevonjuk a programokba ezeket az alkotásokat, és így igazából egy művészeti élményé válik 10 napon keresztül a kortárs.
1: Nagyon izgalmas, hogy vonjátok be, vagy hogy ötvözitek a különböző művészeti ágakat, programokat?
2: Hát még ami nagyon izgalmas szerintem, mielőtt a programokra rátérnék, hogy maga ez a gyűjtemény, ez azért nagyon különleges, mert a 20. és a 21. század nagyon kvalitásos darabjait tartalmazza, és ezek az alkotások, ezek nem csak befektetésként jelennek ugye meg a kortárs művészet támogatásaként, hanem ez valójában közvagyonná válik, és ez a gyűjtemény azért nagyon különleges szerintem, ez a vállalati gyűjtemény, mert nem csak befektetésként szolgál, és nem csak a kortárs művészeket támogatja műtárgyvásárlással a cégcsoport, hanem ami nagyon izgalmas szerintem, hogy közkincsé válik, és mindenki által megtekinthető egész évben ott Kapolcson. De ez alatt a 10 nap alatt nagyon hangsúlyosan a látogatókat bevonva különböző mozgás, art coaching, báb előadás, art koffer, kalandok, kiskamaszoknak, tehát hogy egész széles célcsoportot szólítunk meg a 3 éves kortól egészen a felnőtt korosztályig, és az art yoga során például megnézhetik az alkotásokat, a báb előadás során mesélünk művészekről, de közben bevezetjük a pici gyerekeket is a kiállító térbe. Az Art Koffer kreatív foglalkozás során szülők nélkül fesztiválozhatnak a gyerekek, miközben a szülők megnézhetik a kiállító térben az alkotásokat, és ők felnőtt nyelven önállóan felfedezhetik kiállítás kísérővel, a gyerekek pedig gyereknyelven hallanak ugyanazokról az alkotásokról. És aztán lesznek még rendhagyóbb táratvezetések, amely során különböző művészeket fogunk bevonni, írókat, zenészeket, képzőművészeket, színészeket, és ők fogják tartani a táratvezetéseket. És egyébként a nyitónapon pedig Oszkó Péterrel, a gyűjtemény vezetőjével, vagy bocsánat, Oszkó Péterrel, a gyűjtemény és a vállalatcsoport tulajdonosával fogunk beszélgetni.
1: Uh-huh. És Péter, milyen darabjai lesznek kiállítva a gyűjteménynek? Mert feltételezem abból, amit most az imént Évi elmesélt, hogy ezek inkább ilyen interaktívabb darabok, nem annyira a klasszikus.
3: Mind a kettő. Az a helyzet, hogy a Kapolcson kiállított képek szerintem a gyűjtemény gerince. Én azért már több évtizedet gyűjtök, de van egy olyan furcsa szokásom, hogy én amikor képet vásárolok, akkor azt nekem tudnom kell, hogy hol vásárolom. Tehát én úgy szoktam képet vásárolni, hogy annak a fejemben már megvan a helye. Nem veszek úgy képet, hogy az majd valahol bekerül egy raktárba, hanem már szeretném tudni, hogy az hol lesz kint. Van otthon is, kint kép irodában is, de Kapolcson valóban, ahogy Éva elmondta, ez egy nyilvánosan látogatható galéria, amit feltöltöttünk a gyűjteményünk darabjaival, sőt, hogy ez kifejezetten egy koherens gyűjtemény legyen, még Horváth Béla gyűjteményéből is van néhány kikölcsönzött darab. Ugye ez önmagában az én gyűjtői hajlamom, de Kapolcs az meg egy olyan hely, ahova a legtipikusabb élmény, amivel a látogatók általában távoznak, hogy lementek valamilyen programra, vagy lementek azért, mert valami ismerősük ott volt, vagy a család ott volt, és találkoznak ezernyi olyan dologgal, amiről nem is számítottak, de írtózatosan megtetszett nekik. Tehát egy csomóan jöttek el korábbi években is úgy a fesztiválról, hogy ott találkoztak olyan zenekarral, akinek aztán elkezdték hallani a zenét, vagy beestek egy olyan színházi darabra, ami rettettől megtetszett, és onnantól kezdték látogatni ezt a színházat. De csak egyszer olyan meleg volt, hogy bemenekültek a katolikus templomba, és meghallgattak egy komoly zenei darabot, ami aztán írtózatosan megtetszett nekik, és rájöttek, hogy a klasszikus zenét is szeretik. És ugye ugyanezt akartuk a kortárs képművészetbe is, hogy botoljanak bele olyan művekbe, olyan kontextusba, miután rájönnek, hogy ez érdekes. Ezt érdemes figyelni, ezt érdemes követni, megpróbálni értelmezni. És emiatt picit van egy kis tematikussága ennek a gyűjteménynek, tehát próbál így végigvezetni folyamatokon, meg próbál összehasonlításokat tenni, meg egymásra reflektáló motivumokat bemutatni. Tehát az egész gyűjtemény az elkezdődik Kassáknál, mint aki azért valamiféle folyamatokat elindított a magyar kortárs képzőművészetben. Ráadásul Kassák neve nagyon sok helyen előkerül a művészetek völgyében, mert van, ahol megzenésített verseit éneklik éppen.
1: Igen, mert jó irodalommal is.
3: Így van, és aztán egy másik helyiségben pedig éppen a képeit lehet látni, és aztán utána végig a avantgárd, neo-avantgárd, iparter generáció, és aztán nyilván a századfordul és azt követő legkülönbözőbb szereplők jelennek meg a gyűjteményben, de mondom ráadásul úgy, hogy valahogy ezek egymásra reflektáló műként jelenjenek meg, és ezért is lehet beszélgetni róluk, és ezért is lehet majd olyan tárlatvezetéseket csinálni, ahol el lehet mondani, hogy ki, miért, hogyan, egyik mű a másikra reflektálva, hogyan jelent meg, és miköze az egyiknek a másikhoz. Tehát azt akartuk, vagy azt akartam, hogy ez egy ilyen sztorivá nőjön ki, és egy élményé nőjön ki ott a fesztivál környezetben.
1: Téged is ezt szippantott be a gyűjtésbe, hogy egy ilyen összefüggést, rendszert láttál, vagy egy történetet láttál?
3: Egy idő után igen. Az elején az ember úgy érzi, hogy üresek a falak, és oda kell valamit tenni, és akkor már miért ne olyat tegyen, ami egyébként esztétikai, művészi, kulturális értéket is képvisel. És akkor az ember először indul a saját ízlése szerint, és aztán meglepődik, hogy lám, nem tudom milyen, Korvodi Lucának volt egy ilyen erdős nagy festménye, most is kim van az irodánkban, és akkor meglátja, hogy Cseke Szilárd is festett hasonlókat, és hogy lehet, hogy ugyanezt a két teljesen különböző ember hasonló motivumokat dolgoz fel. Vagy hogyan fejlődik valaki különböző korszakaiból, és hogyan lesz a nagyon fegyelmezett szögletes absztraktból egy gesztusfestészet, és az aztán hogy jelenik meg másoknál is hasonlóképpen. Tehát ilyen típusú történeti vonulatokat fedez fel az ember, és aztán ezeket meg is akarja mutatni másoknak.
1: De akkor ezek szerint a te gyűjtő ízlésed is elég ilyen demokratikus, mert hogy mindenfélét szereted.
3: Teljesen, és ebben kicsit agyára is megyek egyébként sokszor galériáknak, meg kortárs művészeteknek, mert azt gondolják, hogy jaj, én vásároltam XY-tól, és akkor az XY összes képét bemutatják, és akkor mindig elmondom, hogy én 2-3, jobb esetben 4-5 képet vásárolok egy-egy művésztől, és alapvetően az egész generációknak a kontextusa meg sztória érdekel, és inkább különböző szereplőktől szeretek
1: vásárolni. Tehát a művészi vénádat azt ott éled ki, hogy egy ilyen izgalmas gyűjteményt építesz, ami maga egy mű.
3: Ez nagyon-nagyon kedves, és nagyon pozitív megfogalmazás, ami jól esik a hiúságomnak. Sokféleképpen kérem már Istennek, hogy Stevie-nálmat, mert a fesztiválon szájából ikázni szoktam ilyen blues zenekarokban. De ez most kicsit háttrébb szorul, és idén valóban a kortárs képzőművészetéké lesz a fontosabb szerep az én fesztiválon töltött napjaimban is.
1: Hát családilag is nagyon bevagytok már rágyazódva ebbe a fesztiválba, mert a feleséged.
3: A feleségem a főszervezője most már több mint 10 éven, tehát 2013-ban, 13-14 fordulóján vette át ennek a fesztiválnak a szervezését, és hát ő eleve ezt a szakmát űzi, tehát ő a kulturális menedzsmentben építette fel a saját szakmai karrierjét, és ennek egy zászlósa ő a Művészetek Völgye, de nyilván sok más rendezvény meg fesztivál mellett is. És hát a Művészetek Völgye már akkor, amikor ő átvette, akkor is egy ilyen nagyon nyitott, nagyon befogadó, minden izgalmas lehetőséget kipróbáló fesztivál volt, és mindig az éppen aktuális szereplők és generációk hozták be azt, amit be tudtak hozni. Itt mi most a kortárs képzőművészetet tudtuk behozni.
1: És hogyha kiemelnétek egy-egy darabot, amit különösen érdekesnek tartotok a látogatók szempontjából, ami úgy azt gondoljátok, hogy na ez tuti, hogy fel fogja kelteni az érdeklődést.
3: Hát mondjuk mind a ketten, mert nyilván Éva kívülről látja ezt a gyűjteményt, tehát érdekes, hogy...
1: Mind a ketten hogy, mondjatok
3: igen,
1: egyet
3: egyetleg. Igen, de kezdem én, ugye tehát azért Vazarelli forduló van, és a gyűjteményben azért van jó pár Vazarelli alkotás is, tehát ennek szeretnénk majd egy külön hangsúlyt, külön tematikát adni, hogy ezzel is újra ismerkedjenek, mert ahogy Éva mondta, ráadásul nagyon, nagyon fiatal generáció jár le Művészetek Völgyébe. Tehát lehet, hogy én nekem gyerekkoromban még eleve természetes volt 70-es, 80-as években, hogy az ember ismerte Vazarellit, mert arról, ő volt az egyik olyan magyar, akit ismertek a világban, de hogy ezt érdemes újra bemutatni, újra ismertetni, újra kontextusba helyezni, akkor nyilván kedvenceim azok is, akik egyébként eleve amúgy is aktívak Kapolcson. Tehát például Galántai György nagyon sok éve szervez saját ilyen kicsit történeti jellegű kollekciókat, galériákat, kiállításokat Kapolcson. Ő azért az iparterv generáció egy meghatározó szereplője volt a nem is csak alkotóként, hanem szervezőként is, és tőle is vannak kín alkotások, és őt azért meg is szoktuk hívni két házara alébről, hogy jöjjön át és meséljen arról, hogy hogyan váltották meg a világot még ők annak idején a 70-es, 80-as években. De egyébként meg nagyon nehéz egy-egy kedvencet kiemelni, mert hát nyilván minden az embernek a szívéhez nő egy ilyen gyűjteményben, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy Éva mit tud kiemelni.
1: Szobrok is vannak?
3: Igen. Igen, sőt, azt még most lehet, hogy poént is lövök le, de ugye azt idén hirdettük meg először, hogy a Párfalóval alébb a Köveskálon a Káli Ártin által szervezett Káli Árt Parkba minden évben kiállított szoborgyűjteményből mi már korábban is vásároltunk, és most ezt meghirdettük, hogy évente legalább egy szobrot kiválasztunk, és azt a fesztivál alkalmával bemutatjuk és ki is állítjuk, tehát kifejezetten cél az is, hogy a kortárs szobrászatnak mindig egy-egy aktuális alkotása megjelenjen.
1: Hát ott nagyon klassz szobrok szoktak lenni, meg minden évben van egy ilyen.
3: Így van, korábban is vásároltunk onnan, igen. És most idén lesz egy külön ilyen alkalom, ahol a fesztivál által kiválasztott szobor átkerül Kapolcsra, és ott ez bemutatásra kerül.
1: És meg tudjátok, melyik szobor?
3: Tudjuk, de még nem hirdettük meg, úgyhogy ezt az egy point ezt még nem lövöm le, úgyhogy ez szerintem egy-két héten belül majd kiderül. De kíváncsi vagyok, hogy Éva mit tudnak kiemelni a gyűjteményből.
2: Hát, ahogy Péter, én sem fogok tudni egyet kiemelni, viszont, mert ugye ott vannak a kortárs nagy ágyók, a Nádler, a Hantai, a Maurer, Keserű Ilona, tehát sorolhatnám. Ami szerintem érdekes, például az egyik alkotás Bozó Szabolcstól, ami egy nagyon korai beszerzés, és most már tudjuk, hogy Szabolcs milyen pályát futott be, és milyen sikeres lett. Nagyon izgalmas a gyerekek szempontjából Szabolcsnak az alkotása, viszont kiemelhetném Szabolcson kívül mondjuk a Sós Nórát is, aki egy ilyen nagyon kritikus művész, és nagyon izgalmas gondolatai bújnak meg az alkotásai mögött. Három Sós Nóra is látható a kiállító térben, de valójában én mégis azt mondanám, hogy azok a művek, amik edukáció szempontjából nagyon jól bevonhatok, mert ugye a képezőnek az egyik missziója az edukáció, és nem csak gyerekek, hanem felnőttek edukálása is, de élményszerűen, tehát nem ilyen szakmai csapatot képezve, hogy ezek a művek nagyon alkalmasak erre, ezért nagyon nehéz választani. Viszont készítettünk egy nyereményjátékot, ez egy 30 napos kvíz, és akkor hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy ott kiválasztottunk 30 művet, és mindegyik nap egy-egy műhöz, vagy művel kapcsolatban, vagy az alkotóval kapcsolatban teszünk fel kérdéseket. És Kassáktól egészen Nemes Marciig, úgyhogy Marci, hát ő a Biennálét képviselte nem olyan régen, de Szűcs Attila is megjelenik a kiállítótérben, és ő is ugye egy korai biennálés művész volt, tehát hogy nagyon-nagyon sok izgalmas alkotó van, és 30 mű, 30 kérdés, és valójában 30 esély arra, hogy nyerjen valaki egy páros belépőt a Művészetek Völgye Fesztiválra, és minden héten kisorsolunk két jegyet, két napi jegyet. Úgyhogy érdemes játszani ezzel a...
3: És pont annyit mondjál, hogy hol találják ezt a játékot.
2: Igen, ez a játék, ez elérhető a képezőnek a weboldalán, elérhető, a minden nap megjelenik az Insta és a Facebook sztorinkban, megjelenik a Művészetek Völgye social felületein is természetesen.
1: És akkor ezeken a felületeken keresztül lehet válaszolni?
2: Igen. Egy kattintható link van, és minden nap az aznapi kérdésre lehet választ adni, úgyhogy a Művészetek Völgye honlapját, social felületeit és a képezőnek a hasonló felületeit érdemes nézni, és érdemes követni minket, mert izgalmas kérdéseket teszünk fel, és egyébként lehet tanulni is belőle.
1: Péter, egy picit kérdezhetlek arról, hogy hogyan kezdtél el gyűjteni?
3: Ezt mindig megkapom, ezt a kérdést, és nagyon nehéz az első motivumot, az első
1: mondatot. Tehát, hogy dekorálni
3: a lakást. Igen. Tehát amikor az ember, nem tudom én, kisebb lakásból nagyobbal költözik, és hirtelen üres falak között találja magát, akkor elkezd gondolkodni azon, hogy mit tegyen.
1: De hol néztél körül először? Galériákban, vagy barátokkal?
3: A másik fontos vonulat, hogy én azért a karrierem első 15 évét multicégeknél töltöttem, és vannak, hál' Istennek, olyan nagy nemzetközi cégek, akik a saját sikerességeik egy részét visszaforgatják kortárs képzőnszer támogatásába. Én lényegében ott ismerkedtem meg az első általam nagyra tartott nevekkel, ráadásul annak idején, amikor még ez a Deloitte Magyarországi cége volt, dolgoztam, akkor az ottani ezt a tevékenységet szervezők azt is megtették, hogy behívták Nádler Istvánt, hogy nem csak a képei legyenek kint az irodafalain, hanem beszélgessünk egy kicsit róla, vagy behívták Köves Évát is, hogy mutassa be a legújabb műveit. És ott tetszett ez meg, és amikor már megtehettem, hogy akkor én ebből otthonra is vásároljak, akkor elkezdtem ezektől az alkotóktól vásárolni. Aztán, amikor már saját cégem volt, saját irodával, akkor oda is, és aztán miután a feleségem lényegében már újabb és újabb ötleteket keresett a Művészetek Völgyébe, és újabb intuíciókat, hogy hogyan lehet még plusz dolgokat felvonultatni, akkor rájöttünk, hogy a képek azok miért csak irodák falain, meg otthoni falakon legyenek, miért nem mutassuk meg ezt a nyilvánosságnak, és ráadásul ez nyilván újabb motivációkat ad az embernek, tehát akkor már egy teljes átfogó képet akar megmutatni az ember a nyilvánosságnak. Tehát valóban egy idő után úgy jártam körbe, hogy akkor az ipartebb generációnak minden képviselője legyen valamilyen módon megmutatva, hogy legyen kint, vagy valóban a biennális művészek, mert mondjuk Köves Éva is kint van, meg hasonlók, azok ugyanúgy legyenek megmutatva. Sőt, hát vannak ilyen provokációk, hogyha már Éva megemlítette mind a két művészt, ugye Bozó Szabolcs és Hantai Simon képen szándékosan így egymás mellé van rakva. Hantai Simont azért relatíve kevesen kérdőjelezik meg. Bozó Szabolcs azért sokféle...
1: nagyon sokan.
3: Igen, sokféle érdekes beszélgetés és vita van, de hát ugye Hantai a valaha legdrágábban értékesített magyar származású művészt, Bozó Szabolcs meg a mostanában legjobban felkapott, és ráadásul érdekes, hogy egy hasonló karakterű, hasonló ilyen geometrikus kialakítású két kép van egymás mellett, és így reflektál egymásra, tehát hogy picit ez is benne van, amit az előbb említettem, hogy akkor legyen mindenki valamilyen módon, vagy fontosabb pontok, szereplők, csomópontok megjelenítve, és lássuk, hogy egyébként ezek ilyen visszatérő sztorikat tudnak-e
1: mondom mutatni én, nekünk. Hogy ez a te alkotásod.
3: Igen, van egy ilyen kis összefüggő kompozíció benne, de ezért is jó, hogy ahogy említette, egyébként lesz két olyan alkalom, ahol különböző szereplőkkel én végig sétálok, és végigbeszélem, hogy én egyébként miért azt a képet, és miért oda gondoltam, és ennek mi a háttér gondolata.
1: Csináltál már ilyet korábban?
3: Nem, ez nem. Először lesz.
1: Kíváncsi vagyok, hogy mert olyan érdekes, az emberek sokszor egy kicsit tartanak ettől a világtól, mert egy ilyen elitista kör szórakozásának gondolják a kortárs művészet vásárlását, de tulajdonképpen ez egy annyira egy ilyen cool, meg jópofa világ, tényleg a művészek is, meg egyáltalán...
3: És nyilván van olyan, hogy vannak befutott nevek, amiknek igen. megvan a maga értéke, de valójában minden árkategóriában léteznek művek. Tehát, hogy nem is igaz az, hogy ez feltétlenül a nagypénzű emberek szórakozása, mert pont a kortársban még egyébként mindenki nyúlhat mellé, meg mindenki találhat jót vagy rosszat, és nem feltétlenül csak az a jó, ami drága, hanem mondom, a legfiatalabb éppen feltörekvő művészeknek is nagyon érdekes műveit lehet megtalálni. Egyébként igen, ezt most elmondtuk, hogy Bozó Szabolcs ugye az egyik pillanatilag legdrágában értékesített és legfelkapottabb élő kortárs magyar származású művész, de ahogy Éva említette, én ezt kifejezetten korán, kifejezetten alacsony áron vásároltam ezt a képet még annak idején, amit most így körbeugrál, hogy nekünk ott kint Kapolcson kint van egy ilyen kép, de mondtam, hogy ez nem volt nagy anyagi vállalás. Tehát tényleg ez egy ilyen izgalmas kalantúra, amiben mindenki kicsit belekóstolhat a maga ízlése és lehetőségei szerint.
1: Na hát, ha sikerül újabb embereket becsalogatni ebbe a jó kis világba, a művészet világába, hát köszönöm szépen nektek a beszélgetést. Sajnos a műsoridőnk itt a Gyűjtő műsorában véget ért. Az imént beszélgettünk a Kapolcsi Művészetek Völgye programról Oszkó Péterrel, aki az OXO csoport vezetője és tulajdonosa, és az OXO gyűjteménynek, a képzőművészeti gyűjteménynek az atya, illetve Bada Évával, aki pedig a képező galériát vezeti, és aki rengeteg érdekes programot fog szervezni, csinálni a felnőtteknek és gyerekeknek, meg a kettő között egyaránt. Úgyhogy köszönöm szépen nektek a beszélgetést.
3: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget.
1: A hallgatóknak pedig javasoljuk, hogy látogassanak el a Művészetek Völgye honlapjára, mert ott mindenféle dátumot, játékot, mindenfélét megtalálnak, és köszönjük szépen nekik a figyelmet, a műsor pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Kereben Kata volt.
0: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai szeptembertől. Ellenállási politikát hirdetett Orbán Viktor tusványosan. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A módszertan ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezekből az adatokból önmagukban nem lehet egyszerű kórházi rangsort készíteni. Ezért a fertőzési mutatók mellett olyan további adatok is megjelennek majd, amelyek segítenek a számok helyes értelmezésében. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, mondta a Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetemen. Orbán Viktor szerint Magyarországon veszélybe került a szabadság az áprilisi választás után. Az előző kormányfő szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Szerinte a Tisza párt egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni. Orbán Viktor beszédére Magyar Péter reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Egyetlen koncert megrendezésére kapott 1,5 milliárd forintot Balázsi Gyula cége, a Lounge Event Kft. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől néhány nappal a választások előtt, írta Pósfai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán. A belügyminisztérium a rendezvények

0: amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić a szerbiai közszolgálati televízióban közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadiipar területén. Újabb drónt lőttek le Románia légterében. A pénteki eset után szombat reggel ismét pilóta nélküli eszköz sértette meg az ország légterét. A Védelmi Minisztérium szerint a drónt Dunaszentgyörgytől 10 kilométerre nyugatra lőtték le a Duna-delta térségében, az ukrán határ közelében, lakatlan területen biztonságos körülmények között. Ugyanaz a román pilóta avatkozott be szombaton is, aki pénteken a Bodza megyei drónt lelőtte. A tárca azt írta, hogy a pilóta ugyanannak az F-16-os vadászgépnek a pilóta fülkéjében ült, és ugyanaz a kollégája segítette a műveletben.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap már sokfelé megnövekszik a felhőzet, és délnyugat-nyugat felől egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. Erős lesz a szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fok valószínű, de a csapadék érkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket, Csabai Károly vagyok, a Klasszis Média lapcsoporthoz tartozó M4 és Privát Bankár főszerkesztője, és Önök a Klasszis Klub Live 6. évfolyamának 102. adását látják, illetve hallhatják is. Hát ennyi felvezető után köszöntöm a mai vendégünket, Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, szervusz, jó napot kívánok!
1: Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Hát nagyon sok téma, hát egy órás műsorra készülünk, ugye, jönnek majd kérdések is hozzád élőben, itt mindenféle úton, módon, csatornán, majd várjuk a kérdéseket, már kaptál is kérdéseket, de azért én is készültem egy csomóan, hogyha sikerül egy órába beleszorítani, akkor az bravúros lesz. Mivel kezdjük? Gondoltam, hogy mindig egy friss hírrel szoktuk kezdeni. A legfrissebb hír az, hogy Magyar Péter bejelentette, hogy új jogköröket kap a NAV, 20 évre visszamenőleg vizsgálhatják a politikusok és családtagjaik vagyonát. Mit szólsz te ehhez, mint aki a vagyonnyilatkozatok témában az egyik az úttörő voltál, aki elmondtad annak idején mindig, hogy ahogy ez a rendszer most van, az úgy majdnem csúnyát mondtam, semmit nem él.
2: Igen, hát de indulatban az ember könnyen azt mondja, hogy annyira vacak a magyar vagyonnyilatkozati rendszer, hogy bár inkább ne is lenne, mert akkor nem kellene elfárasztani magunkat, így meg el kell bábozni azt, hogy ez egy létező rendszer, ami kritizálható, meg megéri kritizálni, de annyit érdemes ezen a radikális állásponton árnyalni, hogy hát statisztikából kölcsönzött kifejezéssel ez a magyar vagyonnyilatkozati rendszer egészen ideig egyfajta ilyen alsó limesz értéket képviselt, hogy ennél kevesebb vagyonnal biztos nem rendelkeztek a politikusok. Tehát amit oda bevallottak, arról úgy gondolták, hogy azt nem szégyen bevallani, azt valahogy ki tudják magyarázni. Tehát egyfajta ilyen társadalmi lakmuszpapír tesztként lehetett alkalmazni, hogy ennyi még elmegy. Valósághoz sok köze nem volt, összehasonlítása minimálisan volt alkalmas. A NER az helyesen érezte, hogy a NAV-ot kell megfosztani az eszközeitől, az adóhatóságot, hogy vagyonosadási vizsgálatot ne végezhessen. Mert korábban volt ilyen vagyonbecslési eljárás már a NAV-nál, ez már a 2000-es évektől ment, akkor még ugye APEC volt, és hát most nagyon leegyszerűsítve ez úgy működött, hogy ha valaki nem költött kétszer, nem költött többet, mint kétszeresét az igazolt jövedelmének, akkor általában ki tudta magyarázni, hogy hát az a ház az azért van, mert ugyan sokkal többe kerül, mint amennyit én igazolni tudok bevételként, de ügyes ezermesterről, és sok mindent magam csinálok ám meg. Tehát, hogy takarítom a kéményt, amit magam építek, a kandalló is márványból van, de csak az anyagot kellett megvenni, én magam megvágtam a márványt és fölraktam, és ezt nehéz száfolni. Hát lehetek ügyes akkor is, hogyha ez nincsen rámírva. Ebből nem az következik, hogy a vagyonosadási vizsgálatoknak ne lett volna értelmük, ez inkább megint csak egy hüvelykúj szabály, hogy ennek ellenére nagyon irritálta a NER-nek a haszonhúzóit, hogy mégis akkor jön a hatóság, és azt mondja, hogy hát te neked nem lehet összkerékhajtású terepjáród itt a híres Békéscsabai hegyekben, hogyha egyébként be van jelentve minimálbérre, tehát ez agymagyarázatot nincs magyarázat, bilincs. És akkor az a szabály jött, hogy akkor lehet vagyonosadási vizsgálatot csinálni, ha konkrét adócsaló magatartás bűncselekményként is felmerül gyanú formájában. Tehát önmagában vagyonbecslés, ami elmaradt adó megfizetésének az alapjául szolgál, az kikerült a rendszerből. Most ez jön vissza, hogy van-e értelme ezt 20 évre visszamenően csinálni?
1: Ez lett volna a kérdés.
2: Ugye ez egy politikai bemondásnak a következménye. Magyar Péter valamikor egy jó évvel ezelőtt tolta azt, hogy akkor 20 évre visszamenően lesznek elszámoltatások, hogy 20 évre visszamenően...
1: De ez a Gyurcsány miatt?
2: Vagy talán hát azért, mert, tudom, ez tűnik olyan belátható, befogható szakasznak, de...
1: Vagy a 2006. szeptemberében volt az összödi
2: de
1: beszéd.
2: De amikor mondta, akkor még csak 19 évnyire voltunk az összödi beszédtől. Igen. Talán ez egy jó kerek szám, mégsem megy vissza 1990-ig, de nem csak a NER-re csap le, tehát lehet mondani, hogy ugye az óellenzéket is ütni lehet vele. A probléma az, hogy azért 20 évre visszamenően bizonyítani nem olyan egyszerű. A jövedelmekkel kapcsolatos adatőrzési, iratmegtartási, bizonylati fegyelem, tehát az a követelmény, hogy legyenek meg a papírok, az 8 évnél továbbra nem hat, 8 évnél messzebbre nem hat vissza. Tehát, hogy valakinek...
1: Mi a törvény ennyit ír elő?
2: Hát az adószabályok alapján 8 évig van a bizonylatőrzési kötelezettség, sőt a polgári törvénykönyv, a polgári jogszabályai szerint a szerződéses viszonyokban 5 év az általános elévülési idő. Tehát, ha valami nem kifizetőhelyi jövedelemként keletkezik, hanem polgárjogi szerződés alapján, mondjuk egy adásvétel, vagy egy ajándékozás, akkor ott már 5 év után mondhatom azt, hogy azt az autót ajándékba kaptam anyától, apától, tehát a papírt már eldobtam. Hát nem, 6 éve
1: de akkor
2: volt.
1: Hogy lehet most akkor vizsgálni, mondjuk 16 éve ezelőtt mi volt?
2: Nyilván vannak módok rá, csak...
1: De jogilag.
2: Lehet, tehát ettől mondjuk még a vagyon növekmény az ott van, és hogyha bűnös eredetű, és akkora összegre vonatkozik, amilyen összegekkel a NER-ben gazdagodtak, akkor az még 16 meg 20 év után sem feltétlenül évül el, bár mondjuk a 20 év, ahhoz már bűnszervezet kell, tehát de, az már de nagyon erős.
1: Valaki azt mondja, 2013-ban vettem ezt a vagyontárgyat, és akkor de nem tudom bizonyítani, mert hát én csak 8 évre visszamenőleg tettem el a papírokat, akkor mi van?
2: Ugye ez leginkább az ingó dolgoknál játszik.
1: Uh-huh.
2: Mert
1: festmény,
2: ingatlannál, ami ugye benn van a tulajdonalapon az ingatlan nyilvántartásban, ott minden tranzakció, minden tulajdonosváltás, minden hitelbejegyzés, minden jelzálogbejegyzés, minden jog- és tényfeljegyzés az látszik. Hát pontosan a tezaurálásra alkalmas nagyértékű ingóságoknál ékszerek, muzeális tárgyak, uh-huh. különösen a festmények azokban nagyon szeretnek tezaurálni. Bizonyos körben a járművek is, bár ugye ott is van, az autónál is van nyilvántartás, igaz, az értékeket nem tartalmaz. Az ingóknál könnyebb ezzel csalni. Én meg lennék lepve, hogyha kiderülne, hogy nagyon nagy összegű tisztázatlan vagyonok olyan ingókban vannak felhalmozva, amelyeknél a magyarázat azon fog múlni, illetve megbicsakolni, hogy akkor most őriz-e valaki erre vonatkozóan szerződést, vagy nem őriz, mint hogy azon is meg lennék lepve, hogy 20 évre visszamenően nagyon nagy számú, nagyon nagy terjedelmű vagyonnövekményeknél lehetne a szerzéskori tényleges értéket igazolni.
1: Hiszen... De ha ennyire meg vagy lepve, akkor ez nem több megint egy ilyen politikai valamilyen statementnél, vagy annál, amit ugye Magyar Péterek megígérték, hogy ezt az elszámoltatást ezt tényleg komolyan fogják venni, és hogy látható is egyébként elkezdték pipálgatni azokat a dolgokat, amiket megígértek, ami egyébként szerintem támogatandó, de hogyha tehát, hogy nem az lesz, hogy tényleg sokat markolnak és keveset fognak?
2: Igen, biztos, hogy egy része hoax. Tehát a 20 év az túl sok, de nem a 20 évvel ezelőttivel kell kezdeni. Tehát uh-huh. maradjunk abban, hogy tekintsük úgy ezt a 20 éves keretet, hogy ez arra alkalmas, hogy ha valami a 8 évnél régebbi időszakból nagyon kiugróan, gyanút keltően adja magát, hogy hát az ott azért nincsen tisztázva. Uh-huh. Tehát most nem arra gondolok, hogy valakinek lett egy festménye, vagy egy 6 hengeres autója, és akkor az most hú, hát az biztos nem tudja megmagyarázni, hogy honnan van. Ha valakinek mondjuk lett egy 16 állásos lovardája. Uh-huh. Miközben egyébként ő maga mezei parlamenti képviselő volt nyugdíjas pedagógus szülőkkel, akik ugye nem tudták a minimálbérből összespórolni a lovardának a megvásárlását. Tehát ez a kiugró esetekre vonatkozik, uh-huh. ahol egyébként még indokolt is azt mondani, hogy most egy külön elévülési szabályt, egy külön vizsgálati időkeretet teremtünk, és nyilván nem azzal kell a hatóságokat megfullasztani rögtön, hogy akkor 2006-ban kezdjenek el kutakodni, minden egyes nyaralóvásárlást nézzenek át, hanem ahogy az időben megyünk vissza, egyenes, meg négyzetes, meg nem tudom, harmadfokú arányosságokat felállítva vizsgálják, hogy csak az idő előre haladtával, már mint az időben az eseménytől távolodva, csak a minél nagyobb értékű, a kiugró tranzakciókra figyeljenek, miközben a NER 16 éve, vagy mondjuk a NER utolsó 8 évében bőven vannak még olyan tranzakciók, amelyekre nézve biztos, hogy nem telt el az iratőrzési, adatvisszatartási, adatmegőrzési kötelezettség. Tehát neki tudnia kell igazolni, hogy mennyi az adózott jövedelem, mennyi a vagyon tényleges értéke, mondjuk mennyi volt a szerzéskori tényleges uh-huh. kiadási érték, és a kettő között, ha túl nagy a hézag, akkor arra adjon magyarázatot, vagy szembesüljön a jogi következményekkel. Ugye ez az Unexplained Wealth Order-nek a mintájára, ugye, ha nem magyarázza meg ez az Egyesült Királyságban kialakította, meg nem magyarázott az igazolatlan gazdagodásra vonatkozó bírósági eljárás, hogyha nem tudja megmagyarázni, hogy az adózó jövedelmét meghaladó kiadást miből fedezte, akkor bajban van. Akkor az elkobozható tőle, az visszajár, az szabálytalannak tekintik. Ez kicsit olyan, mint a büntetőjárásban, büntetőjogban az a kategória, hogy a bűnszervezet ideje alatt szerzett vagyont jogellenes vagyonnak kell tekinteni.
1: Na de, ha már említettem, ugye, hogy akkor ez most politikai hoax, vagy nem az, hogy ahhoz képest, amit vártál a kormányváltás előtt, és ami azóta történt, hát akkor most értékeljük valahogy ezt a, hát mondjuk a kormány a megalakulásától szerintem onnan sportszerűbb azért értékelni, mert előtte még nem voltak ugye jókorjuk vagy hatáskörük, hogy az azóta eltelt idő az pozitív meglepetést okozott, vagy negatív meglepetést neked, vagy úgy alakulnak a dolgok eddig, ahogy amire számítottál.
2: Én nem tápláltam nagyon vérmes reményeket, mert rendelkezem bizonyos bürokratikus tapasztalatokkal, dolgoztam az államigazgatásban, tehát tudom, hogy azért ezeknek az előrehaladás, ezeknek a felményeknek a kialakulása az időt igényel. Meg hát nyilván független attól, hogy hol dolgoztam a Transparency International Magyarország előtt, tisztában vagyok azzal, hogy nem lehet egy 16 éves rezsimet egyik napról a másikra leváltani. Vannak pozitív, meg vannak kevésbé pozitív fejlemények. Pozitív az, hogy elkezdenek dolgok történni az igazságszolgáltatás a bűnüldözés területén. Tehát, hogy mégis vannak eljárások, kiderül, hogy igaz az, amiben régóta bíztunk, reménykedtünk, sokszor hangoztattuk, hogy ha lekerülnek a politikai fékek, kötőfékek, ha úgy tetszik, meg az öncenzurális kényszerek az ügyészekről, nyomozókról, akkor képesek, hajlandóak dolgozni esküjükhöz, elhatározásukhoz híven teljesíteni a szakmai feladataikat. Ugye ez a nemzeti kulturális alappal kapcsolatos büntetőjárás, ez ígéretesen halad előre, és már valami lépések látszanak az aranykonvojnak nevezett ügyben is. Negatív az, hogy ezt nem látjuk elég gyorsan, elég sok területen, tehát mi már szeretnénk látni például végre a Magyar Nemzeti Bank alapítványai környezetében a Matolcsi család legalább két tagját gyanúsítotti kihallgatáson, meg Száraz István és Homlai Bálint visel dolgai is szerintünk bőven megérettek a gyanúsításra. De mondjuk ne legyünk telhetetlenek, azt az ügyet legalább ismerjük, tudjuk, hogy onnan abban az értelemben nincs menekvés, hogy tisztázni magukat az illetők soha nem fogják, függetlenül attól, hogy a hatóság mikor és milyen formában kérdezi őket. Attól talán egy kicsit személy szerint is többet reméltünk, hogy a NER-től átörökölt közjogi vezetői garnitúra szélnekeresztése az hogyan történik meg. Ezt én magam is többször kifejeztem, hogy ezt lehetne úgy is, hogy egyetlen törvényhozási lendülettel minden olyan közjogi tisztséget, amit az országgyűlés választással vagy miniszterelnök előterjesztésre a köztársasági elnök kinevezéssel hoz létre, és akkor itt minden tulajdonképpen közjogi vezető, állami vezető felsorolható lenne, a mandátumuk megszűnik. Ez nagyon radikálisnak tűnik, bizonyos
1: értelemben. De figyelj, már most is mit kapott a Tisza azért, hogy ugye a köztársasági elnök elmozdítása érdekében megváltoztatta az alaptörvényt képzett, ha mit kapott volna akkor, hogyha ez megvalósul, amit most te mondasz.
2: Hát ugye egyrészt van erre az a mondás, hogy aki ringbe száll és boxol, azt néha fejen fogják csapni, akkor is, hogyha igen, ő fog győzni a végén. Másrészt meg akik a 2012-ben elfogadott alaptörvény siratják, azok nagyon félreértik a helyzetet. Az az alaptörvény a gyakorlatban igazolta, hogy nem arra lett kialakítva, hogy a polgároknak, az embereknek a jogait megvédje, hanem arra szolgál, hogy a hatalomnak a működésében, működése előtt felmerülő korlátokat eltakarítsa, elbontsa. És ezt a gyakorlatban igazolta is, hogy azok a közjogi vezetők, akik az alaptörvény hatája alatt kapták a tisztségüket, tényleg rezsimérdekeket szolgáltak, és nem a nemzet érdekét, ők igazából rezsimvezetők, és nem köztársasági vezetők voltak, akik éles helyzetben behúztak a NER mögé, vonalba álltak, nem szóltak ki, nem beszéltek ki a NER-ből. Például amikor a kormány kitalálta, a NER-es kormány, az ötödik Orbán kormány, hogy szuverenitásvédelem van, meg szuverenitásvédelmi hivatal van, meg aztán, hogy önként törvény van, ami alapján, ha azt életbe léptették volna, akkor bárkitől, civil szervezettől, újságírótól, cégtől, orvostól, asztalostól, bírótól, állampolgártól magyartól és nem magyartól el lehetett volna venni a jogszerű tevékenység eredményeként megszerzett jövedelmét, pusztán azon az alapon, hogy őt ilyen külföldi befolyás ügynökének nevezik.
1: Hát végül ezt nem merték meglépni.
2: Nem merték meglépni, de ez akkor is komoly fenyegetés volt, hogyha ez csak törvényjavaslati szinten és törvényjavaslati formában
1: maradt. Miért nem merték meglépni? Mert én hallottam olyat, hogy a bankok is azt mondták, hogy meg a NAV is azt mondta, maga NAV, hogy ezt elég nehéz megvalósítani.
2: Hát akkor először befejezném azt a fontos gondolatot, amivel pocskondiázni akarom, kritizálni akarom az előző garnitúrából itt maradt, itt ragadt vezetőket. Egyikük se állt föl és mondta azt, hogy az önkénttörvény rendelkezései azok nem egyeztethetőek össze az alaptörvénnyel, márpedig én legfelsőbíróként, főügyészként, ászelnökként, nem tudom, közbeszerzési hatóság, versenyhivatal elnökeként, adatvédelmi hatóság elnökeként arra esküdtem föl, hogy az alaptörvényt megtartom és megtartatom, így ezt a törvényt nem szabad alkalmazni, nem szabad elfogadni. Ilyen mondat nem hangzott el, mert a NER által kinevezett rezsimvezetőknek a működésével ez nem lett volna összeegyeztethető. Most, hogy miért nem léptették életbe, nyilván egyrészt örülünk, hogy ez nem történt meg, de annak sok oka lehet, nyilván a pénzintézetekre hárult volna az effektív végrehajtás, hogy az összes bankszámlát, tranzakciót kiszűrjék, nyomon kövessék, ez tiltakoztak is rendesen, hogy ez inflálja a pénzmosás elleni intézményrendszert, hiszen egy olyan mechanizmust, ami a bűnös, rosszindulatú, tisztázatlan forrásból származó pénzügyi műveleteknek a kiszűrésére van hivatva, tehát korrupció, terrorfinanszírozásnak a megelőzésére, azt rászabadítani politikai megfontolásból teljesen egyszerű átlagos tranzakciókra, amelyek napjában tömegével fordulnak elő, az teljesen tönkreteszi azt a banki biztonsági prudenciális területet, ami nem erre lett kitalálva, és hogyha erre alkalmazzák, akkor képtelen lesz kiszűrni a tényleg veszélyes utalásokat. Meg hát nyilván úgy voltak vele, gondolom én, a bankok, hogy akarja a fene azt, hogy az összes ügyfelüket ezzel vegzálják, tehát ezt nem akarták megcsinálni, ettől még a bankok nem szentek, de legalább ezúttal észlelték, ha így volt a természetes érdeküket. Nyilván azért ennek politikailag is vállalhatatlan lett volna az ódiuma, tehát az akkori 133 bátor fideszes parlamenti képviselőből is azt hiszem a végén csak 104-en írták alá a Halász János
1: igen,
2: által.
1: Igen, az volt az első. Hát nem azt mondom, az első törés volt, de ott azért lehetett érezni.
2: Az egy vörös vonal volt, igen, tehát annak vagy az egyik, vagy a másik oldalán volt, ott nem volt köztes állapot.
1: Igen, igen. Na, a MNB alapítványt, hát ez nekem különösen kedves a szívemnek, mert annak idén én túltam ki, ugye 14 augusztusában még a HVG újságírójaként, hogy létrejött 4 alapítvány, ugye 200 milliárd forinttal, akkor még aztán ugye még 2, és abban még beletoltak pénzt. De ha már említetted, azért az tényleg sokakat foglalkoztat, hogy vajon miért nem zárult még le, vagy miért nem zárult le, miért nem hozott eredményt még a nyomozás? Van valami tipped?
2: Hát tippem, az sok van.
1: De ami szalonképes is, igen.
2: Mondjuk úgy, hogy én azt a nyomozást szeretném most már látni, ami azok ellen a állami vezetők, ügyészek, rendőrök ellen indul, akik 2016-ban, amikor a Transparency International Magyarország már megnyert MNB alapítványok ellen már megnyert perek eredményeinek az ismeretében az első feljelentést tette, akkor úgy döntöttek, hogy már pedig itt nem lesz nyomozás. Most lehet, hogy ebben a személyes közrehatása annak a rendőrségi vezetőnek, nem tudom név szerint ki volt, mert az ORFK-nak címeztük a feljelentést, ettől még nem az ORFK akkori vezetője, aki Papp Károly volt, nem ő bírálta el, de biztos azonosítható az a rendőri vezető, aki ezt félretette. Az ügyészség esetében a akkori legfőbb ügyész Polt Péter, vagy az általa utasított ügyész viseli érte a felelősséget. A kormányban többen felelősségre vonhatóak lennének, hogy ezzel a magatartással ők úgymond csak bűnpártolást valósítottak meg, vagy valami módon részesévé váltak a hűtlen kezelésnek, ami zajlott az MNB-nél, ezt nem ebben a székben és nem ezelőtt a mikrofon előtt ülve fogom tudni kitalálni, de az biztos, hogy súlyos hivatali kötelességszegés terheli őket, ami legalább bűnpártolásra, tehát a hivatali visszaélésnek erre a sajátos igazságszolgáltatást érintő magatartására alkalmas. Tehát arra biztosan, hogy amiatt felelősségre vonják őket, hiszen mind hivatalos személyek, mindegyiküket terhelte az a kötelezettség, hogyha a bűncselekmény jut a tudomásukra, akkor azzal kapcsolatban feljelentést tegyenek, intézkedjenek. A bűncselekmény a tudomásukra jutott, hiszen feljelentést tettünk többen is egyébként. Azt hiszem elsőként épp a Transparency International Magyarország. Mégsem tették meg a kötelességüket, nem indítottak eljárást, és ezáltal hozzájárultak ahhoz, hogy ez a magatartás tovább folyhassék. Ha akkor megindul a sztori, mármint a büntető eljárás, akkor a pénz az még fogható lett volna. Már elsikasztották a Magyar Nemzeti Bankból, ugye 16 áprilisára már is még 6 alapítvány van, és az összeg felkúszott az eredeti 204 milliárdról 266 milliárdra, de ennek a pénznek a túlnyomó többsége idézőjelben csak PINF pár száz millió forintot leszámítva, ami elment ilyen sakk és póker című Matolcsi könyv, meg nem tudom. Igen. Azt hiszem a legmagasabb összeg talán 500 millió körül az a vs.hu vagy az origo.hu-nak a bevásárlására ment akkor. De a pénznek a nagy része az megvolt, államkötvénybe fektették.
1: Igen, mert ugye az volt a szabály, hogy csak a hozamát használhatja igen. fel. Ugye emlékszel?
2: Így van, ugye megpróbálták elbehozni, hogy ez egy endowment típusú alapítvány, nem egy hagyományos magyar polgári jog vagy római jog szerinti alapítvány.
1: Már azok után, hogy a kúria kimondta, és aztán az alkotmánybíróság ezt jóvá hagyta, hogy a közpénz nem veszített el a közpénz jellegét, innentől kezdve...
2: Az hangozék el, mert te nem fogod magad mondani, hogy az első döntés, ami a kúriegel jutott, az általad indított perben született. Igen. 2016-nak talán márciusban, akkor született a kúriai döntés, és a kúria még előre is hozta a saját ítélethirdetését, mert addigra már az alkotmánybíróság előtt volt a MNB alapítványokat titkosító törvényeknek a felülvizsgálata, és félt a kúria, hogy az alkotmánybíróság hoz egy buta döntést, még mielőtt ők egy jó döntést tudnának hozni.
1: És aztán utána rá egy napra meg az alkotmánybíróság
2: is hozott egy szinte, az volt a 8/2016-os alkotmánybírósági határozat. Hát az mondjuk az Alkotmánybíróságnak a NER-ben az utolsó nagy villanása volt, amikor arccal névvel beleálltak abba, hogy a NER-nek megállt kell parancsolni.
1: És még akkor is többségben voltak.
2: Már akkor is többségben. Akkor lettek többségben. Akkor lettek, ment igen. ki az utolsó olyan csapat, akiket még a NER előtt választottak Alkotmánybírónak. Tehát mert a Kislászló és Lévai Miklós szerintem akkor már éppen nem voltak, vagy akkor kerültek ki az Alkotmánybíróságról. Szóval az még egy nagy pillanat volt, az más kérdés, hogy ebből az AB határozatból még önmagában nem következett az, hogy a lopás leállt volna, mert ugyan odaírták a törvénybe, hogy akkor a jegybanki alapítványokat az állami számvevőszéknek vizsgálnia kell. Ezt a Domonkos féle állami számvevőszék egyszer meg is tette 19-ben, és mindent rendben talált. Pedig akkor már nem volt ott, talán még megvolt a pénz, de akkor már nagyon készült nem ott lenni, a pénz már nagyon, nagyon el akart onnan akkor már menni, akkor vonták össze a 6 alapítványt egy alapítványá, addigra már egyébként a pénz az Optima befektetési csoportnál volt, ami a korábban 6, később egy darab alapítvány közös, illetve egyedüli befektető cége volt, és a mondás az volt, ez az egyik csúcs ebben az egész jegybanki alapítvány sztoriban, hogy úgymond nekik meg volt engedve az, hogy a COVID-válság alatt, után kialakult gazdasági bizonytalanságokat, a monetáris finanszírozás tilalmát felkarcolóan kezeljék, tehát a jegybank maga közvetlenül nem finanszírozhatja az államadósságot, de ilyen alapítványi konstrukcióban végül is miért ne tehetné meg, és ezt az állításuk szerint, Matolcsék állítása szerint az Európai Központi Bank sem nagyon kifogásolta, de 2016-ban megszületett az úgynevezett Drági levél, amikor megírta az LKB elnöke, hogy ez nem megy tovább, nincsen monetáris finanszírozás, és erre hivatkozással azt mondták a jegybank akkori vezetői, Matolcsi György, hogy hát kellett valamit kezdeni azzal a pénzzel. Ugye már elsikasztottam, már nincs a Magyar Nemzeti Bankban, én vagyok a Magyar Nemzeti Bank elnöke, elsikasztom a pénzt, megmondja az Európai Központi Bank vezető, hogy nem fektethetem állampapírba, valamit kell vele csinálni, mit csinálnak vele, elhűtlen kezelem, és akkor betolom lengyel meg svájci ingatlan befektetésekbe, vacak bóli részvényeket veszek túlárazottan, most meg ugye a Magyar Állam meg a Magyar Nemzeti Bank új vezetése az fut a pénze után, ami valószínűleg részben ott elégett.
1: Akik a Trend FM-en hallgatnak minket, azoknak most híreket mondunk.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottak.
4: Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter le Big Ben, qui nous vient de la cité.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Elvileg július 1-től megismerhetők a magántők alapok tulajdonosai, elvileg. De ugye gyakorlatilag nem, mert ugye egy ilyen uniós direktíva vagy jogharmonizáció keretében ugye ezt mondják, amit most elmondtam, de gyakorlatilag például én, mint újságíró nem kérhetem ki, nem kutakodhatok, nem nézhetem meg a 200 magántők alapnak a tulajdonosát.
2: Hát mi ezzel próbálkoztunk, mert ez az uniós szabály, ez fennállt korábban is, az bíróság, a luxemburgi bíróság ítéletéből fakadóan.
1: Most ugye ez a szabály a 2025 előtt létrejött magántők alapokra vonatkozik.
2: Igen,
1: ez a
2: bizonyos. Már az fontos fejlemény, hogy a tényleges tulajdonosi nyilvántartásba bekerülnek a magántők alapok tényleges tulajdonosi, mert sokáig az volt a probléma, hogy nem is gyűjtötték a magántők alapokra vonatkozó adatot törvénysértő módon, mert úgy tekintettek a magántőke alapra, hogy az nem tartozik a tényleges tulajdonosi szabályozás hatája alá. Ezt most pótolta ezt a mulasztást, az új törvényhozást, tehát már a Tisza kormány alatti parlament, és az uniós bíróság ítélet értelmében a civilek, meg az újságírók, azok mondjuk így gyorsításában férnek hozzá, nem kell érdekeltséget igazolni, mindenki más érdekeltséget kell, hogy igazoljon. Most erre nem készültem, nem néztem meg a végül módosított szabálynak a végső formáját, tehát nem tudom fejből, hogy bekerült-e az, amit mi javasoltunk beültetni, berakni a törvényi szabályba, hogy ez az uniós bírósági ítélet, mi szerint azok a civil szervezetek, amelyek a létesítő okiratuk szerint pénzmosás elleni küzdelemmel is foglalkoznak, meg az oknyomozó újságírók, akik ezen a területen dolgoznak, azok tényleg hozzáférhetnek, vagy nekik is érdekeltséget kell igazolni. Minden esetre a probléma az változat.
1: Hát, csak közbeszólok, hogy nem látom cikkek tömkelegét, hogy egy listán lehoznának ilyen szép grafi táblázatokba, hogy akkor ezek a magántők alapok és ezek a tulajdonosok.
2: Ezt én is hiányolom, de a probléma nem biztos, hogy a szabályozásban van. Lehet, hogy már ezen a szinten el van szúrva a szabályozás, de ha ezt megugrották, akkor is az a probléma, hogy a hozzáférést változatlanul a miniszter adja meg a hozzá befutó kérelme alapján egyfajta ilyen diszkrecionális hatáskörben.
1: Ez esetben a pénzügyminiszter?
2: Ez a pénzügyminiszter, aki nyilván sokkal jobb ember, mint a szállodai szokásairól, leginkább szállodai szokásairól és magántőke alapok iránti vagyonosodási vágyról ismert Nagy Márton, de ettől még ez nem egy kiegyensúlyozott döntési helyzet, hogy most azt mondja a pénzügyminiszter, hogy igen, és akkor minden rendben, azt mondja, hogy nem, és akkor megállt a tudomány, nincs jogorvoslat, tehát nem lehet. Ez nem egy közigazgatási hatósági döntés, hogy bíróságon meg lehet támadni, ha nem tetszik.
1: Úgyhogy sokkal előrébb nem vagyunk.
2: Nem vagyunk eléggé előrébb. Tehát én próbálom itt is a félig teli vagy félig üresből azt mondani, hogy félig tele van. Nem gondolva arra, hogy mivel van töltve a pohár, bármeddig is. De a lényeg az, hogy valami előrelépés már volt, de itt valóban mi is többet javasoltunk, és többet szeretnénk, mint amennyi tudomásom szerint bekerült a szabályba.
1: És látsz arra esélyt, hogy ezen még azért módosítanak ezek a szabályon, hogy valóban, tehát azért mondom, mert elvileg megismertük, gyakorlatilag nem.
2: Hát remélem, hogy ez módosulni fog, mert az a törvénycsomag, ami ezt a szabályt is magával hozta, az a helyreállítási alapból származó uniós források megszerzéséhez kapcsolódóan bizonyos jogállamisági mérföldkövek teljesítéséről szólt, és volt abban egyfajta túlzó lendület, hogy nem mondjam kapkodás, például tök jó összeférhetetlenségi szabályokat irányozott elő a törvény, és vezetett is be a közpénzből nyújtott támogatások körében, tehát hogy bővül a kizárt közjogi tisztségviselők köre, meg ténylegesen nézni fogják, hogy milyen kapcsolódások vannak a támogatási döntés meghozója és a kedvezményezett között. Elfelejtették azonban kivenni azt a korlátozó szabályt az államháztartási törvényből, ami ezeket a törvényszabályokat egy korábbi neres módosító miatt kizárja a belföldi forrásból nyújtott támogatások, tehát az államháztartási támogatások.
1: De hogy lehet ilyen szarvas hibát elkövetni?
2: Mert nem mindenki tudja, hogy az ott van, mi is csak azért tudjuk annak a korlátozó szabálynak a létezését, egyébként a K-monitor tette erre konkrét észrevételt, de mi magunk is sokat szenvedtünk ettől a korlátozó szabálytól, ez az államháztartási törvény 111. szakasz 9. bekezdése, mert amikor például a turisztikai támogatások iránt pereltünk, meg amikor a lélegeztetőgépek beszerzése ügyében pereltünk a kormánnyal, meg kormányzati intézményekkel szemben, akkor az alperesi védekezés része volt, hogy ott van ez az AHT-ban, de nem annyira közismert ez a szabály. Tehát ki kellett volna venni, és akkor ezek a tök jó összeférhetetlenségi rezsimek széles körben alkalmazhatóak lennének. Így most jó az összeférhetetlenségi rezsim, sokkal jobb, mint a korábbi, de a pénzelosztásoknak csak valami marginális kis szeletére fogja tudni alkalmazni a gyakorlatban az, aki pénzeket oszt, mert hogy a belföldi forrásból nyújtott támogatásokra nem fogják alkalmazni őket.
1: Na hát akkor térjünk át egy jóval közismerte vagy szélesebb körben ismert témához, Szijjártó Péter Bivaldihoz való átigazolása kapcsán, ugye te hozzád köthető azt hiszem először, hogy a forgóajtó jelenséget felvetetted. És ugye egyből mondta a Fidesz arra, hogy ha a forgóajtó jelenséget felvetjük, akkor ugye ez miért nem igaz mondjuk a gazdasági és energetikai miniszterre, aki mondjuk a forgóajtó másik részét jött be.
2: És ő bejött és nem kiment.
1: Tehát a Shellből ment be a kormányba. Tegyük már tisztába ezt az egész dolgot, hogy itt elkövetett egy figyelmetlen volt-e mondjuk a Tisza kormány, tehát nem gondolta arra, hogy ez előfordulhat, vagy pedig most se gondolja, egyébként most már gondolja, mert most ugye már mondta Magyar Péter, hogy azért mérget ne vegyen arra Szijjártó Péter, hogy ott fog megöregedni a Bivaldinál, és nem azért, mert eléggé fiatal mondja ezt képest. Tehát, hogy mi a helyzet most?
2: Ugye Magyarországon tisztességes, összeférhetetlenségi és forgóajtó és lobby szabályozás, tehát ami olyan jogi rezsim, ami a gazdaság és a politika, a magánhatalom és a közhatalom érzékeny találkozási felületeit hatékonyan, jól lezárná, leszabályozná, soha nem is volt. Volt egy gyengécske kísérlet a Gyurcsány kormány alatt a lobby szabályozásnak a kialakítására, ami azonban önkéntes alapon várta el a lobbistáktól, hogy regisztráljanak a lobby nyilvántartásba, és aztán kiderült, hogy Magyarországon 2-3 lobbista van. Aztán
1: de ezeket Németországban sincs meg el, hát Schröder is el tudott menni a Gazpromhoz.
2: Így van, de meglepő, hogy végül is a kínai céghez ment Szijjártó Péter, tehát hogy talán most az orosz cégek.
1: Azért
2: Lavrovnak a far zsebében csücsült ő, tehát hogy azt gondoltuk
1: volna. Jó, de ők szankció alatt vannak.
2: Erről van szó, tehát hogy Kína az most jobban fut gazdaságilag. Meg azért Kínának is tett ő szívességeket miniszterként. Tehát ugye a Belgrád-Budapest vasútvonal, meg az autóiparhoz, energiaszektorhoz kapcsolódó kínai vállalatok magyarországi megjelenése, aminek köszönhetően ugye a vízbázisunk az, ha
1: én körülzetén a német megjegyzéssel nem akartam felmenteni a...
2: Nem is lehet felmenteni.
1: Magyar jogalkotást, de hogy ott se tudják meg a...
2: Tehát de az legyen az ő bajuk, tehát arról beszéljen a Transparency International, Deutschland, vagy Germany, vagy akárhogy is nevezzük őket.
1: Jó,
2: tehát,
1: akkor most beszélj erről.
2: Azért, mert egy másik országban valami szintén rosszul van, vagy éppen jobban van szabályozva, attól nekünk se nem jobb, se nem rosszabb. Nekünk azzal a helyzettel kell megküzdeni, hogy Magyarországon soha nem is volt olyan szabály, ami tiltotta volna az üzleti és a politikai hatalom közötti átjárást, és hát azért a NER-ben láttuk, hogy ez viszonylag simán ment. Tehát, hogy most hirtelen akartam mondani a nevét az illetőnek, aki a Strategopolisból hol kiszállt és átment a miniszterelnökség államtitkárnak, hol meg visszament, majd be fog ülni, vagy talán nem, mert nem olyan jelentős.
1: De érdekes, hogy olyan tiltás se volt, hogy ha valaki az egyik nagybanknak volt a vezére, másnap lehetett a másik nagybank vezére.
2: De az fájjon a pénzintézetnek, meg ő magánjogi alkalmazásban mondhatja azt, hogy én akkor elvárok tőled egy plusz távolmaradási, ilyen lehűlési cooling-off periódot, vagy elfogadom, hogy ez kockázattal jár. Egyébként én nem is annyira a nagybankoknál figyeltem, ezt mondjam, ügyvédeknél, vagy a Big Four tanácsadóknál céget vált, hogy mi a garancia arra, hogy ő a tudását hogyan viszi el, meg hogyan nem viszi el. De az nem a közhatalom átláthatóságáért dolgozó civil szervezetnek a feladat, hogy amiatt aggódjon, az legyen mondjuk az üzleti kamaráknak, vagy az etikai, üzleti etikával foglalkozó szervezeteknek a baja, meg egyáltalán annak a magánalkalmazónak, aki úgy dönt, hogy a konkurenciától hozzát embert, és nem fogja biztosan tudni eldönteni, hogy hova dolgozik.
1: Te szerinted most a Szijjártó eset visszafordítható?
2: Nem is annyira érdekel, hogy visszafordítható. A Bivájdi annyira hülye, hogy azt gondolja, hogy Szijjártónak most komoly lobby ereje van, hogy ő neki a telefont fölveszik, vagy őt visszahívják, hogy ő egy potens érdekkijáró, hát ez legyen az ő baja. De
1: csak ez egy szimbolikus lépés, mert így más volt miniszterek is dönthetnek úgy, érezhetik úgy, na jó, akkor most megnyílt a forgolyat, most mi is akkor.
2: Hát azért mondjuk Nagy Márton ezzel minisztériumában a forgolyat az meg se áll soha, tehát hogy az ő államtitkárai azok egyszerre két-három párhuzamos állást is vittek állami tulajdonú cégek vezérkarában. Igen. És mondjuk az is egy kedvenc forgóhajtó volt, hogy a minisztéri székből ki a Kekva vezérkari székbe becsücsül, ezt mondjuk Palkovics miniszter szerette nagyon, tehát hogy ez nem volt lezárva a NER-ben.
1: De akkor ez most más eset, mint amit a Fidesz állít, hogy
2: a
1: kapitány Istvánnal.
2: De ő, ugye a tökéletes megoldás soha nincsen, általában egy évnél hosszabb várakozási időt, tehát ilyen cooling down vagy cooling off periódot nem szoktak előírni, nem is nagyon lehet. Uh-huh. Kapitány István nem két hónappal a miniszteri kinevezése előtt állt föl a Shell-nek a vezetői székéből, és egyébként nem is Magyarországon működő cégvezető volt. Ettől mondjuk, hogyha ez egy nagyon friss átállás, átülés lenne, akkor felvetnek kérdéseket, de nem az. Szijjártó Péter esetében sem lehetne kérdéseket felvetni, hogyha nem szűk két hónap elteltével, és nem egy olyan területre ülne át vezetőnek, ami kifejezetten, címzetten az ő miniszteri portfóliójának volt a része, ez a külgazdaság keleti nyitása. Ez tulajdonképpen az ő első államtitkári kinevezése óta, a NER legeleje óta az ő csípési erősorrendjébe tartozott. És hát az egyetlen veszély, ami Magyarországot ebből érheti, az az, hogy ugyan a lobby ereje valószínűleg csökkent, tehát Szijjártó Péterrel nem biztos, hogy bárki szívesen tárgyalna vagy együtt mutatkozna, de ettől rendszertudása még van. Tehát ismeri a sérülékenységeket, nyilván az államigazgatási apparátus nagy része változatlan, tehát ha nem is tárgyalnak vele, vagy állnak vele szóba szívesen, attól még ő ismeri, Szijjártó Péter ismeri, hogy kik azok, akikkel ő áll szemben adott esetben egy tárgyaláson. Tudja, hogy hol vannak a magyar gazdaságnak azok a, vagy a magyar közhatalomnak azok a kitettségei, sérülékenysége, amivel egy BYD kormány tárgyaláson a BYD pozícióját meg tudja erősíteni. Persze simán lehet hozni, akár visszamenő hatállyal, hogy egy évvel a közjogi vezetői pozíció megszűnése után lehet csak elhelyezkedni a magánszektorban, és akkor ahogy Hende Csabának a alkotmánybírói mandátuma nem azért szűnt meg, mintha 70 éves lett volna, hanem azért, mert elvesztette a passzív választójogát, hiszen több mint 12 évet már a parlamentben eltöltött képviselőként, úgy a kizáró feltétel miatt Szijjártó Péter is elveszíteni ezt az állását, de akkor a időszak lejártával visszaszerezhetni akár.
1: Ha már földobtad a labdát, mi a véleményed a 12 éves korlátozásról?
2: Szintén szólva, nem volt szándékomban ezt a labdát földobni.
1: Én lecsaptam.
2: De lecsaptad, ha feldobtam. Hanem a Transparency International Magyarországnak ebben nem volt közvetlen álláspontja. Azt gondolom, hogyha a korlátozást a listás mandátumokra szorítják, ahol ugye nem választói akarat, hanem politikai alkú van, részben politikai alkú van a mandátumszerzés háttérében, ugye a listára is kellene azért szavazatok, de a listán lévő képviselők nevét, sorrendjét, azt nem tudja befolyásolni a választó.
1: Sőt, akkor nem is ismeri, mert nem tudjuk, hogy a 142. helyről hogyan juthatod be most valaki.
2: Van. Tehát a listás mandátumot lehet korlátozni, mert az párt teljesítmény. Hogyha egyébként valaki egyéniben nagyon sokszor tud nyerni, azok mégiscsak élvezi az embereknek a bizalmát, és van érve mellett, hogy ezt ne korlátozzák. Ugyanakkor senki nem kiállt diktatúrát az Egyesült Államokban azért, mert Roosevelt négyszeri elnöksége, négyszeri megválasztása után kettőszöri megválaszthatóságban 8 évben maximálták az elnöki mandátumot, pedig lehet, hogy lenne igény arra, hogy mondjuk valakit harmadjára is elnöknek válasszanak. Tehát, hogy ez ez részben politikai kultúra már, mint hogy politikai elhatározás eredménye, és nem lehet mindent jogilag megítélni. Én személy szerint nem annyira tartom helyén valónak az egyéni mandátumok, az egyéni képviselői mandátumoknak a 12 éves korlátozását. A listással gond nélkül egyet tudok érteni.
1: De elképzelhető az is, vagy elképzelhetőnek tartod, inkább akkor megkérdezem, hogy azért ez azért finomodik, tehát lehet, hogy eltelik mondjuk 2 év, és a Tisza párt, vagy a Tisza kormány be fog nyújtani egy módosítót, hogy az az egyéniekre ne vonatkozzon.
2: Ezt nem tudom, nincs közvetlen politikai érdeke még. Nagyon, mert Tiszánál nincsenek ismétlők. Hát ugye, igen, mindenki szűz.
1: Hát igen, ez van, igen.
2: Tehát nekik ez majd 8-10 év múlva fog fájni. Azt nem látom, hogy majd a 12 éves korlát miatt a harmadik mandátum alatt a képviselő azt mondja, na most már nem lehet engem újra megválasztani, akkor széttarhálok mindent.
1: Igen, hát ez mondjuk olyanoknak is fájt, mint mondjuk Hatházi Ákos.
2: Ebben Ákossal nagyon kevés dologban nem értek egyet, nem innen akarok, meg nem is elegáns a médiában üzenni, itt más a véleményünk, szerintem ettől még fogjuk tudni a jövőben is tisztelni egymást. Szerintem nem attól lesz valaki korrupt, mert az utolsó mandátumát kezdi tölteni, ez aki korrupt akar lenni, vagy aki erre nyitott, az az újraválaszthatóság ismeretében is az lesz.
1: Van még pár percünk, azért a másik úgymond kúrens témáról is megkérdeznék, az átmeneti köztársasági elnökkel kapcsolatos purparléről mi a véleményed? Arról, hogy ugye a Fidesz azt mondja, hogy meghirdette Magyar Péter, hogy társadalmi egyeztetés alapján fog eldőlni majd, hogy kit javasolnak majd esetleg, vagy ki az átmeneti köztársasági elnöknek majd rá, nem tudom mennyi időre, nagyon rövid rövid időn belül, tehát a foci VB, Hordai Bile diktó a foci VB döntő kezdet előtt egy órával, amit nem értettem az összefüggést. Magyar Péter ugye bejelentette ugye Polgár Juditnak a jelölését.
2: Ami nem jött össze végül.
1: Ami nem jött össze végül. És most ugye még azért van 20,
2: nem az tudom,
1: 25 napunk van még.
2: Ez a Schustermatt.
1: Igen, sajnos ezt nem jutott eszünkbe, mi a vezércselt tettük ki annak idején címnek, majdnem mindenkinek ez jutott eszünkbe, nem tudom, hát valószínűleg a vezér, meg a csel, meg innen, de na jó, tehát a viccet félreérti, hogy mi a vélemény erről.
2: Hát, most lehet, hogy lelepezem a saját odafigyelésemnek a hiányát, de kellett egy hosszúnak tűnő pillanat számomra, még értelmeztem, hogy ez ideglenes köztársaságnak egy átmeneti, hogy tényleg itt majd lesz új alkotmányozás. Ez nem biztos, hogy annyira szerencsés, hogy most majd választunk valakit átmeneti időre, mert köztársasági elnöknek most már tényleg olyat kellene találni, aki Göncz Árpádhoz vagy Sólyom Lászlóhoz méltóan, vagy akár Márul Ferencre.
1: Igen,
2: méltóan,
1: Magyar Péter, akkor
2: nyilván.
1: Rokoni
2: szálak. De Márul Ferenc is bőven hozta a kötelezőt, hát meg ahhoz képest, amit 2010 óta kaptunk a nyakunkba, tulajdonképpen egy vizes kulacsot is ki lehetett volna tenni köztársasági elnöknek, tehát hogy azt se csinált volna nagyobb erkölcsieg, jogi károkat. Ugye kifejezi a nemzet egységét, és felelős szavatolja az államrend demokratikus működését, az intézményrendszer integritását. Aki erre képes, azt nem kell átmenetinek tekinteni. Tehát, hogy akit átmeneti időre választok, az annak én értem, mert rossz az üzenete. Most rengeteg név forog, spekulálnak arra, hogy a vidéki prókátor, akivel most találkozott is a kormányfő, fölmerül-e majd államfőjelöltként, lehet, hogy le vagyok maradva egy-két agenda, vagy én nálam ez még úgy fut.
1: Emlékszel még 2009-ben, amikor a Gyurcsány megbukott, és akkor milyen casting volt, azért még a házmestert is bedobták, hogy az is lehet.
2: Óriási a casting. Nekem nem is mondom, hogy nekem kiszimpatikus, mert akkor az most úgy tűnt, hogy egy kampány.
1: Nem menjünk ebbe bele, ebben a műsorban legyünk komolyak.
2: Ez maradjunk annyiban, hogy nem biztos, hogy az új alkotmánynak, aminek az elkészültében én is bizakodok, a köztársasági elnök mandátumát meg kell szakítania. Uh-huh. Inkább az lenne a feladat, hogy most olyan köztársasági elnök jelöltet találjunk, aki a széles többségnek elfogadható, akivel szemben azok sem emelhetnek igazán komoly kifogást, akik egyébként például a Fideszre szavaztak, 2 millió ilyen honfitársunkon, azért ezt tekintetbe kell venni, de biztos, hogy van olyan mezsgye, ahol azok az emberek találhatóak meg, akikre nézve, akikkel kapcsolatban egy Fidesz szavazás, ha szívére teszi a kezét, akkor azt mondja, hogy jó, hát lehet, hogy Viktor, vagy nem tudom, ki lesz akkor éppen Viktor helyében, azt mondja, hogy ez a patás ördög, sátán, antikrisztus, de hát azért, ha ettől a politikai felhangtól eltekintünk, akkor végül is egy normális figura is.
1: De elég erre az idő? Erre 25 nap van még, meg mit tudom én?
2: Jókat kell találni, azért van egy csomó jó ember ebben az országban. Most abban maradtunk, hogy legyünk komolyak, és ne kezdjünk el a castinggal foglalkozni, szerintem ezt meg lehet oldani, és akkor az meg egy ilyen integritás teljesítményt mutató, ilyen közéleti kiállást mutató, ilyen konszenzussal övezett személy esetében az meg milyen arcátlan már, hogy akkor mondjuk elkészül másfél vagy 2 év múlva egy új konszenzusos alkotmány, ez tök jó lenne, ha ez így lenne, és akkor azt mondja neki, hogy Pajtás, akkor eddig tartott, de egyébként a Mercedes megtartható sofőrrel még 3 évig, szóval ez azért olyan olcsó. Attól, mert majd esetleg fölmerül az, hogy legyen közvetlen nép által választott köztársasági elnök, annak a köztársasági elnöknek, akit a parlament széles társadalmi támogatottságtól övezve választ meg, nem kisebb a legitimációját. Úgyhogy szerintem itt nem kellene forrófejűen kapkodni. A köztársaság elnök az egy kicsit lassabb tempójú, konzervatívabb, hosszabb távra tervezett intézmény. Az nem biztos, hogy rögtön úgy kell csinálni, hogy akkor jön az új alkotmány, hogy hoppakú, te mész is a levesbe.
1: Önök az elmúlt egy órában Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját hallhatták. Még egyszer köszönöm, Miklós, hogy itt
2: Én
1: voltál.
2: Köszönöm szépen.
1: Viszont látásra, viszont hallásra.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Több benzinkúton már korlátozzák a vásárolható dízel mennyiséget, tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Több benzinkúton már korlátozzák a vásárolható dízel mennyiséget, és van, ahol le is állt a gázolaj eladás, írja a Portfólió. A holtankoljak.hu szerint bár a hétvégén nem lesz újabb nagy kereskedelmi árváltozás, a tarifák nagyjából két naponta 8-9 forinttal drágulnak, de ez a hét közepén még nem jelent meg a kutakáraiban. A Portfólió arról számol be, hogy egyes töltőállomások már nem tudják finanszírozni a nagy és a kis kereskedelmi árak közötti különbséget. Hétfőn egyeztet a kormány a hazai üzemanyagellátás helyzetéről az iparág szereplőivel, köztük a Független Benzinkutak Szövetségének képviselőivel. Az FBS saját álláspontját ismertetve hangsúlyozta, az egyetlen hosszabb távon is biztonságos megoldás a piaci folyamatok felismerése és elfogadó alkalmazása. Az ársapkára utalva azt írták, szerintük az árak begyűrűzését nem lehet populista parancsokkal büntetlenül megállítani. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés augusztus 1-től, Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hévek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között, Szigethalomra, Halásztelekre és Tökörre augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Solymárról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni

0: Megyei Főügyészség. A vád szerint az ápolók többször ájulásig vertek egy detoxikálóba szállított, távozni akaró férfit. A négy pécsi ápoló ellen felfüggesztett szabadságvesztést kértek, és a foglalkozásuktól is eltiltanák őket. Péntek este megtartották a Fehérház tudósítói vacsoráját, amelyet áprilisban el kellett halasztani, mert egy merénylő lövöldözni kezdett. A mostani vacsorát végül nem az áprilisi helyszínen, a Washington Hiltonban rendezték meg, hanem egy kisebb helyszínen, a Waldorf Astoriában. Az amerikai elnök egy órás beszédet mondott. Donald Trump szerint Irán ellen indított háborúja rendkívül jól halad, azt kérte az újságíróktól, hogy ne higgyenek az álhíreknek. Kijelentette, hogy negyedszer is elindul, és győzni fog az elnök választáson. Ezzel egyszerre utalt arra a valótlan állítására, hogy megnyerte a 2020-as választást, valamint arra a többször hangoztatott felvetésére, hogy az alkotmányban rögzített kétciklusos korlát ellenére harmadik elnöki ciklusra is pályázhat.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, egyre nagyobb eséllyel és területen alakulhat ki záporzivatar. A szél megélénkül. Hajnalra 9 és 17 fok közé hűl a levegő, délután 26-32 fok valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult, a kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai, stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
0: Trend Night.
1: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Marcipán és macskakő, tájház, képtár számcsengő, avagy az ezerarcú Szentendre. A Dunakanyar kapujának városa pihentető, mediterrán hangulatú és minden évszakban varázslatos. A város jellegzetes 18. századi milliója ma is élvezhető macskaköves tereivel, színes, barokkos polgárházaival, szűk utcácskáival, kecses templomaival, kellemes kávézóival és vendéglőivel. Szentendre olyan hely, ahová nem csak megérkezni jó. Már az oda vezető út is lehet az élmény része, s ehhez érdemes a víz felől közelíteni. A Mahalt, Pasztnáv, Budapest és Szentendre között közlekedő menetrend szerinti hajójárataival a Duna hullámain egészen más nézőpontból csodálhatod meg a Dunakanyar kapuját. A fővárosi Vigadó térről és a Batthyány térről induló járatok kényelmes alternatívák az autó vagy a hév helyett. A fedélzetről a folyópart látványa önmagában is emlékezetes. Hajóval érkezve gyakorlatilag közvetlenül Szentendre belvárosában landolhatsz. Nem szükséges parkolóhelyet vadászni, s akár egy pohár jó bort is gondtalanul elkortyolhatsz. Amennyiben még tartalmasabb kikapcsolódásra vágysz, választhatsz szervezett programcsomagot is, amely vezetett városi sétával és hagyományos magyar ízekkel teljes.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemlék épület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai szeptembertől. Ellenállási politikát hirdetett Orbán Viktor tusványosan. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A módszertan ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezekből az adatokból önmagukban nem lehet egyszerű kórházi rangsort készíteni. Ezért a fertőzési mutatók mellett olyan további adatok is megjelennek majd, amelyek segítenek a számok helyes értelmezésében. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, mondta a Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetemen. Orbán Viktor szerint Magyarországon veszélybe került a szabadság az áprilisi választás után. Az előző kormányfő szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Szerinte a Tisza párt egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni. Orbán Viktor beszédére Magyar Péter reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Egyetlen koncert megrendezésére kapott 1,5 milliárd forintot Balázsi Gyula cége, a Lounge Event Kft. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől néhány nappal a választások előtt, írta Pósfai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán. A belügyminisztérium a rendezvények átvilágítása során bukkant arra a szerződésre, amely szerint az ügynökség április 1-én rendelt egy koncertet a Hősök terére a Lancstól. A megrendelésben azonban nem szerepel sem konkrét fellépő, sem konkrét dátum. A munkacím Mándoki koncert volt, de a Mándoki név az anyagban konkrétan már nem szerepel. A szerződést felmondták. Megszünteti az Egyesült Államok a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić a szerbiai közszolgálati televízióban közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadiipar területén. Újabb drónt lőttek le Románia légterében. A pénteki eset után szombat reggel ismét pilóta nélküli eszköz sértette meg az ország légterét. A Védelmi Minisztérium szerint a drónt Dunaszentgyörgytől 10 kilométerre nyugatra lőtték le a Duna-delta térségében, az ukrán határ közelében, lakatlan területen, biztonságos körülmények között. Ugyanaz a

0: 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fok valószínű, de a csapadék érkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Jó.
1: Szavasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hogy hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lujzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez az, az rólam szól!
0: Mindig jön egy másik, mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elállsz.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsegy zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szájnpróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes zongorista dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: can have you on my trip into the light.
1: Trend Night.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Dagse 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tányzenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a széke és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Dagse következik.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Elkezdődtek a végrehajtói inkasszók a Revoluton. Csökkent a forgalom az ingatlan piacon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Elkezdődtek a végrehajtói inkasszók a Revoluton. Erről e-mailben értesíti a bank az érintetteket. A RevBlog emlékeztet, már 3 éve annak, hogy a NAV bejelentette, nem érdemes az adótartozást Revoluton rejtegetni, hiszen onnan is le tudják vonni a pénzt. Ezt megerősítve a Revolut Bank magyar fióktelepe pedig könnyen hozzáférhetővé tette a bírósági végrehajtóknak is az inkasszó lehetőségét. Egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut magyarországi fióktelepét, és megkeresést is tudnak küldeni arra vonatkozóan, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával náluk. Idén visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, tavalyhoz képest csökkent a forgalom, az átlagosnál drágább ingatlanokból viszont többet adtak el az első fél évben, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő összesítése alapján a 100 millió forintnál drágább, de a prémiumnál alacsonyabb kategóriába tartozó lakóingatlanok forgalma lendült fel az utóbbi időben. Az élénkülést a fizetőképes kereslettel magyarázták, hangsúlyozva, hogy a drágulás miatt a 100 milliós határt ma már egyre több lakás haladja meg. Az átrendeződés hatására a prémium kategória ma már 300 millió forint körül kezdődik. Újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők, erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válságtartalékból, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A mostani keret újabb segítség a már kifizetett 46,5 milliárd forint kárenyhítő juttatáson felül. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A szakmai várakozások szerint a magyar dinnyetermés elérheti a 160 ezer tonnát idén, írja az Agroinform. Ennek mintegy harmada kerülhet exportra. A legfontosabb célpiacok között Németország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia szerepel. A portál arról is ír, a budapesti nagybani piacon a múlt héten már 250 forintos kilónkénti áron is beszerezhető volt a hazai első osztályú dinnye, míg a külföldi árut 150 forintért is meg lehetett vásárolni. A szupermarketekben árult olcsó dinnyével a vásárló jobban jár, a termelőnél viszont nem sok profit marad. Fokozzák a vaddisznók kilövését Horvátországban az afrikai sertéspestis terjedésének megfékezésére. A mezőgazdasági miniszter az állattartókat ismét a járványvédelmi előírások betartására szólította fel. Tájékoztatása szerint több mint 20 ezer állat egészségügyi ellenőrzést végeztek, és csaknem minden második gazdaságban találtak valamilyen szabálytalanságot Horvátországban.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, egyre nagyobb eséllyel és területen alakulhat ki záporzivatar. A szél megélénkül. Hajnalra 9 és 17 fok közé

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult Mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagy lemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elúszom, ha azt

műsora, megszakítja adását az összes csatorna. Bemondják, hogy nem sokára világ vége lesz, kivéve ha újra győz esetleg a...

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásolt Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
1: Trend Nights.
2: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai szeptembertől. Ellenállási politikát hirdetett Orbán Viktor tusványosan. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A módszertan ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezekből az adatokból önmagukban nem lehet egyszerű kórházi rangsort készíteni. Ezért a fertőzési mutatók mellett olyan további adatok is megjelennek majd, amelyek segítenek a számok helyes értelmezésében. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, mondta a Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetemen. Orbán Viktor szerint Magyarországon veszélybe került a szabadság az áprilisi választás után. Az előző kormányfő szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Szerinte a Tisza párt egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni. Orbán Viktor beszédére Magyar Péter reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Egyetlen koncert megrendezésére kapott 1,5 milliárd forintot Balázsi Gyula cége, a Lounge Event Kft. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől néhány nappal a választások előtt, írta Pósfai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán. A belügyminisztérium a rendezvények átvilágítása során bukkant arra a szerződésre, amely szerint az ügynökség április 1-én rendelt egy koncertet a Hősök terére a Lounge-tól. A megrendelésben azonban nem szerepel sem konkrét fellépő, sem konkrét dátum. A munkacím Mándoki koncert volt, de a Mándoki név az anyagban konkrétan már nem szerepel. A szerződést felmondták. Megszünteti az Egyesült Államok a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić a szerbiai közszolgálati televízióban közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadiipar területén. Újabb drónt lőttek le Románia légterében. A pénteki eset után szombat reggel ismét pilóta nélküli eszköz sértette meg az ország légterét. A Védelmi Minisztérium szerint a drónt Dunaszentgyörgytől 10 kilométerre nyugatra lőtték le a Duna-delta térségében, az ukrán határ közelében, lakatlan területen biztonságos körülmények között. Ugyanaz a román pilóta avatkozott be szombaton is, aki pénteken a Bodza megyei drónt lelőtte. A tárca azt írta, hogy a pilóta ugyanannak az F-16-os vadászgépnek a pilóta fülkéjében ült, és ugyanaz a kollégája segítette a műveletben.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap már sokfelé megnövekszik a felhőzet, és délnyugat-nyugat felől egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. Erős lesz a szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fok valószínű, de a csapadék érkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Üres a ház, és üres az agy, üres a szíved, te is tökéletes vagy.

0: It's cheaper to keep her.
1: Trend Night.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön- és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
0: Trend Night.
1: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graban zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007. áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Arany Zsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Nights.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az önmagát időről időre újra gondoló Csigó Tamás 7 nagy lemez nélküli évet követően 2021-ben nem csak friss anyaggal jelentkezett, de egy új zenekarral és egy tőle eddig szokatlan zenei koncepcióval is, ráadásul az angol helyett ezúttal magyar nyelven, ez a nem kiárat zenekar. Az új zenekar érzékeny alterpopot játszik, amit hol elektronikával, hol pedig indie zenei hatásokkal tesznek még izgalmasabbá. A különleges hangulatú szövegeket Kabai Lóránt írta. A zeneszerző, producer Csigó Tamás gitározik és énekel, a szintén éneklő Hódosi Enikő billentyűs hangszereken játszik, és őket egészíti majd ki élőben és a lemezen is két régi zenésztárs, Gergács Gábor billentyűs hangszereken, valamint Rozmán Zoltán a dobok mögött.
1: Trend Night.
2: Nem kiárat következik most a különleges zenei válogatásban, csak itt a Trend FM-en.

Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával minden szerdán 11 órától itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yander Boy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yander Boyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cornélió Tutu bandet 2003-ban alapították Budapesten. Stílusban 2010 őszéig az instrumentális latin funky jazz volt a meghatározó. 2004-es első albumuk egyébként rendkívül pozitív nemzetközi kritikákat kapott. Ennek is köszönhetően a zenekar számos hazai és nemzetközi jazzfesztiválon is szerepelt, hogy két példát említsek, az Egyesült Államokban és Indiában is. 2011-től a csapat egy új énekes formációban dolgozott tovább, és egy nagyon jó fúvós szekció is csatlakozott hozzájuk.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban a Cornélió Tutu Band érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bossa Beat zenekar 2008 nyarán alakult azzal a céllal, hogy a bossa nova, jazz és a pop világát ötvözze egy új fiatalos felfogásban. Az eleve melódikus énekdallamot a hétköznapok apró dolgaival foglalkozó életszerű, édes-keserű magyar dalszövegek teszik teljessé. Nagy lemezük 2009-ben jelent meg szerzői kiadásban, Pesti Bábok címmel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is a Bossa Beat érkezik.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez, a Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mákés dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street 7-ös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok pusztán, négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
0: Trend Nights.
1: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

Különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.